0: nagyon összeáll, de ez több vonalból áll mindig. Tehát, hogy ugye sosincs olyan, hogy valami kész van, ugye ezt így, tudjuk, csak most már... Úgyhogy még vannak ennek még egyéb ilyen vonzatai, és egyébként csak lehet, hogy egyszer lehet, hogy még fogunk beszélgetni, nem tudom, milyen keretek között. Van egy másik játékon, amin dolgozom, de ez még nem, tehát nem ilyen publikus, remélem, hogy tehát, és ami szintén a betűkhez kapcsolódik, és felnőttek, és játszok.
1: Igen, felnőttek? Igen. Hát akkor nagyon várom, ezt szorgalmazzuk, hogy minél hamarabb legyen kész.
0: Felnőtt és gyerekek, de főleg felnőttek, szóval ez igen. Úgyhogy remélem, hogy egyszer az is kész lesz.
1: Szerintem eléggé felkeltettük az érdeklődést ez iránt, a kurzus iránt, úgyhogy áruljunk el ilyen gyakorlati részleteket.
0: Igen,
1: is
0: én is erre gondoltam.
1: A gondolat, hogy hol, mikor és igen. Milyen feltételekkel lehet csatlakozni hozzá.
0: Úgyhogy az őszi ünnepek után, tehát körülbelül ilyen október, tehát Rosh Hashana után biztos, tehát utána tervezem.
2: Azt nagyon fontos kérdés tevődik rá, egyszerre foglalkozom most már gyerekekkel is, meg felnőttekkel is. Mit látsz különbséget? Ez nagyon-nagyon nehéz bizonyos embereknek, mert van, aki vagy gyerekekhez van szokva, vagy felnőttekhez van szokva, egész más motivációjuk, egész más tanulási szokások vannak. Te hogy látod ezt a dolgot?
0: Jó, hát ez egy összetett olyan kérdés, de... Tehát igazából ugye gyerekeket úgy nagyon nem tanítottam, hogy így leüljek, mint egy pedagógus, csak maga az a...
2: velük.
0: Hát úgy, igen, foglalkoztam velük, csak olyan szempontból inkább a dolgoknak a kifejlesztése szinten volt. Ezt a kurzust, ezt meg fizikálisan is én, tehát ez egy másik lépcső, amit mondjuk meg kell lépni ilyenkor. Tehát meg minden esetben profinak kell lenni, meg hogy igazából itt is, ami jellemző, hogy többféle szempont, tehát több mindent csinálunk. Ugye vannak olvasási gyakorlatok, összekötős, aztán mindenféle, szóval ilyen gyakorlati elemek is vannak. Tehát, hogy ami maximum, amit lehet a betűkről, próbálom így egyben átadni.
1: Említetted, hogy lehet, hogy online változatban is elérhető lesz ez a tanfolyam. Addig is, amíg ez kiderül, van-e olyan weboldal, ahol téged lehet követni, vagy folyamatosan informálódni?
0: Igen. Lényegében a Facebook oldalon a Malka Design-on lehet érdeklődni, az nagyon up-to-date, az ott mindig ott vagyok. Honlap is van, ott esetleg régebbi ilyen dolgokat meg lehet nézni.
1: És mi a honlap címe?
0: Ugyanaz, malkadesign.com. Van egy kötőjel közte.
1: És tényleg továbbra is nézegetem itt a képeit, az alkotásainak is lenyűgözőek, amiket csinálsz. Az előbb említettük, hogy a Judafesten leszel legközelebb. Oda játékokat viszel ki, vagy csak dísztárgyakat, vagy mire számítsunk, mivel készülsz a Judafestre?
0: Hát úgy vegyes, tehát hogy mindenből egy kicsit, tehát ugye játékok is lesznek, aztán meg ezek a mezüzetokok is. Meg
1: igen, ezről elfelejtettünk beszélni, hogy mi is az a mezüzetok.
0: Igen.
1: Mert ugye nagyon szép ez a szó mezüze, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan miről is beszélünk, esetleg a hallgatók közül, hogy milyen célt szolgál, illetve miért vagyunk ennyire lelkesek iránta.
0: Lényegében ez az én művészeti lehetőségem, és arra, hogy egy belső dekorációról van szó, ugye? Tehát, hogy és egy kicsit megmozgatni ezekkel a színekkel, amit látunk. De a mezőtök ugye zsidó otthonokban ajtófélfára helyezhető, tehát minden ajtón van, kivétel mondjuk a mellékhelyiségeken, és egy ilyen védelmet ad. Tehát azzal az a kláf, az a pergament, ami bele van írva, tehát ez hordozza azokat a tehát ezek a betűknek az összessége hordozza azt, hogy nyugalom, védelem legyen otthon.
2: És béka a házban.
0: Igen.
1: Tehát jó energiákat hoz be a házba. Igen. Akkor tényleg fontos, hogy megfelelő öltözetet kapjon, ugye, és ezeket a tokokat gyártott többek közt el.
0: Igen, tehát, hogy...
2: Csak egy nagyon rövid, mert tényleg mindjárt végzünk ebben a fél időben, hogy mi ez a Judafest pontosan?
0: Tök jó. Hát, most...
1: Hát igazából ugye Judafest egy ilyen zsibvásár, ahol mindenféle szórakoztató dolgok. Nem tudom, szerintem gasztronómia is ilyen szórakoztató udvar.
0: Igen. Hát már több éve megy, nem is tudom hány éve.
1: Hát szerintem már nincs is olyan ember, aki ne hallott volna róla, de most már mi

0: Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Merkaba, stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész. Rengeteg témát érintettünk már az elmúlt fél órában, de most szeretném, hogyha egy kicsit személyesebb vizekre elveznénk, hiszen alapvetően a munkásságodat rendkívül meghatározza a zsidóság, illetve a zsidó vallás, szinte minden szinten jelen van, és ahogy így ugye elnézlek minden az életed minden pillanatában. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy te hogy választottad ezt az utat? Tehát, hogy vallásos családból jöttél, vagy felnőtt korodban döntöttél úgy, hogy a vallás ilyen szinten meghatározó lesz az életedben?
1: Hát érdekes ez az út, mindenkinek gondolom. De igazából, tehát én is a Veselényi utca iskolában érettségiztem. Nem tudom, hogy ez így még így az első évfolyamok közül.
2: Tehát ez olyan 90-ben.
1: Igen.
2: 94.
1: Igen, tehát az első között, tehát ez a, ne számoljunk, ez jó. Igen, és de hát az ugye még nem garancia semmire, csak igazából mondjuk valamelyes, tehát hogy így, akkor lehet, hogy tehát a szülők is valamilyen utat választottak, aztán utána az, hogy kimentem Izraelbe, ez is ilyen, nagyon ilyen gyorsan jött, tehát ott teljesen más volt még. Még a történet, tehát igazából, tehát nálunk se volt jellemző ez így annyira, hogy a vallási dolgokkal annyira foglalkoznának. Tehát ugye a szüleim generáció az nem így nőtt fel. Tehát, hogy és igen, ezzel ugyanúgy hozták ezt az átlagos életformát. Úgyhogy, de hát és akkor
2: mennyibe változott azt ezen Izraelnek? Tehát mennyi ideig voltál kint, és ott mi történt veled, ami egy kicsit ebbe az irányba toltál?
1: Hát igazából akkor így annyira, így nem ez volt a jellemző, de mondjuk ugye a héber nyelv az egy ilyen mindennapos dolga vált, tehát mondjuk az abban lévő, ugye, tehát akkor a

0: van, így elég otthon érzem magam, és valójában akkor ez így nagyon így egyértelműen így jött, meg így nagyon ilyen gyorsan, úgyhogy ez így nem lehetett mit tenni. És de akkor még, tehát ezek a vallási dolgok nem voltak annyira jellemző. Ez csak később.
1: Én sokakat megszoktam arról kérdezni, melyik a kedvenc ünnepünk, melyik áll hozzájuk a legközelebb.
0: Ja, hát,
1: mert van egy jó pár ünnep, van egy ugye? Jó pár lehet ünnep, választani.
0: Igen, minden héten ünnepeltünk. Hát egyébként tényleg nagyon ártatlan, meg egyszerű kérdés, de nagyon nehéz választani. Ja, mindenkinek, mindegyik ünnepnek vannak a vonzatai. Hát egyébként mondom, hogy tényleg, ha már az egyszerűeknél mondjuk egy szombat is ünnep, és akkor ez is jó. Minden héten ez a megszokott, ez a 6+1 felállás. Tehát, ugye ez a teremtés célja a szombat.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát,
1: igen.
0: Hogy ugye az összes többi nap az azért van, hogy a szombat fényítem el, tehát akkor most akkor ezt választottam, de bármelyiket más is választottam.
1: Igen, most egyébként ugye nem régen volt Legbaumer, ami egy igen. Nagyon vidám ramazuri, és amit előtte meg utána ugye az Omer számlálás időszak, igen. Ami viszont egy ász időszak, tehát nem igazán szoktunk kirúgni a hámból, hogy úgy fogalmazzak, viszont közeledik Sávuot ünnepe.
0: Ja.
1: Ami hozzám nagyon közel áll, én nagyon szeretem, hogy virágba borulnak a zsinagógák is, és eleve vegetáriánus vagyok, tehát az, hogy teljeset iszünk, nekem külön öröm. Neked milyen emlékeid vannak Sávuotról? Esetleg Izraelben másképp megy ez, mint nálunk, vagy mik azok, amik így elsőre eszedbe jutnak erről az ünnepről?
0: Hát egyébként most egy nagy felüdülés lesz így az Omer szállás végén, mert nagyon érzem a hatását az Omer aznak a korlátozó időszaknak, úgyhogy mindenképpen egy ilyen...
2: Megkönnyebbülés?
0: Igen, tehát várom, hogy egy kicsit ilyen, hogy ez így valahogy így az ember túlélje ezt a...
2: Egyetlen kérdés, hogy jól tudom, Savot éjszakáján vírasztás van talán nálatok is a kolelbe, illetőleg, hogy részt veszel ebben, vagy a családod valamilyen szinten részt vesz.
1: Tanítasz-e volt éjszakáján?
0: Igen, hát egyébként tehát szokás tanulni, és egyébként tehát szoktam is, de most lehet, hogy ilyen teljesen ilyen családi most veszük ezt a formát. Tehát a latívban, tehát szoktam néha részt venni, de azért, nem, azért mégis úgy mondjával, hogy nem tudok mindig, tehát hogy nagyon viszonylag ritkábbak, csak utazásokkor, vagy egyéb ilyen dolgokat.
2: És a ti életetekben az a nap hogy fog megjelenni a családi életben? Tehát amit mondtad, hogy családi körbe akarod eltölteni, tudhatunk erről valamit?
0: Hú, hát meg kell terveznem. Meg kell terveznem, és de erre nagyon oda kell, tehát csak még ez még nem jött el. Most lassan készülik, mert voltak ilyen stációk, mert most ugye a forrás újság, most az újságban csinálom ugye a borítót.
1: És akkor ezt nem is tudtam, ezt nem fejtsük ki. Igen.
2: Igen.
1: Ugye van a forrás magazin, igen.
0: De most szerintem jó lett a borító most.
1: És te csinálod a borítóját?
0: Hát már nem tudom hány éve.
1: Fú.
2: Mi ez a forrás magazin, ha már így beszélünk róla?
0: Úgyhogy hát ilyen 600 példányban jelenik meg. Igazából, és egy ortodox lap, tehát nagyon jó, magas, tehát szerintem Magyarország egyik legszínvonalasabb olyan lapja, amiről egyéb szellemi értékeket, táplálékokat kaphatunk.
2: És ez ki adja ki ezt az újságot? Tehát ez kinek a terméke?
0: Latív alapítvány.
1: És ugye alapvetően, tehát ortodox, tehát zsidóvallási témák vannak benne, és tényleg valóban magas szintű. Mindig olvasom, hallom őszintén.
0: Nem tudtad, hogy a borítók?
1: Igen.
0: És tetszik a borítók?
1: Nagyon, és különösen a borítók mindig nagyon tetszik, meg persze az írások is, tehát tényleg nagyon jó a magas szint.
2: Publikációban nem vagy csak a grafikai munkákat?
0: Csak a borító. Csak az első oldal. Mindenki, ez egy összetett munka, a csomó önkétes hang a fordít, tehát hogy ez egy ilyen összeműködés.
2: Bocsánat, beszéltünk arról még ugye nem olyan rég, hogy kimentél Izraelbe, ott hány évet töltöttél el?
0: Ja, ez tényleg látom, hogy ez izgalmas.
1: Nagyon érdekli.
0: Igen, ez nagyon érdekli. 5-6 évet.
2: És akkor végezted ezt az iparművészeti dolgot?
0: Igen. Első diploma.
2: Milyen volt ott, mert tulajdonképpen
0: intenzív.
2: Egy egész más...
1: Intenzív?
2: Intenzív?
0: Hát igen, ilyen éjjel-nappal. Igen, hát ugye szerintem a művészeti iskolák azok nagyon egyébként kicsit olyan megviselő. Szóval olyan szempontból, hogy hogy a projektekben ugye az eltöltött idő, amit ott kell, azt nagyon sokáig kell csinálni. Hát
1: meg igen, meg ugye a kreatív munkák általában olyanok, hogy se vége, se hossza. Tehát, igen, hogyha benne vagy egy folyamatban, akkor az tényleg éjjel-nappal csinál.
0: Igen, ez olyan éjjel-nappal volt.
1: Én nem vagyok iparművészet, én csak élvezem az iparművészet áldásos hatásait, de a zenében is így van, hogyha alkotó
0: igen,
1: időszak,
0: akkor nem tudsz megállni. Igen. Hát ez ugyanaz. Ugyanaz.
1: Viszont azért a család néha megállásra kényszerít most.
0: Igen, nem, már. Tehát a balance-t azt tehát, tudni kell tartani, ez itt a kihívás az egészben. Hogy, és azért mondom, hogy, tehát, hogy mindenre tehát oda fog készülni a Savoltra is, csak még valamit még meg kell, valamiket még meg kell csinálnom, és akkor utána tovább. De nagyon meg kell tervezem. Menü, mit, hogy.
1: Azért ja, nem lehet egyszerű így egyeztetni ezt a fajta kreatív munkát, amit most csinálsz, mondjuk én tudom, hogy két kicsi fiad van, ugye ezt elárulhatjuk, és azért nekem két kislányom van, ők se semmik, de ahogy a fiúkat nézem, az aztán tényleg néha nagyon az ember fején tudnak ugrálni. Tehát hogy hozod össze ezt, mint családanya, mint vallásos, tehát gyakorlatilag te vagy otthon a fő, a lényeg, te vagy a központ, ugye a zsidó otthonok központja az anya, az édesanya, a feleség, és ott van a két kicsi fiad, és amellett nagyon komoly szellemi munkát végzel, mert azért egy ilyen tanfolyamra eleve fölkészülni, meg ennyit tanulni önmagában rengeteg időt jelent. Hogy tudod ezt összehozni, vagy mi az, ami téged feltölt, vagy kikapcsol, miből merítesz energiát?
0: Hát lényegében egyébként nagyon érdekes, hogyha a másikat tanítja az ember, tehát hogyha van egy ilyen információ átadás, az úgy oda-visszahat, tehát hogy akkor az ember tehát látja, hogy valami volt egy ilyen értelme, hogy valami keletkezett, mondjuk ez akár visszaforgathatja az energiát is ebből a szempontból. De nagyon tudni kell azt, hogy mit, mikor, tehát ez ugye az életben, úgyhogy ezt nagyon meg kell, ezt nagyon megmondom, te is így érzel.
1: Abszolút, de nem mindig sikerült. Hogyha neked sikerül, akkor menjek hozzá tanulni ezt is.
0: Nem, van a periódusok, akkor így átgondolom, hogy minél hatékonyabban, tehát a kevesebb idő ráfolytása, minél hatékonyabb van végezzem ezt.
1: Állandó logisztikai
0: készenlét. Igen,
2: egyetlen kérdés felmerül, hogy találtál le annak idején a Latívra, mert nagyon szerves rész az életednek.
0: Ja. Hát, ez így már nagyon az elején volt. Sőt, egyébként, tehát a férjem Rafkertit még Izraelből ismerte, tehát, hogy szóval, és valahogy így egymásra találtunk, és én úgy vettem észre, tehát ő is tehát egy nagyon magas szellemi szinten van, tehát így, és nekem mindig egy ilyen példa volt, tehát, hogy egy igazi rabbi szerintem.
1: Szépen.
0: Akihez lehet fordulni.
1: Tehát gyakorlatilag Rafkerti személye, aki miatt a Latívra.
0: Mondok egy másik dolgot, nagyon eszembe jutott, ugye, nem tudom, hogy tudjátok, hogy a rabbi, hogy ez is egy rövidítés. Mondottál?
2: Nem tudtuk.
0: Na, igen. És? Azt mondja, Rosh Bnei Israel, tehát hogy a feje, tehát a feje az Izrael, tehát hogy az Izrael nemzetségének a feje. Tehát, hogy na, most így.
2: Tehát így jött.
0: Ez a rövidítés. Aha. Rosh Bnei Israel.
1: És mi a különbség, ha azt mondjuk, hogy rabbi, vagy az, hogy ráv?
0: Hát a ráv az mindig sok, tehát a tudása sok, és a rabbi meg ugyankörben ez, amit így
1: elmondtam. Hát ezzel vissza is tértünk ugye az kicsit előző rész témájához.
0: Igen, tehát hiszen minden, igen, mindig sok minden.
1: Mindig kikötünk a betűknél, illetve a misztikusabb, több rétű jelentésénél.
0: Ezt csak azért mondtam, hogy valószínűleg sokak nem tudják ezt.
1: Nem, igen, ez nagyon jó.
2: Fontos információ
1: igen,
2: volt.
1: Igen, igen, igen. És tényleg még nem beszéltünk a számértékéről, ja, a hibevetőknek, mert mindegyikhez tartozik ugye egy szám, és ez is egy külön kategória.
0: Persze, most ezzel is van, tehát az óraanyagát képezi egyébként, csak ezt így eltitkoltam.
1: Tehát csak egy kicsit felcsigázzuk a hallgatókat, és menjen mindenki megtanulni, hogy milyen titkokat rejt a héber ABC numerikus világa.
0: Gondolkodtál, hogy ez miért fontos? Miért fontos, hogy van valaminek számértéke? Ez felmerült benned?
1: Sokszor felmerült, de igazából
0: nem tudtad a választ.
1: Így van.
2: Nagyon sokan nem tudjuk megmagyarázni.
1: Igen.
0: Tehát lényegében azért fontos, hogy ugye megmérjük a betűk mondjuk súlyát, mert ugye számok, tehát akkor van, hogyha vannak azonos számértéke, akkor azonos, tehát hogy párosíthatjuk ezeket a fogalmakat, és akkor így bánhatunk velük, tehát jobban megérthetjük azonokat a fogalmunköröket. De most nem mondok példát.
1: Jó.
0: Van aki jó példáim, csak nem akarom most így.
1: Ha valaki hát példát akar,
0: igen.
2: Akkor. Azt hiszem, akkor érdemes akár téged megkeresni, illetőleg felkeresni a Latif Kollát. Kicsit arról mondj valamit, hogy hol találhatnak meg, mert mondtad, hogy az oktogon könnyékén, tehát hol találják meg a Latif Kollát és a kurzusaidat?
0: Tehát ez az egy kurzus lesz, és ezt ott az oktogon címet most itt tök
1: szerintem az igen. Most úgy is, ugye,
0: igen, ezt meg tudják.
2: Igen, az interneten.
0: Andrássy út valamennyi. Ez így.
1: És ahogy említetted, a Facebookon találnak.
0: A Facebookon, igen, a Facebookon, ott mindenkinek válaszolok, meg amúgy is, ha megkeresnek, tehát ott van.
1: Tehát facebook.com/malkadesign,
0: igen.
1: Így ahogy mondjuk.
0: Igen.
1: Remélem, hogy nagyon sokan megtalálnak, és nagyon sokan keresnek, illetve mindenkinek ajánlom, hogy menjen ki szórakozni, mert a Judefest valóban egy egyedülálló élményt nyújt az év során a fesztiválok forgatagában. Van-e még valami, amit el szeretném mondani, mielőtt elköszönünk, hiszen fogy az időnk, sajnos, pedig ilyenkor, mikor belemelegedünk a beszélgetésben, legszélsebben abba se hagynám estig, de hát ez van.
0: Hát köszönöm, hogy itt lehettem egyébként, és remélem, hogy majd egyszer még találkozunk, nem tudom milyen formában.
1: Hát én ebben biztos vagyok, mert szerintem számíthat ránk.
2: Olyan dolgokkal foglalkozol, ami több réteg, és talán mélyebben is érdemes belemenni.
1: Így van. Így van, és hát sok sikert a tanfolyamhoz. Remélem, hogy online változatban is elérhető lesz, ha bár szerintem én személyesen is be fogok nézni hozzád, mert nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekel ez a világ. Tehát akkor Facebookon Malka Design, illetve köszönjük, hogy itt voltál velünk. Lévai Erikát hallották, a Malka Design alapítóját, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria
2: és Blejer Gábor.
1: A technikusunk segítségét is köszönjük. Ez volt mára a Merkaba, jövő héten újra találkozunk, addig is jó pihenést, jó szórakozást mindenkinek, viszont hallásra!

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Halál és feltámadás. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, vagy azokat, akik a számítógép előtt ülnek. Amikor megszülettünk, egy biztos volt, hogy meghalunk. De nem mindegy, hogy mikor. Biológiai halálunk előtt, vagy a biológiai halálunk után. Amikor keresztények lettünk, egy biztos volt, hogy feltámadunk. De nem mindegy, hogy mikor. Jézus visszajövetelekor, vagy az utolsó ítéletre. Ez az a dilemma, amiről ma szeretnénk közösen elmélkedni a Bibliából. Talán egy kicsit talányos volt ez a két mondat, mégis, hogy még talányosabb legyen, hadd olvassak két igét. Az egyiket Pál apostol írja, méghozzá a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, az utolsó versben, ahol összefoglalja szinte mindazt kedves tanítványának, amit ebben az életben tanított, így szól ez a mondat. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 16. verse. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Ez az ő, ez az Isten. Aki egyedül a halhatatlanság, örökké való világosságban lakozik. A másikat János evangéliumából olvasom, Jézus szava. János evangéliumának 17. fejezetének 3. verse, Jézus főpapi imájából való ige, ahol így olvassuk az igét. János evangélium a 17. fejezet 3. verse. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Egyedül isteni a halhatatlanság, és az örök életet ajánlja Jézus. Hogy viszonylik ez a két ige egymáshoz? Mi is az, hogy örök élet? Én úgy gondolom, hogy ez az a kérdés, amiről nekünk keresztényeknek világos látásunk kell, hogy legyen. A mai életben nagyon sokat foglalkoznak az emberek, hogy mi van a halál után. A Biblia nem ezzel foglalkozik, hanem avval, hogy mi van a halál előtt. Mert ez határozza meg, hogy milyen sorsunk lesz. És Jézus is azért jött, hogy a mi biológiai halálunk előtt valamit tegyen velünk, hogy megváltson minket. Azért jött Jézus, hogy ez a megváltás valósággá, életté, reménységgé legyen a mi életünkben. Mégis ma az emberek között, az úgynevezett keresztény társadalomban, mert sajnos már csak így lehet mondani, úgynevezett keresztény társadalomban, az emberekkel beszélgetünk, akkor kétféle vélemény van. Az egyik valami elképzelés a halál utániról. Nagyon divatba jött a lélekvándorlás hite, azután nagyon sok ember azt, hogy hiszi, hogy az embernek van egy halhatatlan része, ami majd tovább éli, mert a test az elporlad, de van egy emberibb ember az emberben, és az valahogyan testetlenül valahol valami öntudatos állapotban él. Ennek ezer variációja van. Valahol talán el lehetne kezdeni Plátónál, azután a keleti filozófiáknál ennek a vizsgálatát, aztán el lehetne mondani, hogy ez kezdetben mennyire nem volt a kereszténység alapvető tanítása, el lehetne mondani, hogy 16. század elején lett a lélek halhatatlanságából dogma, erről lehetne beszélni, de nem ez a mai feladatunk. Csak jelezni szeretném, hogy az emberek fejében ezzel kapcsolatban óriási zűrzavar van. Aztán van egy másik vélemény is, amit a materialista meggyőződésű emberek szoktak mondani, hogy egyszer élünk, úgyis meghalunk. Lényegében az, amit lelki életnek hívunk, az nem más, mint az anyag valami különleges működési formája, és amikor becsukjuk a szemünket, akkor vége mindennek, kész, legfeljebb az emlékezetünk marad fenn, hogyha megmarad. Két vélemény közül egyik sem a kereszténység véleménye, a két vélemény közül egyik sem a Biblia véleménye. De mit mond a Biblia? Négy kérdésre kell megválaszolnunk, és ezt a négy kérdést kell körüljárnunk. Az első, a Biblia szerint mi az élet? Mert itt kezdődik a problémák sora. A második ilyen kérdés, amit meg kell vizsgálni, mi a halál? A harmadik kérdés, amit meg kell vizsgálni, hogy mi a feltámadás? És a negyedik, hogy mi az örök élet? Erre a négy kérdésre meg tudunk válaszolni az ige fényében, akkor értelmessé válik ez a nagyon bonyolultnak tűnő kérdés, értelmessé válik az, ami az emberiség örök sorsának az egyik legalapvetőbb kérdés, amivel az emberiség kezdettől fogva nagyon sokat foglalkozott. Kezdjük el. Mi az élet? Az ember úgy gondolja, nagyon sok keresztény ember is, hogy az élet az az anyagnak egy bizonyos, különleges tulajdonsága, amit nem tudunk még egészen, de majd fel fogjuk fedezni azt, hogy az életet mi majd elő tudjuk állítani. Eleddig ez nem sikerült, mert a kereszténységnek van egy alapvető elve, és ez az elv a Biblia szerint és a Biblia realizmusa szerint az alap, és ez a reális alap az az, hogy az embernek nincs élete önmagában, hanem az élet egy Istentől kapott ajándék. És ez az alap. A Biblia teremtés történetének ez az egyik legfontosabb mondani valója. A Biblia teremtés története ugye úgy épül fel, hogy az első részében a teremtés történetnek, úgy is lehetne mondani, az első teremtés történetben, Isten elmondja 6+1 napban az ember és a világ megalakulásának idői történetét. Ez az időnek a megteremtése, ami az életünknek egyik nagyon fontos része. A második teremtés történet, ami Mózes első könyve második fejezetének, negyedik versének a közepétől indul, egy új címmel, az az ember oldaláról mondja el a teremtést. Hogy az ember számára mit jelentett az, hogy az Isten létrehívta ezt a világot, és a világban létrehívott bennünket. Ebben olvassuk Mózes első könyve második fejezetének hetedik versét, ami az ember teremtésének a klasszikus összefoglalása. Induljunk ki ebből. Azt mondja ez az ige, azután, miután a föld megformálódott, megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába, és így lett az ember élő lélekké. Három tagmondatból áll ez a vers. Egyrészt mi emberek biológiailag belesimulunk a mi világunk materiális lényegébe. Minden szippantás levegővel, kortyvízzel, falat kenyérrel, beleépülünk újra és újra anyagcserénkkel. Az ember élete ettől a biológiai harmonikus kapcsolattól függ. Ha ezt a harmóniát megrontjuk, akkor az életünket veszélyeztetjük. Akkor az életünket eltékozoljuk. Akkor életellenesen viselkedünk. A másik, amiről itt mond, amit mond ez az ige, az az, az ilyen egyszerűen mondja, hogy az orrába lehelte az életnek lehelletét. Ez a lehelet, ez egy személytelen életerő. Ez a ruach szó mindig személytelenül fordul elő. Ez nem az ember személyisége. Ez az, amit életnek hívunk. Az Isten felülről adott életet nekünk, és mindennek. Ezért mondja például az Ószövetség azt, hogy ez az élet az állatban és az emberben, ez a ruach egyformán működik. Az élet az Isten tulajdona, és ezt az életet adja az Isten, hogy ez a világ ne csak holt anyagok játéka legyen, hanem benne ez a csoda, amit életnek hívunk, ez meglegyen. De ez még mindig nem az ember. Mond egy harmadikat is ez a szöveg, hogy így lett, tehát az anyagi világ és az isteni életerő következtében, így lett az ember élő lélekké, így mondja a magyar nyelv. Héberben ez a nefes szó van, vagy nesmá szó van, nefesnek a származéka, amelyik talán magyarra úgy fordítható, hogy személyiség. Az én énem, aki én vagyok tulajdonképpen. És az ember, ez a csoda. Az ember az a csoda, aki az anyagi világban él testestül, lelkestül, akit Isten éltető ereje hívott létre, és Isten megajándékozott az élettel, de az ember személyiség, döntésre képes személyiség, akar. Mondhat igent, és mondhat nemet, mert szabad. Mondhat igent az ember a másik embernek, mondhat igent az ember az Istennek, és mondhat nemet az ember a másik embernek, akár a világnak is, vagy akár Istennek is. Ez az én énem. Az, aki tulajdonképpen én vagyok. A kezem, a lábam, az az enyém, de nem én vagyok. A szemem, a fülem, az az enyém, de nem én vagyok. Az én, az, aki erkölcsileg felelős azért, hogy a kezem, meg a lábam, meg a szemem, meg a fülem, hogy működik, mit látok meg, mit hallok meg, hogyan élem az életem, hogyan döntök. Az, aki a döntést hozza. Ez vagyok én. És ez az énem nagyon érdekesen él. Mit is jelent az, hogy élet? A Biblia szerint nem az, hogy van valami bennem, ami él, hiszen él a testem, az Isten adja ezt az éltető előt, ami élteti a testet, ennek vannak biológiai törvényei, vannak pszichológiai törvényei is, ezt szoktuk mondani, ez az élet nem élet, jó lehet biológiailag élünk, csak ez az élet nem élet, ezt szoktuk mondani. És valahol az ember, még a marxizmus is így mondta, önmagát meghaladó lény. Valaki van a fejünk fölött, valami cél, ami több, mint a napi biológiai életszükséglet kielégítése, valami cél mozgat bennünket, valaki van a fejünk fölött, ezt hívjuk úgy, hogy Isten. És így vagyunk mi személyiségek. Azt szoktam mondani, és ez is ide igaz, hogy az ember úgy ember, hogy Isten megteremtette ezt a hármas egységből felépített csodát az Isten képére és hasonlatosságára. Nem léletlen, hogy Istennek is három személyes arca van. Az egyik, aki elgondol, másik, aki cselekszik, a fiú, és a harmadik, aki bennünk dolgozik, érez, tesz, és ez a Szentlélek. Ezt a hármasságot mi is őrizzük. De mi úgy vagyunk igazán emberek, hogy kapcsolatokat építünk. Az emberi lét se a világtól, se Istentől, se a másik embertől, se önmagunknak ettől a nefesétől, így mondom, vagy énjétől elvonatkoztatva nincs. Hanem az emberi élet az azt jelenti, hogy ezzel a négy dologgal, Istennel, másik emberrel, világgal és önmagunkkal egy harmonikus egységet építünk. Ebben a harmóniában vagyok én ember. Mert ha kimondom, hogy emberség, akkor nem azt jelenti, hogy biológiailag ember vagyok csak csupán, az is fontos. Na de hát vannak ilyen biorobotok, aki kívül úgy látszik, mintha ember, csak belülről nem az. Biztos tetszettek már ilyennel találkozni. Az emberség Istennel, világgal, önmagammal, másik emberrel harmóniában valósul meg. Na de ebben hol van a halál? És ez a második kérdés. Mi is az, hogy halál? Isten halálra teremtette az embert? Nem. Isten úgy teremtette az embert, hogy vele kapcsolatban, az élet forrásával kapcsolatban, ez a négy dimenzió, hogy így mondjam, Istennel, világgal, önmagammal, másik emberrel a kapcsolat harmonikusan működjön. Ez az élet. Igen ám, de az én énem, a szabad. A szabadság mindig kockázat. Ez a szabad énem mondhat az Istennek igent, és ha igent mondok az Istennek, akkor az élet forrásával vagyok kapcsolatban, és ez a szabad énem mondhat nemet az Istennek. Akkor jön az a valóság, amit úgy hívunk, hogy bűn. A bűn nem egy elkövetett cselekedet. Egy elkövetett cselekedet, egy helytelen bűnös cselekedet, az ennek a kapcsolat megrontásnak, a szabadságunkkal való visszaélésnek a következménye. A bűn az, hogy én más látok jónak, más mondok jónak, más tartok jónak, mint amit az Isten jónak mond. Én szembefordulok azzal, aki az élet forrása. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy megszakítom azt a forró drótot, ami összeköt engem az élet forrásával. Ezt nevezi úgy a Biblia, hogy bűn. Ezért fogalmaz úgy a Biblia a bűnről, hogy bűn az nem más, mint törvénytelenség. A törvény az nem más, mint annak a kapcsolatrendszernek a foglalata, az ember számára megfogalmazott formája, ami Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal harmóniába hoz. A bűn tehát a diszharmónia. A bűn az, amikor szembe kerülök önmagammal, a világgal, a másikkal, és úgy gondolom, hogy az élet az enyém, de a bűn úgy fogalmazható meg, hogy élet az élet ellen. Élet az élet ellen. Ezt hívja úgy az ember életében az Isten igéje, hogy bűn. De a bűnről azt mondja az írás, hogy a bűnnek zsoldja a halál. Vagyis, ezt úgy lehetne maian mondani, a bűnnek a következménye, a természetes következménye a halál. Vagyis, amikor én megszakítom a kapcsolatot Istennel az élet forrásával, mert mást látok jónak, mint amilyennek teremtett engem az Isten. Mást látok jónak, mint ahogyan Isten megalkotta az én életemet. Az én szabad döntésemmel szembefordulok az élet forrásával, elszakítom az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek az lesz a következménye, hogy magam alatt kezdem vágni a fát. Emil Brunner, ez egy nagyon híres evangélikus teológus, aki az 1920-as években, ha jól emlékszem, 27-ben vagy 28-ban, egy nagyon híres könyvet írt németül. Az a címe németül Mensch und Widerspruch. Tehát ez azt jelenti, hogy ember az önellentmondásban, így lehetne magyarítani. Az első svájci kiadás, Bázelben jelent meg ez a könyv, egy nagyon érdekes grafikát tartalmaz a címlapon. Egy gyönyörű szép svájci tájat látunk. Tavasz van. Virágoznak a mandulafák. És a címlap úgy van megrajzolva, hogy van egy hegyi fennsík, virágokkal, zöld gyeppel. És a könyv közepén van egy mély szakadék, legalább 1000 méteres. Lent van egy kis falu, bodor füstök jönnek a kéményekből, lent is virágoznak a fák, lent lehet látni egy kis junyájat, ami legelészik. És a címlap közepén van egy fa. Egy virágzó mandulafa, vastag törzsel, a szakadék szélén kapaszkodik minden gyökerével. És a szakadék szélén ennek a mandulafának a törzse szinte vízszintesen nyúlik a végtelen szakadék fölé. És aztán kibontja a gyönyörű szép virágzó ágait. A fatörzsön háttal a szakadéknak áll egy ember. Kezébe balta, és maga előtt vágja a fát. Emil Brunner könyve, Ember az önellentmondásban, a bűnről szól. És ez a grafika teli találat. A bűnben mi ezt tesszük. És ennek a bűnnek az a következménye, zsoldja, hogy Pál fogalmaz, hogy előbb vagy utóbb, csak idő kérdése, sikerül kivágni ugyan a fát, de a fával együtt a baltás ember is a semmibe zuhan. A bűn, ember az önellentmondásban, irány a szakadék felé. Mi a megváltás? A megváltás az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy ebből az önellentmondásból Jézus Krisztus kiemel bennünket, és összekapcsol az élet forrásával. Helyreáll az a kapcsolat, amit mi a bűnben elvágtunk. Jézusnak azért kellett lejönni a mennyből a földre, azért kellett feltámadni és felmenni a mennybe, hogy a menny és a föld között, én köztem és Isten között ismét helyreálljon a kapcsolat. Mert enélkül a kapcsolat nélkül az ember önellentmondásban csak maga alatt tudja vágni a fát, és akkor nincs más, mint zuhanás a semmibe. Jézus Krisztus ezért az élet forrása. Ő Isten, és Isten adja az életet. Hát akkor mi a halál? Megmondtam már, kapcsolatbontás. De mi az élet akkor? Jézus Krisztussal a kapcsolat helyreállítása. Vagyis, hogy a bevezető talányos mondatban mondtam, az ember sorsa élet és halál között, az a születésem és a biológiai halálom közötti időben dől el. Méghozzá azzal, hogy én megszakítom-e a kapcsolatomat az Istennel, vagy Jézus Krisztus által helyreállítom a kapcsolatomat az Istennel. Mert ha az utóbbi bekövetkezik, amiről úgy mondja a Biblia, hogy újjászülettem, akkor egy örök életre születtem újjá. Mert ez az élet forrása, ez sosem merül ki. Az élet forrása az örök életet ad. Nem önmagában halhatatlan az ember, hanem az embernek van egy esélye arra, és ez az esélyt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, hogy kapcsolatba kerüljön az örök élet forrásával. És ekkor újra és újra az élet birtokosa lesz. Nagyon érdekes a biológiai életünk is. A biológiai életünk is úgy működik, hogy újra és újra, biológiailag minden falat kenyérrel, minden korty vízzel, minden táplálékkal, minden szippantás levegővel, biológiailag merítünk az anyagi világból, nem? Ebben a kapcsolatrendszerben van a harmónia. hogy ezt nem csináljuk harmonikusan, elfelejtenénk levegőt venni, persze Isten gondoskodott, hogy ne legyünk feledékenyek, mert ösztönössé tette ezeket a dolgokat, elfelejtenénk levegőt venni, akkor meghalnánk, nem? Ugyanez a harmonikus kapcsolat megvan az ember és ember közötti kapcsolatban is, nem? Újra és újra megismerjük a másikat, kapcsolatokat építünk a másikkal, szeretetben járunk, így mondja ez a Biblia. De ugyanígy van ez Istennel is. Az örök életünknek egy titka van. Az élet nem az enyém. Isten felajánlja Jézusban ezt az életet, és addig enyém ez az örök élet, amíg a kapcsolatom rendben van. És ezt a kapcsolatot el kell kezdeni helyreállítani. Ezért mondtam azt, hogy nem az a nagy kérdés, hogy van-e élet a halál után, a biológiai halál után, hanem van-e örök életem a biológiai halálom előtt. Mert ennek a kapcsolatnak a helyreállításának van egy idő határa. Ez a születésem és a halálom között van. Biológiai halálom között van. Élek ezzel a kapcsolat lehetőséggel? Mert az örök élet nem úgy zuhan rám, mint egy végzetes, sorscsapásszerű dolog, ha akarom, ha nem. Az örök élet egy döntés következménye, mert én azért vagyok én, mert ez a valami, aki én vagyok. Nem is valami, ez a valaki, aki én vagyok. Ez újra és újra dönt. Tessék megnézni, mindig két ember lakik bennünk. Szeretem, nem szeretem, szimpatikus, nem szimpatikus, akarom, nem akarom, jó, nem jó, csinálom, nem csinálom. Ezer ilyen döntés, ami mindennapi életünk. Ebben a döntési rendszerben, ha helyreáll az élettel, az élet forrásával, Jézus Krisztusban a kapcsolat, akkor elindul egy nagyon érdekes folyamat. Az örök élet keresésének, megtalálásának a folyamata. Így tehát a halál, a szakítás az Istennel. Az élet, kapcsolat az Istennel. Az örök élet lehetőség Jézus Krisztusban, hogy az elszakadt kapcsolat helyreálljon. Ezen a háttéren értjük meg azt, hogy akkor hát mi a feltámadás. A feltámadásnak az alapmodellje Jézus feltámadása. Mi nagyon sokszor keresztények is elfelejtjük azt, hogy a feltámadás az nem egyszerűen azért következett be, mert Jézus már megunta ezt az egész megváltási nagy drámát, meghalt a kereszten, ez fontos, és utána visszament a mennybe, hát ezért föl kellett, hogy támadjon. Az Új Szövetség nagyon hangsúlyosan azt mondja, hogy Jézus megváltói munkájának legalább annyira fontos része a feltámadás, mint a kereszthalál. Mert úgy fogalmaz Pál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és jön a feltámadás, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, vagyis. Ezt az eddig elmondottak alapján úgy lehetne mondani, ezt a Galata 2.20-ban lévő verset, úgy lehetne mondani, hogy Jézus Krisztusban helyreáll az én életem, ez a feltámadása Jézusnak. Jézus feltámadása egy nagyon komoly üzenet volt a mi számunkra. A feltámadás azt üzeni számunkra, hogy Jézus Krisztusban biztos az én üdvössége. Ha én Jézussal kapcsolatban vagyok, akkor van egy történelmi bizonyíték annak, hogy a feltámadás biztos. Jézus feltámadt. Pál elmondja a korintusiaknak, akik kételkedtek benne, hogy ennyien és ennyien látták, szemtanúkról beszél a Biblia. Arról beszél, hogy megfogták, arról beszél, hogy Jézus leült velük enni. Jézusnak a feltámadása egy valós esemény. Nem látomásokat láttak, nem illúzióik voltak, nem úgy tettek, minthogyha feltámadt volna Jézus, hanem Jézus feltámadása a valóság. Ethelbert Stauffer, egy nagyon híres, megint luteránus teológus, az azt mondta, hogy a kereszténységnek egy bizonyítéka van. Ezt a bizonyítékot úgy hívják, hogy a húsvéti üres sír. A kereszténységnek az a bizonyítéka, hogy húsvétkor üres volt a sír, Jézus nem maradt a halál fogja. De ez mit jelent az én számomra? És furcsát fogok mondani. A biológiai halál, ami a test halála, ez nem a végső szó egyetlen ember életében sem. De a Biblia kétféle feltámadásról beszél. Azok számára, akik az életükben helyreállították a kapcsolatot Jézus Krisztussal, beszél egy olyan feltámadásról, ami Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Ez a feltámadás, ez egy döntő esemény az emberiség életében, és ezt a döntő eseményt Pál apostol gyönyörű szépen elmondja, és erről a döntő eseményről hadd olvassak valamit Pál tanításából. A tesszalonikaiaknak problémájuk volt a feltámadással. Pál viszonylag rövid ideig volt Tesszalonikában, és a tesszalonikai gyülekezet hát nem éppen jól tanulta meg az ígét, és ezért Pálnak tanítani kell később ebben a levélben. A tesszalonikai első levél 4. fejezetében a következőket olvassuk. Nem szeretnék, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk néktek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak Krisztusban az elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a beszédekkel. Pál nagyon világosan fogalmaz. Pál nagyon világosan elmondja azt, hogy ha én az Úrral jártam ezen a földön, ha én összekötöttem az életemet az élet forrásával, akkor lehet, hogy meghalok biológiailag. Ezt a biológiai halált a Biblia úgy az Ó, mint az Új Szövetségben az alváshoz hasonlítja. Nagyon érdekes, az Ószövetségben is a halál alvásáról, az Új Szövetségben is a halál alvásáról beszélünk. Tessék csak Lázárra gondolni. Lázár meghalt, és akkor Jézus azt mondja, hogy elmegyek Lázárt felébresztem, mert Lázár alszik. És a tanítványok ezt félre is értik. Azt mondják, ha alszik, akkor meggyógyul. De az evangélista rögtön kijavítja, hogy a halál alvásáról beszélt. Ez a biológiai életünknek a vége. Egy öntudatlan állapot, olyan, mint az alvás. De nem a vég. Ha az élet forrásával kapcsolatban vagyok, akkor is elalszom. Az életnek nagyszerű dolga az alvás, nem tudom, hogy van-e valaki, aki nem szeret aludni, én nagyon. De nem a vég. Jézus jön, és felébreszt az örök életre. Kiteljesedik az életem. Ez az első feltámadás. De mi lesz azokkal, akik az élet forrásával nem rendezték a kapcsolatukat? Ezek az emberek is biológiailag élnek. Úgy, mint a vágott virág él a vázában, nem? Levágunk egy szép szár rózsát, betesszük, aztán hölgyek tudják, hogy mindenfélét pancsolnak, ha hallom, hogy aszpirint kell tenni a vízbe, akkor 2 hétig tovább él a rózsa, de egész biztos nem fog gyümölcsöt hozni. Így él az ember is, Isten nélkül egy darabig. De az ő életükben is ott a feltámadás. Miért? Beszél a Biblia, a Jelenések könyve különösen részletesen egy második feltámadásról. Nem csak a Jelenések könyvének sajátja ez, hanem Jézus is már említi ezt a második feltámadást. Az első keresztények hitében is ott volt ez a második feltámadás. Mi ez a feltámadás? Akkor mindegy, hogy az élet forrásával kapcsolatban vagyok, vagy nem. Ez nem lenne igazságos. A második feltámadás az nem más, mint feltámadás, tehát Isten ismét életet ad valakinek valamire.

ez az ítélet tudattalan lenne. Akkor egy nagy sorscsapásszerűség lenne az élet. Az élet pedig nem sorscsapásszerűség. Az életben vannak törvényszerűségek, következmények, és ezeket a következményeket tudatosan kell elszenvedni. Erről a második halálról, majd a következőkben fogunk külön is beszélni. Most csak az a lényeg, hogy valamit tudjunk. Mindnyáján feltámadunk, de nem mindegy, hogy mikor. Ha az élettel kapcsolatban vagyunk, akkor Isten megígérte, felolvastuk Pálnak ezt a gyönyörű szép hitvallását, ami azzal fejeződik be, hogy vigasztaljátok egymást a beszédekkel, hogy amikor ő visszajön erre a földre, akkor megkapjuk az örök élet ajándékát. Ez a bűn legyőzésének az ajándéka. Ekkor a bűn és a következményei tűnnek el. Ekkor helyreáll az az eredeti kapcsolat, amire Isten teremtett bennünket. Úgy is mondhatom, hogy helyreáll az Isten képűségünk, aminek a lényege nem más, mint az, hogy én és az Isten mindenféle rövid zárlat nélkül kapcsolatban vagyok egymással. És újra és újra megújul az életem, újra és újra meríthetek az élet forrásából. Nem véletlen, hogy az élet vizéről beszél, Samária asszonyra tessék csak gondolni, Jézus Krisztus, amikor a földön jár. Ez úgy van, mint a forrásvíz. Ebből újra és újra meríteni kell. Aztán beszél az élet fájáról, amiről újra és újra enni kell. Ezek képletek, jelképek. Csak azt mutatják, hogy az örök élet az nem halhatatlanság, hanem feltételhez kötött halhatatlanság. És ez a feltétel az élet forrásával való kapcsolat. És ebben az az evangélium, hogy ez a feltétel Jézus Krisztusban lehetséges, és ezt a feltételt itt a földön, a biológiai halálom, halál alvása előtt én elérhetem. És ekkor van reménységem, hogy Jézus értem jön. Elkezdődik az örök életem. A negyedik kérdésünk az, hogy akkor hát mi az örök élet? És már erről is kezdtem beszélni. Az örök élet az nem más, mint az az állapot, amire Isten megteremtett engem. Ezt jelképekkel mondja el a Biblia, Pál apostol például az 1. Korintusi levél 15. fejezetében kínlódik is ebben, hogy van testi test és van lelki test. Nehezen értjük ezt meg, mert mi bele vagyunk kötve egy olyan világba, amiben a bűn a természetes. Az örök élet, az tulajdonképpen nem más, mint Isten és ember, ember és ember, ember és világ, és ember és önmaga között megbomlott harmónia helyreállítása. A bűn legyőzése. Hogy az ember az élet forrásával ismét mindenféle rövid zárlat nélkül kapcsolatban van. És ez az az örök élet, amit Jézus Krisztus kínál. A mai életnek nem az a nagy kérdése, hogy fantáziáljunk különböző ilyen-olyan-amolyan elméletek kapcsán, segítségül hívve a távol-kelettől, a materialista gondolkodás ezer vívmányától idézőjelbe, ezer gondolatot, hogy hogy legyen, mint legyen. A mi életünkben a halál kérdése egy. Az én életemben, biológiai életemben. Találkozom-e az élettel? Ez az élet az enyém lehet Jézus Krisztus által. Találkozom-e vele? Mert akkor Jézus legyőzi a haláltól való félelmet. Akkor a testi halálom nem más, mint egy alvás. Reménységben halunk meg. Mert a reménység... az élet reménysége az Jézus Krisztus. Akkor miénk az élet maradandóan? És Pál a Római Levél 8. fejezetében nagyon szépen

0: mondja azt, hogy ha mi Jézus Krisztusban vagyunk, ha mi tényleg Jézus Krisztusnak a gyermekei vagyunk maradandóan, akkor azt mondja a Római Levél 8. fejezet 38. versétől. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Istennek ez a szeretete az élet. Az életnek a váltó fogalma az, hogy szeretet. Mert a szeretet az a harmónia, ami Isten ember, ember ember, ember világ és ember önmaga között van. Isten ezt az életet kínálja. A Biblia nem a fenyegetések könyve. Nem arról van szó a Bibliában, hogy emberek, ijedjetek meg, és csatlakozzatok ehhez vagy ahhoz az eszméhez. Nem. A Biblia az élet könyve. Míg élsz, ebben a pillanatnyi földi életben, akár ma, akár holnap, ott van a lehetőség, az élet forrása, Jézus Krisztus. Ezért hát, mi mást mondhatnék a Biblia szavával, mint azt, hogy válaszd az életet. Mert az életet válasszuk, akkor biztosan célba érünk, és ezt kívánom mindnyájunknak, Isten kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Hogyan nevezi Jézus a gonoszok megsemmisülését? A Szentírás válasza, Máté Evangélium a 25. fejezet 46. vers, és ezek elmennek majd az örök gyötrelemre. Az örökké való büntetés fogalmát nem úgy kell értenünk, hogy az elkározottak kínja a végtelenségig fog tartani, hanem az ítélet végérvényességére, visszavonhatatlanságára, vagyis a gonoszok teljes elpusztítására utal ezzel a Szentírás. A bűnösöknek tehát nem az örökké való szenvedés, hanem a végleges elpusztulás lesz az osztályrészük. A Biblia szerint meddig ég egy örökké való tűz? Melyik két várost hozza fel az Úr példának ezzel kapcsolatban? A Szentírás válasza, Júdás könyve első fejezet 7. verse, miképpen Sodoma és Gomora örök tűznek büntetését szenvedvén. Nyilvánvaló, hogy Sodoma és Gomora a két tűz és kénkő által elpusztított város nem égnek még most is. Az igazság az, hogy teljesen elpusztultak, és egyes feltevések szerint hajdani területükön ma a Holdtenger található. A Szentírásban megnevezett örökké való tűz tehát a teljes és végleges megsemmisülést hozta magával. Ugyanez igaz az oldhatatlan tűz fogalmára is, amely Jeremiás könyve 17. fejezet 27. versében olvasható. És a Jelenések könyve 20. fejezet 10. versében az örökkön örökké égő tűz és kénkő tava szintén a gonoszok ítéletének végérvényességét és visszavonhatatlanságát jelenti. Mivel nincs olyan, hogy a pokol tüze, ezért nincs olyan sem, hogy a pokol, mint létező hely. Akkor honnan ered ez a teljes megsemmisülést jelentő tűz? A Szentírás válasza, Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 29. vers, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Mint hogy Istenünk megemésztő tűz, ezért az úgynevezett pokol tüze, mely el fogja pusztítani a bűnösöket, valójában Isten bűntelen jelleméből ered. Így Urunk örök, megemésztő tűz a bűn számára. Ha a bűnös nem lesz hajlandó elszakadni bűnétől, hanem egyre csak ragaszkodik ahhoz, akkor a megváltó nem tehet mást, az ember számára is megemésztő tűz lesz.

Vajon Isten örömét leli a bűnös emberek elpusztításában? A Szentírás válasza, Ezékiel könyve 18. fejezet, 31. 32. vers, vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért hallátok meg, Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Szerető Urunk arra vágyik, hogy gyermekei hozzátérjenek, és tőle kérjék a megváltás ajándékát. Egyetlen embernek sem kívánja a kárhozatot. Gyengéd kegyelmével most érted, és értem nyújtja ki kezét, hogy megmenthessen minket. Döntsünk ma mi is amellett, hogy Krisztussal az új földön töltjük az örökkévaló életet. Amen.

Ha ilyen egyértelműen a Biblia tanítása, akkor hogyan lehetséges, hogy mégis léteznek teljesen különböző nézetek? Mert sokakban már a Biblia tanulmányozása előtt kialakult egy sajátos egyéni elképzelés, és a Bibliára csak azért van szükségük, hogy ehhez a nézetükhöz keressenek benne igazoló kijelentést. Az ilyen szemlélet és gondolkodásmód nem akar a Szentlélek vezetésére hagyatkozni, pedig csak Isten lelke tud világosságot adni a tiszta megértéshez, és tarthat vissza bennünket a tévedésektől. Ezért Isten mindenkit óv attól, hogy a saját nézeteihez keressen igazolást a Bibliából. Inkább engedjük, hogy a Biblia alakítsa és formálja a nézeteinket és hitünket.

Pál apostol így fogalmazza meg a kereszténység reménységét: várjuk a ma boldog reménységet, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Ez a reménység tehát nem más, mint a Jézus Krisztussal való személyes találkozás boldog várása. Egy olyan találkozás várása ez, amikor már nem kell újra elválni, hanem egy örökké valóságon keresztül együtt élhetünk vele és egymással.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Nyírteleken és a közeli görögszálláson Györfi Mihály lelkészi szolgálata alatt kezdődött meg az evangélikusok missziós kilépése az ott élők, köztük a nagyobb számban jelenlévő cigányság felé. Az itt kibontakozó együttműködés, az Isten áldásaként tapasztalható változások, még a világi média figyelmét is felkeltették. Műsorunkban a Philadelphia Evangélikus Egyházközség jelenlegi lelkésze mellett megszólal a gyülekezetnek három a szolgálatba hosszabb ideje bekapcsolódott tagja. Elsőként Malik Péter Károly lelkészt hallhatják, őt követi majd Bánszki István, a gyülekezet felügyelője, majd Bán Jánosné és Korpás Éva. A beszámolók az Evangélikus Egyház missziói és gyülekezeti munkatárs képzésén hangzottak el Nyíregyházán. Tartsanak ma is velünk a Lélekhangolóval!

Nos, tehát nagyon gyorsan szeretnék egy évet fölrajzolni itt a testvéreknek, hogy hogyan indult a, egyáltalán a gyülekezetünk, annak a misszió, és aztán átadnám a szót a testvéreknek, hogy, hogy néhány percben bizonyságtételekkel ezt egészítsék ki, mutassák be, hogy ez az ő életükben hogy történt, és ezt ők hogy tapasztalták. Az az ige, ami nagyon fontos a gyülekezet életében, a Philadelphia gyülekezetének, amit írt az Úr annak idején, hogy én már nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárnak be, ez a Jelenések 3:8-ból. És hát innen kapta a mi gyülekezetünk a Philadelphia nevet, Philadelphia Evangélikus Egyház Község. És ez úgy indult annak idején, hogy 92-ben Bozorádi Zoltán Esperes itt a nagy nyíregyházi gyülekezet kapcsán arra döntésre jutott, hogy bizonyos területeket le kellene választani. És így akkor még nyírszőlősi területet, a kertvárosi, illetve a nagycsertesi területet. És így jött a hívás Györfi Mihály felé is, aki annak idején még Sámsonházán lakott és főfúrómesterként tevékenykedett. És bár elvégezte a teológiát levelező szakon, de ezzel úgy el lett volna az ottani szolgálatokban, de jött a hívás, és azt értette meg, hogy el kell indulni. De amikor ide jöttek és kipakoltak, akkor is még az volt benne, hogy ez tényleg normális dolog, hogy ők pont akkor építették meg a házukat, ott vannak a gyerekekkel egy viszonylag normális fizetéssel, és akkor ide jönnek egy ilyen olyan épületbe, amit egyébként lakhatásra alkalmatlannak nyilvánítottak, a fizetés is egészen más volt. Ez Isten akarata, és hogy mondta, hogy ha nem Isten akarata, akkor ő visszafordul akár, az Úr erősítse meg őt ebben, és akkor egy állítatos könyvet kinyitott, és ez az ige volt ott benne, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, és ők ezért imádkoztak, hogy az Úr nyisson kapukat, és zárjon kapukat. Így maradtak itt, és kezdték meg a szolgálatot, az evangélium hirdetést. Nagyon kevesen jártak akkor még nyírszőlősre, de aztán elkezdtek más területeken, nyírtelekre is, akkor kijártak akkor még a közösségi házba, és egyszerűen az evangéliumot hirdették sokféle hátterű embernek, és meghallották az evangéliumot. Megértették, hogy Jézus Krisztusban új életet kaphatnak, bűnbocsánatot nyerhetnek, szabadulhatnak, és adták tovább ezt az örömhírt, és hídből hídbe, szájról szájra terjedt az evangélium, hogy családon belül, hogy néha gyerekeken keresztül került be az evangélium a családba, és aztán jöttek a szülők is, nagyszülők, sokféle ilyen út volt. De a lényeg az, hogy egyre többen elindultak a hitben, és egyre inkább megmutatkozott az, hogy mire van szükség, milyen szolgálatokra van szükség. És a 90-es évek elején testvérek önkéntes módon szálltak be különféle szolgálatokba, így voltak ilyen drogprevenciós szolgálatok, vagy függőségben élőket segítették, alkoholmentő misszió, vagy a csellengő fiatalokat próbálták elérni. És többek közt így indult később egy ilyen kis újság is a fiatalok részéről, az Érted újság, ami ugye ilyen kettős értelmű, hogy érted van, meg érted is, hogy érted van. És ezt az újságot az akkori ifjúság nyírtelek minden házába eljuttatta. Tehát önköltségen kinyomtatták, és vitték az evangéliumot ilyen módon, és közben beszélgettek emberekkel, és azt látták, hogy nyírteleknek azon a részén is ugye elvitték ezt az újságot, ahol a cigányok laktak javarészt, és azt látták, hogy van ott érdeklődés, nyitottság a cigányság részéről, és így indult egyébként a cigány misszió is. Később a 2000-es években nyíltak kapuk, hogy ezek a szolgálatok már intézményesített formában is megindulhassanak. Így indult akkor a házi segítségnyújtó szolgálat, a tanyagondoki szolgálat, amiről itt van most a mostani tanyagondokunk István végzi ezt, közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat, vagy támogató szolgálat, vagy népkonyha, amiken keresztül az embereknek a szükségeiben segített a gyülekezet.

0: Továbbra is Malik Péter Károly evangélikus lelkészt hallják.
1: Na most a diakónia és evangelizáció, ami nagyon fontos, hogy ez a kettő együtt járjon. A diakónia evangelizáció nélkül szeretetlenség, és az evangelizáció is diakónia nélkül az. Ha valaki csak jótékonykodik, segít a másiknak, egyébként a szívében pedig ott van Jézus, de róla nem beszél, akkor ez milyen dolog, hogy a testi szükségleteiben segít, és a legfontosabbat meg miért nem mondja el? De fordítva is igaz, hogy beszél az Úr szabadításáról, közben látja, hogy szenved, meg megfagy, meg éhezik, és akkor nem igyekszik, hogy ebben is valamilyen módon előre tudja őt segíteni. És később is a programok így formálódtak, és a cigányság kapcsán is ezt látták meg a testvérek, hiszen elindultak cigány testvérek, megtértek, és lehetett látni az ő kérdéseiket, az ő nyomorúságaikat, mert ott például a Görögszálláson az volt a helyzet, hogy megtért valaki, de nem volt munkára. Akkoriban Görögszállás java része nem dolgozott. És hát itt jöttek ezek a kérdések, hogy jó, akkor segíteni kellene őket a képzések útján, vagy munkát kellene nekik adni. És így indult a szociális földmunkaprogramon keresztül a foglalkoztatás. Vagy lehetett látni azt, hogy ott a cigány gyermekek olyan hátránnyal indulnak, sokszor már az óvodába menet is, hogy azt mi nem is nagyon tudjuk elképzelni. Valaki azt se tudta, hogy kell a csapot használni, vagy a WC-t használni, vagy hogy kell megfogni helyesen a ceruzát. Ezekben ez a Biztos Kezdet Gyerekház tudott segíteni. Tehát meglátták ezeket a szükségeket, adottak többször az állam részéről is ezek a lehetőségek, és a gyülekezet pedig beleállt. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a cigány misszió se úgy indult, hogy na akkor a vezetők eldöntötték, hanem a gyülekezetben ez ima téma volt, sokáig imádkoztak ezért, sokan imádkoztak ezért, és vállalták a szolgálatot, vállalták azt, hogy akkor megyünk, és hirdetjük az evangéliumot, és megyünk ki újra és újra, és rendszeresen, és most itt vannak testvérek, akik a kezdetektől fogva most is járnak folyamatosan, és végzik ezt a szolgálatot hűségesen. Itt néhány képet hoztam, és tényleg csak így nagy vonalakban tudok erről most itt beszélni, de Biztos Kezdet Ház annak idején, hogy indult, ugye itt van Györfi Mihály 2009-es állapotában. Azóta sokkal hosszabb az akkor voltam én itt 6. éves, és ez még a régi gyerekházban, ha nem tudom, felismerik a testvérek Püspök urat, meg Szabó Lajos, akkor rektor urat ott háttal ülnek. Érdekes dolog volt ez ott, hogy ez volt a vizsgaisten tiszteletem ott a cigány testvérek között, és amikor az úrvacsorai liturgia volt, akkor ez egy pezsgő, élő dolog volt, hogy ott helyben volt egy nagy konfliktus két család között, és amikor elhangzott a kérdés, hogy megbocsátottál-e azoknak, akik ellened vétkeztek, akkor ez ott zajlott le bennük, hogy akkor hát most megbocsátottam, nem bocsánat, és akkor ki tudtam, hogy megbocsátottam, és utána tudott jönni úrvacsorát venni. Tehát ugye a cigánytestvérek sokszor elevenebben élik ezeket, meg nyíltabban élik meg azokat a dolgokat, amik bennünk ott mélyen lezajlanak, vagy nem mutatjuk. Most a gyerekház már az új helyén van a templomunkban tulajdonképpen. Aztán több más program is elindult, ez például a felkészülés segített a lányoknak a felnőtt életre. Ugye sokszor probléma volt az, hogy túl hamar beleszaladtak kapcsolatokba, felelőtlen szexuális élet folytán, ugye hamar gyermekük fogant, és hát meg nagyon hamar születtek a gyermekek, ott kellett hagyniuk a sulit a fiatal lányoknak, és utána ugye hát már mikor tudnák ezt folytatni, és ezek a programok abban segítették őket, hogy lássák azt, hogy hogyan lehet különféle módokon tovább lépni, kitörni ebből a helyzetből, és persze az evangéliumot is hirdették nekik, meg ezekre a dolgokra is felhívni a figyelmet, hogy érdemes várni. Most már egy fokkal később következik be ez az életükben, és többen tovább tudtak lépni, hogy már akkor középiskolát is elkezdhették, van, aki el is végezhette közülük, és a szociális földmunka program is beindult. Hogy érdekes, hogy Isten hogy rendezte ezeket a dolgokat. Volt ez a lehetőség, de nem volt föld, de az önkormányzat felajánlott egy földterületet, és amikor meglátták ott az emberek, hogy na ezt kellene kitisztítani, ők is azt mondták, hogy hát ez lehetetlenség. Kellett őket motiválni, bátorítani, bizony, hogyha 8 órában itt fogtok dolgozni, akkor ez ki fog tisztulni ez a terület. És így is történt. Ezek az emberek megtapasztalták, hogy a munkájuknak micsoda eredménye van, és hogy említettem, hogy akkoriban javarészt nem dolgoztak az emberek, most egyébként megfordult. Tehát javarészt dolgoznak Görögszálláson. Most már nem a közmunka programok keretein belül, hanem az elsődleges munkaerő piacon.

0: A lélekhangoló folytatásában Bánszki Istvánt, a nyírteleki Philadelphia evangélikus gyülekezet felügyelőjét hallhatják.
1: Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, én Bánszki István vagyok. A gyerekkoromban, mint a 90-es évek elején, amikor Misi bácsi ide került Nyírszőlősre, én a szomszédos településen laktam, evangélikus családból származó vagyok, így Misi bácsi minket is megtalált és hívogatott. Először konfirmáció, utána az ifjúságba becsatlakoztam, és viszonylag korán, 13 évesen meg is értettem én, hogy értem is meghalt az Úr Jézus. És befogadtam a szívembe, nagy örömmel jártam a gyülekezetbe, jártunk szolgálni. Jött a középiskola, és mivel anyukám egyedül nevelt minket, nagyon sokat kellett segítenem napszámba járni, dolgozni, és eltávolodtam szépen lassan a gyülekezettől, az Úrtól. Az életemben egy nagyon hosszú törés következett be, ami 15 évig tartott. Egy olyan mélységbe került az életem, amikor az forgott a fejemben, hogy van-e értelme az életemnek. Hajnalban felkeltem, beültem a traktorba, kimentem a határba, dolgoztam, este későn bejöttem. Ez ment napról napra. Nem volt más az életemben, csak ez. És akkor egy pillanatra ez átfutott az agyamon, hogy ennek így nincs értelme. De az Úr már küldte is a következő impulzust, hogy ott van ő. És talán ő tud segíteni. Visszaemlékeztem arra, hogy milyen is volt az életem, amikor a gyülekezetbe jártam. Ahol szerettek, ahol megbecsültek. Vágyott a szívem vissza, de a lábam nem tudott elindulni. Még ott eltelt 2-3 év, mire átléptem a templom ajtó küszöbét újra, és onnantól kezdve beszippantott ez a jó lét, úgymond. Az Úr Jézus már teljesen a szívemet megérintette újra, és egy biatorvágyi alkalommal, egy férfi héten vehettem részt, ahol megláttam azt, hogy milyen mélyre is süllyedtem. És hála az Úrnak le tudtam tenni azokat a bűnöket, amelyek megkötöztek engem ez alatt a 15 év alatt. És ki tudtam állni a gyülekezet elé, hogy itt vagyok újra, és szeretnék szolgálatba állni. Nem kellett sokáig várnom a szolgálatra, nagyon hamar kaptam az első szolgálatomat. Utána jöttek sorra a gyerekszolgálat, ifjúsági szolgálat. Mire észbe kaptam, azt láttam, hogy nem egyedül vagyok, hanem az Úr adott egy társat, aki már azóta a feleségem. Utána már közös volt a szolgálatunk, és az első találkozásom a cigány fiatalokkal a FEFE programban volt, és egy nagyon jó időszak volt, nagyon áldásos időszak volt ez a. Később a földmunkaprogramnak a vezetését kaptam meg. Ott nagyon komolyan formált az Úr engem, tanított engem. Mivel volt mezőgazdasági tapasztalatom, ebben nőttem fel, ebben dolgoztam, így láttam a lehetőséget, hogy mit lehetne kihozni abból a földterületből, amit megműveltünk. És én próbáltam őket munkára bírni, hogy akkor menjünk, csináljuk, mert akkor ez nagyon jó lesz, de hát ők ezt nem akarták. És voltak konfliktusok. Utólag tudtam meg, hogy a biciklimet többször kiszúrták, de hálás vagyok az Úrnak, hogy tetlegességben nem ment át ez a veszekedés, bár egyszer-kétszer azért közel volt a dolog hozzá, de az Úr formált engem is. Ki tudtam munkálni bennem azt, hogy tudjak megelégedni azzal a kevéssel, amire képesek, amit el tudnak végezni. És szépen lassan motiválni őket. Kaptam erre lehetőséget is a Szent István Egyetem kapcsán meghirdetett egy próbaképzést, Gödöllői Egyetem. Ott egy képzésen voltunk, amikor jött a hír, hogy összedőlt a fóliasátor, és megrogyott a térdünk. Leborultunk az Úr elé, Uram, most akkor hogyan tovább? Fólia nélkül nem tud menni a program tovább. És imádkoztunk közösen. És az Úr 3 hónap alatt megadta az új fóliára valót. Egy fél év múlva újra vetettünk a fóliára. Nagyon nagy csodákat éltünk meg, és később a tanyagondnoki szolgálatra hívott el az Úr, amiért nagyon hálás vagyok, bár nagyon félve kezdtem ebbe a szolgálatban. mert hát nagyon sok nehézséget hallottam erről, hogy közvetlenül konfrontálódni az emberekkel, mindennapi kapcsolatban lenni velük, de az Úr ezt nagyon jól kihasználta, és nagyon sokat formált engem is benne, és ahogy az előző tanyagondok megfogalmazta nekem, hogy ez egy óriási lehetőség, mert nem alá fölé rendeltség van, hanem egymás mellett vannak. Én vagyok ő értük. Segítem őket, hogy eljussanak a boltba, eljussanak az orvoshoz, eljussanak a gyógyszertárba, vagy a kórházba, vagy nagy bevásárlást csinálni, és közben beszélhetek velük a napi problémákról, említhetem nekik a megoldást, hogy az Úr Jézusnál keressék a megoldást, és nagyon jó beszélgetések alakulnak ki. Röviden ennyit mondanék, és szeretném átadni a szót.

0: továbbra is az evangélikus lélekhangoló műsor szól, amelyben a nyírteleki evangélikus gyülekezet cigánymissziós munkatársait hallhatják.
1: Bán Jánosné vagyok, én is a Philadelphia gyülekezetből jöttem. Annak idején körülbelül már 20 éve is elmúlt, hogy én hitre jutottam. A polgármesteri hivatalban dolgoztam, és így nap mint nap találkoztam cigánytestvérekkel is. Sokszor fordultak hozzám kérésekkel, hogy nyomtatványt kitölteni, vagy egyszerűen csak beszélgetni szerettek volna. És olyan sokszor gondolkoztam én is azon, mint ahogy lelkész úr is mondta, hogy hogyan kellene menni hozzájuk, hogy ugye ha Krisztus meg tudta fordítani az életemet, ha engem meg tudod szabadítani, akkor őket is meg tudja. Nekik is ez az egyetlen lehetőségük van, hogy megismerjék Krisztust, és az ő életük is megváltozott. Aztán a gyülekezetből elkezdtünk kijárni, először csak havont egyszer mentünk, első vasárnap délutánonként. Akkor mindig zsíros kenyeret kentünk nekik, teját főztünk, mikor, mit, de akkor még kevesebben voltak, utána aztán ez egyre jobban kezdtek szállni, egyre többen, és akkor néhány asszonytestvére úgy láttuk, hogy jó lenne foglalkozni külön az asszonyokkal, és akkor elkezdtünk egy ilyen alkalmat, ahova az asszonyokat próbáltuk meginvitálni. Hát volt olyan, hogy kimentünk vasárnap délutánonként, nem volt senki, aztán láttunk egy valakit jönni, volt kettő, és akkor ahogy telt az idő, elkezdtek szállingózni, egyre többen lettek, és érdekelte őket, amit el tudtunk mondani az evangéliumról, bizonyságtételek, nagyon érdekelték őket. Egész addig, amíg aztán a férfiak is elkezdtek bekérezkedni ezekre az alkalmakra, és akkor utána ez már úgy kibővült, hogy már istentiszteleti alkalmak is voltak. Először ugye még a gyerekházban volt, és volt olyan, amikor teljesen megteltek a termek. Vége volt az istentiszteletnek, és akkor a testvérek nem mentek el, hanem mondták, hogy énekeljünk még, beszélgessünk. Úgyhogy volt, hogy egy-egy istentiszteleti alkalom 2 óra is volt, meg még több. Aztán most ez az új a templomunkba, Görögszász ugye a lehetőség ott van, de most egy kicsit kevesebben járunk. Most is úgy, hogy elkezdtek szállingózni, hogy hol egy, hol kettő. Csak bizakodhatunk, hogy majd újra megtelik a tele. Imádkozunk érte, nem tudhatjuk, hogy mi ebbe az Úr akarata.

0: Lélekhangoló.
1: Köszöntöm a kedves testvéreket, Korpás Éva vagyok. Én nem régóta vagyok a gyülekezetnek tagja. Én úgy gondolom, hogy most már tudom pontosabban, hogy nincsenek véletlenek, mert engem a munka, de a munkán keresztül az Úr vezetett ehhez az evangélikus gyülekezethez. Tudnélik, jó példák, jó és rossz példák hírnökeként dolgoztam. Rádióriporter vagyok, és nekem nagyon tetszett az a cigány misszió, aminek hírét hallottam, hogy annyira ki Philadelphia gyülekezetben milyen csodák történnek. Tehát a biogazdaság, a szociális földprogram, a biztos kezdett gyerekház. Tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kevés olyan gyülekezet van, nem csak evangélikus, hanem egyáltalán kevés olyan gyülekezet, ahol ilyen cigány missziós munka folyik. Én egyébként eredendően evangélikus vagyok. Konfirmáltam is, de elhagytam az Urat. De aztán az Úrnak gondja volt arra, hogy én ne csak krónikása legyek az itt zajló eseményeknek, hanem hogy megtapasztaljam az ő csodatívő hatalmát, mert 3 évvel ezelőtt történt a szervezetemnek egy majdnem végzetes összeomlása. Tehát a sürgőségi intenzív osztályon 1,5 napról én nem tudok elszámolni. Azt mondták az orvosok, miután magamhoz tértem, hogy ne neki legyek, az orvosnak legyek hálás, hanem az égieknek, mert hogy ők fordítottak vissza engem, úgyhogy talán azt mondom, hogy egy kisebb fajta csoda, hogy én most itt vagyok és beszélek, és nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért. Tehát én nem csak mint krónikása ezeknek a tevékenységeknek dolgozom, hanem itt maradtam a gyülekezetben is. Egész pályafutásomat végigkísérte az, hogy én cigány emberek között nagyon sokat megfordultam, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. De valahogy nem volt kérdés számomra, hogy az Úr szerintem engem erre a pályára állított. Tehát csatlakoztam az asszonytestvérekhez, és én is járok ki minden vasárnap. Hát van, amikor én sem tudok menni görögszállásra, a cigánymisszióba, ahol hát vannak olyan családok, akikkel tényleg azt mondom, hogy közeli jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát ha lelki segítségre van szükség, most például Sopron-Kövesden dolgozik egy házaspár, most már több mint 3 hónapja ez a cigány házaspár úgy tűnik, hogy kiállt a próbát, és úgy gondolom, hogy ebben a testvéreknek és az Úrnak természetesen nagy szerepe van. Tehát most például ők azt kérték, hogy imádkozzunk értük azért, hogy megmaradjon a munkahelyük, mert hiszen otthon még 2 család van, akiken nekik segíteniük kell. Tehát, hogy ilyen dolgokat hoz elénk az Úr, és mi igyekszünk szolgálni, igyekszünk szeretni, amíg lehet. És én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megtartott, és hogy tudtam olyan műsorokat is készíteni, ahol tudtam szólni. És nem gondoltam, hogy hirdetni fogom az evangéliumot, tehát hogy ez számomra egy nagyon csoda dolog.

0: A nyírteleki Philadelphia evangélikus egyházközség lelkésze és a nyírteleki és görögszállási cigányság körében végzett missziói szolgálatok három hűséges tagja személyes hangon szólt egyrészt arról, amit az ő életükben és emellett a cigányok között tett Isten. Malik Péter Károly, nyírteleki evangélikus lelkészt, Bánszki István, gyülekezeti felügyelőt, Bán Jánosnét és Korpás Évát hallhatták.
1: Ez itt a Lélek hangoló.
2: Kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió misszió.
3: Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
4: Önök továbbra is a Lélek hangoló
3: evangélikus műsort hallják.
4: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Ez a farizeus úgy gondolkozik, hogy Jézus nem elég tökéletes ahhoz, hogy a bűnösöket kiszűrje. Valójában Jézus éppen a bűnösöket szűrte ki. És azokhoz jött. Nem véletlenül mondja azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió konferenciáján hallhatták a résztvevők azt a szentírási üzenetet, amelyet a lélek hangolóban is megosztunk. Egy utcanő, egy farizeus és Jézus. Foltmanók és lábmosás és az ember értéke. Deák Bálintot, a Parciumi Simonyi Falva evangélikus lelkészét hallhatják.

0: Deák Bálint simonyi falvai evangélikus lelkészt hallják.
1: Tehát Lukács evangéliuma 7. rész 36-tól 50-ig terjedő versek. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárról tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti jobban őt? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Azt hiszem, hogy nagyon sokan úgy vagyunk, mint ez a Simon, hogy hát mi nem vagyunk annyira bűnösek, mint a világban lévők. Nagyon sokszor lehet ez van bennünk, hogy hát mi is úgy vagyunk, mint ez a farizeus, hogy hát a bűnösök miért is jönnek közénk? Miért van az, hogy be kell engedni másokat? És ugye a mai napon éppen erről hallottunk, az üdv hadsereg valójában így jött létre, így indult el, hogy volt egy gyülekezet, akik nem fogadták be az utcán lévő bűnösöket. Nagyon sokszor mi is ilyen farizeusok vagyunk. De ne menjünk éppen ennyire előre. Gondolom nagyon sok testvér előtt ismerős Max Lucadónak az Értékes vagy című kis foltmanókról szóló könyve. Abban pont erről van szó, hogy mindannyian külön-külön értékesek vagyunk. És mi történik ott abban a mesében? Valójában az, hogy egymásra fekete pöttyöket ragasztanak, hogyha valaki elbukik, valami olyasmit tesz, és hogyha valaki valamit jót tesz, hát a fehér pöttyöket. Nagyon sokszor így vagyunk mi is, hogy megbélyegzünk embereket. Egy kicsit úgy azon gondolkoztam, hogy hogyan néznek itt az a két személy, ez a farizeus és ez az asszony Jézusra. Az asszony úgy nézett Jézusra, mint aki, úgy ahogy Jézus fogalmaz, sok bűnét megbocsátotta. És a farizeus? Hát ha igazi proféta lenne, akkor tudná, hogy ez az asszony ki. Ez a farizeus úgy gondolkozik, hogy Jézus nem elég tökéletes ahhoz, hogy a bűnösöket kiszűrje. Valójában Jézus éppen a bűnösöket szűrte ki. És azokhoz jött. Nem véletlenül mondja azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem a tisztáknak, nem azoknak, akik azt gondolják magukról, hogy bűn nincs bennük, hanem a bűnösöknek van szüksége Jézusra. az, aki beismeri, hogy bűnös. Ez a Simon úgy gondolkozott, hogy lehet, hogy van bennem valami bűn, de hát azért messze menően nem vagyok olyan, mint ez az asszony. És egy kicsit nézzük meg, hogy Isten hogyan lát bennünket. Mert Isten egészen különösen lát. Valójában egyformáknak. Mindannyian bűnösek vagyunk. Nincsen, aki jót cselekedjék. Erről tesz bizonyságot a Biblia. És mindannyian egyformán rászorulunk Jézus Krisztus kegyelmére. Jézus Krisztus áldozatára. Ha így kezdjük nézni az Isten szemüvegén, az Isten szemén keresztül a másikat, akkor nem fogom megbélyegezni. Legfeljebb úgy fogom látni, hogy hát ő is rászorul Isten kegyelmére. Szokták mondani, hogy nincsenek farkasok, csak eltévedt bárányok. Mi nagyon sokszor egymást farkasoknak nézzük, vagy mi vagyunk farkasok mások számára. Isten szemében sehol nem írja a Biblia, hogy hát eltévedt farkasokról beszél, hogy azokat megy megkeresni. Csak eltévedt bárányokat megy megkeresni Jézus.

úgy végig gondoltam, hogy Isten hogyan lát bennünket, hogy mindannyian értékesek vagyunk. Nincs értékesebb, meg annál értékesebb, meg legértékesebb, egyformán értékesek vagyunk számára. Milyen értékesek? Vagy mennyire vagyunk értékesek számára? Hogy az ő egyszülött fiát értünk odaadta. Mert annyira szeretett, hogy még őt se kímélte, Jézus Krisztus se kímélte. Sőt, ugye olvassuk azt is, hogy nem aranyon, nem ezüstön, hanem Jézus drága vérén váltott meg bennünket. Ennyire drágák vagyunk mi neki. Amit már említettem, ugye, hogy nagyon szeret bennünket. És mindenkit, kivétel nélkül. Én azt szoktam mondani, hogy nincsen olyan bűnös, akit Jézus ne tudna megváltani. De nincsen olyan jó ember se, akiért Jézus ne kellett volna meghalljon. És a másik, amit ugyancsak Isten szemüvegén keresztül láthatunk, hogy minden embert meg akar váltani. Hogy a kapcsolata az Istennel helyreálljon. Minden embert meg akar keresni. Már az első emberpárt is. Ádám, hol vagy? Nem Ádám indult el, és Éva indult el, hogy megkeresse az Istent, hanem Isten indult el utánuk. És ugyanúgy utánom is. Ezelőtt 5-6 évvel tettem itt bizonyságot, hogy Isten hogyan indított el engem. Valójában egy kíváncsiság által. Kolozsváron a református kollégiumban végeztem, és mikor bekerültem 9. osztályba, az történt, hogy jöttek estéről estére, és szóltak, hogy ekkor és ekkor van ima közösség, lehet jönni. Hát a nagyobbak, ugye a kis gólyákat próbálták úgy tanítgatni, hogy mindenhova lehet menni, csak ide nem. És Isten engem kíváncsivá tett, hogy vajon mi van ott? Miért tiltják ennyire? Elmentem oda, és ott ragadtam. Tehát valójában én is arról tudok beszélni, hogy egy folyamat az én életemben a megtérés, mert onnantól kezdve, mint formált, és mai napig azt mondom, hogy formált. De valójában ez ott indult el, hogy Isten engem kíváncsivá tett, hogy mi folyik ott. És mindannyiunkkal így akar kapcsolatba lépni. A másik, amit látunk Lukács evangéliumából, nem derül ki az asszonynak a neve. Nagyon jól tudjuk, hogy Máriáról van szó más evangéliumokból, de Lukács még a nevét se említi meg. Miért? Hát ez egy bűnös nő. Mindenki így ismerte. Te ilyen vagy. Bármit is cselekszel, te ilyen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Valaki egyszer így fogalmazott ezzel kapcsolatosan, az Isten országában csak kutyából lesz szalonna. Ott más nincs, más emberek nincsenek, csak olyanok, akiket nem lehet megváltani másképpen. Aki beismeri, hogy én ilyen vagyok. Mike Sámuel neve lehet, hogy ismerős. Ő is egy lelkész családból származik. Az édesapja nagyon sokszor mondta el, hogy hát fiam, azért már jó lenne, látod, ennek a lelkésznek, annak a lelkésznek, a fia már megtért, hát azért te is jó lenne. Ő mondta el, hogy azt mondja, egyszerűen kerestem azoknak a lelkészeknek a gyermekeiben, hogy milyen hibákat követnek el. És mindig mondtam édesapámnak, hogy hát de tudod, hogy ez hogyan élt, keressük, hogy megbélyegezzük a másikat. Simonnál azt látjuk, hogy hát ő teljes mértékben ezt az asszonyt megbélyegzi, lenézi. Uram, te nem látod, hogy ez egy bűnös asszony? Nem lehet, hogy ide jön, még a végén az asztal közösséget is megfertőzi. Nagyon tetszik, hogy hogyan kezeli Jézus ezt az egész helyzetet. Nem kezdi el mondani, hogy Simon, te nem jól látod az egészet. Hát nézd meg egy kicsit, másképpen. Egyszerűen csak annyit mondj, hogy Simon, van valami mondani valóm neked. És mennyire jó lenne, hogyha ezt Jézus sokszor mondaná nekünk. Nem feltétlenül ilyen helyzetben, hanem most sokszor. Mert ez azt feltételezi, hogy én akkor sokszor akarom tudni, hogy mi az Isten véleménye. Van mondani valója. Az a szomorú, amikor már nincs mondani valója. Az a szomorú, amikor nincs kijelentés. Sámuel prófétánál születésénél ott olvasjuk, hogy nem volt kijelentés. Mennyire szomorú ez.
És a mi életünkben vajon mikor volt utoljára kijelentése az Istennek? Vajon mikor szólított meg bennünket, hogy van valami mondani való? Lehet, hogy nem annyira kedves az, amit mond. Mert az életünket helyre akarja állítani. Nem mondott le Simonról se. És mennyire jó lenne, hogyha ennyire komolyan vennénk, hogy Uram, szükségem van arra, hogy Te megszólítsál engem.

látja Jézust, hogy hát nem elég jó próféta, egészen megváltozik. Egy egyszerű kis példázat által. Azt mondja Jézus, hogy volt egy hitelező, az egyik 500 dénárral, a másik 50 dénárral volt adós. Egyik se tudott fizetni, mind a kettőnek elengedte. Szerinted ki szereti jobban? És mit csinál Simon? Elkezd gondolkozni. Olyan érdekes, ahogyan itt fogalmaz, azt mondja, úgy gondolom, hogy az, akinek többet elengedett. Nem merte 100%-osan kimondani azt, hogy hát igen, az, akinek többet elengedett. Nyilván, hogy az. Miért? Rájött arra, hogy valakit bűnösebbnek tartott magánál. És ugye ebből Jézus utána elmondja. Gyere egy kicsit, vizsgáljuk meg ezt az egész helyzetet. Nézzük meg egy kicsit, mi is történt itt ma vacsoránál. Bejöttem, vizet nem tettél, hogy a lábamat megmossad. Akkoriban ugye ez a zsidóknál létfontosságú volt a vacsora előtt. Ez az asszony mit csinált? Mikor bejött, könnyeivel áztatta, mosta a lábamat. Hajával törölte meg. Te nem öntöttél olajat a fejemre, ő drága kenetet öntött a lábamra. Te kellett volna megtegyed, de te egy kicsit magasabbra emelted a szintet. Olyan értelemben az orrodat. És mennyire jó lenne, hogyha nem tudnánk így gondolkozni, mint Simon. Miért? Mert akkor magunkat néznénk elsősorban, és nem a másikat. Nem azt néznénk, hogy hát neki több bűne van, hanem azt mondanám, hogy Uram, köszönöm, hogy az én bűneimet megbocsátottad, hiszen rengeteg van nekem is. És ilyen értelemben, ha megnézzük, Isten az én életemet akarja elsősorban megváltoztatni. És itt mindannyiunk életét külön-külön. Mennyire jó lenne, hogyha így átengednénk az Istennek, hogy Uram, te tudod, hogy én mit tettem. Te jól ismersz engem, te láttad, mennyi mindent tettem én. Uram, állítsd helyre az életemet. Életem minden egyes területét. Házasságomat, családomat, gyermeknevelést, munkahelyemet, mindazt, ami van. Állítsd helyre. És én hiszem azt, hogyha így tudunk jönni az Isten elé, ő abszolút mindent helyre fog állítani. Ezt tette Simonnal is. Nem olvassuk, hogy Simonban mi történt. Viszont azt olvassuk, hogy ott még voltak az asztalnál, és mikor az asszonynak azt mondja, hogy a te bűneid megbocsátattak, akkor ott megint elkezdik, hogy hát kicsoda ez a Jézus? Hát még a bűröket is megbocsátja? És olyan érdekes, hogy Jézus nem foglalkozik velük. Jézus nem mondja el nekik, hogy hát nézzétek, én azért az Isten fia vagyok, hát azért nekem ez is lehetséges. Nem kezdi el ott bizonygatni, hogy ő kicsoda. Egyszerűen csak ennyit mondanak az asszonynak, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Miért? Mert ő tudta, hogy Simon életét is, és az asszony életét is helyrehozta, rendbeállította.

0: Lélekhangoló műsorunkban továbbra is Deák Bálint evangélikus lelkész igehirdetését hallhatják.
1: Nagyon jó lenne, hogyha az lenne bennünk, mint egy misszionárius, elment egyszer egy szomszéd misszióba, és megkérdezte, hogy hát miért működik itt nálad ez az egész, hogy emberek jönnek, megtérnek, újjászületnek, nálam meg nem. Én is ugyanazt a munkát végzem, de nálam nem változik semmi. Behívta az irodájába, azt mondja, tudod mi, gyere, elmondom neked. Azt mondja, menj haza, menj be a te szobádba, vegyél egy

krétát, húzd magad körül körbe. Azt mondja, utána mondd ezt az imádságot. Uram, kezd a változást ezen a körön belül. Mert úgy, ahogy szoktuk mondani, hát milyen kár, hogy nincs itt a szomszédom, hogy nincs itt ez, nincs itt az a személy, mert ez az igehirdetés pont neki szólt volna. Nem. Isten mindig minket akar megszólítani. Legfőjebb, hogyha engem küld tovább, hogy elmondjam neki, hogy jó lett volna, hogyha te is hallod ezt az igehirdetést. De elsősorban nekünk akar szólni. És ilyen szempontból elsősorban hozzám akar szólni az Isten. Engem akar megszólítani. És nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy hát Uram, ezen a körön belül kezd. Mert ha elkezded itt a változást, akkor lesz a gyülekezetben, lesz a családban, lesz a környezetben változás. De ha ezen a körön belül nem kezded el, akkor nem lesz sehol. És ezt akarja Isten, hogy a mi életünkben ezt elkezdje. Egy kicsit úgy azon is gondolkoztam, hogy mennyire különbség van Simon és az asszony között. Hát Simon azt gondolja, hogy egy nagyon jó dolgot tesz Jézussal, hogy meghívja vacsorázni. Azért egy rabbit meghívni, megvendégelni, hát ez tényleg egy nagyon jó dolog. És ad valamit, ad egy keveset az övéből Jézusnak és a tanítványoknak, vagy a sokaságnak, aki még ott volt. És az asszony mit ad Jézusnak? Valójában mindenét. Hát ez a nagy különbség kettőjük között. Én vajon mit adok az Istennek? Odaadok mindent, és azt mondom, Uram, itt van az életem, teljesen a tiéd. Vagy azt mondom, hogy hát itt van egy vacsora, itt van a szolgálatom, ez a tiéd, a többi az én dolgom, az én életem, abban ne szólj bele. Nagyon sokszor így vagyunk mi is. Vajon Isten ezen a ma estén mit akar helyre tenni a te életedbe, az én életembe? Én őszintén megmondom, hogy az én életemben, amit Isten ezek által, az igék által rámutatott és helyre akar tenni, az az ima életem. Mert régebben nagyon sokat imádkoztam emberekért. És egy ideje már kevesebbet. Valamikor én is, tényleg nagyon is közben jártam emberekért. És ez egy kicsit meglankadt. És Isten azt mondja, hogy ebben változni kell. Az asszonyt elküldi, és azt mondja, a te hited megtartott. Lehet, hogy minket is így elküld, azt mondja, a te hited megtartott. Lehet, hogy azt mondja, hogy menj el, ezzel a hittel szolgáljál. Ezzel a hittel mentsél meg másokat. Ezzel a hittel szolgáljál mások felé, és ne nézzed, hogy milyenek. Annak idején, mikor a lelki gondozói továbbképzésre jártam, ide Budapestre, a Semmelweis Egyetemre, volt egy évfolyam társam, egy csoporttársam, és annak idején ő Rómában tanult, egy katolikus személyről van szó. Ott Rómában elment a Teréz anya testvérei közösségbe, látta, hogy milyen jó kedvük van, csodálkozott, mikor közeledett, hát azt mondja, érezte, hogy a gyomra, mintha felfordulna. Csodálkozott, hogy hát hogy tudnak ebben a szakban ilyen jó kedvűek lenni. Hát az utca embereinek a piszkos, koszos ruhájukat mosták, és közben ott énekelgettek, nevetgélgettek. Azt mondja, egy idő után ő is megszokta ezt. Ráragadt ez az öröm, hiszen örömmel végezték ezt a munkát. Mennyire jó lenne, hogy nem válogatnánk a szolgálatban, nem válogatnánk abban, hogy kihez menjünk el, hanem ahova az Isten küld, menjünk.

Mai lélekhangoló műsorunk a végéhez közeledik. Egy az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján elhangzott igei szolgálatot osztottunk meg, amelyben Deák Bálint, simonyi falvai evangélikus lelkész, egy bűnös asszony és egy farizeus Jézussal való találkozásának történetét magyarázta, amely Lukács evangéliuma 7. fejezet 36-tól 50-ig terjedő verseiben olvasható. A felvétel meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, amelyet a missio.luteram.hu címen találhatnak meg. Visszajelzéseiket, üzeneteiket örömmel fogadjuk, egyrészt e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, Erős Váram is.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a hatalmas mágnes. A mai ige János evangélium a 12. fejezet 32. verse. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Gondolatok az ígéről. Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel. Attól féltek, hogy ige hirdetésetek nem vonza az embereket. Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadt és mennybe ment megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, amely valaha is nyilvánvalóvá lett az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga? Ha valami más készített arra, hogy hívő legyél, hamarosan el fogod hagyni hitedet. De ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor ő meg is tart az élő hitben mindvégig. Miért kételkedett tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. Az ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetméltó. Egyszer minden ember megérzi vonzó erejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékes szólás, sem a szép szertartás, vagy ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle modern emberi ügyeskedéssel, hanem, mint Isten munkásaihoz illik, az ő módján dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és meglátod. Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. Ma zárul le az idei teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-től máig, október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezért Jézsaiás 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a teremtés hete megünneplését is. Ma este is folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most, ma, október első vasárnapján ismét megszólalnak az orgonák. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült.

Nem véletlenül vagy ezen a földön. A mennyei atya téged is kiválasztott valamilyen feladatra. Az ő küldönce vagy. Azt szeretné, hogy Isten országa általad is épüljön, hogy munkálkodásod által szebb legyen ez a világ. Ne hidd el azt, amit az ördög a füledbe sugdos, hogy te semmire sem vagy képes. Ne engedd, hogy bármi vagy bárki megakadályozzon a küldetésed teljesítésében. Mindig lesznek olyanok melletted, akik megpróbálnak lebeszélni arról, hogy azt tedd, amit Isten kér tőled. De te ne rájuk hallgass. Azokra figyelj, akik abban segítenek, hogy eleget tegyél az elhívásodnak. Persze ehhez tudnod kell, hogy hol szeretne látni téged a te mennyei atyád.

Ma szállj egy kis időt arra, hogy Isten jelenlétében elcsendesedve megvizsgáld azt, hogy jó pályán és jó irányba halad-e az életed.

Mindig van lehetőség az újrakezdésre, a pályamódosításra. Mi, emberek, általában félünk a változástól, a változtatástól. Nem szívesen lépünk ki a komfortzónánkból. Nehezünkre esik magunk mögött hagyni a megszokott dolgainkat, feladatainkat, a jól bejáratott időbeosztásunkat. Pedig időnként éppen erre van szükség ahhoz, hogy Isten áldását megtapasztaljuk az életünkben. Ezért légy nyitott az újra, arra, amit ma Isten kér tőled.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 4-e. 78. Zsoltár, első 7 verse. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ős régi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Amikor Jézus a 12-t elküldte, többek között azt mondta nekik, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ők is csak azt tudták továbbadni, amit kaptak, mi sem tehetünk másképp. Voltak, akik nekünk adták át a hit igazságait, most pedig ránk vár a következő nemzedék. Előttük járunk, követnek bennünket. Nekünk adatott az a lehetőség, hogy taníthatjuk őket. Titkokat, ősi igazságokat adhatunk át. Az Úr dicső tetteit és csodáit. Nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. Megparancsolta őseinknek azért, hogy ne merüljön feledésbe a dicsősége Istennek. Nagy tragédia következik, ha elfelejtjük őt, ha homályba vész az ő jelenléte. Olvassuk el a 106. Zsoltár 13-tól 22. verseit. De csak hamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abirám csoportját. Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. Borjut készítettek a Hóreb hegynél, leborultak a bálvány szobor előtt. Fölcserélték a dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban. Csodákat Hám földjén, félelmes dolgokat a Vörös-tengernél. Hogyan adjuk tovább? Torzítás mentesen. Ha minden nemzedék csak egy kicsit változtat, vajon mi lesz az üzenetből néhány nemzedék múlva?

Érthetően. Nem feltétlenül ugyanúgy, ahogy mi vettük, hanem úgy, hogy a fiatalok meg tudják ragadni. Édesapám az evangéliumot német nyelven hallotta. Idősebb korában, mikor szószékre állt, magyarul kellett hirdetni az igét, mert már csak kevesen értették a sváb nyelvet. Érdemes keresni a továbbadás legalkalmasabb módját, mert gyönyörű eredménye lehet. Nem felejtik Isten nagy tetteit. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jana Strange írta Oklahomából, az Egyesült Államokból. Isten elfogadott. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Máté evangéliumának 21. fejezetének 42. verse. Férjemmel egy oklahomai farmon élünk, ahol egy kisebb jónyájat gondozunk. Évente többször is születnek kisbárányok, ám alkalmanként előfordul, hogy az anya juh elutasítja újszülöttjét. Nem hagyja szopni, ellöki magától, közönösen továbbá, sőt, olykor még rá is tapos a kicsinyére. Ennek hátterében sok minden állhat. A báránynak a gyengesége, a túl sok utód, az anyai ösztön hiánya, vagy egyéb számunkra láthatatlan tényező. Az ilyen magára hagyott árva bárányt bevisszük a kórházba, hogy a melegben cuvis üvegből táplálják. Számomra a gyülekezet közössége jelenti a legszorosabb kapcsolat Istennel. Fájdalmas azonban látni, hogy sokan vannak, akik elutasítva érzik magukat az egyház falai között. Ahogy az anyajuhok elhagyják kicsinyeiket, úgy ennek a kirekesztettségnek is számon sokszor rejtett oka lehet. Az ítélkezés mély sebeket ejt. Az ember elmarad a közösségéből, felhagy Isten keresésével, és végül akár még a hitét is elveszítheti. Jézust is elutasították korának vallási vezetői, mégis ez a megvetett kő lett Isten megváltó tervének sarokkövévé. Amikor az ítélkezés helyett az elfogadást választjuk, Jézus végtelen szeretetét közvetítjük Isten minden gyermeke felé. Urunk, köszönjük, hogy legyőzted az elutasítást, és példát mutattál, hogyan járjuk szeretettel a hitnek útját. Amen. Napi gondolat: megnyitom a szívemet, hogy el tudjam fogadni a másik embert. Imádkozzunk a kirekesztettséget átélő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Faluvégi Dezső. Várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

0: A tisztelet kegyelmi ajándék.
1: A jellem tökéletesítése. Igen, rettenetes Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. 89. Zsoltár, 8. verse. Gondolatok az ígéről. A tisztelet kegyelmi ajándék, amelyet gondosan kell őriznünk a szívünkben. Isten iránti való tiszteletre az ő végtelen nagyságának és jelenlétének érzete késztet. A láthatatlan Isten mindenütt jelen valósága legyen hatással minden gyermekére. Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy az ima és a nyilvános istentisztelet óráját és helyét szentnek tekintsék, mert ott Isten van jelen. Amikor viselkedésünkkel és tetteinkkel tiszteletet tanúsítunk, elmélyül bennünk az érzés is, amely a tiszteletet táplálja. Jó lenne, ha fiatalok és idősek tanulmányoznák és elmélkedés közben gyakran ismételnék Isten igéjének szavait, amelyek elénk tárják, hogyan tekintsünk arra a helyre, amelyet Isten a jelenlétével különböztetett meg. Mózesnek megparancsolta a csipkebokornál: vedd le a saruidat lábaidról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Amikor Jákob az angyalok látomását szemlélte, így szólt: az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Alázatosság és tisztelet jellemezze mindazok magatartását, akik Isten jelenlétébe vágyakoznak.

0: A tudás öröme.
1: Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. 63. Zsoltár, első vers. A keresés, melyet életünk folyamán folytatunk, gyakran a fáradhatatlan vágyakozásban ölt testet. Kezdetben ez a vágyakozás talán egyszerű dolgokhoz kötődik. Egy kívánt játék megkapása, egy frissen sült sütemény illata, vagy épp egy csodálatos pillanat megélése. Ahogy telnek az évek, ez a keresés egyre összetettebbé válik. Megtanuljuk a mesterségünket, tervezgetjük életünk legnagyobb eseményeit, mint egy álomesküvő vagy épp egy egzotikus nyaralás kezdetét várjuk izgatottan. Azonban, ahogy elmélyülünk az élet különleges pillanataiban, egyre inkább rádöbbenünk, hogy az igazi boldogság eléréséhez vezető út sokkal göröngyösebb, mint amire számítottunk. Még az álmaink sem teljesednek mindig úgy, ahogyan azt a várakozásainkban elképzeltük, és minden erőfeszítésünk ellenére gyakran ott találjuk magunkat, egy elhagyatott, szomjas földön, melynek nincs vize, a lelki kimerültség és kétség érzésével. Dávid története a legszebb példája annak, hogy az élet nem mindig úgy alakul, ahogyan azt előre eltervezzük. Isten irányítása alatt Sámuel kenete által Dávid királlyá lett, ám ez nem jelentette azt, hogy mindjárt a trónon találta volna magát. Éppen ellenkezőleg. Mindennapi élete ugyanazokkal az egyszerű teendőkkel telt, mint előzőleg. Pásztorkodott és a nyáját őrizte. De egy isteni céltól vezérelve Dávid szíve mélyén tudta, hogy ő már más, mint aki valaha volt. Azonban a nagy áttörés és dicsőség pillanatai nem azonnal jöttek. A filiszteusok felett aratott csodálatos győzelem és Góliát legyőzése után kezdte el Dávid megízlelni azt a különleges felkenést, amit Istentől kapott. A nép hamarosan ünnepelni kezdte őt, dicsőítve hőstetteit. Ám a körülmények, amelyek körülvették, nem lettek könnyebbek, hanem éppen ellenkezőleg. Saul irítsége miatt menekülésre kényszerült, és életét kellett mentenie. Az üldözés nem volt igazságos, hiszen Dávid semmiben sem hibázott, sőt, mindvégig hűséges maradt Istenhez és a királyhoz, de mégis üldözötté vált. A sors próbája éppen ekkor, a menekülés közepette hozta el Dávid számára egyik legmélyebb lelki tapasztalatát. A pusztában, ahol mindennel szembenézett, amit az élet nehézségei hoztak, Dávid nem panaszkodott az igazságtalanság miatt, és nem a jövőbeli megoldásokat kereste. Ott a sivatag porában, amikor a fizikai szükségletek és a magány érzése mindent eluraltak volna, Dávid szíve másra vágyott. Isten közelségére. A 63. Zsoltár szavai tükrözik legjobban e vágyakozást. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Ekkor a legnagyobb lelki és testi megpróbáltatás közepette Dávid vágya nem a holnapi kenyérre vagy a szenvedés enyhítésére irányult, hanem arra, hogy Istennel, a mindenhatóval való kapcsolatában találja meg a legnagyobb erőt. Dávid számára a legnagyobb ajándék és erő nem a körülmények megváltozása, hanem Isten közelsége volt. Ahogy a proféta írja, A Krisztus képére való újjáteremtődés folyamata átformálja az ember egész lényét, és olyan lelki erővel tölti meg, amely túlmutat a földi nehézségeken. Ez a történet arra tanít minket, hogy az élet legmélyebb vágya nem a pillanatok csillogásában rejlik, hanem abban a folyamatos keresésben, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez, hogy az ő akaratát cselekedjük, és hogy a legnagyobb kihívások közepette is képesek legyünk megtalálni lelki békénket és erőnket az ő jelenlétében.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 4-én vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon. A következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap Ószövetségi igéjét Nehémiás könyvének 9. fejezetében az 5. versben találjuk. Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében találjuk meg, 10. fejezet 31. verseként. Így ír az apostol, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Keresztény élet legnagyobb kihívása és szépsége abban áll, hogy átszövi a mindennapokat. Nincsenek olyan helyzetek, amikor kevésbé vagyok inkább Isten gyermeke, hanem ez állandó állapot. Így mindig adódik a kérdés, hogyan tudok a leginkább méltó lenni a keresztény névre. Néha egészen egyszerűnek tűnik. Például egy templomi istentiszteleten adva vannak a viselkedési minták. Tudjuk, hogyan kell viselkedni, a templom falán kívül azonban más a helyzet. Változó világunkban hiteles keresztény megnyilvánulásokat várnak tőlünk. Nem csak az emberek, de hiszem, hogy Isten is. Nem bújhatunk el, nem térhetünk ki a válaszadás elől, és minden tettünk, minden válaszunk a kereszténységünket is mérlegre teszi. Bölcsességre, alázatra, megfontoltságra, de legfőképp szeretetre van szükség ahhoz, hogy megőrizzük identitásunkat és fontosnak tartott értékeinket. Azt szolgálja Isten dicsőségét, ha a változó világban őszintén keressük a hiteles, értékálló válaszokat. A nap imádsága: Uram, tégy készé arra, hogy egész életemben a Te dicsőségedet keressem, és megnyilvánulásaimmal közelebb tudjam hozni hozzád az embereket. Ámen. Zsugyel Kornél áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. És a nap újszövetségi igéje Pál apostoltól. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.

Réka és Gergő testvérek voltak, akik egy kis családi pékséget vezettek a város szívében. A napfény pékség híres volt friss, ropogós kenyereiről, és Réka különleges, titkos recept alapján készült fahéjas csigáiról. Gergő volt a pénzügyes, ő tartotta rendben a számokat, Réka pedig a kreatív elme, aki ontotta az újabbnál újabb finomságokat. Egy borús hétfő reggelen Réka telefonja megcsörrent. A helyi élelmiszer ellenőrzés volt az, és nem túl jó hírekkel szolgáltak. Egy anonim bejelentés érkezett a pékség higiéniai viszonyairól, és azonnali ellenőrzést helyeztek kilátásba. Réka, aki mindig is pedáns volt a tisztaságra, dühös lett. Azonnal Gergőre gyanakodott. Az utóbbi időben voltak nézeteltéréseik, főleg Gergő hanyagabb hozzáállása miatt a raktár rendben tartásához. Amikor Gergő beért, Réka már vörös arccal, összeszorított állkapoccsal várta. Te voltál, ugye? Sziszegte. Te felejtetted el mindig elpakolni a lisztes zsákokat, te hagyod szét a morzsát, most miattad jönnek az ellenőrök. Tönkre teszed a munkánkat. Gergő megdöbbent Réka vágyain. Ő is fáradt volt, az előző napokat a beszállítókkal való egyeztetést töltötte ki, és az utolsó dolog, amire számított, az volt, hogy a testvére ilyen hangnemben támadja. A fáradtság, a méltatlanság érzése haragot szült Gergőben is. Mit képzelsz magadról? Én dolgozom a legtöbbet, te meg csak álmodozol a konyhában. Talán ideje lenne megnézni, ki felel valójában a rendetlenségért. A vita elfajult. Szavak repkedtek, a levegő vibrált a feszültségtől, és a megszokott, barátságos pékség atmoszférája egy pillanat alatt eltűnt. Az ellenőrök pont ekkor érkeztek. Réka és Gergő még mindig feszülten álltak egymás mellett, és a kellemetlen hangulat nyilvánvaló volt az idegenek számára is. Az ellenőrzés során, bár nem találtak komolyabb hiányosságokat, a mérges légkör és a testvérek közötti látható szakadék gyanakvóvá tette az ellenőröket. A következő hétre részletesebb vizsgálatot rendeltek el.

Az ellenőrök távozása után a pékségben néma csend honolt. Réka és Gergő elfordultak egymástól. A délelőtt további része terméketlenül telt. Délután Réka leült és elővette a kis naptárát, ahol az aznapi jegyzetei voltak, amibe bölcs gondolatokat jegyzetelt. Egy idézet különösen megérintette. A türelmetlenség és a harag gyengíti az ítélőképességet, és meggondolatlan cselekedetekhez vezet. Elgondolkodott. Tényleg meggondolatlanul vádolta Gergőt? Lehet, hogy fáradt volt, de a haragja volt az, ami ennyire rossz irányba vitte a gondolatait? Félretette büszkeségét, és odament Gergőhöz. Nagyon sajnálom, mondta csendesen. Nem kellett volna rád gyanakodnom. A harag elvakított. Tudom, keményen dolgozol, és nem a te hibád. Gergő meglepődött. Réka bocsánat kérése lágyította a szívét. Én is sajnálom, válaszolta. Túlreagáltam, fáradt voltam, és a dühöm eluralkodott rajtam. Ekkor történt valami. Egy fiatal, zavart lány lépett be a pékségbe. Elnézést, mondta félénken. Én vagyok az, aki bejelentést tett. Nagyon sajnálom. Én takarítom a szomszédos üzletet, és tegnap láttam, ahogy egy egér befutott ide az utcáról. Megijedtem. Azonnal hívtam az ellenőröket, de most már látom, milyen tiszta minden, és ne haragudjanak, nagyon szégyellem magam. A testvérek döbbenten néztek egymásra. Egy egér. Az egész veszekedés, a feszültség, a meggondolatlan vádak egy félreértésen alapultak. Ha Réka nem hagyja, hogy a harag irányítsa, hanem nyugodtan megbeszéli Gergővel a helyzetet, valószínűleg hamar kiderült volna az igazság.

A harag elvakít, és megakadályozza, hogy tisztán gondolkodjunk. A düh forró parazsa nem csak az igazság felismerését gátolja, hanem feszültséget szül, és rombolja a kapcsolatainkat. Réka és Gergő esetében is ez történt. Ha Réka hideg fejjel gondolkodott volna, talán eszébe jut, hogy a bejelentés lehetett irigy konkurenciától is, vagy egyszerűen csak félreértés volt. Ha Gergő nem hagyja, hogy a sértettség eluralkodjon rajta, talán képes lett volna nyugodtabban reagálni és elsimítani a helyzetet.

Azon a napon Réka és Gergő fontos leckét tanultak. Megfogadták, hogy a jövőben bármilyen feszült helyzetben is találják magukat, mielőtt hagynák, hogy a harag eluralkodjon rajtuk, előbb megpróbálnak hideg fejjel gondolkodni és őszintén kommunikálni egymással. A harag valóban rossz tanácsadó, de a türelem és a megértés a bölcsesség útja. A napfény pékségben pedig ismét a megszokott, meleg, barátságos hangulat uralkodott, a fahéjas csigák incsiklandozó illatával együtt.

az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a veszekedést. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, 18. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Pázmány Péter születésnapja. Pázmány Péter Nagyváradon született 1570. október 4-én, és majd 1637. március 19-én halt meg Pozsonyban. Író, esztergomi érsek. Református nemesi család fia. Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi, a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti problémáik valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni. Irodalmi szempontból prédikáció gyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyház szervezői és egyház politikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában. Számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én a budapesti Deák-téri evangélikus templomban tartották a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletét. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az ökumenikus tanács alelnöke nyitotta meg, az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgusa Fischl Vilmos, az ökumenikus tanács főtitkára volt. A program a templom előtti részfúvós térzenével kezdődött. Az Egressi Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente kar nagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap után, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra, a mindennapok transzcendenciája, Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felgyülete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr ígéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt: nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki ígéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 1-9.

0: Sámuel elhívása.
1: Sámuel elhívása abban az időben történt, amikor Isten nem szólt olyan sokszor az emberekhez. Ez különleges helyzet. Isten először szólítja meg Sámuelt. Nem csoda, ha hosszú időre van szüksége, hogy megértse, mi is történik itt. Édesanyja papi szolgálatra szánta őt. Ez egybevágott azzal a szokással, hogy az elsőszülöttet Istennek szentelték. Anna elkötelezve érzi magát a szokással, és Istennek tett saját ígéretével szemben. Az immár Istennek odaszentelt Sámuelt Isten maga is elhívja profétának. Ezzel az ő története is olyan jelentős lesz, mint Mózes, Ézsaiás vagy Ámos története. Sámuel meghallotta az Úrnak, az ő Istenének hangját. Ez szokatlan helyzet, ami a mi életünkre közvetlenül nem vihető át. Még a Bibliában sem sokan kaptak ilyen elhívást. Mégis, mi lehet a történet üzenete számunkra? Isten megszólította Sámuelt, de szüksége volt Éli megerősítésére is. Isten az, aki hozzád szól. Figyelj oda, mert mondani valója van számodra. Éli segít Sámuelnek, hogy Isten szavát megérthesse. Én is érzem, milyen nagy szükségem van mások támogatására, akik figyelmessé tesznek Isten szavára, hiszen sokszor megtörténik, hogy nem hallom meg az ő halk hangját.

Ki volt életemben az az Éli, aki Istenre irányította a figyelmemet, és tanított arra, hogyan érthetem meg az ő szavát, és kinek lehetnék ebben segítségül.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Legyen áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott. Elmúlik-e világ léte, mi emberek is eltűnünk egykor. Nyisd meg ezen a reggelen szememet arra, ami maradandó, amire ráhagyatkozhatom. Taníts meg, mennyei Atyám, szeretetet fölismerésére és dicséretére. A Szent Keresztségben fiadnak fogadtál. Jézus Krisztus feltámadása által pedig örök reménnyel teljes világba állítottál. Kérve kérlek, ma is add meg ezen új élet erejét. Hadd hozzak áldozatot teljes szívvel a körülöttem és a velem élő testvéreim jól létéért. Hadd szolgálhassak az ő örömükért. Oltalmazz minket, kegyes éltetőnk, gondviselőnk ezen a napon is.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 4-e. Ma Szent Ferenc napja van. Ferencet alig 2 évvel halála után, 1228-ban 9. Gergely pápa a szentek sorába iktatta. Ünnepét azonnal fölvették a római naptárba, október 4-i dátummal. Személyét számos művész megörökítette, például Liszt Ferenc, Két legenda zongorára, Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak, Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár, illetve Roberto Rossellini, aki Ferenc Istennek lantosa című filmjében eredeti forrásokra alapozva rövid epizódokba mutatja be Isten szegénykéjének és követőinek a mindennapjait. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette föl a Ferenc nevet.
2: Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az úgynevezett Ferenc hetet tartották. Vásáros Miskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. Előtte kanászos torral durrogtattak a hegyen a gonosz, rossz szellemek elűzésére. A muravidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc nap körüli hetet búzahétnek nevezik.
1: Gazdasszonyok az ártó, gonosz hatalmaktól védelmező nyírfaágat tettek a fészekbe, ha ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a csirkék el ne pusztuljanak.
2: Ma van az állatok világnapja, 1931 óta, az állatok nyelvén értő Szent Ferenc iránti tiszteletből.
1: 1535-ben kinyomtatták az első teljesen angol nyelvű Bibliát, melyet William Tyndale és Miles Coverdale fordított le.
2: A legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár, és 1582. október 4-e után október 15-e következett.
1: 1570-ben született Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás szellemi vezetője, egyházi író a barokk stílus pompájában. Levelei, prédikációi, tanulmányai mellett főműve az igazságra vezérlő kalauz, amely 1613-ban jelent meg. Összes művei 7 nagy kötetet töltenek meg. Szemléletét jellemző gondolata: sem az eláradott gonoszságnak kiirtására, sem a jó erkölcsök béoltására, sem a bölcsességek és tudományok gyökerezésére, sem a több belső csendes állapotok virágozására foganatosbb eszköz nem találtatik a gyermekek oktatásánál.
2: 1582-ben adta vissza lelkét teremtőjének Avilai Szent Teréz spanyol apáca, 1570-től az első női egyházi tanító. Vallja, hogy a tökéletesség legmagasabb foka nem az elragadtatásban van, hanem abban, hogy akaratunk tökéletesen beleegyezik Isten akaratába. Szeretettől izzó élete jelképként nyughelyén, Albe de Tormézban ma is éppen őrzik a szívét. Művei a lelkiségi, misztikus irodalom jelesei. Önéletrajz, a tökéletesség útja, a belső várkastély, Bernini Szent Teréz extázisa című szenvedélyes barokk szobra az önátadásra hív.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos arcot. Példabeszédek könyve 25. fejezet, 23. vers.

Van egy mongol közmondás, aminek a lényegét szeretném veled megosztani. Vágd magadba a tőrt, és ha nem fáj, akkor vágd a másikba. Természetesen, hogyha magamba szúrnám a tört, akkor az nagyon fájna, életveszélyesen megsérülnék, vagy bele is halhatnék. Ugyanígy, ha a másikat támadom hátba, vagy csúnyán elbánok vele, akkor az neki is nagyon fáj. A szomorúság megbetegítheti, vagy az életébe is kerülhet. Ha valakit alattomosan bántanak, arra azt mondják, hogy a másiknak tört döf a hátába. A régebbi korokban az egymással szemben álló felek valóban szemtől szemben álltak egymással, és nem volt divat orvul hátba támadni a másikat, mint sajnos manapság.

0: Amikor a másikról pletykálunk, vagy kibeszéljük, akkor hátba támadjuk. Ha kísértést érzel arra, hogy csúnya, elmarasztaló dolgokat mondja másikról, gondolj arra, hogy ha belépne az ajtón, akkor is kimondanád azokat a szavakat, amiket terveztél? Mindig csak olyat mondj, amit a másik jelenlétében is elmernél mondani. Salamon azt tanítja, hogy a másik háta mögötti vádaskodás haragot szül. Olyan, mint a tördöfés. Neked se esne jól, ha észrevennéd, hogy a hátad mögött rólad sugdolóznak. Szinte támadásnak vennéd, és már kész is lenne köztetek a viszály és a harag. A másikat kibeszélni, vádolni a jelenléte nélkül, vagy pletykálni róla, becstelen dolog. Kerüld el messziről az ilyet.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Járjunk az igazságban.
1: A mai ige János 3. levele 1-3. Mert nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogyan te igazságban jársz. Gondolatok az ígéről. Az Úrnak megvan a helye a legjobb képességre, amit emberekre bízott. Országa építésének művében minden Istennek átadott képességeinket alkalmazhatjuk, épp oly hűségesen és buzgón, ahogyan Dániel tette Babilonban, amikor hűségesnek találtatott minden emberi kötelesség és Isten iránti hűség terén. Isten felszólít, hogy legyünk sokkal tapintatosabbak, taktikusabbak és sokkal bölcsebbek hadverési képességekben, amit emberi eszközök csak átadtak neki. Éles, odaszentelt gondolkodásra van szükség, és lelkes munkára, hogy ellensúlyozzuk Sátán leleményes terveit. Felszólítanak, hogy feleljünk meg a magasabb mércének, egy szentebb, elszántabb, eltökéltebb önfeláldozó erőfeszítésre, hogy kifejezésre juttassuk az Úr művében. Fiataljainkat arra kell neveljük, hogy meg tudjanak felelni egy magasabb szintű elvárásnak, hogy megértsék, most döntik el saját örök sorsukat. Nincs biztosíték senkinek, mentsük meg azt, ami a szívünkben van, az igazságot, ahogy Jézusban van. Ezt kell a Szentlélek a szívünkbe plantálja. Sok dolog, amit most vallásnak hívnak, eltűnik a szemünk elől, amikor Sátán seregei támadnak. Semmi nem áll meg, csak az igazság, a bölcsesség, ami felülről való, ami megszenteli a lelket. Senki se képzelje, hogy az önmagunkkal szembeni elnézés vallás. Ne dédelgessük az önzést. Hadd tanulják meg fiataljaink korlátozni vágyaikat, és őrizkedjenek az eszközök használatának tékozlásától. Nézzen mindenki Jézusra, elmélkedjen jelleméről, és kövessük lábnyomait. Az igazság, ha befogadják, állandó gyarapodásra és új dolgok kifejlődésére képesít. Ha növekedünk a ragyogásban, ahogyan szemléljük, és növekedünk magasságban és mélységben, ahogyan törekszünk megragadni, megérteni, fölemel minket a tökéletesség mértékére, és hitet és bizalmat ad nekünk Istenben, ahogy erőt is az előttünk álló munkára. Az Isten igazság alkalmazása által Isten tökéletes képmása ábrázolódik ki.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok a menny és a föld teremtője. Ura mindannak, ami van, és ami valaha lesz. Bár én elképzelhetetlenül hatalmas vagyok, úgy döntöttem, hogy lakozást veszek benned, és átítatlak a jelenlétemmel. Csak a lelki világban lehetséges, hogy valaki, aki ilyen végtelenül hatalmas, olyan valakiben éljen, aki ennyire kicsi. Ejtsen ámulatba a benned lakozó lelkem hatalma és dicsősége. Bár a Szentlélek végtelen, mégis hajlandó arra, hogy a segítőd legyen. Mindig kész segítséget nyújtani, mindössze annyit kell tenned, hogy kérsz. Ha az előtted lévő út könnyűnek és egyenesnek tűnik, kísértést érezhetsz arra, hogy egyedül tedd meg, ahelyett, hogy rám támaszkodnál. Ilyenkor a legnagyobb a megbotlás veszélye. Kérd lelkemet, hogy segítsen neked az út minden egyes lépésénél. Soha ne hanyagold el a benned lakozó erőnek ezt a dicsőséges forrását.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 14. fejezet, 16. és 17. vers. János evangéliuma 16. fejezet, 7. vers. Zakariás könyve, 4. fejezet, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Hóseás próféta könyve. Első rész. Hóseás házasságkötése és gyermekei. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: Menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr: Nevezd el Jezrielnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezrieli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját, Jezriel síkságán. Gómer újból teherbe esett, és leány szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr: Nevezd őt így, nincs irgalom. Mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk, istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Miután elválasztotta Nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta: Nevezd őt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek.

0: Mai szakasz, Hóseás első rész. Emlékezzünk a királyok könyvére. Isten kiválasztott néhány prófétát, hogy az északi királyságban, Izraelben dolgozzanak. Isten egy embere üzenetet vitt, hogy megsegítse első Jeroboam királyt. De ő nem követte hűségesen Isten szavát, és egy oroszlán szétmarcangolta, miközben hazafelé tartott. A királyok első könyve 13-24 szerint. A másik oldalon viszont Illés és Elizeus hűségesen dolgozott Istennek. Isten kiválasztotta Hazáelt, Szíria eljövendő királyát, hogy mivel aranyborjakat imádtak, megbüntesse az északi Izraelt, és bűnbánatra késztesse őket, ahogyan a királyok második könyve 12-13-ban áll. Később Isten az asszírokat akarta fölhasználni büntetésképpen, de előtte elküldte Jónást Ninivébe a bűnbánatra késztető üzenettel. És igen, a niniveiek megbánták a bűneiket, még a király is. Azonban Jónás próféta nem értette az Úr jóságát, és azt, hogy elfogadta az asszírok bűnbánatát. Tehát a béke megmaradt, az északi királyság virágzott, második Jeroboám kiterjesztette Izrael határait, és az ország majdnem elérte a Salamon korabeli nagyságát. Isten még két prófétát választott, Ámost és Hóseást, hogy az északi királyság érdekében dolgozzanak. Hóseás volt az utolsó próféta, aki a néphez szólt. A korrupt, aranyborjút és bált tisztelő, bálványimádó rendszer elterjedt, a szociális problémák pedig már tűrhetetlenek voltak Jeruzsálemben. Második Jeroboám sikeres uralkodási periódusában, Krisztus előtt 793-tól 753-ig, Hóseás üzenete az északi Izraelnek szólt az elkövetkezendő 30 évre. Második Jeroboám hosszú uralkodásának vége felé Hóseásnak azt mondta az Úr, hogy vegye vissza hűtlen feleségét. Ez volt Isten szeretetének példája Izrael számára. Először Izrael is hűséges volt Istenéhez, ahogy valószínűleg Hóseás felesége is az volt. Isten szerette volna visszakapni Izraelt, ahogyan Hóseás felesége is példagyanánt visszatért a férjéhez. Isten is elfogadta volna Izrael bűnbánatát. Hóseás tehát visszafogadta feleségét, szerette, és gyermekei születtek tőle. Isten megparancsolta, hogy nevezze az első fiút Jezréelnek. Ez jel volt Isten részéről, hogy megbünteti Izraelt, beleértve Jéhút is, aki nem követte Istent, és nem távolodott el második Jeroboám bűneitől, ahogy a királyok második könyvében a 10:31-ben van. Hóseás lánya, Lórukámá azt jelenti, nem kegyelmezek. Ez prófétai szempontból az északi királyság a szirkésztől való pusztulását jelenti. Azok, akik nem követték az urat, Lóammik, vagyis nem az én népem. Ugyanis ezt jelentette Hóseás második fiának neve. Azonban Isten mindig szerető szívvel fogadja azokat, akik vissza akarnak térni hozzá, és mint nép élni és gyarapodni fognak az ő védelme alatt.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Izrael népe jól tudta, hogy az érckígyónak nincs hatalma változást előidézni azokban, akik rátekintenek. A gyógyító erő egyedül isteni, aki bölcsességében ezt a módszert választotta hatalma kinyilatkoztatására. Az egyszerű eszköz alkalmazása megértette a néppel, hogy saját bűne hozta rá a katasztrófát. De biztosítékot kaptak, hogy amíg engedelmeskednek Istennek, nincs okuk félni, mert teremtőjük megőrzi őket. Az érckígyó fölemeltetése fontos tanítás volt számukra. Nem menthették meg önmagukat a méreg végzetes hatásától. Csak Isten volt képes meggyógyítani őket, s azt kívánta, hogy higgyenek a rendeléseinek. Fel kellett nézniük, hogy élhessenek. A hitük volt elfogadható Isten előtt, és a kígyóra tekintés a hitükről tanúskodott. Tudták, hogy az érckígyóban nincs semmilyen erő, de vele Krisztus jelképeként a megváltó érdemébe vetett hit szükségességét akarta emlékezetükbe vésni Isten. Azelőtt, ha áldozatot mutattak be Istennek, sokan azt gondolták, hogy gazdag elégtételt fizettek bűnükért. Nem bízták magukat az eljövendő megváltóra, akinek az áldozat a jelképe volt csupán. Isten meg akarta tanítani nekik, hogy áldozataiknak önmagukban nincs több erejük vagy hatásuk, mint az érckígyónak. A céljuk az, hogy gondolataikat az igazi bűnáldozatra irányítsák.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szilárd alap. Egyre sürgetőbb, hogy felismerjük a szellemi élet fontosságát, mert csak is a szellemi, a lelki élet adhatja meg a békesség és az igazi boldogulás szilárd alapját. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Építsd újjá a házasságodat. Első rész. Megértően éljetek együtt feleségetekkel. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 7. vers. Egy lelkész a következőket tanácsolja. Ha szeretnétek visszanyerni a valódi testi-lelki intimitást és helyreállítani az egykor belsőséges kapcsolatotokat, hagynatok kell, hogy újra megnyíljon a szívetek és a lelketek. Ha megbántottak, ez nem könnyű, mégis vállalnod kell a kiszolgáltatottsággal járó kockázatot, ha újra kapcsolódni akarsz a másikhoz. A lelkész így folytatja. Nem könnyű visszahozni egy házasságot a válás széléről. Minden kapcsolatban sajátos dilemmák vannak, amelyekre megoldást kell találni. Akár külső körülmények, például a munkahely vagy az otthonotok elvesztése, akár belső kapcsolati problémák, mint a hűtlenség vagy valamilyen függőség állnak a háttérben, a házasságotokat csak úgy építhetitek újjá, ha felelevenítitek, ami egykor összekötött benneteket, és újra egymásra hangolódtok. Első lépésként a másik megismerésének művészetét kell gyakorolnotok. A Biblia azt mondja, megértően éljetek együtt feleségetekkel, vagy férjetekkel. Márpedig a társad szükségleteit megérteni időt, figyelmet és erőfeszítést igényel. A lelkész hozzáteszi, amikor megpróbálunk megismerni valakit, rendszerint az történik, hogy betesszük egy skatujába az illetőt annak alapján, akinek és aminek gondoljuk. Azután felcímkézzük a skatuját, és bízunk abban, hogy egész életén át benne is marad. A valódi megismerés nem arról szól, hogy eldöntjük, ki az illető, és elvárjuk, hogy örökre az is maradjon. A másik megismerésének misztériumához el kell köteleznünk magunkat az élethosszig tartó tanulás mellett. Ha komolyan gondolod a házasságod újraépítését, tekintsd legfőbb feladatodnak a másik megértését.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság. Holnap kezdődik az egy hetes, vagyis 168 órás imalánc. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete fő művévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművész rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták a történettel az előadók. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondál nékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Isten küldönce vagy.

Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült.

Nem véletlenül vagy ezen a földön. A mennyei atya téged is kiválasztott valamilyen feladatra. Az ő küldönce vagy. Azt szeretné, hogy Isten országa általad is épüljön, hogy munkálkodásod által szebb legyen ez a világ. Ne hidd el azt, amit az ördög a füledbe sugdos, hogy te semmire sem vagy képes. Ne engedd, hogy bármi vagy bárki megakadályozzon a küldetésed teljesítésében. Mindig lesznek olyanok melletted, akik megpróbálnak lebeszélni arról, hogy azt tedd, amit Isten kér tőled. De te ne rájuk hallgass. Azokra figyelj, akik abban segítenek, hogy eleget tegyél az elhívásodnak. Persze ehhez tudnod kell, hogy hol szeretne látni téged a te mennyei atyád.

Ma szállj egy kis időt arra, hogy Isten jelenlétében elcsendesedve megvizsgáld azt, hogy jó pályán és jó irányba halad-e az életed. Nem tévedtél-e el útközben? Nem tértél-e le arról az útról, amelyre Isten ráállított? Hiszen sem neked, sem a körülötted élőknek nem lenne az jó, ha nem a megfelelő irányba

Mindig van lehetőség az újrakezdésre, a pályamódosításra. Mi, emberek, általában félünk a változástól, a változtatástól. Nem szívesen lépünk ki a komfortzónánkból. Nehezünkre esik magunk mögött hagyni a megszokott dolgainkat, feladatainkat, a jól bejáratott időbeosztásunkat. Pedig időnként éppen erre van szükség ahhoz, hogy Isten áldását megtapasztaljuk az életünkben. Ezért légy nyitott az újra, arra, amit ma Isten kér tőled.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 4-e. 78. Zsoltár, első 7 verse. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra! Fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ős régi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Amikor Jézus a 12-t elküldte, többek között azt mondta nekik, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ők is csak azt tudták továbbadni, amit kaptak, mi sem tehetünk másképp. Voltak, akik nekünk adták át a hit igazságait, most pedig ránk vár a következő nemzedék. Előttük járunk, követnek bennünket. Nekünk adatott az a lehetőség, hogy taníthatjuk őket. Titkokat, ősi igazságokat adhatunk át, az Úr dicső tetteit és csodáit. Nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. Megparancsolta őseinknek azért, hogy ne merüljön feledésbe a dicsősége Istennek. Nagy tragédia következik, ha elfelejtjük őt, ha homályba vész az ő jelenléte. Olvassuk el a 106. Zsoltár 13-tól 22. verseit. De csak hamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abirám csoportját. Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. Borjut készítettek a Hóreb hegynél, leborultak a bálvány szobor előtt. Fölcserélték a dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban. Csodákat Hám földjén, félelmes dolgokat a Vörös-tengernél. Hogyan adjuk tovább? Torzítás mentesen. Ha minden nemzedék csak egy kicsit változtat, vajon mi lesz az üzenetből néhány nemzedék múlva? Érthetően. Nem feltétlenül ugyanúgy, ahogy mi vettük, hanem úgy, hogy a fiatalok meg tudják ragadni. Édesapám az evangéliumot német nyelven hallotta.

Idősebb korában, mikor szószékre állt, magyarul kellett hirdetni az igét, mert már csak kevesen értették a sváb nyelvet. Érdemes keresni a továbbadás legalkalmasabb módját, mert gyönyörű eredménye lehet. Nem felejtik Isten nagy tetteit. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jana Strange írta Oklahomából, az Egyesült Államokból. Isten elfogadott. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Máté evangéliumának 21. fejezetének 42. verse. Férjemmel egy oklahomai farmon élünk, ahol egy kisebb jónyájat gondozunk. Évente többször is születnek kisbárányok, ám alkalmanként előfordul, hogy az anya juh elutasítja újszülöttjét. Nem hagyja szopni, ellöki magától, közönösen továbbá, sőt, olykor még rá is tapos a kicsinyére. Ennek hátterében sok minden állhat. A báránynak a gyengesége, a túl sok utód, az anyai ösztön hiánya, vagy egyéb számunkra láthatatlan tényező. Az ilyen magára hagyott árva bárányt bevisszük a kórházba, hogy a melegben cuvis üvegből táplálják. Számomra a gyülekezet közössége jelenti a legszorosabb kapcsolat Istennel. Fájdalmas azonban látni, hogy sokan vannak, akik elutasítva érzik magukat az egyház falai között. Ahogy az anyajuhok elhagyják kicsinyeiket, úgy ennek a kirekesztettségnek is számon sokszor rejtett oka lehet. Az ítélkezés mély sebeket ejt. Az ember elmarad a közösségéből, felhagy Isten keresésével, és végül akár még a hitét is elveszítheti. Jézust is elutasították korának vallási vezetői, mégis ez a megvetett kő lett Isten megváltó tervének sarokkövévé. Amikor az ítélkezés helyett az elfogadást választjuk, Jézus végtelen szeretetét közvetítjük Isten minden gyermeke felé. Urunk, köszönjük, hogy legyőzted az elutasítást, és példát mutattál, hogyan járjuk szeretettel a hitnek útját. Amen. Napi gondolat: megnyitom a szívemet, hogy el tudjam fogadni a másik embert. Imádkozzunk a kirekesztettséget átélő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Faluvégi Dezső. Várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

0: A tisztelet kegyelmi ajándék.
1: A jellem tökéletesítése. Igen rettenetes Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. 89. Zsoltár 8. verse. Gondolatok az ígéről. A tisztelet kegyelmi ajándék, amelyet gondosan kell őriznünk a szívünkben. Isten iránti való tiszteletre az ő végtelen nagyságának és jelenlétének érzete késztet. A láthatatlan Isten mindenütt jelen valósága legyen hatással minden gyermekére. Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy az ima és a nyilvános istentisztelet óráját és helyét szentnek tekintsék, mert ott Isten van jelen. Amikor viselkedésünkkel és tetteinkkel tiszteletet tanúsítunk, elmélyül bennünk az érzés is, amely a tiszteletet táplálja. Jó lenne, ha fiatalok és idősek tanulmányoznák és elmélkedés közben gyakran ismételnék Isten igéjének szavait, amelyek elénk tárják, hogyan tekintsünk arra a helyre, amelyet Isten a jelenlétével különböztetett meg. Mózesnek megparancsolta a csipkebokornál: vedd le a saruidat lábaidról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Amikor Jákob az angyalok látomását szemlélte, így szólt: az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Alázatosság és tisztelet jellemezze mindazok magatartását, akik Isten jelenlétébe vágyakoznak.

0: A tudás öröme.
1: Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. 63. Zsoltár, első vers. A keresés, melyet életünk folyamán folytatunk, gyakran a fáradhatatlan vágyakozásban ölt testet. Kezdetben ez a vágyakozás talán egyszerű dolgokhoz kötődik. Egy kívánt játék megkapása, egy frissen sült sütemény illata, vagy épp egy csodálatos pillanat megélése. Ahogy telnek az évek, ez a keresés egyre összetettebbé válik. Megtanuljuk a mesterségünket, tervezgetjük életünk legnagyobb eseményeit, mint egy álomesküvő vagy épp egy egzotikus nyaralás kezdetét várjuk izgatottan. Azonban, ahogy elmélyülünk az élet különleges pillanataiban, egyre inkább rádöbbenünk, hogy az igazi boldogság eléréséhez vezető út sokkal göröngyösebb, mint amire számítottunk. Még az álmaink sem teljesednek mindig úgy, ahogyan azt a várakozásainkban elképzeltük, és minden erőfeszítésünk ellenére gyakran ott találjuk magunkat, egy elhagyatott, szomjas földön, melynek nincs vize, a lelki kimerültség és kétség érzésével. Dávid története a legszebb példája annak, hogy az élet nem mindig úgy alakul, ahogyan azt előre eltervezzük. Isten irányítása alatt Sámuel kenete által Dávid királlyá lett, ám ez nem jelentette azt, hogy mindjárt a trónon találta volna magát. Éppen ellenkezőleg. Mindennapi élete ugyanazokkal az egyszerű teendőkkel telt, mint előzőleg. Pásztorkodott és a nyáját őrizte. De egy isteni céltól vezérelve Dávid szíve mélyén tudta, hogy ő már más, mint aki valaha volt. Azonban a nagy áttörés és dicsőség pillanatai nem azonnal jöttek. A filiszteusok felett aratott csodálatos győzelem és Góliát legyőzése után kezdte el Dávid megízlelni azt a különleges felkenést, amit Istentől kapott. A nép hamarosan ünnepelni kezdte őt, dicsőítve hőstetteit. Ám a körülmények, amelyek körülvették, nem lettek könnyebbek, hanem éppen ellenkezőleg. Saul irítsége miatt menekülésre kényszerült, és életét kellett mentenie. Az üldözés nem volt igazságos, hiszen Dávid semmiben sem hibázott, sőt, mindvégig hűséges maradt Istenhez és a királyhoz, de mégis üldözötté vált. A sors próbája éppen ekkor, a menekülés közepette hozta el Dávid számára egyik legmélyebb lelki tapasztalatát. A pusztában, ahol mindennel szembenézett, amit az élet nehézségei hoztak, Dávid nem panaszkodott az igazságtalanság miatt, és nem a jövőbeli megoldásokat kereste. Ott a sivatag porában, amikor a fizikai szükségletek és a magány érzése mindent eluraltak volna, Dávid szíve másra vágyott. Isten közelségére. A 63. Zsoltár szavai tükrözik legjobban e vágyakozást. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Ekkor a legnagyobb lelki és testi megpróbáltatás közepette Dávid vágya nem a holnapi kenyérre vagy a szenvedés enyhítésére irányult, hanem arra, hogy Istennel, a mindenhatóval való kapcsolatában találja meg a legnagyobb erőt. Dávid számára a legnagyobb ajándék és erő nem a körülmények megváltozása, hanem Isten közelsége volt. Ahogy a proféta írja, A Krisztus képére való újjáteremtődés folyamata átformálja az ember egész lényét, és olyan lelki erővel tölti meg, amely túlmutat a földi nehézségeken. Ez a történet arra tanít minket, hogy az élet legmélyebb vágya nem a pillanatok csillogásában rejlik, hanem abban a folyamatos keresésben, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez, hogy az ő akaratát cselekedjük, és hogy a legnagyobb kihívások közepette is képesek legyünk megtalálni lelki békénket és erőnket az ő jelenlétében.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 4-én vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon. A következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Nehémiás könyvének 9. fejezetében az 5. versben találjuk. Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében találjuk meg, 10. fejezet 31. verseként. Így ír az apostol, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Keresztény élet legnagyobb kihívása és szépsége abban áll, hogy átszövi a mindennapokat. Nincsenek olyan helyzetek, amikor kevésbé vagyok inkább Isten gyermeke, hanem ez állandó állapot. Így mindig adódik a kérdés, hogyan tudok a leginkább méltó lenni a keresztény névre. Néha egészen egyszerűnek tűnik. Például egy templomi istentiszteleten adva vannak a viselkedési minták. Tudjuk, hogyan kell viselkedni, a templom falán kívül azonban más a helyzet. Változó világunkban hiteles, keresztény megnyilvánulásokat várnak tőlünk. Nem csak az emberek, de hiszem, hogy Isten is. Nem bújhatunk el, nem térhetünk ki a válaszadás elől, és minden tettünk, minden válaszunk a kereszténységünket is mérlegre teszi. Bölcsességre, alázatra, megfontoltságra, de legfőképp szeretetre van szükség ahhoz, hogy megőrizzük identitásunkat és fontosnak tartott értékeinket. Ha szolgálja Isten dicsőségét, a változó világban őszintén keressük a hiteles, értékálló válaszokat. A nap imádsága: Uram, tégy készé arra, hogy egész életemben a Te dicsőségedet keressem, és megnyilvánulásaimmal közelebb tudjam hozni hozzád az embereket. Ámen. Zsugyel Kornél áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. És a nap újszövetségi igéje Pál apostoltól. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.

Réka és Gergő testvérek voltak, akik egy kis családi pékséget vezettek a város szívében. A napfény pékség híres volt friss, ropogós kenyereiről, és Réka különleges, titkos recept alapján készült fahéjas csigáiról. Gergő volt a pénzügyes, ő tartotta rendben a számokat, Réka pedig a kreatív elme, aki ontotta az újabbnál újabb finomságokat. Egy borús hétfő reggelen Réka telefonja megcsörrent. A helyi élelmiszer ellenőrzés volt az, és nem túl jó hírekkel szolgáltak. Egy anonim bejelentés érkezett a pékség higiéniai viszonyairól, és azonnali ellenőrzést helyeztek kilátásba. Réka, aki mindig is pedáns volt a tisztaságra, dühös lett. Azonnal Gergőre gyanakodott. Az utóbbi időben voltak nézeteltéréseik, főleg Gergő hanyagabb hozzáállása miatt a raktár rendben tartásához. Amikor Gergő beért, Réka már vörös arccal, összeszorított állkapoccsal várta. Te voltál, ugye? Sziszegte. Te felejtetted el mindig elpakolni a lisztes zsákokat, te hagyod szét a morzsát, most miattad jönnek az ellenőrök. Tönkre teszed a munkánkat. Gergő megdöbbent Réka vágyain. Ő is fáradt volt, az előző napokat a beszállítókkal való egyeztetést töltötte ki, és az utolsó dolog, amire számított, az volt, hogy a testvére ilyen hangnemben támadja. A fáradtság, a méltatlanság érzése haragot szült Gergőben is. Mit képzelsz magadról? Én dolgozom a legtöbbet, de meg csak álmodozol a konyhában. Talán ideje lenne megnézni, ki felel valójában a rendetlenségért. A vita elfajult. Szavak repkedtek, a levegő vibrált a feszültségtől, és a megszokott, barátságos pékség atmoszférája egy pillanat alatt eltűnt. Az ellenőrök pont ekkor érkeztek. Réka és Gergő még mindig feszülten álltak egymás mellett, és a kellemetlen hangulat nyilvánvaló volt az idegenek számára is. Az ellenőrzés során, bár nem találtak komolyabb hiányosságokat, a mérges légkör és a testvérek közötti látható szakadék gyanakvóvá tette az ellenőröket. A következő hétre részletesebb vizsgálatot rendeltek el.

Az ellenőrök távozása után a pékségben néma csend honolt. Réka és Gergő elfordultak egymástól. A délelőtt további része terméketlenül telt. Délután Réka leült és elővette a kis naptárát, ahol az aznapi jegyzetei voltak, amibe bölcs gondolatokat jegyzetelt. Egy idézet különösen megérintette. A türelmetlenség és a harag gyengíti az ítélőképességet, és meggondolatlan cselekedetekhez vezet. Elgondolkodott. Tényleg meggondolatlanul vádolta Gergőt? Lehet, hogy fáradt volt, de a haragja volt az, ami ennyire rossz irányba vitte a gondolatait? Félretette büszkeségét, és odament Gergőhöz. Nagyon sajnálom, mondta csendesen. Nem kellett volna rád gyanakodnom. A harag elvakított. Tudom, keményen dolgozol, és nem a te hibád. Gergő meglepődött. Réka bocsánat kérése lágyította a szívét. Én is sajnálom, válaszolta. Túlreagáltam, fáradt voltam, és a dühöm eluralkodott rajtam. Ekkor történt valami. Egy fiatal, zavart lány lépett be a pékségbe. Elnézést, mondta félénken. Én vagyok az, aki bejelentést tett. Nagyon sajnálom. Én takarítom a szomszédos üzletet, és tegnap láttam, ahogy egy egér befutott ide az utcáról. Megijedtem. Azonnal hívtam az ellenőröket, de most már látom, milyen tiszta minden, és ne haragudjanak, nagyon szégyellem magam. A testvérek döbbenten néztek egymásra. Egy egér. Az egész veszekedés, a feszültség, a meggondolatlan vádak egy félreértésen alapultak. Ha Réka nem hagyja, hogy a harag irányítsa, hanem nyugodtan megbeszéli Gergővel a helyzetet, valószínűleg hamar kiderült volna az igazság.

harag elvakít, és megakadályozza, hogy tisztán gondolkodjunk. A düh forró parazsa nem csak az igazság felismerését gátolja, hanem feszültséget szül, és rombolja a kapcsolatainkat. Réka és Gergő esetében is ez történt. Ha Réka hideg fejjel gondolkodott volna, talán eszébe jut, hogy a bejelentés lehetett irigy konkurenciától is, vagy egyszerűen csak félreértés volt. Ha Gergő nem hagyja, hogy a sértettség eluralkodjon rajta, talán képes lett volna nyugodtabban reagálni és elsimítani a helyzetet.

Azon a napon Réka és Gergő fontos leckét tanultak. Megfogadták, hogy a jövőben bármilyen feszült helyzetben is találják magukat, mielőtt hagynák, hogy a harag eluralkodjon rajtuk, előbb megpróbálnak hideg fejjel gondolkodni és őszintén kommunikálni egymással. A harag valóban rossz tanácsadó, de a türelem és a megértés a bölcsesség útja. A napfény pékségben pedig ismét a megszokott, meleg, barátságos hangulat uralkodott, a fahéjas csigák incsiklandozó illatával együtt.

az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a veszekedést. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, 18. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az állatok világnapja. Az állatok világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük 1931 óta Assisi Szent Ferencre emlékezve, aki az állatok védőszentje. A közösségi oldalakon gyakran keringenek állatkínzó felvételek, amik a jó érzésű emberekben visszataszító érzéseket gerjesztenek. Vajon ezeket a brutális tetteket mi indokolja? Mi indokol egy kedvtelésből beszerzett állat elhagyását, mert meggondolta magát a gazdi? A felelőtlen magatartás századunkra jellemző, nem csak állatokkal szemben, hanem embertársainkkal szemben is. Jobban kellene figyelnünk arra, hogy a fiatalok megtanulják az emberekkel és állatokkal szembeni tisztelet fogalmát, a felelősség teljes megtartást. Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 éve 1226. október 3-án hunyt el Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Itália, a szegények, az állatok, továbbá a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje. A kerek évforduló alkalmából Leó pápa jubileumi évet hirdetett, amelynek részeként idén, tavasszal rendkívüli eseményként a hívek előtt is feltárták Assisi Szent Ferenc évszázadokon át rejtegetett földi maradványait az Assisi Bazilikában. A betegeskedő Ferenc 1220-tól fokozatosan lemondott a rend tényleges irányításáról, és inkább a lelki életre, az imádságra és a prédikálásra összpontosított. A hagyomány szerint 1224-ben 40 napos imádságot és böjtöt tartott a Laverna hegyen, amikor az égből egy keresztre feszített 6 szárnyú szeráf ereszkedett le hozzá. A világűr világhete. Az ENSZ közgyűlés 1999 decemberi határozata értelmében, melyet minden tagország egyhangulag elfogadott, október 4-e és 10-e közötti időszak az űrkutatás világhete. Mint ismeretes, 1957. október 4-én állították Föld körüli pályára a Sputnik 1-et, a Föld első mesterséges holdját. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az űrkorszak. Kevésbé ismert, hogy csak nem pontosan 10 évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba a világűr békés célú hasznosításának alapelveit rögzítő nemzetközi szerződés, az ENSZ által kidolgozott 5 jelentős űrkutatási szerződés közül az első és legfontosabb, a világűrjog alkotmányát képező 1967. január 27-én aláírt alapelv szerződés. Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a holdat és más égitesteket. Az alapelv szerződéshez eddig a világ 93 országa csatlakozott. Magyarország az 1967. évi 41. törvényerejű rendelettel. E két fontos eseménynek állított emléket az ENSZ a mostani határozattal.
2: Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Lóri, akit már megszokhattatok, és ismét vendégünk Nyári Attila podcastben. Köszönjük neked, hogy újra elfogadtad a meghívást.
4: Szia Attila!
5: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Miénk a megtiszteltetés. Egy olyan témával készültünk, ami nagyon sok fiatal, és talán nem csak fiatalok számára fontos kérdés, ez pedig a maga az identitás, Krisztusban lévő identitásunk, szolgálatnak a megtalálásának a kérdése, hogy ki vagyok, kinek kell lenne, mi az, amire elhívott Isten, van egyáltalán mindenkinek valami különleges elhívás az életére, vagy egyáltalán csak megtérünk, és itt megszakad az élet. És szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, mert ez egy olyan dolog, ami nagyon sok fiatalt érint, nagyon sok fiatalt foglalkoztat, és szeretnének jó döntést hozni, mi meg szeretnénk nekik ebben segíteni, és ezért hívtunk meg Attila, hogy mondd el a te szemszögedet is ezzel kapcsolatosan. És az első kérdés, szeretném, hogyha egy ilyen mítoszt most ledöntenénk, vagy megalapoznánk, az mégis annak a kérdése, hogy általában hogyan kell helyes döntéseket hozni, és csak egyetlen egy helyes döntés van, vagy az Úr azt mondta, hogy figyelj, itt van egy csomó döntés, és csinálsz, amit akarsz.
5: Hát egy ilyen könnyed téma ez így. Nagyon egyszerű, nyilván egy mondattal le lehet zárni.
3: Rövid rész lesz a mai.
5: Nagyon összetett kérdés. Egyébként ugye az előző adásban emlegettük a Biblia Elvitelre podcastet, amit nemrég kezdtem el, és a múltkori adás az konkrétan a házasság témája szempontjából tette fel ezt a kérdést. Szerintem az például egy nagy döntés, most nyilván tudom, hogy nem kapcsolódik szorosan a mi témánkhoz, de ott például nagyon sok embernek benne van a fejében, hogy Isten tud, választ egy utat neked, egy embert, őt rendeli mellé társnak, és neked igazából semmi más dolgod nincs, mint hogy megtaláld ezt. De most nem a házasságról beszélünk, hanem hogy Isten

16 évesnek még az identitása nincsen teljesen kifejlődve, nagyon sokat változik, nagyon sok input éri őt, nagyon sok minden befolyásolja, ahogy mondtam, és ez is kialakítja az ő szolgálatát, hogy milyen tapasztalatokon megy keresztül, mi az, amiben jó, mi az, amit szeret, és Rick Warrennek volt egy ilyen tesztje, hogy így mondjam, amit úgy nevezik, hogy SHAPE, és ez egy akronim, minden betű jelent valamit, és ez azt határozza meg, hogy neked milyen lelki ajándékaid vannak, mi az, amit szeretsz, miben vagy jó, milyen a személyiséged, és milyen tapasztalatokkal rendelkezel. És hogyha valaki egy ilyen döntés előtt áll, vagy nagyon keresi az elhívását, hogy én hol szolgáljak, vagy mit csináljak a gyülekezetbe, az életbe, magánéletembe is, akkor vizsgáld meg ezeket a pontokat, hogy te mégis mibe vagy jó, vagy mit szeretsz csinálni, és csak imádkozz azért, hogy Uram, küldj el engem. Uram, mutasd meg, hogy hova menjek, mit kell tegyek, nyisd fel a szemem, és hiszek abba, hogy ő ezt meg fogja tenni.

0: És a másik gond szerintem, ami nagyon sokszor el tudunk tévedni, az az, hogy mind, mikor az elhívásról van szó, akkor mind valami nagy dologra gondolunk, hogy én egy nagy pásztor leszek, dicsőítésvezető, proféta, vagy hasonlóak. Közben az elhívás az nem csak ebből áll. Az elhívás abból is áll, hogy, hogy te egy valami háttérmunkát végzel, és ezáltal segíted másokat. Vagy például egy nagyon jó szakmabeli ember, vagy lehet az akár tanárnő, akár... Hát egy bármilyen kétkezű munkás, mert az úr erre is el tud hívni minket. És van, aki, hallottam nemrégiben egy ilyen történetet, hogy valaki nagyon szeretett volna pásztor lenni, el is kezdte a teológiát, és egyszerűen egy botrány miatt őt kicsapták, közben nem is volt semmi gondja, és utána az úr arra hívta el, hogy katona legyen, és így mentsen életeket, így szolgáljon. Tehát nyitott szemmel kell járjunk, ahogy mondtátok, hogy legyen mellettünk Krisztus, és akkor kialakul ez az egész szerintem.
1: Igen, szerintem egyetlen egy dolgot tennék hozzá, amit te mondtál, mert ez egy nagyon nagyfokú önismeretet feltételez, tehát, hogy akár kitölts egy ilyen tesztet, ugye ahhoz azért jól kell ismered magad. Szerintem Calvin volt az, aki azt mondta, hogy önmagunk megismerése nélkül Istent sem tudjuk igazán megismerni, de az a baj ezzel, hogy ez az életünk folyamán változik. Tehát, hogy egy 16 éves fiatal, tehát visszagondolok a saját 16 éves önmagamra, hát szerintem gőzöm nem volt még, hogy mire van ajándékom, mire nincs ajándékom, mi a dolgom. És én még emlékszem, hogy a 20-as éveimben is nagyon nagy vergődés volt ez, tehát hogy mire hív Isten. És akkor volt egy, tehát most is van egy barátom, ő egy gánai szolgáló, és ő adott egy ilyen modellt, ami nekem nagyon sokat segített, és ő azt mondta, hogy gondolkozz ilyen időszakokba, vagy fejezetekbe az életeddel kapcsolatban, hogy a 20-as éveidbe, tehát egy 30 éves életkorod előtt próbálj ki, amit csak tudsz, tehát amire lehetőség nyílik a gyülibe, vagy akárhol, és kicsit is van kedved hozzá, vagy belefér az idődbe, csináld. Ne azon gondolkozz, hogy most erre híve Isten, vagy nem, hanem próbáld ki magad, tedd oda magad. És azt mondta, hogy 30-40 éves korunk között alakul ki az, hogy mi az az egy dolog, amire igazán hívva vagyunk, de még akkor is csinálunk egy csomó mindent. És ő azt mondta, hogy 40 és 50 éves korunk között jön az az időszak, amikor letisztíthatjuk mindent, ami már nem a fő elhívásunk részéhez tartozik, hogy tényleg így rá tudjunk fókuszálni arra az egy dologra, amire Isten így teremtett minket, és a 50 éves korunk után pedig az a feladatunk, hogy segítsünk másokat végig ugyanezen az úton. És nekem akkor ez ilyen nagyon nagy segítség volt, mert így levette azt a stresszt, hogy nekem nem tudom, így 27 évesen el kéne döntenem, hogy mi az elhívásom. Mert még nem az az időszak van.
0: Igen, ez nagyon jó, és hallottam talán egy olyat is, hogy általában az embereknek a 7. vagy 8. szolgálata az, ami mellett kitart, és amiben megtalálja a helyét, és igazán gyümölcsöző tud lenni.
1: Nagyon érdekes.
0: És ha már volt szó erről a szakaszos dologról, megtörténhet esetleg az is, hogy én túl sok időt töltök egy szakaszba, vagy nem figyelek eléggé Istenre, mert ugye szó volt arra, hogy közel kell Istenhez ahhoz, hogy megkapjuk az elhívásunkat, és el lehet ezt valahogy rontani szerintetek? Van olyan példa, hogy én nem vettem észre mi Istennek az elhívás, és emiatt nem alakult úgy az életem, hogy szerettem volna. Tehát eltévesztető az az elhívás, amit Isten szánt nekünk, vagy nem?
2: Talán az a könyv mondja ezt, és taglalja egy külön fejezet, hogy élned kell, mielőtt meghalsz. Talán ott olvastam ezt, és a szerző ott erre teszi ki a hangsúlyt, hogy ha te nem engedsz Istennek, akkor hív mást, küld mást. Tehát ő véghez viszi a feladatát, véghez viszi a tervét, de nem biztos, hogy veled. És szerintem el lehet mulasztani. Akár azzal, mert más választasz, hogy félsz beleállni, vagy nem engedelmeskedsz, vagy tudom is, hogy van, hogy bűnt engedsz meg az életedbe. Tehát én nem úgy látom, hogy ennyire ideális az élet, hogy mindenki ott van a helyén. Tehát vannak, akik nem vagy.

0: leszünk ott a helyünkön. Lehet, hogy attól keresztények vagyunk, meg ott leszünk a mennyországba, de amire Isten elhívott, vagy amit akart volna tőlem, én abban nem engedelmeskedtem. És akkor küld mást. Én ezt így látom, hogy ez előfordulhat, hogy tudatos nemet mondás, így van?
1: Erre gondoltam én is. Mert a másik esetben azt gondolom egyébként, nem tudom, hogy éneklitek-e azt a dalt, a Legjobb helyen című dalt, Hellinger Andrissal írtuk egyébként, és ez pont az ő élettörténetéből született meg, és az fogalmazza meg az a dal, hogy sok minden nehézségen átmentem, meg sok rossz dolgon keresztül, de hogy mégis ahogy visszanézek, azt tudom mondani, hogy a legjobb helyen vagyok, mert azok a nehézségek beépültek azzá, aki ma vagyok, és lehet, hogy ma már más döntéseket hozok, amiatt, amin átvitt Isten. Csak szerintem ez teljesen más, mint amikor valaki tudatosan mondjuk érzi az Úr hívását, vagy kap egy jellempróbát, és egyszerűen nemet mond az Úrnak, vagy elutasítja. Erre én is úgy gondolom, hogy van lehetőségünk. Tehát hogy nem az lesz, hogy én mindig nemet mondtam Istennek minden egyes lehetőségnél, és ő mégis azt vitte véghez az életemen keresztül, amit ő akar. Én ezt én sem hiszem.

0: kicsit azért szeretném eloszlatni a félelmeket, és az ilyen a rossz gondolkodást ezzel kapcsolatosan, mivel ugye akik ezt kérdezik, hogy elszalaszthatom Isten akaratát, úgy gondolják, hogy figyelj, most van bennem egy érzés, és akkor ez Istentől vagy nem Istentől van, és van, hogyha rossz döntést hozok. És ezzel az a rossz hozzáállás, az a rossz gondolkodás, hogy az Istentől való hívás nem olyan, mint egy telefonhívás, amire van egy percet, hogy felvett, hogyha nem, akkor ott marad, mint a nem fogadott hívás, és egész életben foghatod a fejed, hogy fú, hát bárcsak felvettem volna a telefont. Bárcsak engedtem volna Isten hívásának, mert hogy valaki engedett, és hogy milyen jó helyen van. Nem, ez az Isten hívása egy folyamatos hívás. Mi akkor is ugye el lehet szalasztani, hogyha nemet lehet neki mondani, több ideig tart. Nem csak egyszer mondja, hogy figyelj, Márk, most csináld meg ezt, és nem csinálod, akkor hát ez a hajó elment. Nem, hanem folyamatosan ébrezget téged, mutatja az utat, hogy miért kéne oda menjél, mutatja ezt a bizonyos problémát, amire te lehetnél a megoldás, vagy igény keresztül vezet és bátorít téged. Tehát nem kell attól félni, hogy én most mindenféleképp el fogom szalasztani Istennek az akaratát, csak azért, mert nem figyeltem, vagy nem voltam elég bátor, mert Isten, ahogy vezet, az egy folyamat. Lépéstől lépésre vezet. És ha még nincs meg a bátorságod, akkor nyugodtan imádkozz érte, imádkozz tisztánlátásért, hogy uram, mutasd meg, mert én ezt még nem értem. De hogyha tőled van, akkor én belelépek ebbe, és elvállalom. Tehát nem kell feltétlen félni, mert az isteni elhívás nem egy egyszeri alkalom, hanem ez egy folyamat, és hogyha tényleg közel vagyunk Istenhez, akkor ez szépen kimunkálja benne szerintem.
1: Hú, ahogy erről beszéltél, nekem eszembe jutott egy gondolat, hogy azt mondja ez a gondolat, hogy Istennek sokkal fontosabb az, hogy te kivé válsz, mint az, hogy mit csinálsz. És szerintem itt a kérdés, hogyha valaki azzal a szemlélettel éli az életét, vagy ilyen nyitott az Úr felé folyamatosan, hogy mutasd meg, hogy mire akarsz használni. Na akkor biztos vagyok benne, hogy Isten úgy fogja alakítani, hogy az ember belekerüljön az elhívásába. De a szív állapota fontos szerintem, kevésbé az, hogy most konkrétan mit fogsz csinálni, mit fogsz tenni. Nem tudom, hogy ezzel így egyetértetek-e.
0: Persze. És ugye az előző részben is meséltük azt, hogy te is voltál ezt a gyülekezet plántáló, voltál pásztor egy gyülekezetnek, most egy kicsit más irányból közelíted meg ezt az egész evangelizációt, illetve az emberek felé való szolgálatot. Tudnál pár dolgot mondani, hogy te mégis hogyan kaptad ezeket az elhívásokat? Milyen konkrét úton által vezetett téged Isten, akár mások által, akár ige által, hogyan történt ez a te életedben?
1: Az én sztorim az úgy kezdődött egyébként, hogy keresztény családban nőttem fel, tehát én egy gyülekezetben nőttem fel, és azért nagyon hamar szerintem ilyen 12 éves, 13 éves korom körül én már elkezdtem szolgálni, és igazából most, hogy így mondod, visszagondolva szerintem 15 dolgot csináltam, nem is csak hetet, tehát hogy onnantól kezdve, hogy nem tudom, zongoráztam, vagy orgonáltam az Isten tiszteleteken odáig, hogy kint voltam a kocsikat megőrizni, mert ugye Budapest belvárosa nem volt mindig biztonságos, vagy éppen karvezettem, vagy gyerekbibliaórát tartottam, vagy... Tehát nem tudom, hogy tudjátok, én jártam baptista egyházzenei tanfolyamra, csak úgy szólok.
0: Ez sok mindent megmagyaráz.
2: Éreztem, hogy a kémia van köztünk.
1: Úgyhogy tehát mindent is csináltam, meg volt nálunk a gyülekezetben ilyen, hogy délután ilyen közös kajálás, akkor arra mindig volt egy fiatal csapat, akik kenték a kenyereket, meg nem tudom, és akkor ebben részt vettem. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam. De egy idő után elkezdtem azt észrevenni, hogy amikor ilyen foglalkozást tartok például a gyerekeknek, tehát hogy a Bibliát így tanítom nekik, ezek ilyen, nem tudom, 6 és 12 közötti gyerekek voltak, akkor éreztem, hogy így a szívem így életre kell. Tehát, hogy így nagyon szerettem ezt csinálni, és ezt sok éven át csináltam valaki mellett, aki én kicsit mentorként maga mellé vett. És aztán igazából jöttek ezek a lehetőségek, megkértek egy táborban, hogy egyszer prédikáljak, és akkor fú, hát szétizgultam magam, de annyira azt éreztem, hogy életre kell az egész szívem, szellemem, lelkem, mindenem, amikor hirdethetem az igét. És akkor valahogy így álltam ebbe bele, de az az érdekes, hogy még akkor se tudtam például, hogy én mondjuk gyülekezetet szeretnék plántálni, vagy lelkipásztor szeretnék lenni. Tehát én amúgy mentem és kommunikációs szakmában dolgoztam, különböző kommunikációs ügynökségeknél, és inkább ez úgy jelent meg az életemben, hogy bibliaórákat tartottam. Tehát ilyen, nem tudom, 15-20 fős bibliaköröket, és nagyon élveztem azt, hogy így segíthetek embereknek felfedezni azokat az igazságokat, amik abból kijönnek. Tehát én így a munka mellett vezettem így esténként, meg hétvégén ilyen biblia órákat. És aztán amikor jött egy olyan pont, hogy az egyik biblia órát áttettük vasárnapra, egy másik bibliórának is a teljes csapata ebbe becsatlakozott, és ebből lett egy gyülekezet. És ott álltam, és mentem a pesti Golgotába akkor a német Janihoz, hogy figyelj, az van, hogy szerintem itt alakult egy gyülekezet, és kéne egy lelkipásztor, úgyhogy légy szíves, küldjetek már ide valakit. És akkor ő így hallgatott, így hümmögött, és mondta, hogy figyelj, az a helyzet, hogy szerintem Isten téged rakott oda pásztornak, szóval tessék ebből beleállni, így gondolkozni, így imádkozni. És tehát nekem így jött az, hogy én lelki pásztor lettem, és ezt most csak azért mesélem el, hogy nem úgy volt, hogy mondjuk 8 évesen az Úr szólt hozzám egy álomba, hogy téged lelki pásztornak hívlak, hanem inkább csak így felfedeztem szépen lépésről lépésre.
0: Uh-huh. Ez nagyon bátorító számunkra, és tényleg az, amit beszéltünk az előbb is, hogy ez egész egy folyamat is kialakul, és hogyha így lépésekről mész, akkor nem veszed észre, hogy hova kerültél, de hogyha visszanézel egy ilyen 5 éves táblatba, akkor azt látod, hogy igen, az Úr rengeteget vezetett, és hogy hova hívott el, annélkül, hogy én most rásteszeltem volna, hogy most vajon eltéveztem Isten akaratát, vagy nem.
1: Annyira jó, amit mondasz.
2: Olyan szép volt, ugye, hogy hallgatalak, és nem idealizálok ezzel, de az jött le a beszámolódból, a bizonságtevésedből, hogy hit és józanész és hit. Tehát, hogy ott járt kéz a kézben, és Isten így vezetett, és milyen szépen kialakította ezt, hogy kell figyelnünk. Tehát ott lennünk nyakig benne az Úr munkájában, és hogy mutatja, hogy na most te ezt a házi csoportot kell vezess, te most zenei vezető kell legyél, te most az idősek felé kell szolgálj, te most ifjúsági munka.
1: És egyébként olyan érdekes, mert most pedig, mióta átadtam a gyülekezetet, ugye az Úr átirányított engem erre az online szolgálatra nagyon erősen, és tudod, ilyenkor röhögök azon szinte, hogy én az általános suliba a suli rádiót csináltam, meg az iskolai rendezvényeket hangosítottam, meg játszottam be a himnusz, tudod, és féltem, hogy nehogy leállítsam a szózat első ismétlése után, mert az kétszer ismétli. Szóval nagyon, nagyon érdekes így, hogy jól mondtátok ti is, hogy visszanézve érti meg az ember, hogy Isten már akkor
2: gyúrt, készített.
1: Készített, csak én nem tudtam, hogy mi készül.

0: És van itt még egy másik dolog, mert vannak dolgok, amikkel ugye mi születünk, beleszületünk adottságaink révén, és nagyon sok emberre mondják, hogy hú, hát ez zenésznek, művésznek, sportolónak született, és ez bennünk ugyanúgy keresztényekben is megvan, hogy vannak bizonyos fizikai adottságaink, van egy bizonyos múltunk, ami hozzájárul ahhoz, hogy kivé válunk, viszont nekünk ugye ott van egy másik nagyon nagy faktor, ott van a hitünk, ott van Krisztus, ami megalapozza, megváltoztatja az egész életünket és az egész nézetét e során. És az lenne a kérdésem, hogy miben vagyunk mi mások keresztények? Hogyan változtatja meg a hit, a vallás, a Krisztus az mi életünkbe, az, hogy kivé válunk, kontra azoknak, akiknek nincs ott az életébe Krisztus? Tehát milyen különbségek vannak egy kereszténynek a karakterfejlődése között, és egy nem kereszténynek a karakterfejlődése között?
1: Szerintem van egy félreértés, ami nagyon sokszor így előkerül, akár így gyülekezetekben is, hogy beszélünk egyrészt ugye ajándékokról, meg adottságokról, ami tök egyszerű, hogy akár hívő vagy, akár nem, el tudod dönteni, hogy valamiben tehetséges vagy nem. Tehát, hogyha hamisan énekelsz, akkor attól, hogy megtérsz, valószínűleg nem fogsz tudni jövő héttől tisztán énekelni és a dicsőítő csapatba szolgálni. Tehát ezek ilyen természetes ajándékok, és ezen kívül viszont van a jellemünk meg a karakterünk. És én személyesen úgy látom, hogy a jellemünk az sokkal fontosabb, mint az ajándékaink. Tehát Isten szerintem jobban tud használni valakit, akinek a szíve a helyén van, és a jelleme a helyén van, és mondjuk gyengébbek az ajándékai egy bizonyos területen, mint hogyha ő nagyon nagyszerű, de egyszerűen nem hagyott Istennek teret arra, hogy a jellemét formálja, a karakterét. És ezért én szerintem itt a nagy különbség, és most nem akarok ilyen keresztény nagy mellénnyel lenni, mert pont sokszor ez a világnak a kritikája egyébként felénk, hogy látnak embereket keresztények között, és azt mondják, hogy ez nem ennyire jellemes ez az ember, és akkor itt jön a képmutató jelző, de szerintem megvan az az óriási előnyünk keresztényként, hogy minket Jézus elsősorban arra hív, hogy vele legyünk, és hogy az ő képére formálódjunk. És ez a formáló erő, ez sokkal mélyebb, sokkal igazibb, sokkal valódibb változást hoz létre, mint bármilyen motivációs tréning, vagy self-help book, vagy bármi, amit így le tudsz venni a világi polcról. És szerintem itt van az, hogy tudjátok, amikor a tanítványokat elhívta Jézus, azt mondta, hogy arra hívta el őket, hogy vele legyenek, és hogy utána elmenjenek, és tegyék a dolgokat. Hogy szerintem nekünk ott van az előnyünk, hogy mi konkrétan Istennel kapcsolatba léphetünk, és itt most nem arról beszélek, hogy a gyülekezetben mi történik, hanem amikor otthon az ima életedben, amikor a térdeiden vagy, és keresed az Úr arcát, akkor azt mondja, hogy ahogy szemléljük őt, mi is átformálódunk az ő képére, dicsőségből dicsőségre. Szóval én azt gondolom, hogy ezt überelni világi eszközökkel nem lehet.
0: Igen, meg ugye ez a nagy szignifikáns különbség, hogy akik nem Krisztusi, azok mindig azon vannak, hogy én, ugye az önmegvalósításnak az egész alapja, és a keresztény szemlélet azt mondja, hogy az egyetlen önmegvalósítás, hogy nem én, hanem Krisztus. Ugye az Bibliában is írja, hogy áron vagyunk megvétve, tehát nem a saját magunké vagyunk, és Krisztus rabszolgái kell legyünk. És ha bár ott van bennünk az elhívás, és dobban a szívünk bizonyos elhívásokra, bizonyos ügyekre, amiben bele kell álljunk és kell szolgáljunk, a mi mentalitásunk teljesen másként legyen. Nem az kell legyen, hogy most mi kerüljünk előre, hanem ott kell legyen az a szolgai gondolkodás bennünk. Hogyan látjátok, mit történik olyankor, mikor van egy elhívásod, és az például neked nem tetszik egyáltalán?
2: Szerintem ez csak a kezdeti állapotban van, és aztán Isten teljesen odahangol. Tehát én most behoznám megint a házasságnak a képét, ezzel kezdted, Attila, lehet azért, mert mind a ketten házasok vagyunk, hogy tehát az, akivel Isten megajándékoz, az, hogy te lelkesedni fogsz, oda vagy érte. És ugyanígy, tehát hogy elhív valamibe, valamit rád bíz, lehet, hogy eleinte olyan lesz, mint Mózes, hogy hát én meg nem dadogok, meg nem tudok beszélni, de aztán te mindent megteszel. Tehát, hogy te vagy az a vezető, aki végigviszed őket a pusztában. Tehát, hogy feltüzel Isten. Tehát szerintem ez egy kezdeti állapot. Én nem hiszek abban, vagy nem ezt látom, hogy arra, amire Isten elhívott, én azt végig keserű szájízzel végzem, és nincs semmi kedvem hozzá, meg jaj, énekelnem kell, pedig nincs hangom, ahogy mondta ezt az előbb. Én ezt így látom, hogy abban Isten oda hangol magához, és tehát a lelkesítesz, és feltüzel ebben a dologban.
1: Nekem Pál apostol jutott eszembe, aki az egész életét arra tette fel, hogy egy jó rabbi legyen, és hogy a zsidók között tudjon szolgálni, és utána Isten azt mondta, hogy nyomás a pogányokhoz. És el tudom képzelni, hogy ő lehet, hogy szembenézett amúgy ilyennel, hogy ahogy te is mondtad a kezdeti fázisban, hogy fú, akarom-e én ezt. De szerintem Isten tökre használta, és vagy, de eszembe jut egyébként az az igevers is ott a Mátéból, amikor Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám, tudod, mindjárt, akik megvagytok fáradva, terhelve, és azt mondja, hogy az én igám az könnyű, és az én terhem könnyű, és az én igám az gyönyörűséges. Na most szerintem az a gyönyörűséges szó az nagyon aláhúzza, amit ti is mondtatok most, hogy az elhívás az igazából minket is feltölt, amikor abban járunk, amit Istenért teszünk. Tehát én azért megkérdőjelezném, hogyha valaki folyamatosan rosszul érzi magát a szolgálatában, hogy biztos, hogy nem csak valaki rád dumálta?
2: Ez nagyon jó. Meg Pál úgy folytatja ezt a jézusi gondolatot, tudjátok ezt a klasszikus, amikor mindent kárnak ítél, és azt mondja, az én uram ismeretének gazdagságáért, nagyságáért, hogy faj, tehát őt hirdettem, tehát hogy abszolút minden személy számára. És ez nagyon jó jelző, egy nagyon jó figyelmeztető, hogyha te tényleg keserű szájízzel teszed, akkor biztos, hogy ezt kell tedd? Biztos, hogy nem valaki rád erőltette ezt a dolgot. Tehát, hogy egyébként most John Stott megint eszembe jut, pedig nagyon régen olvastam, de ő mondja a következőt, egy nagyon-nagyon kemény gondolata a könyvében, hogy aki szenvedély nélkül tud prédikálni, az felejts el az egészet. Most ebből én azt mondom, tehát hogyha szenvedély nélkül tudod tenni azt, amire Isten elhívott, akkor ne is tedd. Tehát, hogy ez, tehát ilyen nincs. Tehát tudod, ki hívott el, mire hívott el. De ez óriási dolog, hogy Isten felhasznál az ő munkájában. Wow. Tehát ez csak szerintem időleges, kezdeti, vagy néha-néha előfordul, hogy nincs kedved hozzá, mert fáj a fogad, ki vagy merülve, mint én, rosszak a visszajelzések. Nem látod még a gyümölcsöket. Lehetnek ilyen átmeneti időszakok, de semmiképpen nem folyamatos.
1: Kimerülés az egy nagyon valós probléma amúgy, tehát hogy szerintem ott emberek érezhetik úgy, hogy elvesztették szinte az elhívásukat, legalábbis ahogy beszélgetek emberekkel, ezt látom. És azért igen, nagyon nem mindegy, hogy csak oda kell figyelned magadra és helyreállnod, vagy hogy Isten átirányított és egy új feladatot ad, vagy új elhívást. Uh-huh.

0: Még amit még ide behoznék, az, hogy ugye van kétfajta elhívás. Van egy általános, aki mi mindenkire érvényes, és ebben nincsen választásunk, hogy most tetszik, nem tetszik. Ezt tényleg engedelmesség tudatból is kell végezzük, és ezek olyanok, hogy éljünk egy szent életet, egy Tesszalonika 4:7, vagy hogy ismerjük meg Istent, Filippi 3:14, de úgy sorolhat az is, hogy megbocsássunk másoknak, szeressük másokat, és ezeket nem kell kérdőjelezni, hogy tegyem vagy ne tegyem, vagy hogy vajon akarja Isten ezt, mert ezeket akarja, és ezeket kell tennünk, és fejlődnünk kell bennünk. Nyilván nem könnyű, nyilván nem mindig akarjuk, de ott van az életünkben. De ugyanakkor ott van az igébe az is, az Efézus 2:8-10-be írja, hogy Jézus jó cselekedetekre teremtett minket, amiket előre elkészített nekünk. És tudjuk azt, hogy írja az ige, hogy hogyha mi emberi létünkre tudunk egymásnak jót adni, meg szeretni egymást, akkor hogy ne tudna minket Jézus is szeretni? Tehát az a szeretet, amit igazán ő ad, és ami nekünk készített, az nincs, hogy rossz legyen számunkra. És még hogyha Lóri is, ahogy mondta, hogy az elején ez úgy tűnik, hogy ez idegen számunkra, vagy nem tetszik, vagy nem fekszik nekünk, hogyha belemerülünk igazán, és érezzük, hogy ez Krisztustól van, akkor a végén kialakul, és megszeretjük az egészet, és utólag látni fogjuk, hogy ez tőle van, és ez jó, és ez kellett nekünk.
1: Igen.
0: És így még végezetül ki szeretnék térni egy témára. Tudom, hogy ez is egy nagyon hosszú téma, és megérdemelne egy külön podcastet, de mégis szerinted hogyan használhatják a mai fiatalok az online teret, mint szolgálati tér? Mert ugye ez egy nagyon feltörekvő ágazata a kereszténységnek, amiben még nem érezzük igazán otthon magunkat. Nyilván egyesek már tök jól használják és kimaxolták valamilyen szinten, de sokak még idegenkednek e felé, vagy visszatartja őket valami. Mit tudnál nekik javasolni? Milyen kezdeti nehézségeken mentél át te esetleg, hogyha erről van szó?
1: Hú, azért nagyon időszerű, és azért mosolyogtam itt, ahogy felvezetted a kérdést, mert pont most szombaton voltam egy konferencián, ilyen fiataloknak, tehát azt hiszem 14-től 30-ig volt a korosztály, digitális mentális egészség témában készültem, és a kérdés-válaszok részben szinte csak ilyen kérdések jöttek, a fiatalok ezt kérdezték, hogy ha online szeretnénk szolgálni, akkor hogyan. És nekem ez azt mutatta meg, hogy ott áll egy hadsereg, ami szinte készen van arra, hogy behívjuk őket ebbe a szolgálatba, vagy hogy Isten behívja őket, és mi pedig felkészítsük, mert hogy nagyon-nagyon nagy lehetőséget látok benne. Én amikor letöltöttem a TikTokot, mert hallottam a gyerekeimtől, hogy az most a menő alkalmazás, és így kinyitottam először, akkor kb. Utána fél perc után be is csuktam, mert úgy éreztem, hogy na ez az első olyan platform, amihez így 37 évesen túl öregnek érzem magam. Úgyhogy, de aztán így adtam magamnak egy 20 napos kihívást, hogy minden nap, amikor letettem a gyerekeket a suliba, utána félreálltam a parkolóba, feltettem egy perces videót, és aztán vártam, hogy mi lesz. Na és itt térnék arra rá, hogy olyan szinten nyitottsággal találkoztam az emberek részéről, hogy az valami egészen, tehát hogy időnként nem is tudok anélkül beszélni erről, hogy ne jönnének könnyek a szemembe, mert olyan sok jó komment, kérték emberek, hogy beszéljünk telefonon, megírták a személyes történetüket, tudod, annyira sok jó annyira sok jó párbeszédem volt emberekkel, hogy szerintem te nem hagytam abba 20 nap után, hanem csináltam egy év alatt, szerintem többet beszélgettem így emberekkel, ilyen mély lelki dolgokról, mint 8 év alatt a gyülekezetben, és most nem a gyülit húzom le, mert szívem, lelkem a gyülekezeté, félre ne értsétek, de hogy azt érzem, hogy olyan szinten egy éhes közeg van odakint, akik így Istenre vágynak, meg Jézusra vágynak, meg a spirituális dolgok érdeklik őket, a gyülekezet kevésbé érdekli őket, az intézményesült gyülekezet, úgy fogalmazni. Most Magyarországon például az a helyzet egy tavalyi kutatás alapján, hogy az emberek 62%-a mondta magáról azt, hogy ő érdeklődik így Isten iránt, meg nyitott a lelki dolgok iránt, meg vallásosnak tartja magát. És 11% mondta azt, hogy jár bármilyen Isten tiszteletre. Tehát szó szerint a lakosság fele az azt mondja, hogy nyitott vagyok, de nem kér a gyülekezetből. Őt nem fogjuk elérni se golgotásként, se baptistaként, semmelyik alkalommal. Tehát ez nagyon szomorú gyülekezetvezetőknek, de számomra ez azt mutatja, hogy fel kell készítenünk az embereket, akik ott ülnek a padokba, hogy használják az online eszközöket bizonyságtételre. És ez lehet olyan egyszerű, hogy valaki kiírja egy vasárnapi istentisztelet után, hogy ma voltam gyülibe, és ez szólt hozzám az igehirdetésből, ti hogy gondoljátok ezt a témát, vagy hogy valaki megosztja a saját történetét egy videón keresztül, vagy csak kiírja azt, hogy figyeljetek, tudjátok, nem szeretek nyomulni a hitemmel, nem szeretjük senki, hogyha ráerőltetünk másra hitét, vagy valaki ránk erőlteti a hitét, de én nekem nagyon sokat változtatott Isten az életemen, és hogyha valakit az ismerőseim közül érdekel, tökre szívesen leülnék egy kávéra, írjatok rám. Lehet, hogy ennyi egy online evangelizáció, és lehet, hogy lesz egy ember, aki azt mondja, hogy hát én az osztálytársad voltam 20 éve, de kíváncsi lennék, hogy mi van veled, meg mi ez az egész Isten téma az életedben. Szóval szerintem nagyon sok lehetőség van, de itt inkább a mértet hangsúlyoznám, és szerintem ez most ugyanaz, mint amit Pál apostol mondott, amikor írta a szolgálati terveit, és mondta, hogy megyek Efézusba, mert ott most egy sokat ígérő és nagy kapu nyílt meg előttem. De az ellenség is sok. Szóval, hogy én azt látom, hogy az online tér az most egy óriási lehetőség az evangélium számára, és nem tudjuk, meddig lesz nyitva. De most nyitva van. És én mindenkinek azt mondom, most menjünk és hirdessük az evangéliumot.
0: Fú, ez nagyon jó, amit mondtál, és teljes mértékben egyetértek, mert ha visszanézünk a múltba, akkor minden művészetet Krisztus alapozott meg. És ha most megnézzük azt a művészetet, vagy tartalmat inkább, amit lát naponta az ember, sehol nincs ott Krisztus. És hogyha mi keresztényekként nem kezdünk el ilyen tartalmat, ilyen művészetet gyártani, akkor tényleg elfog, akkor semmivé válik az egész. De nagyon tetszik, amit mondtál, hogy ott van ez a vágy az emberek szívében, jó ezt látni, jó ezt hallani, és hát tényleg reméljük, hogy ezt ki fogják használni, és megtalálják itt is az ő szolgálatukat. Attila, nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést, számomra nagyon sok hasznos dolgot mondtál, remélem, hogy a hallgatóink számára is, és bátorítunk minden hallgatót, hogyha ezt a podcastet befejeztétek, akkor hallgassátok meg Attila podcastjét is, a Biblia Elvitelre nevezett podcastet. Attila, köszönjük szépen még egyszer.
2: És rájön.
1: Én is nagyon köszönöm, és így drukkolok, meg imádkozok értetek a ti szolgálatotokban, hogy nagyon sok fiatalnak, meg kevésbé, vagy régebb óta fiatalnak tudjatok segíteni ezekkel a tartalmakkal. Köszönöm a meghívást, nagyon megtiszteltetek.
0: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
4: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
3: Mindezt érted. Érted már?
4: Majd megfogod.

0: A tisztelet kegyelmi ajándék.
1: A jellem tökéletesítése. Igen rettenetes Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. 89. Zsoltár 8. verse. Gondolatok az ígéről. A tisztelet kegyelmi ajándék, amelyet gondosan kell őriznünk a szívünkben. Isten iránti való tiszteletre az ő végtelen nagyságának és jelenlétének érzete késztet. A láthatatlan Isten mindenütt jelen valósága legyen hatással minden gyermekére. Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy az ima és a nyilvános istentisztelet óráját és helyét szentnek tekintsék, mert ott Isten van jelen. Amikor viselkedésünkkel és tetteinkkel tiszteletet tanúsítunk, elmélyül bennünk az érzés is, amely a tiszteletet táplálja. Jó lenne, ha fiatalok és idősek tanulmányoznák és elmélkedés közben gyakran ismételnék Isten igéjének szavait, amelyek elénk tárják, hogyan tekintsünk arra a helyre, amelyet Isten a jelenlétével különböztetett meg. Mózesnek megparancsolta a csipkebokornál: vedd le a saruidat lábaidról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Amikor Jákob az angyalok látomását szemlélte, így szólt: az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Alázatosság és tisztelet jellemezze mindazok magatartását, akik Isten jelenlétébe vágyakoznak.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Építsd újjá a házasságodat. Első rész. Megértően éljetek együtt feleségetekkel. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 7. vers. Egy lelkész a következőket tanácsolja. Ha szeretnétek visszanyerni a valódi testi-lelki intimitást és helyreállítani az egykor belsőséges kapcsolatotokat, hagynatok kell, hogy újra megnyíljon a szívetek és a lelketek. Ha megbántottak, ez nem könnyű, mégis vállalnod kell a kiszolgáltatottsággal járó kockázatot, ha újra kapcsolódni akarsz a másikhoz. A lelkész így folytatja. Nem könnyű visszahozni egy házasságot a válás széléről. Minden kapcsolatban sajátos dilemmák vannak, amelyekre megoldást kell találni. Akár külső körülmények, például a munkahely vagy az otthonotok elvesztése, akár belső kapcsolati problémák, mint a hűtlenség vagy valamilyen függőség állnak a háttérben, a házasságotokat csak úgy építhetitek újjá, ha felelevenítitek, ami egykor összekötött benneteket, és újra egymásra hangolódtok. Első lépésként a másik megismerésének művészetét kell gyakorolnotok. A Biblia azt mondja, megértően éljetek együtt feleségetekkel, vagy férjetekkel. Márpedig a társad szükségleteit megérteni időt, figyelmet és erőfeszítést igényel. A lelkész hozzáteszi, amikor megpróbálunk megismerni valakit, rendszerint az történik, hogy betesszük egy skatujába az illetőt annak alapján, akinek és aminek gondoljuk. Azután felcímkézzük a skatuját, és bízunk abban, hogy egész életén át benne is marad. A valódi megismerés nem arról szól, hogy eldöntjük, ki az illető, és elvárjuk, hogy örökre az is maradjon. A másik megismerésének misztériumához el kell köteleznünk magunkat az élethosszig tartó tanulás mellett. Ha komolyan gondolod a házasságod újraépítését, tekintsd legfőbb feladatodnak a másik megértését.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, amiről most beszélni fogok, igazából nem is így kellene megbeszélni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha leülnék, vagy akár leülnénk négy szem közt és beszélgetnénk. Azért tudják, mert figyelem a mai keresztények egy jelentős részét, akik valami miatt úgy olvasnak Bibliát, hogy egy-egy verset. És aztán abból a versből messze menő következtetéseket levonva, teljesen fals elképzeléseik vannak kereszténységről, Krisztus követésről, hívő életről, és kénytelen vagyok, bármennyire is nagyon nem esik nekem jól azt mondani, hogy a mai keresztények egy jelentős százaléka, hát valahogy nem igazán keresztény. Olvastam egyszer egy történetet, más forrásból meg hallottam is, egyszer egy tábornok úton volt, és egy erdőben beakadt a ruhája a lelógó fag ágakba. Össze-vissza tépte a ruháját, és nagyon rosszul érezte magát, de amikor belépett a laktanyába, akkor elkiáltotta magát az alakuló téren álló legénység felé, hogy aki szabó, lépjen ki. Hát kiléptek egy jó páran, mert hát a szabó az, mint olyan, elég gyakori név nálunk Magyarországon is, de így van ez a világ más részén is, különböző verziókban, és a tábornok rámutatott valakire, hogy akkor legyen szíves most rögtön indulni és megvarni az elszakadt ruhámat. Az illető tiltakozott, hogy hát ő ezt nem tudja megcsinálni, mert őt szabónak hívják, de ő sose volt szabó, nem tudja, hogy kell varni. Aztán a tábornok rámutatott a másikra, és kiderült, hogy az is így viseli a szabó nevet, hogy még soha nem látott tűt közelről. És nem akarom a történetet hosszúra nyújtani. De tudják, miért mondtam el? Mert rengeteg olyan keresztény van, akit így hívnak. De hogy ez gyakorlatban mit is jelentene, arról fogalma nincs. Mert hogy az apukája is az volt, meg már a nagypapája is az volt, meg főleg a nagymamája. És úgy gondolja, hogy ezzel az öröklött hittel ő már részese is az Isten országának, és mi lenne más, mint keresztény? Hát az ország is keresztény, nem? Csak tetszik tudni, ez a mi nagy kereszténységünk valahogy nem igazán nyilvánul meg tettekben. Nem igazán nyilvánul meg viselkedésben. Nem igazán nyilvánul meg gondolkozásban. Borzasztó még belegondolni is, hogy azoknak, akik kereszténynek tartják magukat, egy jelentős része el fog kárhozni. Persze megtaláltuk mi erre a megoldást, mert azt tanítjuk, hogy nincs is kárhozat, nincsen pokol, nincsen ördög, nincsen ítélet, így aztán védve vagyunk ezektől a szörnyűségektől. De a Biblia nem tanítja ezt. Persze tudom, ezért aztán sokan sútba vágják a Bibliát, fölteszik a könyvespolc legmagasabb részére, sőt, bizonyos államokban most már arra megy a játék, hogy lehetőleg az iskolák után a könyvtárakból is kitiltassák a Szentírást, mert hogy nagyon megosztó és nagyon radikális. De tessék mondani, vajon ez befolyásolni fogja az élő Istennek a végzését? Annak az élő Istennek a végzését, aki úgy szerette a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tetszik tudni, az elveszettség érzése az úgy hozzá tartozik a megváltásunkhoz, mint a kabáthoz a gomb. Nincs más út. És hogyha valaki föl tud kiáltani Pál apostollal, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, még az a reménysége is lehet, hogy a választ is megkapja ugyanott, ami Urunk Jézus Krisztus. Azzal kezdtem, hogy vannak, akik csak egy-egy mondatot olvasnak. És aztán ebből építik a teológiájukat. Tessék csak nézni, hogy indul a Római Levél 8. fejezete. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nem elég ez nekünk? Hát először is tessék kinyitni a Bibliát és megnézni, hogy ez van-e odaírva. Valószínűleg most föl fogja kapni a fejét, és azt mondja, hát csak nem olvasott mást, mint ami oda van írva. Én tulajdonképpen nem, de igen. Mert tetszik tudni, nem ér itt véget a mondat. És nagyon sokan úgy vannak, hogy de hát ez az egy biblia vers nekem már a pont elég. A biblia verset tisztességesen végigolvastam. Csak hogy a végén vesző van, és utána még egy 14 versen keresztül tartó okfejtés. Ha ebből a 14-ből 13-at kihagyok, hogyan érthetném meg az Isten akaratát? Mert az a tehát is arra utal, hogy mivel Krisztus Jézus idejött és meg akart szabadítani a halálra ítélt testből, ezt hogy végezte el? Tessék csak hallgatni. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Mi ez a bűn és halál törvénye? Hát a bűn törvénye az, hogy követeli a testem, követeli a környezetem, hogy éljek úgy, mint mások, éljek a saját ösztöneim, vágyaim, célkitűzéseim szerint. És hova vezet ez? A bűn zsoldja a halál. Tehát ez alatt élek. Na de Krisztus Jézus megszabadított ettől. És figyeljük csak a folytatást. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Hú, ez nagyon elméletinek hangzik. Pedig roppant egyszerű. Mert hogy a törvény erőtlen volt a test miatt. Mit is jelent ez? Nagyon egyszerű. Hiába mondja nekem ezt a törvény, hogy ne ölj, hogyha az indulataim elragadnak, és megteszem. Hiába mondja a törvény, hogy ne paráználkodj, ha az indulataim, vágyaim, ösztöneim elragadnak, és megteszem. Hiába mondja a törvény, hogy ne kívánd a fele barátodnak se házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, ma valószínűleg az autóját, bankszámláját, állását, hivatását, otthonát, életterét. Ha a környezetemben mindenki így él, és mindenki le akarja pipálni a másikat, ahogy szokták mondani, akkor megteszem. Meg tudja változtatni a törvény az én hozzáállásomat? Nem, maximum értésemre adja, hogy mi kellene, hogy működjön, és mi az, ami nem működik az életemben. És amire nem volt képes a törvény. Idejött Krisztus, meghalt értem, de nem csak meghalt értem, és megbocsátotta a bűneimet. Azt mondta, hogy aki ő benne van, az új teremtés. Meg tudja változtatni az ösztöneimhez való viszonyomat. Meg tudja változtatni a társadalomhoz való viszonyomat. Meg tudja változtatni az értékrendemet, és ebből adódóan a hozzáállásomat, a viselkedésemet. Ezt jelenti az új teremtés. Én se ismerek magamra, a környezetem se ismer rám, aki korábban ismert. Ez egy másfajta ember, ez egy másik ember, olyan nagyon más. Na ez az, amit Krisztus tud elvégezni, és még mindig nincs vége. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, nem is tudja magát alávetni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Nem hiszem, hogy ez különösebb magyarázatra szorul. Ha az ösztöneim, vágyaim, emberi céljaim meghatároznak, akkor egy sor olyan dolgot el fogok követni, amivel szembe megyek az élő Isten akaratával. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hát ez egy jobborog. Azt mondtam az előbb, hogy a keresztények nagy része el fog kárhozni. Milyen jogon? Ennek a Biblia versnek alapján, kedves hallgatóm, kedves néző. Mert hogy aki mert nincs az Isten lelke. Az nem az övé. És aki test szerint él, és nem a lélek szerint, nem a lélek által vezérelve, nem azt az értékrendet befogadva és megélve, az nem az övé. És nem lehet azt mondani, hogy na de a mi kultúránk, ez vonatkozik az eszkimóra, vonatkozik a bantu négerre, és vonatkozik a norvég kétméteres óriásra, meg vonatkozik a legparányibb kisdiákra is. Akiben nincs az Isten lelke, nem az övé. És hogy ott van-e az Isten lelke, az a lélek munkájának a gyümölcséből kiderül. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Tetszik érteni? Egy hívő embernek nincs másfajta teste. Nincs másfajta biológiája. Nincs másfajta pszichéje, mint az összes többi embernek. Csak éppen az élő Isten lelkének a jelenléte miatt. Más. Tessék mondani, nem kellene fölzokognunk, és azt mondani, hogy de hát Uram, a Te igéd ezt állítja. Mi meg itt állunk, derékig mindenféle szennyben, mocsokban, ugyanazokon a tréfákon nevetünk, mint a világi munkatársaink, barátaink, ugyanazokat a filmeket nézzük, ugyanazokat a csámcsogni valókat mondjuk tovább, mindenféle pletykát, ugyanazokat a célkitűzéseket űzzük, hajkurászuk, mint a világi kollégáink, ismerőseink, barátaink, rokonaink. Ugye erre nem igaz, hogy de most már nincs semmiféle károsztatás. Majd az Úr Jézus ezt elintézi. Mehetünk mi ezen az úton nyugodtan. Tehát nem ezt mondja a Biblia. Hanem azt, de inkább olvasom, tessék figyelni. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Milyen más lenne a kereszténység, ha csak ez a 14 versszak valami módon átjárná a lelkünket, és azt mernénk mondani, hogy de hát erre van szükségem. Nem akkor, ha majd a többiek is így élnek. Nekünk nem azt adta célkitűzésként az Úr, hogy próbáljunk meg igazodni az átlaghoz, hanem hogy meneküljünk a kereszt alá, és hogyha úgy adódik, el tudjuk mondani, ha nincs is társam, követtem Jézust. Imádkozzunk. Uram, ebben a nagy kétértelmű kereszténynek nevezett maszlakban a Te igéd egyértelmű és világos. És bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor azért nem jönnek az emberek hozzád, és nem keresik a megváltást, mert nem látják rajtunk a megváltottságot. Bocsáss meg, Uram, amikor csak a nevünk az, hogy keresztények vagyunk. De a valóság valami egészen más. Azért jöttél ide, Úr Jézus, hogy ez ne így legyen. Kérlek, könyörülj rajtunk, még mielőtt elvesznénk. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a hatalmas mágnes. A mai ige János evangélium a 12. fejezet 32. verse. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Gondolatok az ígéről. Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel. Attól féltek, hogy ige hirdetésetek nem vonza az embereket. Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadt és mennybe ment megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, amely valaha is nyilvánvalóvá lett az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga? Ha valami más készített arra, hogy hívő legyél, hamarosan el fogod hagyni hitedet. De ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor ő meg is tart az élő hitben mindvégig. Miért kételkedett tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. Az ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetméltó. Egyszer minden ember megérzi vonzó erejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékes szólás, sem a szép szertartás, vagy ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle modern emberi ügyeskedéssel, hanem, mint Isten munkásaihoz illik, az ő módján dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és meglátod. Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. Ma zárul le az idei teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-től máig, október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezért Jézsaiás 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. Ma este is folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most, ma, október első vasárnapján ismét megszólalnak az orgonák. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Az időjárásról: itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találják a zsidókhoz írt levélbe, és ott az első fejezet első három versében a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének is sugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült.

0: Kedves Urunk, sokszor bele remeg a szívünk, hogy kit is ajándékozott nekünk az Atya. És ezekben a végső, azaz lassan legvégső időkben még inkább szükségünk van, hogy a Fiú által, a Te lelked által is szólj hozzánk. Szükségünk van a bűnbocsánatra, a kegyelemre, és szükségünk van az örök élet reménységére. Szükségünk van a képességre, hogy erővel és valóságos, hiteles tanúságtétellel beszéljünk rólad. Segíts, Úr Jézus, hogy ilyen legyen a mai Biblia tanulmányunk is, ahol nem a levegőbe beszélünk, hanem azt mondjuk, ami tőled való. Áldott legyen a neved, hogy kérhetjük a te jelenlétedet, és nem csak a magunk számára, hanem azoknak is, akik bármelyik csatornán hallgatják a beszélgetésünket, bárcsak valóban minden a te lelkedtől való lenne. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, köszönjük, hogy hétről hétre együtt vannak velünk, bátorítanak üzeneteikkel, és ebben a negyedében a prófétaság ajándékáról fogunk 13 héten keresztül hétről hétre tanulni a Biblia gondolatait és igéit. Most pedig az első tanulmányunknak a címe a Teremtő szól. Szóval a Teremtő Istenünk az megszólal, minden kommunikáció az Istenre vezethető vissza, és már a teremtés történetben is olvashatjuk az ő megnyilatkozását. A nagy probléma, hogy vajon meghalljuk-e az Isten szavát, mert a Teremtő szól. A Jelenések könyvében az van, hogy az ajtónkon kopogtat, és ha valaki meghallja az ő szavát, megnyitja az ajtót, és bemegy ahhoz, és vele vacsorál. Tehát az Isten ma is szól. De ebben a zajos, hangos világban néha a Teremtőnek a halk, csendes szavát nem halljuk meg. Pedig évezredek óta ez a szó, ez a halk szó, így szól az Úr, ott van a Biblia lapjaiban. Nézzük az első gondolatsorunkat az édeni kommunikációról, Mózes első könyve, második fejezet, és ott a 18. versétől a 23. verséig. Székely Marika.
2: Ezután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett.
1: Köszönöm szépen. Az indító gondolatsor azt mondja, hogy kommunikáció a mennyben. Kommunikáció az mindig két fél között van. Most közöttünk és Isten között, vagy helyesebben Isten között és mi közöttünk van. Az Isten kommunikál, mi pedig meghalljuk, ha meghalljuk. Megértjük, ha megértjük. Nagyon szép ez a Biblia vers, ez a bibliai szakasz, szinte ott kerülünk mi is az Éden kertjébe, látjuk, ahogy mély álomba szenderül Ádám, és látjuk a teremtés titkának megvalósulását. Anikó.

0: valóban így van, és ebben az idilli állapotban még tökéletes volt a kommunikáció is, Isten és ember között is. És én ebből elkezdtem gondolkodni, hogy hát ugye a kommunikációt mostanában nagyon mindenhol tanítunk, ez egy divatos szakterület lett, meg téma, és annak van egy modell ábrázolása, bizonyára sok hallgatóm is találkozott már vele, hogy van a vevő, ez van az adó, és hát van a kommunikációs csatorna a kettő között. És hát Isten az adó szólna hozzánk, nekünk kell lennénk a vevőknek lennünk, és hát a közvetítő csatorna, ez lehet face to face, tehát közvetlen beszélgetés, de lehet akár valami médium, rádió, televízió, internet ma már, vagy hát a bibliai időkben a proféták voltak a közvetítő csatorna. És hát Isten eredetileg úgy képzelte ezt az egészet, hogy az adó és a vevő között egy az egyben volt az információ áramlás, tehát az üzenet áramlása, csak hát ugye bejött a bűn. Bejött a bűn, és akkor bejöttek a zavaró tényezők. És ezt a kommunikációban is tanítjuk, hogy a legnagyobb baj az, hogy mostanában annyi a zavaró tényező, akár az ember és ember közötti kommunikációban, akár a társadalmi információ áramlásban, hogy nem halljuk meg a valós üzenetet, mert annyi a zaj, annyi az elterelő körülmény, hogy elveszik az üzenet. Nem értjük meg a lényeget. És úgy gondolom, ezt nem kommunikációs előadást akartam tartani, hanem úgy gondolom, hogy nagyon jól szemlélteti az Isten és ember közötti kapcsolatot. Isten ma is szól. Szól az igéjén keresztül, szól az ige hirdetésen keresztül, szól embereken keresztül, szól a teremtett világon keresztül, de annyi a zavaró tényező, ami körülvesz minket, hogy nagyon sok ember egyáltalán nem hallja, nem érti Isten szavát, pedig Isten eredetileg úgy teremtett minket embereket, hogy megértsük az ő szavát, és az szerint éljünk. De hát a bűn itt van velünk, és ha helyreáll Isten és ember között a viszony, az abból is látszik, hogy ez a kommunikációs csatorna is tisztul. Nem elsőre áll tökéletesen helyre, de az Úrral való járás során, és ahogy ő tisztítja a mi életünket, tisztítja a lelki fülünket, már bocsánat, hogy ezt a képszerű kifejezést használom, akkor egyre jobban megérthetjük az ő szavát. És hogyha megértettük az ő szavát és engedelmeskedünk, akkor egyre szorosabb vele a kapcsolatunk Istennel is, de az emberekkel való kapcsolatunk és kommunikációnk is sokkal könnyebb és sokkal érthetőbb és tisztább lesz.
1: Tehát a zavaró körülményeket próbáljuk, ezt a redundanciát, ha jól emlékszem.
0: Igyekeztem magyar kifejezéseket használni.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Ugye az Úr megteremtette az élet lehetőségét először is itt a Földön, utána benépesítette a szavával. De az embert azt az ő képére és hasonlatosságára megalkotta. És az Isten csak az emberrel kommunikált. És az is érdekes, hogy Ádámot és Évát felnőttként teremtette meg, tehát nem csecsemőként, hogy gondozni kelljen, hanem értelmet adott nekik, és minden nap tanítgatta. És az is érdekes, hogy mindent az embernek adott, és minden fölött az ember volt az Úr. És ugye azért teremtette, vagy alkotta Évát, mert egyedül nem lehet szeretni. Tehát társ kell, közösség kell, hogy az ember szeretni tudjon. És ugye a kis család mintája, ugye Ádám, Éva, de ezt a családi kis kapcsolatot próbálja a sátán a mai világunkba szétrombolni, mert csak férfi és nő között jöhet létre igazi család. És ugye az állatoknak is azt mondta, hogy megáldotta őket, szaporodjatok és sokasodjatok. De az egyneműek nem tudnak szaporodni és sokasodni. Hát az Úrnak terve volt, hogy így alkotta meg az embert.
1: Köszönöm szépen, Rábik László, aztán adom tovább.
3: A felolvasott Biblia szöveg kapcsán arra szeretném fölhívni a figyelmet, ami az Isten hitünk minősége szempontjából egy nagyon jelentős kérdés vagy mozzanat, és ez pedig a teremtéshez való viszonyulás. Mert végül is, amit felolvasott a Marika, az nem szólt másról, mint a teremtésről. Ne szökítsük le Éva teremtésére, amit felolvasott, abban minden benne van. Hogy viszonyulunk hozzá? Elfogadjuk-e úgy, ahogy azt a Biblia tartalmazza, vagy teret engedünk az evolúciónak? Szándékosan nem beszélek kereszténységről, mert a kereszténységben van hajlandóság az evolúció valamilyen szintű elfogadására, de az én meglátásom szerint a Biblia tanításával az evolúció tanítása teljesen összeegyeztethetetlen. Számomra az az igazi Isteit minőségének az alfaja és omegája, hogy elfogadjuk a teremtés tanát.
1: Köszönöm szépen. István, és adom a szót.
4: Ugye mi nagyon divatos szó lett ez a kommunikáció, mi nagyon sokszor használjuk ezt a szót. Én inkább jobban szeretem magamnak úgy mondani, hogy kapcsolat. A kapcsolathoz érdekes, hogy azt is szoktuk mondani, hogy Isten kapcsolat teremtő Isten. Kapcsolatot teremtett erre, mert kapcsolatnak három nagyon fontos ága van. Az Istennel való kapcsolat, a természettel való kapcsolat, és meg is van a harmadik ága, az emberek közötti kapcsolat, ember és ember közötti kapcsolat. És ebben kapcsolatosan én mindig el szoktam mondani, hogy ha a teremtés történetet olvassuk, akkor mindig azt olvassuk minden nap végén tulajdonképpen, de hogy minden nagyon jó. És utána van egy megdöbbentő szó a számomra, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát minden jó, nem jó, ellentét jön. Tehát ez is azt mutatja, hogy ember egy nagyon fontos eleme ennek a három oldalú dolognak. Tehát én szerintem azt mondom, hogy mindig ez a kommunikáció egy kapcsolat, mert Isten egy kapcsolatot teremtő Isten volt.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
5: Nekem nagyon sokat mond az, hogy az Édenkertben nem úgy esik bűnbe az ember, és nem úgy csapja be az embert sátán, hogy mondjuk Éva oda megy a tiltott fához, aztán a kígyó rátekeredik hirtelen a lábára, vagy a kezére. Vagy ráveti magát, vagy nem. Egyszerűen megszólal. Mond valamit. És mekkora ereje van a szónak, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Tehát sokszor fel se tűnik nekünk az, hogy amikor kimondunk szavakat, hogy azoknak a szavaknak milyen súlyuk tud lenni. Lehet életnek, az élet vizéhez vihetnek a szavak, és gyötörhetnek és tönkretehetnek a szavak. Tehát nagyon-nagyon nagyon fontos az, hogy átgondoljuk mindig azt, hogy mit mondunk, hol mondjuk, mikor mondunk, mennyit mondunk. Egyébként azokat az embereket, akik bőbeszédűek és sokat szeretnek beszélni, mint én is például, tudunk néha belecsúszni abba, hogy jobb lett volna hallgatni, jobb lett volna csöndbe maradni. De akkor már lehet, hogy egy picit késő, és a Biblia kifejezetten int arra, hogy figyeljünk, inkább maradjunk csöndben, fogjuk vissza magunkat, és akkor szólaljunk meg, amikor annak tényleg van valami nyomós oka vagy nyomós érdeke. Visszatérnék arra, hogy a bűnbeesésnél a szavak hatottak Évára, a szavak.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
6: Én visszakanyarodnék egy pillanatra a teremtettség kérdéséhez. Mert itt abban a másodpercben, hogy a teremtésről beszélünk, és a teremtettségünkről beszélünk, abban a másodpercben kénytelen vagyok elismerni, hogy teremtményként elszámolással tartozom a teremtőnek. Mihelyt ez alól valahogy ki tudok törni, vagy legalábbis megpróbálok, és ezt már évszázadok óta próbálja az emberiség, ezzel tulajdonképpen a nagykorúságunkat akarjuk valahogy kifejezni, de hát egyre ostobább helyzetekbe keveredünk bele. Múltkor egy tudós azt mondta, hogy meg kéne érteni mindenkinek azt a rengeteg dollár, milliárdot, amit már elköltött az emberiség az idegen bolygókon való élet utáni kutatásra, mert ha csak egyetlen módon sikerülne bizonyítani, hogy másütt is kialakult az élet, akkor már nem kéne aggódnunk a teremtettségünk felől. És hüledezve hallgattam ennek a tudósnak ezt a mondatát, mert hogy ezek szerint nekünk akármennyi áldozatot is megér, csak hogy valahol egyből kitörhessük. És még egy mondat, ha megengeditek, a kommunikációval kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy Isten minden teremtményével kommunikál. Ezt onnan gondolom, hogy Jónást simán lenyeli a hal, jön csarnok elsőre, ahogy szokták mondani, pont akkor, amikor kell, és engedelmeskedik az Istennek. A hollók kiszolgálják Illést addig, amíg kell, isteni parancsra. A szamár megszólal, ha kell, Bálám mellett, isteni parancsra. És még jó pár példát lehet a Bibliából sorolni, még olyan is van, hogy az oroszlán befogja a száját, rengeteg oroszlán, Dániel, tessenek rá emlékezni. De az ember képes másként dönteni. Mert ő Istentől egy más lehetőséget kapott. Ő megvizsgálni is meg tudja azt, hogy akar engedelmeskedni. És ez nekünk nem csak előnyünk, ugye a szabad akaratunkra rendkívül büszkék vagyunk, hanem óriási tragédiánk. Mert visszaélünk azzal, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtett, de Isten azt várná, hogy önként, szívből döntsek mellette.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gondolatot hadd emeljek ki, és aztán Jakó testvérnek adom a szót. Isten oda viszi az állatokat az emberhez, és figyeljük meg, hogy az ember mindegyiknek nevet ad. Most gondoljátok el, nyilván a mai állatoknak az ősei voltak. Tehát nem gondolnám, hogy mindaz a 666 kutyafajta, amit ma kitenyésztettek, de a kutya eredetileg, amit az Isten teremtett, az ott volt. Szóval, és ezeknek csak úgy ránéz Ádám, és nevet ad. Az elefánt, az szinte minden nyelvben elefánt lesz. A krokodil, az szinte minden nyelvben. Szóval, és ezeknek az állat garmadának, hogy milyen intelligenciával kellett, milyen tiszta, érintetlen okossággal, intelligenciával rendelkezett a teremtésből frissen kikerült ember, akit Ádámnak nevezünk. Fantasztikus, és ez is egyfajta kommunikáció volt. Parancsolj, Gyula.
7: Én azt kérdezném tőle, te volt az ószövetségi tanárom, és a Mózes írja az első, vagy a teremtés történetet, messze menően később Mózes nincsen ott, amikor jó Isten megcsinálsz a teremtés történetet. De mögött a teremtés történet hatalmassága és értelme mögött nem az isteni hatalom húzódik meg? Mert ilyenekről nem szoktunk beszélni. Csak kérdezném, nem az isteni hatalom, hogy ez egy olyan Isten, hogy teljesen eltörő a más istenségektől az Izrael istene. Tehát ezt azért hangsúlyoznám, mert nem éppen az, hogy nem egy egyszerűen egy közönséges Istenünk van nekünk, hanem olyan hatalmas, aki erre képes, és így mutatja be Mózes egész Izraelnek az Istent.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Laci bácsi, akartál? Igen?
3: Talán annyit mondanék, hogy ahogy mi sem csak szóban és írásban kommunikálunk, hanem millió más módon is. Gyakran elég egy szemrezdülés, hogy valaki mást figyelmeztessek. Isten se csak ezen a két módon kommunikált. Sokkal több módon, mint ahogy mi észreveszünk, vagy felfogjuk.
1: Ezek a metakommunikációs eszközök az emberi világban. Rejtőzködés Isten előtt. Mózes első könyve, 3. fejezet, és ott az első 8 verse, Apa László.
5: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügafaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkola sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtődött az Úristen elől a kert fái között.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy erre azt mondja az Ószövetség világa, hogy az embernek fényruhája volt, amit az Isten a saját világosságából adott a teremtés folytán, és amikor szakítottak a fa gyümölcséből, akkor ez a fényruha eltűnt, és a kígyó mondott igazságot is. Mondott igazság, hogy majd meglátjátok, megtudjátok, mi a jó és mi a rossz. Igen, hát idáig csak a jót tudták. Most már megtudták, hogy mi az a rossz is. Marika?
8: Igen, nagyon érdekesen írja le Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvébe. Nagyon ajánlom ezt a könyvet olvasásra a kedves hallgatóinknak, nézőinknek. Abból csak egy részletet hadd olvassak fel. Isten szabad erkölcsi lényekké alkotta Ádámot és Évát, akik értékelni tudják jellemét, bölcsességét és jóságát, kívánalmainak méltányosságát, és szabadságukban állt, hogy engedelmeskedjenek, vagy megtagadják az engedelmességet. Társaloghattak Istennel és a szent angyalokkal. A döntés lehetősége nélkül engedelmessége nem lett volna önkéntes, hanem kikényszerített. Isten senkit nem kényszerít, sohasem, hanem mindig arra bátorít bennünket, hogy jó lelkiismeretünkkel döntsünk, ki mellett, ő mellette.
1: Köszönjük szépen, Marika.
9: Elgondolkodtam, hogy amíg a kígyó nem jelenik meg, addig Ádám és Éva nem tulajdonított olyan nagy jelentőséget annak a fának, hiszen egy kontinensnyi volt ez az édenkert, és hát abban rengeteg fa volt, és hát mindegyik szép volt, és jó termése volt, tehát tulajdonképpen elsiklott az a fa a kert közepén. Tehát ott volt, tudtak, de ott volt a többi fa is. És amikor Sátán ugye becsapja az embert, akkor a következmény is megjelenik, a halál. Nekünk 10 igénk van, amit figyelembe kell venni, az egészet, nem válogatni belőle, mert a szerető Isten meg tud nekünk bocsátani, de Sátán ma is kísért bennünket, hogy ne vedd komolyan, nem lesz annak olyan nagy következménye. Ugye Sátán hat a szavaival, az érzéseinkre, a kellemesnek tűnő csábításaival, és mire késztet, hogy szembeszálljunk Isten parancsolataival. És ha mi nem állunk ellen, akkor ugyan abba a csapdába kerülünk, mint Ádám és Éva.
1: Köszönjük szépen, Anikó, aztán utána István.
0: Az előbb hozzászólásában László azt mondta, hogy a sátán nem, a kígyó képében nem ugrott rá Évára, nem tekeredett rá, csak szóba állt vele. És most is nagyon sokszor ezt teszi, és itt a történetben is látjuk, hogy nagyon sok igazat mondott, de kételyt támasztott Istennel szembe. És én úgy gondolom, hogy ez az egyik alapmódszere. A biztos, hogy annyira szeret Isten, biztos, hogy a javat. Tehát ez a, egy picit, egy kicsi kételj támadjon, amit aztán lehet, ha megvan az a kicsi rés, akkor azt majd lehet szélesíteni. Mint amikor egy sziklában van egy pici repedés, elég egy kicsi víznek befolyni, az majd szépen elintézi a természet, jön a víz megfagyása, a jég, szépen elintézi, és a hatalmas szikla le tud válni, el tud törni. Ez a módszere ma is. Bennünk is kételyeket akar támasztani Isten szeretetével, gondviselésével, jóságával kapcsolatban.
6: És hogy ha szeretetével és jóságával is körülvesz bennünket az Isten, ahogy az előbb ezt Anikó mondta, akkor gondoljuk már végig, hogy ha kapunk egy ilyenféle impulzust, hogy dehogy haltok meg, akkor nem kéne, hogy gyanakodni kezdjünk. Ma a reklámszakemberek azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy mit akarunk eladni, hanem az a lényeg, hogy tudunk-e szükségletet teremteni. Tehát, hogy úgy érezze az a valaki, aki ezt a reklámot hallgatja, hogy nem is tud élni talán enélkül a dolog nélkül. És bizony, amit az előbb Anikó is elkezdett mondani, hogy a kételj nem olyan régen egy hadban álló országban fordult elő, hogy az ellenség megsemmisítésének egy nagyon speciális módszerét választották. Nem az ellenségre lőttek, hanem egy víztározónak a betonfalára. És mindenki nevetségesnek tartotta, mert két vagy három lövedék talált el a betonfalat, de a mögött milliónyi köbméter fölhalmozott víz volt. A betonfalon csak repedés támadt, szivárogni kezdett. De néhány nap után ez a szivárgás egyre erősebb lett, és amit nem tudott volna elintézni az a bizonyos katonai erő a saját erejével, a több millió köbméter víz áttörte ezt a gátat, és megszüntette a mozgásterét az ellenségnek tökéletesen, mert mocsárvirággá változtatott, és mély vízé változtatott egy olyan területet, ami korábban az ellenségnek kiváló felvonulási területe volt. A sátán sokszor ugyanezt csinálja, repedés az Isten hiten, meg az engedelmességen. Utána már mindenki kísértetik, amikor vonja a tulajdon kívánság, elsöpörő erővel fog pusztítani a belülről hozzá kapcsolódó erő.
1: István?
4: Mit így el szoktuk mondani, néha büszkeséggel, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési lehetőségünk, döntési szabadságunk van. És én mindig azt mondom, ez a legnehezebb feladat a döntés. Ugye a Lacival mindig szoktuk polemizálni azt, hogy a döntéshez információk szükségesek, akkor tudunk dönteni, hogy van információk. És itt a teremtés történetében is teljesen egyértelmű információ, ne jeljetek a jó és rossz tudásának fájáról. Tehát van egy exakt. És ami engem megdöbbente az, hogy a sátán vagy a kígyó milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz, és milyen eredményes a csábítása és a megtévesztése. Ugye csak azt veszem, hogy Éva mit mondja, jó az a fal, az eledelre, kedves a szemnek, kívánatos. Tehát totálisan jó munkát végzett sátán, ez egyértelmű. Csak tulajdonképpen ez az értékítéletével szemben van egy nagyon nagy probléma, ez pedig a minden döntésnek van következménye. És a következményekről ritkán szoktuk beszélni, bár ha az emberi oldalát nézem, vannak megnyilvánulásai, ugye, mert van egy ébredés, hogy észreveszik, hogy mesztelenek, a másik megnyilvánulás az, hogy úgy reagálnak, hogy elbújnak, mintha el lehetett bújni az Isten elől. Tehát ez az emberi oldala, de a következménynek van egy isteni oldala is, amiről fogunk majd beszélni.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
7: Én egy olyan kérdést tennék fel, amit nem szoktunk föltenni, hogy mi lenne, ha... Mert hallottam olyan beszédet, hogy ha Isten mindent tud, eleve elrendelte, nála világos a kezdet és a vég, akkor mi engedte meg, hogy az első emberpár vétkezzen? És a lényegében a kérdésem az lenne, hogy ha Ádám és Éva tudja rendezni a bűnt és beismeri a hibáit, akkor mi lett volna? Mert vannak ilyen 50-es éveit járó fiatal emberek, akik ezen úgy elmérkedtek, beszélgettek, én nem voltam ennek a beszélgetésnek a része, csak ilyen dolgokat feszegettek.
1: Köszönöm szépen. László, is megyünk tovább.
3: Egyetlen szabadság se parttalan, de nem részletezem. De a felolvasott Biblia szövegben van egy nagyon fontos kijelentés, ami napjainkban is érvényes lesz. Mivel csábított a sátán? Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát a mai ember törekvése, a tudomány egyre szélesebb letárásának mi a végső célja? Hogy teremteni tudjanak. Soha nem fogják elérni.
1: Köszönöm szépen. Isten keresi az embert. Mózes első könyve, 3. fejezet, 9. versétől 13. verséig. Varga Gyöngyike.
10: De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy mindenki a felelősséget tovább tolta egyel arrébb. A kígyót már nem kérdezte meg a Jóisten, de a kígyó pedig azt válaszolhatta volna, viszont te teremtettél. És ma is azt látjuk, hogy senki semmilyen felelősséget nem szeretne vállalni. Toljuk el magunktól a felelősséget. És ha eltoltuk magunktól a felelősséget, akkor nincs felelősségünk? Dehogy nem. Parancsolj.
6: Én csak egy fél mondatot szeretnék mondani, akkor ezek szerint az Éden meg se szűnt, mert ebben a dologban most is édeni állapotban
1: folyamatosan
6: vagyunk.
1: Folyamatosan fennáll.
6: Mindig másra kenjük a dolgokat.
1: Igen, igen. És itt van valami felelősség kérdése, egy nagyon rövid választ kérünk.
5: Nagyon röviden csak azt szeretném hozzátenni, hogy ez az Isten szíve dobbanása, hogy vétkezik az ember, elfordul tőle, és nem vár, hanem jön, azonnal is keresi az embert. Hol vagy, Ádám? Kereslek, megoldást szeretnék hozni mindarra, amit elrontottál. Nekünk talán annyi a tanulság ebből, hogy a környezetünkben lévő ember, ha elesik valaki, akkor nyúljunk utána, keressük. Keressük a lehetőséget, hogy kapcsolatba tudjunk vele kerülni, és próbáljuk fölsegíteni.
1: Köszönöm szépen. Kiüzetés a kertből. Mózes első könyve, 3. fejezet, 14. versétől 24. verséig. Tokics Marika.
8: Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy, minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és bort tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted, és az asszony között, a te utódod, és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig annak a sarkát martosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony, por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme, az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy kinnen nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállított kelet felől az Éden kertjéhez a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
4: Ugye mi az előző gondolattal mondtam, hogy a minden bűnnek van következménye. És itt is jelenek a következményei az Isten részéről, hogy egyrészt az Istentől való elszakadás az egyik következménye, és a másik, hogy az Úr kiűzte őket a kertből, és többé nem beszéljetek szemtől szembe. Ez is egy kommunikációnak egy lényeg, hogy más az a szemtől szembe, úgy szoktuk mondani, egy direkt kommunikáció, mint hogy a közvetett által. És tulajdonképpen mielőtt még ideológiákat keresték, meg találnánk ki, nagyon fontos, és Ézsaiás nagyon világosan rámutatta ennek a indoklására, hogy azt mondja az Ézsaiás, hogy a ti bűneitek választottak el titeket Istentől, és a ti vétkeik miatt rejtettek el orcáját előttetek. Tehát ahelyett, hogy itt másra mutogattuk, mint Éva és Ádám is mutogatott, saját magunk felől van. Ézsaiás nagyon világosan mondja, a ti vétkeik, a te döntésed, a te ennek a következménye, mert minden döntésnek következménye van.
1: Köszönöm szépen. László?
3: Én csak egy gondolatra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az Ádámnak mondott igékből, hogy orcád verítékével keresett kenyered, nem lehet levonni azt a következtetést, hogy a munka büntetés. Nem akarom ragozni, sok mindent lehetne mondani, nem veszem el az időt. A munka nem büntetés.
1: Köszönöm szépen. Isten hírnökei a következő gondolatsor, zsidókhoz írt levél első fejezet, és ott az első két verse, Kulcsár Anikó.
0: Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.
1: Ez megint egy kommunikáció, és micsoda bölcs visszatekintés, hogy belehelyezi a proféták világába, de a fia által az sokkal magasabb helyzetbe van kiemelve, mert általa teremtette ezt a világot, de azért Isten teremtette a világot, csak a fiú is oda bele segített. Egy gondolatsor, és aztán utána az összefoglalás.
9: Isten jelöli ki a profétákat, az igaz profétákat, úgyhogy senki ne akarja magát profétának mondani, és Sátán az utolsó időben hamis profétákat is küld. Tehát ha nem ismerjük az igaz szót a Bibliából, akkor nagyon könnyen félre vezetnek bennünket.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, az összefoglalást honnan sikerült most hozzad?
8: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, és ott a 625. oldal. A Biblia elejétől a végéig profétai könyv. A Biblia első 11 fejezete, vagyis az ős történet látomása múltról, amiben az emberi élet máig meghatározó alapjait mondja el az ige. A pátriárkák története, az Izrael sorsát megörökítő könyvek sora nem csupán életrajzi híradás vagy nemzeti hőstettek felsorolása, hanem a menny véleményét tükröző beszámoló Isten ügyének a földi alakulásáról. Az evangélisták sem arra vállalkoztak, hogy Jézus életrajzát megírják, hanem profétai illetésű evangéliumot hirdetnek, vagyis olyan jó hírt, ami profétai módon világítja át jellemünket. Profétai ige hirdetés nem ott van, ahol a Bibliára hivatkozva a jövőt akarják kitalálni, hanem ott, ahol Isten szempontjából, aki látja a kezdet és a vég között feszülő történelem minden titkát, megértjük a jelent. Ezért minden érvényes igehirdetés jelen idő egyes számban hangzik. Az ige addig él, amíg benne rólunk van szó. A proféta azt tudja, hogy Isten tőlem itt és most, ahol vagyok, mit akar. Ha profétai lesz az ige hirdetésünk, és így kezdjük látni önmagunkat, akkor Péter levelében leírtakkal együtt valljuk. Egészen biztosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, értékes gondolatok, a hozzászólások mind. Jövő héten folytatjuk a prófétai elhívás gondolatsorával, most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szólsz, Te kommunikálsz, nem csak annak idején Ádámhoz és Évához szóltál, hanem hozzánk is. Szóltál a Te fiad által, és szólsz a Szentíráson keresztül, a lelkiismeretünkön, a Szentlélek tanításán keresztül. Add, hogy meghalljuk ezt a szót. Amen.

A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Pázmány Péter születésnapja. Pázmány Péter Nagyváradon született 1570. október 4-én, és majd 1637. március 19-én halt meg Pozsonyban. Író, esztergomi érsek. Református nemesi család fia. Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi, a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti problémáik valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni. Irodalmi szempontból prédikáció gyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyház szervezői és egyház politikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában. Számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. Ökumenikus Isten tisztelettel kezdődött a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én a budapesti Deák-téri evangélikus templomban tartották a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletét. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az ökumenikus tanács alelnöke nyitotta meg, az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgusa Fischl Vilmos, az ökumenikus tanács főtitkára volt. A program a templom előtti részfúvós térzenével kezdődött. Az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente kar nagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap után, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra, a mindennapok transzcendenciája, Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Minden napunk ajándék. Az ember elment a bölcshöz. Álmot láttam, de sehogy sem tudok rájönni, mi az értelme. Kérlek, segíts rajtam! Hallgatlak, bólintott a bölcs. Az utcán mentem, a mi utcánkban, ahol minden nap járok. Olyan is volt álmomban, mint egyébként. Nem volt semmiféle változás rajta, csak annyi, hogy nagy szürke göröngyökkel volt tele a járda. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöttem, hogy ezek nem göröngyök, hanem kövek. Egyet zsebre vágtam, hogy megmutassam a barátomnak, akihez indultam. Amikor elővettem, ketté vált a kezemben. Belül szikrázó, tiszta ragyogású volt. Azonnal tudtam, bár nem értek hozzá, hogy ez gyémánt. Rohantunk az ékszerészhez, de közben telepakoltuk a zsebeinket a csúnya szürke kövekkel, hát ha. Az ékszerész vágta, csiszolta a ketté vált követ, végül föl is mutatta, hadd lássuk mi is, hogyan sziporkázik. Még soha nem találkoztam ilyen nagy és tiszta gyémánttal, lelkesedett. Kipakoltuk a sok egyforma szürke kövünket. Ő bizalmatlanul nézte a sötétlő halmot, majd legyőzve utálkozását, egyet megfogott, és víjogó gépével ketté vágta. Smaragd volt. A következő rubin, utána valami csodaszámba menő ritkaság, és aztán így végig. Fölfoghatatlan kincs feküdt előttünk. Szikrázott, tündökölt, ezerféle színben. A belsőkben rejtőző minden érték. Én pedig döbbenetemben fölébredtem. De nem tudok szabadulni az álomtól. Mondd, mit jelenthet? Nos, a szürke kövek a mindennapjaid, barátom. Éppen ideje, hogy fölfedezd. Valóságos kincses bánya a mindennapok sokasága. Dolgozni kell rajtuk, az igaz, de ha jól megmunkálod őket, gazdagabb leszel mindenkinél. Már reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd benne a hűség gyémántját,

0: Csorba győző, szólalj meg bennem. Verembe nem dönsz, helyre sem emelsz. Nem hajtogatsz, mint friss kezű szellő a nádat. Nem törődsz velem, Istenem. Sorsom mélyén hallgatsz, mint föl nem robbant bomba aluvó vizek mélyein. Tornyosodik a bűn a szívemen, és már csak tompán érzem, mi bűn, mi nem bűn. Normáim elmentek veled, nincs már külön a sáros és a tiszta. Elkeveredtek bús hiányodon. Szorongok, mint vihar előtt a föld, lapulok, bújok, pislogok csöndes szemébe. Minden dörgésnél rémesebb, ijesztőbb minden cifra átkozásnál. A halott anyák hallgatnak csak így. Szólalj meg bennem, régen hallgató. Mozgass meg, légy szél, ami voltál is egyszer. Törődjél velem, Istenem! Mindegy, veréssel vagy simogatással, csak érezzem, hogy van hozzám között.
1: Erőt kértem Istentől, hogy messzire jussak. Gyengévé tett, hogy alázatot és engedelmességet tanulhassak.

egészséget kértem, hogy nagy dolgokat vigyek véghez. Megnyomorított, hogy jobb célok felé fordulhassak.

Gazdagságot kértem, hogy boldog lehessek. Elveszítettem mindenemet, hogy bölcsességet szerezhessek.

Mindent kértem, hogy élvezhessem az életet. Életet nyertem, hogy mindent élvezhessek.

Nem kaptam semmit abból, amit kértem. Mégis meglett mindenem, amiben reménykedtem. Szinte önmagam ellenére kimondatlan imáim meghallgatásra találtak. Én vagyok a legdúsabban megáldott az emberek között.

Történt egyszer egy tanteremben, ahol az egyik diák unottan hallgatta az előadást. Észrevette ezt a professzor, és az asztaláról felemelte egy másfél literes üveget, ami félig volt vízzel. A diák ásított egyet, és rögtön arra gondolt, hogy most a szokásos, félig tele, félig üres kérdésről lesz szó. A professzor rámosolygott, és megkérdezte. Fiam, mennyire nehéz ez a félüveg víz? Gyorsan utána számolt a fiú, és rávágta. Nagyjából 80 deka. A professzor rábólintott, és megkérte, hogy álljon fel, és tartsa meg a félüveg vizet előre nyújtott kézzel. A teremben mindenki elnémult, és az összes szempár a diákra szegeződött. Miközben tartotta, a professzor ismét megkérdezte a súlyát. A teremben még mindig csend volt, és a professzor is néma csendben nézte, hogy az előre tartott kéz 5 perc után elkezdett remegni. Ekkor ismét megkérdezte. Mennyire nehéz ez a félüveg víz? Már sokkal nehezebbnek érzem, mint az elején, pislogott a diák. Eltelt 10 perc, a fiú homloka gyöngyözni kezdett. A keze már zsibbadt, a válla sajgott. A professzor végül utoljára is megkérdezte. Mennyire nehéz ez a félüveg víz? Épp rá akarta vágni, hogy legalább 1 tonna, de a professzor megköszönte a segítséget. A diák pedig visszaült a helyére, és remegő vállát mozgatta lesfel. A professzor letette az üveget, és így folytatta. A víz súlya jelen esetben elhanyagolható kérdés. Minden attól függ, mennyi ideig kell tartanod. Ha csak 1 percig, könnyű. Ha 1 órán át kellene tartanod, talán el is ájulnál. 1 napig vagy 1 hétig pedig a világon senki nem lenne képes tartani. A víz súlya soha nem változik, de minél tovább kell megtartani, annál nehezebbé válik. A mindennapi életben a stressz, az aggódás, a szorongás is épp ilyen, mint ez a félüveg víz. Kis idő alatt nem történik semmi. Könnyen elbírsz vele. Aztán, amikor sok ideig hordozod, elkezdesz kifáradni. Végül már másra nem is tudsz gondolni. Csak ezen kattog az agyad. Végül nem bírod tovább. És a kis súly is maga alá temet. Észre sem veszed, és belerokkalsz. Ezért nagyon fontos elengedni gondjainkat. A gondok nem mások, mint megoldandó feladatok. Ha ezt megérti valaki, a nap is jobban fog sütni, és a virágok is illatosabbak lesznek. Esténként tegyél le minden terhet, és pihenj. Teljesen mindegy, milyen nehéz volt a tegnap. Ma mindent újra kezdhetsz.

0: Losonci Léna, áld meg, Uram! Áld meg, Uram, a két kezem, imára mindig kész legyen. Sok munkát örömmel vegyen, másokkal is csak jót tegyen. Nyíljon meg, adjon jó szívvel, simogasson szeretettel. Áld meg, Uram, a két szemem, a jót meglátni kész legyen, keressen új tekintetet, fénye olvasszon szíveket. Bágyattan, törten nézne bár, ragyogjon benne fénysugár. Áld meg, Uram, az ajkamat, rólad hadd szóljon szavakat, amikor rajta szóterem, simítson lelket kedvesen, vigasztaljon sebzetteket, dicsérje a te szent neved. Áld meg, Uram, a szívemet. Jézusom, legyen lakhelyed. Töltse be béke, hit, öröm, hálával zengje, köszönöm. Szeressek árvát, gyermeket, hirdessem nagy kegyelmedet. Áld meg az egész életem, hogy másoknak áldás legyen.
1: Szép Ernő, recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni. Várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni. Hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni. Csak bámulni és ámulni, örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel. Heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az óperenciákon.

Aranyosi Ervin, Carpe diem. Élj minden nap a mának. A tegnapból tanulj. A félelmet felejtsd el. Időnként térdre húj. Szemed tartsd mindig nyitva. A holnaptól ne félj. Az élet nem kalitka. Szeress, örülj, remélj. Álmaid váltsd valóra. Legyen erőd, hited. Jelezze minden óra, miért dobog szíved. Ha kell, használd az elméd, s figyeld érzéseid. Értsd a szeretet nyelvét, fogadd el érveit. Csodálkozz rá a szépre, s engedd, hogy hasson rád. Ne másoktól rabolj el életenergiát. Holnap is élj a mának, hited legyen veled, hogy lám csak jó az Isten, s itt van mindig, neked.

A padlás félhomályában a magas, hajlott hátú öregember még jobban meggörnyedve igyekezett odajutni a felhalmozott dobozokhoz az egyik padlásablak mellett. A pókhálókat félresöpörve leemelte a felső dobozt, s a fény felé tartva egyik fényképalbumot a másik után szedegette ki belőle. Valaha csillogó, most már megfakult tekintete, vágyakozva várta, hogy meglássa azt, akiért feljött ide. Úgy indult az egész, hogy emlékeiből előbukkant élete nagy szerelme, s tudta, hogy ezekben az albumokban találhat fényképet róla. Csendben, türelmesen lapozgatott, s pár pillanat múlva már el is süllyedt az emlékek tengerében. Világának forgása nem állt meg felesége elvesztésével, de a múlt emléke sokkal élőbb volt lelkében, mint a jelen magányossága. Ahogy félretette az egyik poros albumot, előkerült valami, ami rég felnőtt fia gyermekkori naplójának tűnt. Nem emlékezett, hogy valaha is járt volna a kezében, vagy hogy tudomása lett volna arról, hogy kisfia naplót vezet. Minek őrizgette Elizabeth mindig a gyerekek régi lomjait, morfondírozott, őszfejét csóválva. Felnyitva a megsárgult lapokat, egy rövid mondatra esett a tekintete, ami önkéntelen mosolyra késztette. A szeme csillogása is visszatért egy percre, ahogy a szívét megérintő kedves szavakat olvasta. Hallotta a kisfiú hangját, aki túl gyorsan nőtt fel ugyanebben a házban, és akinek a hangja az évek során teljesen elhalkult az emlékezetében. A padlás teljes csöndje és a tiszta lelkű 7 éves kisfiú szavainak varázsa élete egy elfeledett korszakába repítette vissza az öreg embert. Újra belenyúlt a dobozba, és ugyanarra az ébre szóló saját régi üzleti naplóját vette ki belőle. Leült egy ócska asztal mellé az ablak alá, és egymás mellé tette a két naplót. Az övé bőrkötésű volt, a neve aranyozott betűkkel belevésve. A fiáé gyűrött, kopott volt, alig látszott már rajta a Jimmy felirat. Öreg ujjaival végig simított a betűkön, mintha újra tisztán láthatóvá akarná tenni az idő és a használat során megkopott nevet. Kinyitotta saját naplóját, s tekintete egy mondatra esett, ami egyedül állt az egyik lapon. Feltűnt, mert a többi napok tele voltak bejegyzésekkel. Önnön gondos kezeírásával ezek a szavak álltak az oldalon. Az egész napot elvesztegettem Jimmyvel való horgászatra. Nem fogtunk semmit. Nagyot sóhajtott, majd remegő kézzel megkereste Jimmy naplójában ugyanazt a napot, június 4-ét. Erősen megnyomott, még tétova, nagy betűkkel ez volt odaírva. Apával horgászni voltunk. Ez életem legszebb napja.

0: Álmodj boldogot, álmodj szépet, álmodj igazra váló meséket. Álmodj barátot, melletted állót, álmodj hűtársat, el sose válót. Álmodj magadnak igazi otthont, álmodj bele, kivel megosztod. Álmodj táncot, mi magasba emel. Álmodj táncost, ki szívednek felel. Álmodj tüzet, lánggal égetőt. Álmodj csókkal perzselő szeretőt. Álmodj utakat, messzi világot. Álmodj szívedben nyíló virágot. Álmodj szerelmet, tiszta vágyat. Álmodj, lesz kivel megosszad ágyad. Álmodj szabadot, láncot megtörve. Álmodj szárnyalást, földhöz nem kötve. Álmodj hát jövőt, álmodj szépet, álmodj igazzá váló meséket.
1: Aranyosi Ervin, az út végén.

vajon az út végén mi fog engem várni? Kérdésre a választ meg fogom találni, és addig vajon engem majd milyen út vezet? Félelem göröngyös, szépen kikövezett, szeretet vezet majd, vagy düh, harag, átok. Magányosan megyek, vagy lesznek barátok. Mennyi kérdés, tudatlan a lélek. Keresem a választ, utamon míg élek. Visszanézni nem kell, nem segít a múltam. Ami lényeges volt, talán megtanultam. Magam mögött hagyom, szívből megbocsátok, mert a múlt súlyával csak magamnak ártok. Csak a mában élek, és teszem a dolgom, amint felmerülnek gondjaim, megoldom. A jövőm majd eljön, nem kell félnem tőle. Vágyammal teremtek, jó cél lesz belőle. És ha majd egy napon az út végéhez érek, majd angyalok várnak, csupa kedves lélek. Addig nem is kell már egyéb dolgot tennem, csak emberként élnem, s őszintén szeretnem.

Van a szeretet, megfoghatatlan, megzabolázhatatlan, elsöprő. Nem kérdezi, jöhet-e, egyszer csak itt áll előtted. Beléd bújik, birtokba veszi szívedet, és nincs mit tenni. Próbálhatsz menekülni, elbújni, próbálhatod elkergetni, de nem lehet. Hiába kérdezed, miért pont őt választotta. Nem felel. Hiába mondod neki, nem lehet. Hallgat. És szeret. Szeret tovább. Szereti őt, akit választott. Akaratod, eszed, próbálkozásaid ellenére.

Ez egy történet a hegymászóról, aki szeretett volna feljutni a legmagasabb hegycsúcsra. Erre a nagy útra sok évi felkészülés után indult el. De mivel a dicsőséget saját magának akarta, úgy döntött, hogy egyedül mászik fel a csúcsra. Elindult felfelé. Telt az idő, és késő este lett. Ahelyett, hogy éjjeli sátrát elkészítette volna, folytatta a mászást mindaddig, míg besötétedett. Sűrű éjszaka terült a hegytetőre. Az ember körül minden fekete volt. A napot és a holdat nehéz felhők takarták be, és semmi sem látszott. És ahogy így mászott felfelé, éppen egy pár lépésre a csúcstól, megcsúszott, és nagy gyorsasággal esni kezdett. Csak fekete pontokat látott, és érezte a nagy erőt, ami borzasztóan húzta lefelé. Ezekben a félelmetes percekben életének minden szép és csúnya pillanata lejátszottak a szem előtt. Elgondolkodva azon, hogy milyen közel van a halálhoz, hirtelen megérezte, hogy milyen erősen húzza az a kötél, amivel meg volt kötve. A teste a levegőben lógott, csak a kötél tartotta. Abban a pillanatban csak azt tudta kiáltani, Istenem, segíts! Az égből váratlanul egy mély hang hallatszott. Mit akarsz, hogy tegyek? Ments meg, Istenem! Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek? Persze, hogy hiszem. Akkor vágd el a kötelet, amivel meg vagy kötve. Egy pillanatra csend lett. Az ember végül úgy dönt, hogy teljes erejével továbbra is kapaszkodik a kötelébe. A mentőcsapat meséli, hogyan találták meg másnap az elhunyt és megfagyott hegymászót. A teste lógott a kötélen, amihez oly görcsösen ragaszkodott. Csak 3 méterre a földtől. És te, mennyire ragaszkodsz a kötelékedhez? Elengednéd? Soha ne kételkedj abban, ami Istentől jön. Soha ne mondd, hogy elfelejtett vagy elhagyott. Soha ne gondold, hogy nem gondoskodik rólad. Jegyezd meg, hogy mindig jobbján tart téged.

Váci Mihály, végül. Végül nem bán már az ember semmit, semmit, csak szeressék. Jaj, úgy vágyik valakire, hogy eltűri azt is már, hogy ne szeressék. Úgy menekül, kapaszkodik. Csak az kell, hogy legalább a szíve tessék. Fél egyedül, csak karolják, s már eltűri, hogy a szíve ne is tessék. Megszelídül a magánytól, s csak annyi kell végül már, hogy megnevessék. Egyedül az éjszakákat, ó nem, inkább eltűri, hogy meg is vessék. Egyedül megérnéttem betegséget, csapásokat, ezüstös karácsony estét, egyedül fölírni ésszel a múlást, azt, ami van, és azt, mi lesz még. Jaj, nem. Végül nem bán már az ember semmit, semmit, az se, hogy szeressék, és végül már azért sír csak, hogy valakit szeressen még. Szeressen még. Legyen, aki megengedje, rá gondolva tölthessen el egy-egy estét.

Sárközi György, a szeretet himnusza. Testvérem, ki az északi sark fényes üveghegyei közt botorkálsz, s kancsal szemekkel meredsz az ég befagyott tavára, s te, másik, sötét elepet utasa a szörnyű szelű szikkat szaharának, ki nyelvet lógatva vágtatsz nyakigláb görbe tevéden, s te szintén részbőrű, morcos, százszor megrugdosott fia Amerikának, ki eget fúró sziklák zord ketrecében dühöt üvöltesz. S te is, ki ópiumos, álmos, langyos hazádban tipex ingó léptekkel, s álmaidat kegyetlen, a lomha sárga vizekbe folytod. S ti mind, mind, testvéreim, milliók elhullott magvai egy azon kalásznak, élők és élni fogók, és mind, mind halni fogók. Szeressétek egymást. Nézzétek. Fény villan az égen, és azt lobogja, szeressétek egymást, s a föld szíve visszadobog remegve, szeressétek egymást. Halljátok, az óceánok fölzúgnak, így zúgnak, szeressétek egymást. Hirtelen, mint gyors villámok cikáznak el az ezer évek felettünk. A harmadik párka szapora ollója iramodva csattog. Testvérek, sötét gyűlölet ne sarazza a drága pillanatot, míg mocsoktalan ajkunk egymáshoz érhet. Ha majdan elhajított hólabdaként száguld a kihűlt föld zimankós napja körül, s szerte bolygók dideregnek, egy árva fénysugara még akkor is tűzhessen a sötétült űrbe az egykori világot csóvázó szerelmes szeretetnek.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság. Holnap kezdődik az egy hetes, vagyis 168 órás imalánc. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete fő művévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművész rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták a történettel az előadók. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai imauránkra kijelölt ige szakaszt az Efézusi Levél első részében találjuk, a 15. és 16. verseket, melyek így hangzanak. Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és minden szentek iránt való szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok. Az ehhez kapcsolódó ima téma az volt, hogy imádkozzunk világszerte élő magyar ajkó baptista testvéreinkért, hogy hitüket és magyarságukat meg tudják őrizni. Így a Baptista Világszövetség napjához kapcsolódóan lett ez a téma. És úgy, ahogy Pál apostol is itt hálaadással imádkozik az efézusi testvérekért, úgy fontos, hogy mi is így gondoljunk a szétszórva élő magyar baptista és persze egyéb hívő testvéreinkre. Igencsak példák lehetnek számunkra, és megtalálhatjuk azt az értéket, ami nekünk természetes, hogy itt Magyarországon vagyunk, Magyarországon hallgathatjuk az igét, de nekünk ez óriási ajándék, hogy lehet egyáltalán ilyen néhol. Van, ahol csak néhány év óta, tehát például a csángóknál hozták be néhány év, vagy egyáltalán lehet egy helyen, egy hónapban magyar nyelvű istentisztelet, de például tavaly karácsonykor magyar éneket nem engedtek énekelni, pedig csak egyetlen egy magyar éneket szerettek volna elénekelni, de azt sem engedték nekük. Tehát óriási ajándék ez a távolba szakadt testvéreknek, most legyen az történelmi, vagy gazdasági, vagy egyéb okokból, hogy lehetnek közösségeik, ahol még magyar nyelven hallgathatják az igéik. És egyáltalán sokaknak ez az egyetlen hely, ahol hallnak magyar szót, vagy használhatják a nyelvüket, és ez segít megbecsülni bennünk is ezt az ajándékot, hogy nekünk ez természetes, hogy itthon használhatjuk bármikor, bárhol, és magyar nyelven hallgathatjuk az igét. Tehát ezért imádkozzunk, hogy ők megtarthassanak, és épüljenek hitükben, és megmaradhasson a nyelvük és a kultúrájuk. Tehát ezeknek a gondolatoknak a nevében imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyi atyám, ezért az igei üzenetekért. Köszönjük, hogy távolba szakadt magyar testvéreinkről sem feledkezel meg, hogy nekik is biztosítasz lehetőséget, hogy magyarul hallgassák a te igédet, és használhassák nyelvüket. Kérlek, erősíts meg ezt a helyzetet, és segíts, hogy mind kiterjedtebben tudják ezt gyakorolni, és hogy megmaradjanak, és a kisebb gyülekezetek is mind jobban tudjanak épülni, mert bizony fogynak, de erősíts meg őket, és segíts, hogy ez példa legyen számunkra, és hogy úgy mind jobban tudjuk értékelni, hogy nekünk ez természetes, hogy tudjuk használni a magyar nyelvünket minden nap, és így hallgathatjuk a te igédet, mert ez nem mindenkinek természetes, tehát segíts, hogy ezt tudjuk értékelni. És még egyszer segíts meg a távolba szakadt testvéreinket. Ezekre kérlek, hát a fiad nevében, ámen. És a következőkben pedig énekeljük el a gyülekezeti énekeskönyvből a 438-as számú éneket, Kedves Jézus, itt vagyunk, az első három versét.

Adjunk állva testvérek, és keressük ki a délelőtti igénket. Máté 8, 28. verstől kezdődő ige szakaszt szeretném felolvasni a 34. versig. A következőképpen rögzítette Máté a 8. fejezetben ezt az evangéliumi történetet. Amikor Jézus a túlsó partra, a Gadariak földjére ért, két megszállott ment elé, vagy a sírboltokból jöttek elő, annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. És egyszerre felkiáltottak, mi dolgod velünk, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket? Tőlük távolabb egy nagy disznónyájat legeltettek, az ördögök pedig ezt kérték tőle, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És imé a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A legeltetők pedig elfutottak, és a városba érve elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Ezután az egész város kiment Jézus elé, és akkor meglátták, kérték, hogy menjen el a határokból. Úr Jézus, köszönjük, hogy mi is olvashatunk erről a történetről, bizonyára üzeneted lesz. Kérünk téged, hogy segíts megértenünk, elfogadnunk, és cselekedni is mindazt, amit fontossá teszel számunkra ebből az igéből. Hallgass meg imánkat, Jézus nevért, Atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, különös ez a történet, mondhatnánk ijesztő is. Ha mi is ott lettünk volna a 12 között, bizony megrémültünk volna, hogyha kilépünk a szép tónak, csendes tónak a partjára, és ebből az idillből Jézus társaságában egyszer csak megjelenik egy ilyen torzomborz figura, akiről azt tudjuk, vagy ketten is voltak, azt tudjuk, hogy ördöngösök voltak, ördögtől megszállottak voltak, és elűzték őket olyan lakatlan vidékre, ahol nem tudtak kárt tenni másokban, esetleg magukban, meg esetleg ott a környezetükben. Nagyon megdöbbentő ez a történet, mert azt gondoljuk, hogy talán csak a mikorunk van ebben a helyzetben, hogy olyan sok az olyan személy, akár körülöttünk is,

akik ilyen helyzetbe kerülnek, hogy talán modern idők hozzák elő, hogy egyre több az olyan terhelt személyiség, akikkel nem tudunk segíteni. Esetleg megpróbálják intézetbe eltenni őket, vagy ha veszélyesebbé válnak, én már voltam ilyen intézményben is, lekötözik őket, vagy zárt osztályra teszik őket. De mielőtt még ezt tovább folytatnánk, hadd mondjam azt, hogy ebben az esetben nem egy ilyen szellemi fogyatékról van szó, ami ebben az esetben előfordul, mert látjuk a későbbiek folyamán, hogy nem ilyen típusú volt ez a terheltség, hanem kimondottan ördögtől megszállott volt ez a férfi, vagy ez a két férfi, akik láncaikat letépve ott a barlangokban laktak, és időnként előjöttek, amikor mozgást láttak, és hát igenis megijesztették azokat, akik arra mentek. Néptelen is volt éppen emiatt ez a terület. Ma is látogatható ez a vidéke, Gadara vidéke, a Genezáret tónak a keleti partján található ez. Tényleg egy nagyon barátságtalan, kopár és lakatlan vidék ma is. Az úgynevezett tíz város, pogány városok voltak ezek, nem zsidók nem lakták, nem is közelítették meg, messziről elkerülték, már csak azért is, mert látjuk, hogy még disznókat is legeltettek azon a vidéken, és a zsidók számára ez tilos volt, hogy tisztátalan állatok környékén legyenek, nem is beszélve arról, hogy ez tiltva is volt a szétkezésük szempontjából. Jézus miért nem került el? A tanítványok miért nem kerülték el ezt a problémás vidéket? Lehet, hogyha mi tudtunk volna róla, akkor messziről mi is elkerüljük, hogy nehogy valami problémánk legyen. Mint ahogy nagyon sokszor bűnbánattal kell mondanunk, hogy amikor olyan embert látunk, aki tényleg nem szalonképes, hogy így mondjam, és kezelhetetlen, akkor sokszor az a gondolatunk van, hogy ki kéne kerülnünk, hogy ne legyen problémánk ebből. Jézus azonban senkit nem kerül ki. És ebben számunkra Jézus példa, hogy senkit nem került ki, a legveszedelmesebb helyzetben lévő felé épp úgy volt kedves, bátorító szava, vagy gyógyító szava, vagy érintése, mint azok felé, akik hát előkelőbbek voltak és civilizáltabbnak mondható. Ebben az esetben azt látjuk, hogy ahogy közelít Jézus tanítványaival együtt, az ember megszólal, vagy ezek az emberek megszólalnak, és különös mondatokat mondanak. És azért kell most ráfigyelnünk a lényegre, hogy egyébként értelmes emberekről van szó, csak ördögtől megszállott emberek. Az egyik azt mondja, hogy mi közöm hozzád, Jézus, magasságos Isten fia, kérlek, ne gyötörj engem. Különös ez a mondat, olyan tekintetben, hogy Jézus meg sem szólal, nem bántalmazta, nem intette meg, nem szólt rá keményen, csak közelített. És megszólalt ez az ember, nyilván, hogy belső kényszerből tette ezt, hogy mi közöm hozzád, Jézus. Kedves testvérek, tudomásul kell vennünk, amit egyébként a hitetlen emberek nem nagyon akarnak tudomásul venni, hogy nem csak testből állunk, és nem csak a materiális világ vesz bennünket körül, hanem szellemvilág is. Isten szellemvilága vesz bennünket körül, a láthatatlan világ is körbevesz bennünket, és mint sok helyen, így ebben az esetben is, azt látjuk, hogy nem csak a Jóisten szelleme, a Szentlélek veszi körül az embert, hanem időnként gonosz lélek is hatalmába tudja venni. Sőt, meg tudja szállni. Ezentúl olyan kriminális dolgokat tud tenni, amiben mi képtelenek vagyunk beavatkozni, és az összes tudományunkat összeszedhetnénk, akkor sem tudnánk megoldani ezt a helyzetet. Miről van szó? Úgy tűnik, hogy a szellemvilág, amely bennünket körülvesz, meghatározza a mi életünket is. És ki kell mondanunk, nem mindegy, hogy milyen lélek vesz bennünket körül,
melyik lélekkel töltekezünk meg, milyen lélek lakik bennünk, és milyen lélek vezet bennünket a cselekvényeinkben. Mert ezt világosan mondja a Biblia, hogy Isten szent lelke csodálatos módon újjá formálhatja az ember szívét, ha engedjük, ha kívánjuk, ha kérjük, hogy töltse be a szívünket, vagy ha ezt elutasítjuk, akkor olyan világ felé sodródunk, olyan szellemvilág felé sodródunk, amelynek végzetes a következménye, ha nem itt a földi létben, ezentúl egészen biztos. És az a legtragikusabb számomra, és azt gondolom számunkra is, hogy az ördögnek a legnagyobb praktikája és taktikája az, hogy elhitesse, hogy ő nincs. Hogy ő nincs. Ki is lehet gúnyolni, és sokan meg is teszik. Úgy gondolják, hogy ha volna sátán, meg volna gonosz lélek, az, ha ábrázolni lehetne, az ilyen patáns, vasfillás, szarvas valami lenne. Hát én azt gondolom, hogy leginkább így nem jelentkezik az ördög. Ugyanis ha így jelentkezne, akkor meg is ijednénk tőle. Akkor félnénk tőle. Azt mondja a Biblia azonban, hogy az ördög, aki fellázadt Istennel szembe, és bennünket is, teremtményeit is, erre a lázításra szólít föl is, köztünk és időnként bennünk is munkálkodik, azt az taktikát alkalmazza, hogy elhiteti, hogy ő nincs. És aki nincs, attól nem kell félni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ő mégiscsak van, hisz a gonosz itt van köztünk, mármint a világban van. És Jézus azért jött, hogy a gonoszt, a gonosz munkáját lerontsa. Hogy ott, ahol ő megjelenik, ott visszavonuljon a sötét szellemi erő, amely bennünket behálóz, a maga információs rendszerébe bedarál, és azt gondoljuk, hogy ő nincs, pedig létezik. Na most azt látjuk ebben az esetben is, hogy bárhol jelent meg Jézus, a szellemi világban azonnal zűrzavar támadt, mármint a sátán részéről. Abban a pillanatban vagy ellenállás ébredt Jézussal szemben, nem mondott semmit. Még semmit nem jelentett ki, csak megjelent. Bárhol megjelent Jézus, abban a pillanatban voltak, akik ellenálltak, mindenféle kifogást találtak, és nézzük meg, hogy akik kifogást emeltek Jézus jelenléte, személye, szava érintésével szemben, azok mind a sátán oldalán álltak. Aki hazug volt és emberölő, kezdettől fogva. Ott tehát, ahol Jézus megjelent, a sötét szellemi világban rögtön zűrzavar támadt. Ugyanis az ő személyes megjelenése és szava bizony leleplezte azt vagy azokat, akik mögött sátáni erők működtek. Különböző fokozatai vannak ennek természetesen, és nagyon sokszor úgy csomagolja a maga mondani valamit, hogy észre se vesszük. A Biblia azt mondja, hogy azért veszélyes a sátán apra munkája, mert a világosság angyalának teszi nagyon sokszor magát. Úgy is hívja a Biblia, hogy antikrisztus. Az antikrisztus pedig annyit jelent, hogy úgy néz ki, mint Krisztus. Ránézésre nem is gondolnánk, hogy milyen sötét erő működik, mondjuk valakiben, valakikben, vagy egy szellemiségben, amely néha behálóz bennünket is, olyan információk birtokába jutunk, amely abba az irányba próbál bennünket befolyásolni, vagy éppen ellene próbálunk tenni, amely békétlenséget, haragot, megosztottságot, háborúságot indít, ez mindig a sátánnak a műve volt, ma is az. Vagy pedig, ha a békesség követe vagy Isten gyermeke, ez rögtön a gyümölcseikből kiderül, hogy melyik oldalon állunk. Éppen ezért, testvérek, rendkívül időszerű ez az üzenet. Ugyanis az első védekezés a sátán részéről, ami ebből az emberből szólal meg, hisz ő beszéltette, hogy mi közöm hozzád? Hát természetesen semmi köze nincs hozzá. A gonosz szellemi erőnek semmi köze nincs a tiszta, szent, isteni követhez,
a világ világosságához, kibékíthetetlen ellentét van az Isten világa, amit Jézus Krisztus testesített, személyesít meg ma is, és a sátán világa között, aki a sötétségnek, a harag, a gyűlölet, a háborúságnak az istensége, vagy démoni fejedelme, és jól tudja a gonosz, hogy egy olyan ellenféllel áll szembe, amikor Jézus megjelenik, az ő szava hirdettetik, hogy ő a magasságos Istennek fia. Tehát tisztában van, hogy Jézus nem más, mint a magasságos Istennek a fia. És azt mondja, kérlek, ne gyötörj. Különös, hogy ott, ahol Jézus megjelenik, ahol Isten gyermeke megjelenik, vannak, akikben ellenérzés támad, és azt mondják, hogy nekem ez nem kell. Elutasítja. Pedig nincs semmi oka, csak egyszerűen a két személyiség töltése más. Mi mindannyian képviselünk valamit. Mi mindannyian kisugárzunk valamit. Vagy Isten szellemének, lelkének az eszközei vagyunk, gyümölcseink bizonyítják, vagy ellenbizonyítékok, vagy pedig a sötétségnek az uralma alatt vagyunk. Ez olyan, mint a mágnesnek a két pólusa. A pozitív és a negatív. Kibékíthetetlen egymással. És azt mondja Jézus, hogy közeledjetek én hozzám, és én is közeledni fogok. Az enyémeket magamhoz vonzom. Tehát egy jó néhány olyan igét tudnánk idézni, amely bizonyítja azt, hogy időnként ilyen konfrontálódó helyzetünk van nekünk is, amikor a világ szellemével így szemtől szembe találkozunk, hogy sugárzik a gonoszság, sugárzik a negatív erő. És nem az emberrel van bajunk, hanem a benne lévő személyiségi szellemiséggel. Nem emberekkel van, csoportokkal van bajunk, hanem azzal az ideológiával, amely elutasítja Istent, amely inkább a feszültséget gerjeszti, mint a békességet munkálná. A lényeg az, hogy Jézus kilép a csónakból, nem szól semmit, de az ember tudja, a belső szellemisége megszólal, amire azt mondja, hogy Isten fia, magasságos Isten fia, mi közön van nekem hozzád? Hát nem egy barátságos fogadtatás. És az elutasítás jeges és hideg megközelítésben azt mondja, hogy ne gyötörj engem. Ugyanis Jézusnak a jelenléte egyesek számára gyötrő. Hát nem tudja elviselni a világosságot, a sötétség. A bennünk lévő szellemiség tiltakozik, vagy éppen vonzódunk iránta. A gonosz léleknek a fogságába került. Nem tudjuk, nem ismerjük ennek az embernek, vagy ennek a két embernek az előéletét. Hogy jutottak ide? Tudjuk, hogy családjuk van, tudjuk, hogy talán házastársa is volt, talán gyermekei is voltak, de hogy jutott, hogy züllött idáig? Nem ismerjük embertársainak a sorsát sem. Nagyon sokszor az derül ki, hogy jómódú, konszolidált családokban is előfordul, hogy valaki megtagadja ezt a világot, és elkezd lefelé nivellálódni. Kezd lefelé süllyedni. És eljut egészen odáig, hogy megtagadva addigi családját, megtagadva addigi környezetét, elmenekül, de hát belezavarodik abba az élethelyzetbe, amiben magát taszította. Lehet, hogy időközben megállhatott volna, nem tette. Na most Jézus a megoldás, aki a választ tudná adni, vagy tudja adni minden ilyen számra megmagyarázhatatlan helyzetre is. Ezt nem az orvosok oldják meg, nem a pszichológusok oldják meg, higgyétek el testvérek, nem kémiai szerek oldják meg, Jézus oldja meg, ha hiszünk egyáltalán benne. Ha hiszünk egyáltalán benne. Mert az a néhány szó, amit Jézus mond ebben az esetben, az teljesen világos és eligazító. Ugyanis Jézus
nem hagyja ebben a helyzetben, több, mindegyik evangélista egyébként följegyzi ezt a történetet, vagy előtte és utána lévő versekben még ki is egészíti. Például az ember azt tudjuk, az egyik, aki meggyógyult, hogy légiónyi, démoni sereg volt benne. A légió, a római hadseregnek a szava, a legnagyobb olyan kontingens, 4-5 ezer katonát számítottak egy légióba, hát az egy hadsereg. Egy hadsereg. És azt mondja, hogy ebben az emberben légiónyi ördög lakott. Hogy helyet kapott az ördög, és megkötözte őt. És képtelen volt ebből a helyzetéből kilépni saját erejéből. Bizonyára mi is ismerünk olyan helyzeteket, amikor azt látjuk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem látjuk a megoldást. És az ember megpróbálja különböző intézményekben, kórházakban, szakemberekhez fordul ez ügyben, és tehetetlenek vagyunk. Ebben az esetben is ez történt. Az emberek tehetetlenek voltak, és inkább elkülönítjük. De Jézus utánok megy, ennek az embernek is, és egy légiónyi, hadseregnyi ördögöt űz ki belőle, jelenlétével, és a szavával. Sokan nem hiszik, ki se próbálták. Viszont az evangélium meggyőz bennünket, engem is, hogy nincs más megoldás, mint hogy Jézust engedni magunk előtt. Jézust kell szóhoz engedni, hogy ő cselekedjen. Mert az a környezet, ami bennünket is körülvesz, igen, ilyen töltéssel rendelkezik. Vegyétek, testvérek, nagyon komolyan. Olyan hatások érnek bennünket médián keresztül, interneten keresztül, híreken keresztül, embereken keresztül, akikkel kapcsolatban vagyunk, amely pontosan erről beszél. Hatás alá kerülünk-e ezeknek a negatív erőknek, ezzel táplálkozunk-e, ezzel töltjük-e fel a szívünket, ha így van, akkor hasonlunk ehhez a világhoz. Ha viszont Jézust kérjük segítségül, akkor megváltozik a helyzet. Én meg vagyok győződve, testvérek, arról, hogy akár a bibliaolvasásunk, akár az imádságunk, akár az Isten népével tartott szoros kapcsolatunk egy olyan védelmi erő körülöttünk, amely elhatárol bennünket, ha ezzel jól élünk, a sátán hatásának, sugárzásának. Meg vagyok győződve, kedves testvérek, arról, hogy minél többet imádkozunk, tehát Isten felé a kapcsolatunk erősödik. Minél inkább Isten igéjét vesszük komolyan, és azt olvassuk, ezzel töltekezik a szívünk, annál inkább védetté válik a lelkünk a negatív hatásokkal szembe. Míg ha ettől elfordulunk, és azt mondja, ó, nekem nem kell, nem, nincs időm a Bibliára, nincs időm imádkozni, nincs időm a gyülekezetbe menni, könnyebb utakat keresek, elindulok azon a lejtőn, aminek ilyen tragikus vége is lehet. De milyen jó, hogy Jézus nem mondott le, sem ezekre az emberekre, sem rólunk. Oda jön gyógyító szavával. És azért szeretném befejezni, kedves testvérek, hisz sok mindent lehetne ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez az ember megtisztult. Igaz, hogy a benne lévő, meg a bennük lévő gonosz erő kiáradt az ottani disznókra, és azok eszeveszetten, fékezhetetlenül belerohantak a tengerbe, vagy a tóba, elvesztek tehát, de ez az ember, vagy ezek a megszállott emberek megszabadultak. Jézus szavára, jelenlétére. Az ördögűzés, testvérek, ebben az esetben sem látunk semmiféle olyan extra jelenetet. Nem történik az, hogy most akkor ráteszem a kezem, vagy hanyat lököm, és ott hempereg, és mindenféle hangokat enged. Ezt nem lehet tipizálni. Nem lehet ebben módszert kitalálni. Nekem mindig
gyanúsak az ilyen módszerek. Jézus jelenléte, Jézus igéje, a vele való közösség űzi az ördögöt ki. Ő tesz tisztává, tisztít meg bennünket, ha erre vágyunk, és nem utasítjuk el. Jézus megszabadította ezt a két embert, és itt nem olvassuk, de a másik két helyen az evangéliumban azt olvassuk, hogy az ember miután megtisztult, egy nagyon szép kérése volt. Azt mondta Jézus, hadd csatlakozzam a tanítványi közösségedhez. Ha mi lettünk volna ott, akkor azt mondtuk, hogy na, hát ez megtért. Akkor itt a jele, jöjjön közénk, és ettől kezdve most már velünk fog járni. És furcsa a folytatás, Jézus válasza, azt mondja, nem. Először menj haza. Menj haza. Mondd el, hogy mi történt veled. Mert az igazi hitelességnek az a jelzése, hogy ott, ahol ismertek téged, ismernek engem. Ott válik nyilvánvalóvá, hogy találkoztunk-e Jézussal, vagy nem. Komolyan vettük-e Jézus szavát, avagy nem. Leginkább a feleséged, férjed fogja fölismerni, ha Jézussal találkoztál. A gyermekeid fogják fölismerni, hogy Jézussal találkoztál. És az ő arca tükröződik a te arcodon is. Az ő szava lesz hallhatóvá rajtad keresztül is. A nagy kérdés, hogy szenvednek-e körülötted, akár közvetlen, vagy szélesebb körben az embertársaid, vagy áldás vagy számukra. Ez a két szerencsétlen átkára volt a környéknek, átkára volt a családjának, mindenkinek. Folyamatos háború volt körülöttük. Folyamatos elégedetlenség. És ennek ilyen szélsőséges eredménye lett. És Jézus azt mondta, ha igazán hiszel, ha igazán megtisztultál, nekem olyan misszionárusokra van szükség, akik otthon misszionárusok először. Mert a messziről jött ember azt mond, amit akar. Meg a messzire vágyó ember is azt mond, amit akar. Hogy megtisztultál, hogy helyreállsz, hogy Jézus szavát komolyan veszed, üzenetét, küldetését komolyan veszed, otthon kell, hogy nyilvánvaló legyen. Meg fog változni a beszéded, meg fog változni a viselkedésed, meg fog változni a dolgokhoz a hozzáállásod, szóval látható lesz rajtunk. Na most egy küldetést kapott ez az ember. Egy esélyt a helyreállásra. Egy esélyt arra nézve, hogy misszionárus legyen. Nem a hagyományos értelemben. Nagyon nagy szükség van otthoni misszionárusokra. Akik otthon misszionárusok először. Mert ha otthon azzá válsz, hitelessé leszel máshol is. Ha otthon nem változik semmi, nem vagy hiteles. És ebből a történetből számomra ez volt a nagy üzenet, hogy tragikus a történet, ma is találkozhatunk ilyennel. A kérdés az, hogy te, én, mi? Áldására vagyunk azoknak, akik között élünk, vagy miattam van a háborúság? Nekem kell változnom, vagy nekik kell változni? Az ige azt mondja, ha igazán hozzám akarsz tartozni, menj haza. Otthon mutasd meg. Otthon mondd el, mi történt veled. Így fogjuk tenni majd most is, amikor az asztal vendégei lehetünk, találkozunk Jézussal, és őt visszük majd otthonunkba. Így legyen. Ámen. Egy éneket énekeljünk az úrvacsora előtt. Légy, mint halálig hű. Talán egy verset énekeljünk ebből. Légy, mint halálig hű, 370-es ének.

A szereztetési igéből szeretnék egy-két mondatot kiemelni. A korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetéből, 28. verstől. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek is betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. A testvérek bizonyára hallották, hogy a katolikus egyházban egy nagy ünnepre készülnek a nyáron, ősszel, az úgynevezett eukarisztikus konferenciára. És egy héten át olyan események lesznek, nagy tömegrendezvények, aminek a középpontjában az úrvacsora lesz. Én csodálom katolikus testvéreimet, és ilyen szempontból még talán, ha van ilyen, hogy szent irítség van bennem, hogy mennyire tisztelik az Úr testét, az Úr vérét. A luteránus egyház erre föl meghirdette, hogy ez az esztendő, a 2020-as év az úrvacsora éve lesz. Református testvéreink is ezen gondolkodnak, hogy hogy lehetne fölcsatlakozni. Mi már régen fönn vagyunk, már csatlakozva, mert tudjuk, hogy minden úrvacsorai alkalom egy csodálatos találkozás az Istennel, és az ő szent fiával, Jézus Krisztussal. Persze mi nem a matériát imádjuk, nem azt hirdetjük, hogy materiális változás történik, ez talán a nagy különbség megítélésben, de abban teljesen egyetértünk, hogy Jézus adta, Jézus törte meg, és Jézus mondta, hogy ez az én testem, amely téretetek töretik meg. Ez az én vérem, ami értetek hullott. Úgy becsüljétek. És persze az ige is erre szólít föl bennünket, és tartjuk mi is ebben az évben, különösen is tiszteletben, az úrvacsora éveként, hogy különösen is ügyelünk arra, hogy tiszta legyen a szívünk. Férfiak, hogy tiszta kezet emeltek fel, meg asszonyok, hasonlóképpen, hogy ez az igében is olvassuk. Hogy igazából nehogy elítéltessünk, mert ha megítél Isten, az, ami javunkra teszi. Úgyhogy itt az asztal mellett kérem drága testvéreimet. Nem csupán arról van szó, hogy ja, hát, hogyha ítéletet ennék, akkor jobb, hogyha tartózkodom. Ez a legrosszabb döntésünk. Nem az úrvacsorától kell tartózkodni, hanem a tisztátalan élettől. A bűntől. Attól tartózkodjatok, ne az úrvacsorától. És ahogy írtam a körlevélben is, lélekben, imádságban készüljünk. Nekem mindig meghatározó pillanatok azok, amikor ide állhatok. Nem csak a ti részetekről, az én részemről is. Nem mindegy, hogy milyen lelkülettel állok ide. Nem mindegy, hogy hogyan töröm meg azt a kenyeret, amit Jézus adott a kezembe. Hogyan adom tovább azt a kenyeret, amit a sor elején Jézus adott a tanítványainak. És képzeljétek el, testvérek, hogy itt van Jézus. Az ő kezéből veszitek. Azt a kelyhet, amit ő adott a tanítványoknak, ő adja nektek. Nem én az ember. Én egy senki vagyok ahhoz képest. Én Jézus szolgája vagyok, aki arra méltatott, méltatlanul is, hogy ebben legyek az ő minisztránsa, szolgája, magyarul. Becsüljétek meg. Jézus, értetek, értem halt meg. Értem hullott a vére. Értem szögezték oda a keresztre. Hatalmas ára volt az üdvösségünknek. Becsülitek?
Komolyan veszitek? Tényleg úgy élünk? Megtisztult szívvel, mint ahogy ez a gadarai is? Hogy aztán miután Jézussal találkozott, azt is olvassuk, hogy Jézus ruhát adott neki, megetette, és azt mondta, menj haza, és mondd el, hogy mi történt veled. Szóval, hogyha Jézus érintését érzitek, akkor, amikor a kenyeret magatokhoz veszitek, meg a kelyhet magatokhoz veszitek, ti is úgy menjetek haza, hogy lássék lelkemben Jézusnak szépsége. Azért jöttünk, ugye? Hogy vele találkozzunk, ne csupán egymással. Ezért tehát vegyétek nagyon komolyan velem együtt. Hatalmas ára volt az üdvösségünknek. Ezt értékelve, belső bűnbánatot tartva, szabadulásért hálát adva, hisz az eukarisztia magyarul annyit jelent, mint az örömnek pohara, vagy hálaadásnak a poharát emeljétek, hogy nekünk nem a szomorúság, hanem a felszabadult, megszabadult szívnek az öröme kell, hogy betöltse a lelkünket. És ezzel az örömhírrel kell, hogy tovább menjünk azok felé, akik még ezt nem ismerik. És ezt a szabadítást kell nekünk is továbbadni másoknak. Az apostol így hagyományozta annak az estének a történetét, amikor Jézus utoljára volt együtt tanítványaival, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Gyertek testvéreim, álljunk ismét Isten szín elé. Köszönjük Istenünk, hogy megoldást találtál a mi elveszettségünkre, hogy így eltávolodtunk tőled, utánunk jöttél, Jézus Krisztus által visszaemeltél, megtisztítottál az ő vére által, szövetségedbe öleltél. Köszönjük, hogy ma is találkozhatunk veled, és ennek élményével, áldásával mehetünk tovább. Kérünk, segíts jól képviselni téged mindaddig, amíg visszajössz értünk. És hallgass meg imádságunkat, Urunk, amikor együtt még így imádkozunk fiat szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Egymás kezét megfogva énekeljük el befejezésül, áldott legyen a frigy, mely minket összeköt.

Végezetül az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a hatalmas mágnes. A mai ige János evangélium a 12. fejezet 32. verse. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Gondolatok az ígéről. Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel. Attól féltek, hogy ige hirdetésetek nem vonza az embereket? Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadt és mennybe ment megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, amely valaha is nyilvánvalóvá lett az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga? Ha valami más készített arra, hogy hívő legyél, hamarosan elfogadod. Fogod hagyni hitedet, de ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor ő meg is tart az élő hitben mindvégig. Miért kételkedett tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. Az ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetméltó. Egyszer minden ember megérzi vonzó erejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékes szólás, sem a szép szertartás, vagy ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle modern emberi ügyeskedéssel, hanem, mint Isten munkásaihoz illik, az ő módján dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és meglátod. Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. Ökumenikus Isten tisztelettel kezdődött a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én a budapesti Deák-téri evangélikus templomban tartották a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletét. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az ökumenikus tanács alelnöke nyitotta meg, az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgusa Fischl Vilmos, az ökumenikus tanács főtitkára volt. A program a templom előtti részfúvós térzenével kezdődött. Az Egressi Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente karnagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Egy hét imádság. Holnap kezdődik az egyhetes, vagyis 168 órás imalánc. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni.
1: Kulturális programajánló.
2: Pázmány Péter születésnapja. Pázmány Péter Nagyváradon született 1570. október 4-én, és majd 1637. március 19-én halt meg Pozsonyban. Író, esztergomi érsek. Református nemesi család fia. Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi, a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti problémáik valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni. Irodalmi szempontból prédikáció gyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyház szervezői és egyház politikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában. Számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Tudományi Egyetem. A következő előadás holnap után, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra, a mindennapok transzcendenciája, Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. 6. Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket is. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak, és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 éve 1226. október 3-án hunyt el Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Itália, a szegények, az állatok, továbbá a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje. A kerek évforduló alkalmából Leó pápa jubileumi évet hirdetett, amelynek részeként idén tavasszal rendkívüli esemény a hívek előtt is feltárták Assisi Szent Ferenc évszázadokon át rejtegetett földi maradványait az Assisi Bazilikában. A betegeskedő Ferenc 1220-tól fokozatosan lemondott a rend tényleges irányításáról, és inkább a lelki életre, az imádságra és a prédikálásra összpontosított. A hagyomány szerint 1224-ben 40 napos imádságot és böjtöt tartott a Laverna hegyen, amikor az égből egy keresztre feszített 6 szárnyú szeráf ereszkedett le hozzá. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában

0: lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Október is száraz, napos idővel indul. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű. A hét elején folytatódik a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel és kevés felhővel. A hét vége felé érkezhet változás, de a lehűlés pontos időzítése és mértéke egyelőre bizonytalan.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szilárd alap. Egyre sürgetőbb, hogy felismerjük a szellemi élet fontosságát, mert csak is a szellemi, a lelki élet adhatja meg a békesség és az igazi boldogulás szilárd alapját. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Október.

Már a víg szüretnek örül minden ember, mellyel örvendezted bennünket, szeptember. Októbert eképpen biztatja előre, hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre. Sötétül a góhér a piros vesszőkön, barna szint vér vissza a többi szőlőkön, amelyeknek által világló kristálya nézőjét már édes nektárral kínálja.

0: Hónapunk neve a latin október, azaz 8. A régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év 8. hónapja. Róma októberi ünnepei a márciusi jeles napok tükörképei. A földműves, a halász, a hajós és a katona a márciustól októberig tartó nyárias időszakban volt aktív. Márciusban tolta vízre a hajóját, vette elő a szerszámait, fényesítette ki a fegyvereit, és októberben vontatta partra, rakta el őket, illetve olajozta meg.
1: Október a szüret vége. A családi gazdaságokban a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel, itallal, a szőlőből, a mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek.

Ady Endre, Szüret, részlet. A lombhulláskor vígaszunkra eljön a végszüret megint. Lesz már, ami fölmelegítsen, ha kissé hűsebb szél legyint. A szőlős kertek vígan vannak, aki most búsul, mind bohó. Egy jelszavunk legyen szüretkor, a dáridó, a dáridó.

Október 1. Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte október 1-jét a Zene Világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéjének jobb megismerését.

Vajda János Liszt Ferenchez. Részlet. Ó, jár közénk, maradj velünk, kik még hiszünk, még szeretünk, bár reményünk, titok. Zengd te nekünk a csodadalt, mit nem mondhatnak el szavak, csak sejtetnek milliók.

Október 1-e egy másik jelentős világnap is. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjává. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év fölötti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Egy gyorsan öregedő világban az idősek még sokat segíthetnek, önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Kosztolányi Dezső, intés az öregebbek tiszteletére. Részlet. Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Nem oly tiszteletet prédikálok én ti nektek, mint a papok és az iskolai olvasókönyvek. De vegyétek számba, mi nehezen mentitek át ti is évek veszedelmén törékeny szívveréseteket.

0: Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja. Gróf Batthyány Lajos kivégzésének napja. Nemzeti gyásznap.
1: Október 15. A látássérültek nemzetközi napja. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása, a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.

Gyurkovics Tibor, Vak. Részlet. Láttál-e súlyos, néma réteket lehunyt szemhéjaid mögött? Ő ilyen puha tájon tévelyeg, ahol a szag kemény s a köd. Ő félve lép örökös szigeten, megbotlik, biccen, mert lépése gyarló. Szemed neki kemény és idegen, borostás arcod olyan, mint a tarlót.

Kosztolányi Dezső, Budai szegények. Részlet. Mi messziről tekintenek feléd évezredek mélyéből, és mi ősi közönnyel emelik a homlokukat a rettegésed régi ismerősi. Nem tudsz beszélni, és rájuk se nézni, mert lélek van az ő szemükbe. Lélek. Én féltem tőlük kisgyerekkoromban, és most is félek. Egyre, egyre fél.

0: Október 21. Földünkért világnap. 1991-ben a Föld védelméért világméretű kampányt kezdeményeztek, azóta ezt október 21-én tartják.
1: Október 23. Hazánk ikonikus nemzeti ünnepnapja, mely világszerte összekapcsolódott a magyarsággal. Az 1956 évi forradalom és szabadságharc kezdetének és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.

október 31 a reformáció emléknapja. Luther Márton teológiája alapjaiban megváltoztatta a hívő ember és Isten kapcsolatát. Ezért minden keresztény a reformáció örököse, amennyiben a helyes ismeretek birtokában alázattal önmaga reformálását tekinti életcéljának, Krisztus követésében.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümegi Nétót Piroska, Balázs László,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében, ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Pompás érzés, hogy ismét együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámhosszán. Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. No tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven, először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy ugye megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy ti is előre keressétek a válaszokat. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak? Én igen. Na, akkor kezdhetünk is.

Ime a három múlt heti kérdés ismétlése, persze, hogy rövidebben, csak emlékezettően. 589. kérdés. Mit jelent ez a bibliai mondat? Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. A válasz. Salamon király szíve vágya volt, hogy a fia ne essen az élet csapdáiba, ne tudják a rosszak elcsábítani semmi gonoszságra, és még ő maga se saját magát. Éppen ezért óva inti fiát, a királyfit, hogy véletlenül se legyen senkinek se a cinkosa a gonosz dolgokban, mert azzal mindig pórul jár. Magadra hagynak a bajban, fiam, és minden rossz csak is rád zúdul. De nézzük csak, itt van Roboám, Salamon fia, a fiatal és rátarti király. Ő megfogadta az intést, az ősök bölcsességét? Hát egy pillanatra sem. Fiatal haverjaival együtt egyik rossz döntést hozta a másik után, még több mulatozás, még több pénz, még több élvezet az életből, és mi lett az eredménye? Országa ketté szakadt, és ennek máig ható nagyon szomorú következménye van. Mert nem fogadta meg, hogy fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. Ugye azt nem kell magyarázni, hogy az ösvény az utat jelent. Tehát új magyarban így fordítanám ezt a mondatot, fiam, sose járj együtt, sose barátkozz, még a gyerek bűnözőkkel se. Hát akkor meg milyen úton kell járni? Hát azon, amit Jézus mutatott. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha tisztán élsz és becsületesen, úgy, ahogy azt Jézus Urunk kívánja, na és be is mutatta az életében, akkor az az ő útja. És egyedül ez vezet el az igazi élethez, az örök élethez. Hát nem megéri. Százkilencvenedik kérdés. A zsidó nép nem akarta Istenét mással megosztani. Volt-e, aki másként gondolkodott? A válasz. A zsidó nép eredetileg azt a feladatot kapta, hogy amikor Istenük az Úr, az egyedüli Istenük, királyuk, hadvezérük, és ők hűséges népei, akkor olyan módon fognak élni, hogy azt a többi bálványimádó nép is megkívánja, és keresni fogják a föld egyetlen urát, a zsidók istenét, a teremtőt, és így majd a gonoszság helyett az isteni öröm és boldogság fogja uralni a földet. De sajnos nem így lett, mert a zsidó nép kívánta meg a többi nép tehetetlen bálványait. Így aztán nem hajtották végre az Úr parancsát, sőt, amikor Isten velük akart üzenni, hát ellenálltak, és amikor más népekkel is jót akart tenni Isten, hát egyenesen föl voltak háborodva, de miért? Például Jónás próféta is, tudjuk. Persze a nép, akihez küldte az Úr, megtért, hála Istennek. Így aztán boldog volt a teremtő, és minden angyal is a mennyben, csak Jónás duzzogott állandóan. Később Jézus idejében is így volt. A tanítványok már is kénköves, tüzes esőt akartak kérni azokra, akik nem adtak nekik szállást. De aztán Jézus új szívet adott tanítványainak a gonosz helyet, és akkor már mentek mindenfelé a világban hirdetni a megtérés kegyelmét. Aztán Márk Egyiptomban, János apostol Jeruzsálemben, Pál és Péter Rómában, Tamás Indiában hirdették Jézus kegyelmét, és áldozták fel az életüket csak azért,
hogy mindenki megtérhessen és élhessen. Ma is ez a legfontosabb dolgunk ezen a világon, nekünk is. Élni és hirdetni Jézus szeretetét. Ötszázkilencvenegyedik kérdés volt, mondj olyan képes beszédet a Bibliából, amit a korabeliek tisztán értettek, de nekünk tanulni kellett. A válasz. Legyen az első ez. Valakit a jó akarója sas szárnyakon hordoz. A sasok nagyon magas sziklák csúcsain szeretnek élni, és hát ha onnan kiesne egy fióka, mert ugye nem tud repülni, hát annak ott és azonnal annyi. De vajon mit tesznek a sas szülők, hiszen egyszer mégiscsak el kell kezdeni a gyakorlást? Na, ha hiszitek, ha nem, amikor a fiú sasok udvarolnak, akkor együtt repülnek a lányokkal, és a lányok mindig-mindig elejtenek valamit a csőrükből. Aztán meg még egy valamit, és így sorba, ha a fiú ügyesen alárepül, és elkapja azt a valamit, megnyerte hölgye szívét. De miért? Mert a kis sasfiókát egyszerűen kilökik a fészekből, hogy tanuljon repülni. Persze ő kapálózik ide-oda, meg zuhanni kezd. És akkor az egyik szülő már is alárepül, és a tollaival fölfogja. Na, ez így megy hosszú időn át, amíg végül biztonságosan megtanul repülni, és élelmet szerezni a kicsike, akár röptében is. Nos, Isten is így szeret minket. Védelmező sas szárnyain tart minket a bizonytalanság idején. Látjátok, hogy mekkora érdemes és érdekes is megtanulni a több ezer éve élt emberek bölcsességét, mert akkor egyre jobban értjük a Bibliát, Isten szavát, és nyugodtabb az életünk is. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. 592. kérdésünk így hangzik. Milyen példaértékű dolgot tudunk az ifjú Józsuéről? A válasz. Szokásunkhoz híven először megnézzük, hogy ki ez a Józsué? Mikor élt és mit csinált? Nos, tudjuk, hogy ifjú titánként Mózes mellett szolgált a kivonuláskor, és elindult a nekik kijelölt hazafelé a néppel. Mindenben engedelmeskedett Mózesnek, hiszen tudta, hogy az ő szavai az Isten által küldött parancsok, és minden csodát látott, amit az Úr tett velük a néppel. Egy nap egy igen veszélyes népség támadta meg őket a pusztában, az amálékok. Jaj, de, hát a zsidók rabszolgák voltak, hát soha nem fogtak fegyvert a kezükbe, csak bunkók, meg a saját erejük, meg egy-két mezőgazdasági eszköz volt náluk, de a vész a nyakukon volt. Ekkor Mózes hadvezérnek nevezte ki Józsuét. Ha ezt egy külső mesélő mondaná, így szólna. Hát ezek nincsenek teljesen az eszüknél. Óriásokkal szállnak szembe, meg a fejlett háborús eszközeikkel, és ők meg mit visznek, kapákat, kalapácsokat? De Józsué és a nép nem ebben, hanem Isten erejében bízott, tudod, mint Dávid és Góliát esetében, és bizony győztek, miközben Mózes, a főpap és egy főember állandóan imádkozott a hegy tetején a népért. De Józsuénak nem szállt a fejébe a dicsőség,
Tudta ő pontosan, nem ő győzött, hanem Isten. És erre Józsuénak mindig emlékeznie kellett, hiszen később még sok ilyen dolgot kért tőle az Úr, amiben ő tehetetlen volt, de engedelmessége és hite miatt az Úr győzelemmel ajándékozta meg őt és a népet. Később, amikor Mózesnek föl kellett mennie a Teremtőhöz, az Isten hegyére, a 10 parancsolatért, szolgája Józsué hosszú úton elkísérte őt. Látod? A szolgája. És bizony Józsué ifjú korától Mózes, vagyis az Isten szolgája volt. Mózes sátrában lakott, és leste minden szavát, a tettét, hogy tanuljon belőle. Sose ő akarta megmondani a tuttit, azt figyelte, hogy Mózes hogyan engedelmeskedik Isten szavának. Később Mózes egy új nevet adott Hóseának, és így lett ő Józsué, ami Jézust is jelent. Később a 12 új hazába kiküldött kém közül csak ő és Káleb mondta azt, hogy nem számít, mit láttak, amit Isten neki megígért, az a népé lesz, az övék, és kész. Mózes halála után a Teremtő Józsuéra bízta a népet, és ő bevezette őket az új hazába. Hűséggel, engedelmességével, Isten szeretetével képes volt arra, hogy meghódítsák azt a földet, állammá formálódjanak. Józsué olyan volt a zsidó népnek, mint nekünk a honfoglaló Géza fejedelem, Szent István királyunk édesapja, aki új hazát hódított meg a magyar népnek. Legyen előttünk Józsué élete példakép ifjúságától fogva. Hiszen ahogy ifjú korától kezdve engedelmesen hallgatott az Úrra, úgy lett egyre inkább fölkészült és alkalmas a későbbi nagy szolgálatára is. És bizony, nekünk is ez a dolgunk, ifjúkorunkban készülni a felnőtt korra, Isten szolgálatára. Harmadik kérdés. Mondj fiatalokat, akik jeles kémek voltak. A válasz. Ó, már említettem, hogy Mózes, Isten parancsára minden törzsből egy-egy tekintélyes embert küldött előre, hogy kémkedjék ki, milyen az a föld, ahová az Úr be akarja őket vezetni. Milyen emberek élnek ott, milyen városok vannak, milyen a mezőgazdaságuk, az ipar, szóval hogyan élnek. És nagy titokban elindult a 12 vezető zsidó ember. Olyat láttak, mint még soha. Erős fallal körülvett városokat, és a lakosok óriások voltak. A termés hatalmas. Egyetlen fürt szöllőt ketten cipeltek a vállukra tett rúdon. Aztán 40 nap kémkedés után ezt mondták Mózesnek. Teljesen be vagyunk ijedve. Ilyen országot mi nem tudunk meghódítani. Fussunk, meneküljünk innen, nehogy még bajunk legyen. Ellenben Józsué és Káleb nem ijedtek meg attól, amit láttak, hanem Isten erejében bíztak. Ha a Teremtő azt mondta, hogy győzni fogunk, nekünk adja ezt a földet, akkor az úgy lesz és kész. Hiszen átvitt minket a Vörös-tengeren, átvitt a Jordán folyón is áldással. Megvívtunk sok néppel az úton, sikerrel, győzelemmel, holott ők sokkal erősebbek voltak nálunk. Isten minden nap velünk volt, felhő formájában és éjjel tűzoszlopban. Enni, inni adott nekünk a pusztában, szeretett minket. Jaj, de a nép mégis a 10 beijedt kémre hallgatott,
és nem az Úr tetteire nézett. Már is visszakívánkoztak a rabszolgasos Egyiptomába. Ezért Isten megharagudott rájuk, és komoly ítéletet hozott. Abból a népből, mert ilyen durván hitetlenek voltak, senki sem megy be az új hazába, az ígéret földjére, csak majd az ő fiaik. És így is lett. Ezért vándorolt a nép még 40 évig a pusztában. És ez nagyon tanulságos történet nekünk. Mi hogyan kémleljük a saját életünket? Mond Isten valamit, és azt hisszük, hogy azt mi nem tudjuk megcsinálni, és meghátrálunk? Vagy mond Isten valamit, amit nem a mi erőnkkel, de vele nekünk meg kell csinálni, és akkor hittel indulunk. Sőt, nem csak hittel indulunk, de győzedelmesek is leszünk. Na, melyik út lesz a tiéd, kis barátom? Mert én már döntöttem. Kilencvennegyedik kérdés. Mit gondolsz arról a fiatalról, aki elárulja népét az ellenségnek? A válasz. Hát, hallottam már több ilyen esetről. Van, aki valamilyen előnyért teszi ezt. Azt hiszi, hogy majd elismerik ezért, vagy pénzt, jutalmat, hatalmat kap érte. Van, aki félelemből teszi, inkább átáll az ellenség oldalára, csak ne bántsák. Van, aki gyengeségből teszi. Nincs lelki ereje arra, hogy kitartson meggyőződése mellett. De bármilyen okot hozunk is föl, gyalázatos dolog a haza ellen cselekedni. De nézzünk most egy konkrét példát a Bibliából. Ez egy nagyon keszekusza történet, ezért nem is foglalkozunk a körülményekkel, csupán egyetlen egy ember viselkedésével. Gedeon, Izrael bírája, egy személyes vezetője volt népének. Volt két város, amit meg kellett büntetnie, az egyik Szukkon volt. Ebből elfogtak egy fiatalembert, és így olvassuk a Bírák könyvének 8. fejezetében. Amikor visszatért Gedeon a harcból, elfogott Szukkot lakói közül egy ifjút, és kikérdezte. Az pedig fölírta neki Szukkot vezetőit és a véneit, 77 embert név szerint. Vagyis mit csinált? Beárulta a sajátjait, és ezután mindenkit kivégeztek a városban. Hát nem tudom, hogy milyen lelkiismerettel élt ez a fiatalember tovább, de az biztos, hogy nem volt sok nyugodt éjszakája. Hogy miért tette? Ő tudja igazán, de mi soha ne kövessünk el ilyen vétket. A mi hazánk, mert Isten által ebbe a csodálatos magyar népbe születtünk. A mi hazánk, a mi felelősségünk. Legyünk mindig hűséges gyermeke népünknek, bárhogy is alakul a sorsunk. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. Remélem már ti is látjátok, hogy milyen nagyon sok kérdésre találtunk eddig választ, hiszen a következő héten már a bizony-bizony, a 600. kérdésünkre kerül majd sor, de addig is nézzük a mostanit. Az 595, 96 és 97-es kérdések összevonva. Sokan állítják, hogy ami tudományos, nem magyarázható, az nem is igaz, nem létezik, mint például Isten. Mondj 3 olyan esetet a Bibliából, ami megtörtént Isten csodájaként, de tudományosan megmagyarázni még ma se tudjuk.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton. Délután 2 órakor, na, pár percet talán később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 12-kor, vagyis 12 óra után 1/2 órával, amikor az előző adás ismétlését hallhatjátok. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, így tehát Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében, ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az állatok világnapja. Az állatok világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük 1931 óta Assisi Szent Ferencre emlékezve, aki az állatok védőszentje. A közösségi oldalakon gyakran keringenek állatkínzó felvételek, amik a jó érzésű emberekben visszataszító érzéseket gerjesztenek. Vajon ezeket a brutális tetteket mi indokolja? Mi indokol egy kedvelésből beszerzett állat elhagyását, mert meggondolta magát a gazdi? A felelőtlen magatartás századunkra jellemző, nem csak állatokkal szemben, hanem embertársainkkal szemben is. Jobban kellene figyelnünk arra, hogy a fiatalok megtanulják az emberekkel és állatokkal szembeni tisztelet fogalmát, a felelősség teljes megtartást.
2: Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 éve 1226. október 3-án hunyt el Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Itália, a szegények, az állatok, továbbá a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje. A kerek évforduló alkalmából Leó pápa jubileumi évet hirdetett, amelynek részeként idén, tavasszal rendkívüli eseményként a hívek előtt is feltárták Assisi Szent Ferenc évszázadokon át rejtegetett földi maradványait az Assisi Bazilikában. A betegeskedő Ferenc 1220-tól fokozatosan lemondott a rend tényleges irányításáról, és inkább a lelki életre, az imádságra és a prédikálásra összpontosított. A hagyomány szerint 1224-ben 40 napos imádságot és böjtöt tartott a Laverna hegyen, amikor az égből egy keresztre feszített 6 szárnyú szeráf ereszkedett le hozzá.
1: A világűr világhete. Az ENSZ közgyűlés 1999. decemberi határozata értelmében, melyet minden tagország egyhangulag elfogadott, október 4-e és 10-e közötti időszak az űrkutatás világhete. Mint ismeretes, 1957. október 4-én állították Föld körüli pályára a Sputnik 1-et, a Föld első mesterséges holdját. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az űrkorszak. Kevésbé ismert, hogy csak nem pontosan 10 évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba a világűr békés célú hasznosításának alapelveit rögzítő nemzetközi szerződés, az ENSZ által kidolgozott 5 jelentős űrkutatási szerződés közül az első és legfontosabb, a világűrjog alkotmányát képező 1967. január 27-én aláírt alapelv szerződés. Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a holdat és más égitesteket. Az alapelv szerződéshez eddig a világ 93 országa csatlakozott. Magyarország az 1967. évi 41. törvényerejű rendelettel. E két fontos eseménynek állított emléket az ENSZ a mostani határozattal.
2: Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe a millennium eseményei és a bűn vége. Előadó dr. Tokics Imre.
1: Jó estét kívánok, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Ma este a 27. hitelvet, Biblia tanulmányunkat vesszük át, aminek a címe millennium eseményei és a bűn vége. Különösen nagyon megkapó ennek a címnek az utolsó két szava, kifejezése, a bűn vége. Úgy gondolom, hogy nem is tudjuk igazából fölfogni, legfeljebb képzeletünkben tudunk elkalandozni, hogy milyen lesz az a világ, ahol nem lesz bűn. Milyen lesz az a világ, ahol nem kell az ajtókat zárjuk, nem kell az értékeinket félteni, nem kell aggódni szeretteinkért, a gyermekekért, nem lesznek kórházak, nem lesz szenvedés, nem kell elmenni a körzeti orvoshoz, és bizonyos időközönként gyógyszereket feliratni, vagy injekciókúrára járni, mert alapvetően más lesz a világunk. Erről a más világról szól a ma esti tanulmányunk. A millennium Krisztusnak és az ő szentjeinek az első és második feltámadása közötti 1000 esztendőt tartalmazó időszak. Ez idő alatt a bűnös halottak, akik már meghaltak, megítéltetnek, és a Föld visszatér eredeti, teremtetlen állapotába, hogy utána újra teremtse az Isten, visszatér a Föld pusztai formájába. Nem lesznek lakosok. Úgy gondolom, hogy a világ legerősebb és leghatalmasabb épületei is 1000 esztendő alatt el fognak tűnni, meg fognak semmisülni, és ez idő alatt a földünket Sátán és az angyalai fogják lakni, és végignézhetik, végigtekinthetik, hogy mit jelentett számukra a bűn, és mit jelentett egy szép, csodálatos bolygó számára a bűn. Az 1000 esztendő végén feltámadnak a gonosz halottak, és Sátán és angyalai vezetésével körülveszik majd azt a mennyei várost, az új Jeruzsálemet, amely leszáll, de nem tudják elfoglalni, mert Isten tüzet bocsát rájuk, és ez a tűz végképp megemészti őket, és ez a tűz megtisztítja földünket minden bűntől és bűnös gondolattól. Így a világegyetem visszanyer eredeti állapotát. Újjá lesz teremtve. Új szívet kap majd az újjáteremtett ember, az újjáteremtett földön. A történelemben mindig ismert volt ez a millenniumi 1000 esztendős gondolat. Azonban nagyon gyakran az emberek arra használták fel ezt a tanítást, hogy kortársaikat ijeszgessék vele. Ha nem éltek rendesen és tisztán, fedhetetlenül, akkor Isten majd tűzzel és kénkővel fortyogó tóba fog elpusztítani benneteket. Úgy gondolom, hogy Istentől először is nem szabad félni, mert Isten a mi teremtőnk, Isten a mi atyánk, és az ember az édesapjától sem fél, hát még a teremtőjétől. Egy biztos, a végítéletre szóló tanítás, a Biblia egyik legünnepélyesebb tanítása, nagyon sok kegyelmi üzenet, nagyon sok Istentől jövő felhívás előzi meg ezt a helyzetet, és nagyon sokan el fogják fogadni ezt a kegyelmi üzenetet, még lesznek olyanok, akik visszautasítják. Miért kell a gonoszt megsemmisíteni? mert a gonosz önmagát fogja elpusztítani. Sokszor hallom, hogy a világunkat kozmikus katasztrófa fenyegeti. A tudósok azt mondják, hogy eljön majd a pillanat, amikor a nap magába fogja szívni különleges, aktív tevékenysége során a Földünket, vagy valamilyen meteor becsapódása prognosztizálható, ami millió, 10 millió vagy 100 millió év után várható. Ilyenkor egy kicsit mosolygok magamban, hiszen a Biblia lapjai nem erről szólnak, nem ezt támasztják alá. De végül is a bűn megsemmisíti önmagát. A bűn, ami olyan, mint egy rákos daganat az élő sejtben. A rákos daganat nem csupán az élő szervezetet pusztítja el, hanem a rákos daganat végül elpusztul ő is az elpusztított testtel együtt. A bűn önmagát semmisíti meg. Az Istennek nem sokat kell tenni majd ennek érdekében, hiszen a bűn önmegsemmisítő útba kezdett. Az eseményekről Jelenések könyve 20. fejezet tesz említés, és azt mondja a Jelenések könyve, hogy elérkezik az az időszak, amikor a föld üres lesz, elnéptelenedik. Az utcákon nem fognak emberek járni. Sátán lesz ennek a földnek és ennek a világnak korlátlan ura. Ma még csak korlátozott ura. De amikor ez az úr, amikor Sátán már nem tudja befolyását senkire kiterjeszteni, senki másra, mert a föld elnéptelenedik, akkor Sátán szemlélni fogja mindazt, amit ő tett. És a történelemben voltak már ilyen helyzetek, amikor egy-egy leigázott várost szemléltek az onnan elmenekült lakók, amikor egy-egy birodalmi részt, egy-egy területet óriási invázióval elpusztított egy következő nép nemzedéke, amikor a megsemmisülés oly totális volt, hogy az emberek meg sem tudtak szólalni, eltűntek az utcák, az utak, az épületek. És minél inkább a történelembe előre jutunk, minél inkább a végidőhöz közeledünk, ez a pusztulás annál totálisabbá vált és válik. De vajon Sátán rádöbben arra, hogy amit ő tett, amit ő tesz, és mostani napokhoz képest tenni fog a közeli jövőben, annak a vége csak a pusztulás.

vissza fog jönni, annyira határozottan szólt követőinek, a tanítványoknak, hogy az ő eltávozása csak időleges, hogy az övéi megvoltak arról győződve, hogy még az életükben ez be fog következni. Maranata, mondja a régi közmondásszerű köszönés, az arám köszönés. Ez azt jelenti, az Úr közel. Így szólították meg az első század keresztényei egymást. Így köszöntek a cirkuszi játékokba oda ráncigált, oda toloncolt keresztényeknek, akik az életükkel fizettek hitükért. Az utolsó kiáltásuk ez volt, az Úr közel. A Jelenések könyve bemutatja, hogy a második advent előtt két hármasság fogja uralni a földünket és a világunkat. Az egyik a Szent Hármasság, Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A másik hamis hármasság a sárkány, a fenavad és a hamis proféta. Megpróbálja ez az utóbbi hármasság a szent jelzőt felvenni. Megpróbálja olyan nagy befolyást az utolsó élő nemzedékek életében kialakítani, amely talán még soha nem volt. A vallásosságnak egy olyan reneszánsza indul meg a világunkban, hogy az emberek a templomokba fognak tódulni. De ez a vallásosság egyrészt nem lesz hiteles, és nem lesz igazi és mély. Mert ennek a hamis vallásosságnak a hátterében a sárkány, a fenevad és a hamis próféta lesz található. Mint minden időben, akkor is lesz majd egy kisebbség, egy vallási kisebbség. Ezt a kisebbséget, ahogy a Római Birodalomban a keresztény kisebbséget nem becsülték, ugyanígy az idők végezetén meg fogják vetni ezeket az embereket. Sőt, azt mondják, hogy a világ békét azok az emberek akadályozzák, akik nem állnak be ennek a hamis hármasságnak az imádatába. Mindig a földön, a világon volt egy olyan kisebbség, akiket nem lehetett sem megvenni, sem eladni, mert ők a lelkiismeretük szavát és a Biblia, és csak is a Biblia tanítását követték. Amikor a föld úgy gondolja, hogy minden problémát megold, minden gazdasági és erkölcsi problémát, és ennek a vezető megoldása a vallás, a hamis vallás megtévesztése irányából következik be, akkor úgy gondolják, hogy ha ezt a kisebbséget elsöprik a föld felszínéről, akkor a hőn áhított világbéke már is kézzel fogható közelségbe kerül. És a Jelenések könyve 19. fejezet és 20. fejezete erről szól. Mással szemben Isten és Sátán. És semmi kényszer nem lesz Sátánban. De még egyszer végig tekinti a történelmet, amelynek ő volt az egyik legnagyobb főszereplője. A két főszereplő, Jézus és Sátán. És Sátán egy olyan mozdulatot fog tenni, amit soha annak előtte. Meghajol és leborul az isteni nagyság előtt. És azt gondolja magában, ó, vajha megtértem volna. Elfogadja helyzetét, és elfogadja fogadni majd állapotát. A Szentírás Ézsaiás könyvének 26. fejezetében nagyon megkapóan ábrázolja ezt a jelenetet. Azt mondja, hogy az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi a megölettetteit többé. A föld elhagyatott lesz, de nem örökre, mert Isten újjá teremti.

0: És Isten ezt a megsebzett földet meggyógyítja. Hiszen a föld még ebben a bűnös állapotában is oly csodálatos, oly szép. A föld a sebesüléseit, a vízöző nyomait a mai napig a lehető leglátványosabban őrzi, mint a régi világ és a bűnnel terhelt világ sebeit. Isten begyógyítja, elfeletteti, és majd Isten újjá teremti ezt a földet. És János látja a jelenések könyvében mindezt az eseményt. Látja, hogy Sátán hogyan fog megkötöztetni. Látja, hogy az a hatalom, amely a világon minden időben egy erővel jelent meg. Látja, hogy az a hatalom, akitől mindenki félt, még a választottak is, az a hatalom egyre inkább elveszíti befolyását. Egyre inkább önmagába tekint, és elkezd bizonytalanodni. És ez olyan, mint az ószövetségi nagy engesztelés napja. Hiszen az Ószövetség egy-egy Isten tiszteletének liturgiájában megjelenítette az egész világ történelmét. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy volt az Ószövetségi engesztelés napon, amikor két áldozatot mutattak be, illetve két áldozatot hoztak az Isten színe elé, sorsot vetettek, az egyiket bemutatták a főpap segítségével az Istennek áldozatként, a főpap rátette a kezeit ennek az állatnak a fejére, és mindazokat a bűnöket elmondta, amelyeket Izrael fiai az elmúlt egy esztendőben elkövettek. Ez volt a Jom Kippur, az engesztelésnek a napja, az elfedezésnek, az eltakarásnak a napja. Odakint pedig a szent helyen kívül az emberek teljes stresszben, feszültségben várták, hogy mikor jöjjön ki a főpap. És amikor kijött a főpap, akkor öröm újjongással boldogan üdvözölték, mert megbocsátattak a bűneik. Viszont volt egy másik állat. Egy másik. Ezt a másik állat egy kos. Egy kecske kos volt. Ezt a másik állatot Azázelnek nevezték. Azázel, magyar szó jelentése azt jelenti, hogy a puszta szelleme. Mert ezt az állatot nem ölték meg, hanem miután kijött a főpap a szentek szentjéből, minden bűn a főpapon volt rajta. A főpap odament, és Azázel kosnak a fejére tette a kezét, és a fizikai érintkezéssel együtt ezek a bűnök jelképesen erre az állatra mentek vissza. Ez az állat pedig az Azázel, a puszta szelleme, a Sátánt jelképezték. És utána ezt az állatot kikergették a pusztába. Sőt, megszervezték azt, hogy az Izrael 12 törzséből a választott férfiak megakadályozzák azt, hogy az állat visszatérjen Izrael táborába. Miért? Mert akkor visszajött volna az állattal együtt a bűn. És úgy gondolom, hogy mi a 20. században igazából nem ismerjük a bűn mélységét. Nem gondolunk rá kellően. A bűn, amitől félünk, a bűn, ami körbevesz bennünket, ami át és átjárja a mindennapjainkat, gyilkosság, erőszak, rablás, körül fogja az életünket, de egyszer csak nem lesz. A bűn Sátánban fogant meg legelőször, és a bűn Sátánnal együtt tűnik el örökre. Mert Isten eljövendő országában újból fel lesz állítva a jó és gonosz tudásának fája. És oda majd el fogunk menni gyermekeinkkel. És újból el fog hangozni majd az isteni figyelmeztetés. hogy a kert minden fájáról ehet, de a jó és gonosz tudásnak fáját meg se érintsd. Soha. Egyikünkben sem. Akik majd ott leszünk. Nem fog végig szaladni az a kísértő gondolat, hogy milyen jó lenne még egyszer szakítani ebből a gyümölcsből. Miért? Mert egyszer már az életben megtapasztaltuk, hogy milyen a bűn. Ez olyan, mint amikor az édesanyánk gyermekkorunkban, amikor közeledtünk a Jancsi kályhához, azt mondta, hogy vigyázz, kisgyermekem, ne fogd meg a fogantyút, mert forró. Na és mit csináltunk? Megfogtuk. És megéreztük, amiről az édesanyánk beszélt. És hadd kérdezzem meg, utána valaha még megfogtuk tudatosan a forró Jancsi kályhát? Nem, mert megtapasztaltuk, hogy milyen fájdalom, elviselhetetlen fájdalom az égési fájdalom. Na, ilyen lesz a bűnnel szembeni ellenálló képességünk. Rezisztensekké válunk a bűnnel szemben, mert a bűnt fogjuk tudni, mert a bűnre vissza fogunk tudni emlékezni. És úgy gondolom, hogy János látomása erről szól a Jelenések könyvében. János azt írja, hogy látta, hogy az ezer esztendő kezdetén egy angyal megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és bezárta a mélységbe. Valószínűleg, hogy nem gondoltunk erre a kifejezésre, hogy mit jelent a mélység. A mélység az ott van a teremtés kezdetén is. És a mélység színén ott lebegett a Szentlélek. És a történelem így fog befejeződni, hogy Sátán bezáratik a mélységbe. Nem lesz több szabadulása. Azt mondja, hogy Sátán üldöző és megtévesztési tevékenységének ezer évre, egy átmeneti időre véget vet Isten, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az ezer esztendő. A mélység, amely görögül a büszos, héberül pedig a tehóm kifejezés. A mélység el fogja nyelni a bűnt. És a millenium alatti események két részre oszthatóak. Egyrészt az Isten országában ott lesznek a megváltottak, a hűségesek, a maradékok. Ők lesznek azok, akik a bárányt kísérik, valahová megy. És egy csodálatos országban lesznek, de ez csak egy átmeneti állapot lesz. Mert az ember visszakapja a földet, a megtisztított földet. A megtisztított ember visszakapja a megtisztított természetet és a földet. Ezen az új világon minden más lesz. Oroszlán és bárány együtt fognak feküdni. És a gyermekeink majd oda fognak sétálni a vipera kígyók fészkéhez. És az édesanyáknak nem kell oda rohanni, mert a kígyók nem fogják megmarni az embert. Az oroszlánok nem fogják megenni a bárányt. És ha bármelyikünk oda akar majd menni, ebben a megtisztított természetben és megtisztított jellemmel, bármelyik állathoz, akkor ezt megtehetjük. Oda mehetünk a verebekhez, oda mehetünk az őzikékhez, oda mehetünk az oroszlánhoz, és mint egy nagy macskával eljátszhatunk. És nem kell félni attól, hogy majd az állati ösztöne felülkerekedik, és a vér szagát megérezve reánk támad. Nem. Minden megváltozik. Minden a helyére kerül. Mert most ebben a világban minden átmeneti állapotban van. És ezek az emberek, akiket a Jelenések könyve szentnek nevez, nagyon jól fogják érezni magukat az Isten országában. Isten majd egy új hatalmat, egy új lehetőséget ad. Nem ilyen értelemmel fogjuk elkezdeni ezt az új életet, mint amilyen értelemmel ma rendelkezünk. Az ember agykapacitása sokkal hatalmasabb dolgokra lesz képes. Persze, ha most is arra tekintünk, hogy a legintelligensebb ember is az agy lehetőségének csupán néhány százalékát használja ki. Az átlag ember csak 10%-ban használja ki. És a legintelligensebb, a Nobel-díjasok, ők sem használják ki az agy lehetőségüknek, még a 10%-át sem. Új végletek fognak megnyílni előttünk, és az Isten országában tanulni fogunk. Nem fogunk körmöst kapni. Gyerekkoromban én még körmöst kaptam, ha rosszul válaszoltam az iskolában. Nem lesznek egyes osztályzatok. Nem lesznek intők és figyelmeztetők. Mert a tanulásnak a bűn nélküli oldalát fogjuk megtapasztalni. Egyszer elmondott szavakat is meg fogunk tudni érteni. Nem fogunk ellenkezni, nem fogunk kötekedni, hanem megértjük azokat a törvényszerűségeket és összefüggéseket, amelyeket a földi életünk során csak sejtettünk. Gondoljuk el, hogy milyen lenne az az ember, aki 1000 esztendeig élne. El kell mondjam azt, hogy én 56 éves koromra talán 10 évet töltöttem el, amikor aktívan nem tanultam és nem voltam iskolapadban. Sok mindent megtanultam. És ha tudnám, hogy még 1000 esztendeig élek, akkor higgyétek el, hogy még azért egy néhány száz évre beülnék az iskolapadba. De ott, csak gondoljátok el, hogy milyen lenne az az ember, aki 1000 esztendeig élne. Mennyi mindent megtanulna? Mondjuk 50 évet csak a matematikával töltenék el, a másik 50 évet csak a biológiával, a harmadik 50 évet csak a nyelvek tanulásával töltenék el. És lenne időnk, mert az 1000 év nagyon soknak tűnik, de az örökkévalósághoz képest az 1000 esztendő csak egy pillanat. Van egy szép egyiptomi mese. Ez az örökkévalóságról szól. Ez az egyiptomi mese úgy kezdődik, hogy van a nagy piramis. És ennek a nagy piramisnak a tetejére megérkezik egy nagy, hatalmas sas. És a csőrével megfeni a csőrét a piramisnak a tetején 2-szer. Aztán elrepül, majd 1000 esztendő után visszajön. És egy idő után, nagyon sok idő után a piramis el fog kopni. Mert minden csőrtisztítás egy kicsit a kövekből lehánt. És amikor el fog kopni, az lesz az örökkévalóság első másodperce. Lesz időnk. Isten országába tanulni kell. Semmilyen olyan ember nem fog bekerülni, aki nem akar tanulni. Csodálatosan fogunk tudni zongorázni, nem csak a művész palánták. Csodálatosan tudunk majd hegedülni, nem csak az arra hivatottak, vagy orgonálni, vagy énekelni. Mert az Isten fog tanítani bennünket. És ez egy csodálatos világ lesz. A millenium után eltűnik a bűn, megszűnik az önzés, és eltűnik a világból a boldogtalanság. A boldogtalanság, amely oly sokszor érezteti kellemetlen, keserű ízét. Olyan ritkán vagyunk boldogok, és a boldogság csak néhány másodpercre világít, süt be ablakunkon, életünk különböző helyzeteiben. Ilyenkor fényképeket készítünk, és később idős korunkban elkezdjük nézni, milyen jó volt 10, 20, 30, 50 évvel ezelőtt. Akkor viszont pont fordítva lesz. Minden nap boldogok leszünk. Nem fogunk fáradtan felkelni, mert nem lesz szükség alvásra. Nem fog lemenni nyugaton a nap. Nem tudom majd ezt a természettudósok, hogy fogják az Isten országába megmagyarázni. Valahogy majd megmondják. Nem fog lenyugodni. Nem lesznek hatalmas tornádók, nem lesznek vízözönök, árvizek, földrengések, éhségek. Mindenki annyit fog enni, hogy karcsúságát meg fogja őrizni. Nem kell fogyasztó szerekre gondoljunk. Boldogok leszünk. Testi, lelki boldogság alakul ki bennünk. És ebben a boldogságban sokat fogunk énekelni. Az Istent fogjuk dicsőíteni. Mindenre lesz időnk. És ha Jézussal akarunk beszélni, akkor el tudunk menni, és tudunk Jézussal beszélni. Ha valamelyik nagy öreg pátriarkát akarjuk felkeresni, Jóbot, Mózest, Ézsaiást, én Jeremiást lefoglalom, sokat fogok vele beszélgetni. Vagy Jeremiást, megtehetjük. Ott lesz Pál, Péter, Akvilla, Priscilla, János, és mindazok, akiket még nem is ismerünk, akiknek a nevét sem tudjuk, csak Isten méltóvá fogja őket tenni arra, hogy az Isten országába bejussanak. Véget fog érni a millenniummal együtt a bűn története, amelyet soha semmilyen könyv nem fog megörökíteni. A bűn csak az emberi emlékezetben lesz utolérhető. Úgy fogunk félni a bűntől, mint a tűztől. Soha többet a bűn nem fog elindulni világunkba. Erről szól a millenniumi történet. Köszönöm a figyelmet. Isten áldjon mindegyikünket. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Kérdések és válaszok. Mit mond a Szentírás? Halál és feltámadás a Bibliában.

Mikor következik be az emberiség történelmében az első halál és a második halál, és miben különbözik ez a két esemény egymástól? Míg az első halált csupán alvásnak nevezi a Biblia, mivel mindenki számára van belőle felébredés, feltámadás, addig a második halál a végső és teljes megsemmisülést jelenti. János evangéliuma 5. fejezet 28.-29. versében Jézus így szól. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, ez az első feltámadás, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására, ez a második feltámadás. Pál apostol szerint feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Tesszalonikai első levél, 4. fejezet, 16. verse. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Jelenések könyve 20. fejezet, 6. verse. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, még nem betelik az 1000 esztendő. A többi halottak a gonoszok. Jelenések könyve 20. fejezet, 5. verse. A gonoszok feltámadása és az ezt követő második halál tehát csak az igazak feltámadása után 1000 esztendővel fog bekövetkezni. A halál tehát mind az igazak, mind a gonoszok számára egy teljesen öntudatlan állapot. Ez a Biblia tanítása.

A halál kérdésére nem a halál utáni másik élet a válasz, a megoldás, hanem a halálból való feltámadás. Jézusnak örök élete van, és minket is meg szeretne ajándékozni vele, amikor másodszor eljön a földre. Miként bizonyosodhatunk meg arról, hogy meg is kapjuk majd ezt az ajándékát? A Szentírás válasza, János első levele, 5. fejezet 11. verstől a 13. versig, és ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében.

A hívő embernek a legkisebb mértékben sem kell félnie az elmúlástól, hiszen a halál olyan lesz számára, mintha szerető megváltója a karjában pihenne meg egy bizonyos időre. Amennyiben befogadjuk Krisztust a szívünkbe, vele együtt az örök élet ajándékának biztos ígérete is a miénk lesz, és amikor eljön az ideje, akkor meg is fogjuk kapni Krisztustól az örök életet.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Mondanék ki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. János evangélium a 20. fejezet 29. verse. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Római levél 4. fejezet 6-tól 9. versig. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Római levél 14. fejezet 22. verse. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. János evangéliuma 13. fejezet 17. vers. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Tituszhoz írt levél 2. fejezet 13. verse.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a hatalmas mágnes. A mai ige János evangélium a 12. fejezet 32. verse. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Gondolatok az ígéről. Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel. Attól féltek, hogy ige hirdetésetek nem vonza az embereket. Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadt és mennybe ment megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, amely valaha is nyilvánvalóvá lett az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga? Ha valami más készített arra, hogy hívő legyél, hamarosan el fogod hagyni hitedet. De ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor ő meg is tart az élő hitben mindvégig. Miért kételkedett tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. Az ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetméltó. Egyszer minden ember megérzi vonzó erejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékes szólás, sem a szép szertartás, vagy ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle modern emberi ügyeskedéssel, hanem, mint Isten munkásaihoz illik, az ő módján dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és meglátod. Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. Ma zárul le az idei teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-től máig, október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezért Jézsaiás 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a teremtés hete megünneplését is. Ma este is folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most, ma, október első vasárnapján ismét megszólalnak az orgonák. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea. A mai vendégem Gazdag Tamás, és mielőtt még bármit is mondanék rólad, szeretném idézni az egyik mondatodat, amit egy interjútban adtál, tehát hogy kicsit idézzelek. Azt mondtad, hogy amikor megalapítottad a cégedet, az egyiket, hogy már akkor sem adtad magad olcsón. Ez volt a mondat.
1: Szép jó napot kívánok. Én is üdvözlök mindenkit, sok szeretettel.
0: Igen, és most nyilván nem akarok ezzel poénkodni, meg gondolom, ezt már mindenki elsütötte, de van az a latin mondás, hogy nomen est omen, tehát hogy a név kötelez, és így benne van a nevedben a Gazdag Tamás, és nem is ezzel akarok poénkodni, mert mondtad, hogy te egy nagyon laza, vicces beszélgetést szeretnél, úgyhogy próbálok ezt felnőni ezt a feladathoz.
1: Remélem, ez ki fog derülni az elkövetkezendő időben.
0: Igen, mindent megteszek, hogy ez ilyen vicces is legyen. Engem az érdekelne, hogy téged, és mielőtt még rátérnénk arra, hogy pontosan mivel is foglalkozol, hogy téged mit tesz gazdaggá, Tamás? Tehát, hogy, és ez most bármi lehet, amitől úgy érzed, hogy az gazdaggá tesz.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Engem leginkább azt tesz gazdaggá, hogyha egyrészt másoknak tudok segíteni azzal, amit én tudok nyújtani az embereknek. Harmadrészt meg talán az, hogyha én tudom a saját szabadidőmet 100%-osan beosztani.
0: Most nem tudod?
1: De azt gondolom, hogy igen, úgyhogy gazdagnak érzem magam, ahogy mondtad, és a név kötelez, úgyhogy azt gondolom, hogy elég tartalmas és gazdag életem van. Ha szabad ezzel a szófordulattal élni.
0: Igen, tehát akkor nem tudjuk, melyik volt előbb, hogy később jött a neved, egy
1: csúkogy a tojás, így van.
0: De minden esetre találkozott a kettő. Tehát tulajdonképpen két fő területen mozog az életed, az egyik a gasztronómia, a másik meg a kommunikáció, és eszembe jutott egyébként erről egy kicsit olyan asszociáció, egy ilyen kicsit olyan hasonlat, hogy nagyon érdekes, amikor van az a leves, ugye paradicsomleves vagy húsleves, amiben benne van a betűtészta.
1: Ez így van, igen.
0: És hogy kerül az ételbe a kommunikáció? Ez a kérdésem.
1: Nagyon egyszerű erre a válasz. A gasztronómia az egy művészet, és azt gondolom, hogy a kommunikáció is egy művészet. Mindkét területen emberekkel foglalkozunk, csak egy kicsit másképp. Az egyik oldalon, a gasztronómia oldalán az emberek pocakjára próbálunk hatni, a kommunikáció oldalon meg szerintem leginkább az emberek lelkére.
0: Mert tulajdonképpen a kettő még megint összefügg, nem? Mert hogy szokták mondani, hogy például egy férfihoz is a hasán keresztül lehet eljutni, tehát a lelkéhez a hasán keresztül, úgyhogy
1: érzem. Legalábbis a legtöbb férfinek, igen.
0: Te is ilyen férfi vagy?
1: Hát én ebben a szempontból elég különlegesnek érzem magam, mert az étellel lehet a legkevésbé levenni a lábamról, inkább a intellektuellel, a személyiséggel lehet engem elvarázsolni. Ebből a szempontból másodlagos az étel vagy a gasztronómia.
0: Örülök ennek a választódnak, hogy nálad mondjuk ez nem ilyen prioritás, mert az ember tényleg azt gondolná, ugye, hogy a nőnél van a fakanál, és akkor a férfi meg leül a tévér, és akkor várja, hogy kiszolgálják, de akkor te ez nem ez vagy. Tehát akkor téged úgymond nem lehet ezzel lefőzni.
1: Hát sokan próbálták már ezt. Engem sokkal jobban lehet bár kiről is legyen szó, akár férfiről vagy nőről, inkább ésszel, IQ-val és EQ-val lehet engem megfőzni, ha szabad ilyen átvitt értelemben beszélnünk. Szóval nálam először győz az EQ, aztán az IQ, és harmadrészt jöhet az ebéd vagy a vacsora.
0: Ez egy szép triumvirátus, egy ilyen hármasság. És ha már ennél a szónál maradunk, hogy lefőzni, valakit lefőzni, ugye ebben a szóban benne van az, hogy versengeni. És van ez a verseny, amikor a másikat tényleg le akarjuk főzni. És akkor most egy picit viccesen tegyem fel a kérdést, mert készültem, hogy vicces legyek. Tehát amikor te például versenyzel, mert valahol az üzleti világ mégiscsak egy verseny, és tehát van konkurencia, stb. De milyen versenyző fél vagy, hogy először kiklopfolod az illetőt, mielőtt megsütöd? Vagy hogyan főzöl le valakit?
1: Köszönöm a példát. Én azt gondolom, hogy nem tudom, maradjunk-e a gasztronómiai példánál, vagy nem, de talán inkább ide egyszerűbb egy sport példával jönni. Szerintem ez olyan, mint a maratonfutás, hogy nem az a lényeg, hogy az első 5 kilométeren legyél elő, hanem az a lényeg, hogy a legvégén te legyél az, aki átszakítja ezt a célszalagot. Szóval ez egy hosszú távú dolog, mind a gasztronómiában, mind a kommunikációban, vagy akár egy ilyen boxmeccs hasonlattal is jöhetnék, hogy nem az a lényeg, hogy 5 másodperc alatt leüssem az embert, hanem az a lényeg, hogy a végén az én kezemet emeljék fel a magasba, mert akkor én győztem.
0: Tehát nem az a lényeg, hogy kiütötted az ellenfelet, hanem hogy ne tudjon felállni. Tehát
1: gyakorlatilag igen.
0: K.O. legyen a másik fél tulajdonképpen.
1: Gyakorlatilag igen.
0: És akkor ide kapcsolódik, hogy utána olvastam, és olvastam veled interjúkat, párat.
1: Nincsenek titkok. Ma a 21. században az internet világában mondhatom azt, hogy nyitott könyv vagyok, legalábbis amennyire engedem, hogy az legyek.
0: Hát igen, ez is egy jó kérdés, hogy hol vannak a határok, tehát hogy mennyire nyithatjuk ki ezt a könyvet, és mondjuk hány labba engedünk betekintést.
1: Én azt gondolom egyébként, hogyha megtartunk egy bizonyos határt, de ezen a határon kívül kinyitjuk magunkat, akkor sokkal nagyobb bizalmat adunk az embereknek, és ezáltal sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni.
0: Tehát akkor úgy érzed, hogy alapvetően ahhoz, hogy az emberek bizalmat adjanak neked, ahhoz először akkor neked kell bizalmat ébresztened bennük. És akkor ezzel gyakorlatilag egy csomó emberben ez a bizalom ki is nyílik feléd.
1: Én azt gondolom, igen, legalábbis, hogyha az elmúlt 25 évemet nézem, akár szakmai, akár magánéleti területen, azt tapasztaltam, hogy ha én megadom a bizalmat, akkor sokkal előbb adják meg nekem a bizalmat, és az sokkal hosszabb távú és mélyebb kapcsolódás lesz.
0: Ez megint egy nagyon érdekes kérdés egyébként, tehát hogy hol van a bizalomnak a határa, és majd erre még visszatérünk, csak hogy picit tényleg tegyük világossá, hogy mi ez a terület. Home catering a neve.
1: Az így van.
0: A gasztronómiai oldalnak, amivel foglalkozol, és tulajdonképpen, úgy erről azért mondj

0: kínálat, és mivel az alapvégzettségem vendéglátós, és elég sokat el is töltöttem már a vendéglátásba, azt gondoltam, hogy hát ha ezt, akkor ezt biztosan sokkal jobban fogom, meg tudom csinálni, mint azok a kiszolgálók vagy cégek, akik ezeket biztosították, úgyhogy gyakorlatilag innen kezdődött, egy egyszemélyes one-man show-ként, és hogy a nevében is benne van home catering, tehát ez egy teljesen egyszerű otthonra szabott szolgáltatás lett, abban az időben még itt Európában nem is nagyon volt ilyen szolgáltatás, aztán nyilván utána 4-5-6 évre már aztán kinőttek, gomba mód szaporodtak a ilyen-olyan privátsév szolgáltatások, de amikor én elkezdtem, akkor mondhatom, hogy Magyarországon úttörő voltam ebbe, és tényleg one-man show-ként indult, és azzal a fajta kapcsolati rendszerrel indult ez az egész, ami nekem akkor volt, és ott kaptam néhány olyan embertől alapbizalmat, és akkor itt vissza kapcsolódhatunk a bizalom kérdéséhez, hogy tudtam, hogy ott nekem nincs más esélyem arra, tehát ott nekem olyat kell nyújtanom, hogy aztán utána szájról szájra terjedjen, és gyakorlatilag így indult a home catering.
1: Tulajdonképpen akkor téged rendeltek meg, tehát amikor az ember megrendelte valaki a szolgáltatást, akkor téged mindig Gazdag Tamást rendelt meg, és akkor tulajdonképpen benne voltál az ételben, tehát így is úgy, tehát kívülről, igen, meg belülről tehát, is, hogyha nézzük az egészet.
0: Igen, tehát gyakorlatilag nem azt rendelték meg, amit én nyújthattam, hiszen nem tudták, hogy mit nyújthatok, hanem abban bíztak, aki én vagyok, és ez egy fokozott feszült koncentrációt igényelt, mert nem volt második esély. Tehát, hogyha ott eljátszottam volna bármiféle bizalmat, akkor ez nagyon nem jött volna össze. Úgyhogy igen, tehát visszatérve, nagyon fontos az emberek közötti bizalom, mert azzal tudunk elindulni hosszú távon.
1: Igen, hát a bizalom is, meg amit mondtál, tényleg egy nagyon fontos dolog az első benyomás, és tényleg szokták mondani, hogy az első benyomás nem lehet megismételni. Tehát akármit csinál az ember, ott van egy benyomás, és már azon már dolgozni kell, meg csiszolni kell, hogy nem lehet megismételni, és nem mindegy az ember, hogy lép fel, meg ilyesmi. És ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódva, ugye home catering, benne van az a szó, hogy otthon. Nagyon érdekelne, hogy te most ebben a világban otthon érzed magad?
0: A catering világban, vagy úgy általánosan?
1: Általában.
0: Ez is egy fantasztikus kérdéseket teszel fel, úgyhogy
1: egy... Hát, hogy nem vicces, de...
0: De egyébként meg tudom találni benne a viccet, okay. De most szeretnék komolyan válaszolni. Igen, otthonosan érzem magam ebben a világban, azért, mert talán egy dolgot tudok az átlagnál jobban, alkalmazkodni az aktuális helyzethez.
1: És ha mondjuk ezt a világot, az univerzumodat egy otthonnak képzeljük el, akkor hogyan rendeznéd be ezt az univerzumot? Tehát, hogyha most otthon azt mondod, hogy jól érzed magad, esetleg mi az, ami még változtatnál, vagy amit mondjuk úgy átrendeznél ebben a világban?
0: Régen legóztál?
1: Képzeld el, nekem volt, nem mondom meg a koromat, de ez régen-régen volt, és én nekem tényleg volt legóm.
0: Vagy nem tudom, esetleg a gyermekeidnek volt a legója.
1: Na, a gyerekemnek volt, a fiamnak, de ő például utálta. Úgyhogy, de nekem
0: képzeld
1: volt.
0: El az én univerzumot, mint egy legót. Hogy van egy alap, tudod, vannak a legóknak ilyen alap egységei, amikre tudsz építeni. Na, az én univerzumom pontosan ilyen. Mindig én határozom meg, hogy éppen melyik legót fogom meg, és azt hova teszem. Ez mindig attól függ, hogy mit kíván meg az adott helyzet.
1: Akkor ez kell egyfajta vizualizálás is? Tehát, hogy mondjuk van egy alap, és akkor te már látod előre, hogy azon a Lego alapon mi lesz felépítve, hogy milyen Lego kockák
0: nem
1: kellenek, és mit...
0: Vizualizálás nagyon fontos, én azt gondolom, de csak mint végcél. Tehát én szeretném megtartani magamnak azt a lehetőséget, hogy... 1000 és 1000 féle

0: utómódon tudjak eljutni a végcélom felé.
1: Tehát ez körülbelül olyan, amikor vannak mondjuk a legókockák, és minden legókockának mondjuk megvan a formája, hogy ez most egy kettes legó, vagy négyes legó, tehát van valami fix dolog benne, de azért szereted, hogy van egy meglepetés, van egy spontán dolog, tehát hogy ne lehessen hát pontosan tudni előre, mert akkor nincs kaland.
0: Ha legónál tartunk, akkor talán az lehet az érdekes, hogy ugye vannak ugyanolyan formái, de más színű legók, úgyhogy gyakorlatilag a saját magam szórakoztatására színessé tudom tenni ezt az utazást, és hogyha vannak a hallgatók között olyanok, akik már legóztak, akkor talán tudják, hogy ugyanazt az építményt, amit fel szeretnél építeni, bármikor fel tudod úgy építeni, hogy kicserélsz egy adott legókockát, de a végeredmény mindig ugyanaz. Én talán, ha mondhatom, akkor én ebben vagyok jó, hogy nagyon gyorsan tudok cserélni kockákat.
1: Egyébként tényleg az életben kell azt, hogy az ember tudjon alkalmazkodni a helyzethez, bár ennek az alkalmazkodás szónak van egyébként egy pozitív, meg egy negatív értelme is, tehát van az az alkalmazkodás, amikor az ember mondjuk feladja önmagát, amit ugye nem szabad, de egyébként meg azt gondolom, hogy az életben semmi sincs alkalmazkodás nélkül. Tehát most nem akarok elkalandozni, csak nagyon sokszor hallom. Tehát például én ismerek egy olyan lányt, aki azt mondta, hogy összeírt egy listát, hogy milyen férfit képzel el magának, és akkor mondjuk volt olyan, hogy tulajdonképpen minden stimmelt, egyetlen egy dolog nem, az pedig, hogy mondjuk az illető dohányzott. Uh-huh. És így az egészet, az összes, itt a 100 pont stimmelt, egy mondjuk nem, és az egészet húzta át. És ez egy nagyon érdekes, hogy van, amikor az emberek tényleg nem hajlandóak mondjuk alkalmazkodni, és akkor abból meg hosszú távon nem lesz igazán eredmény, vagy nem lesz egy pozitív dolog, hogyha nincs meg ez az alkalmazkodás.
0: Talán jó szó ez az alkalmazkodás, bár én azt gondolom, hogy ebben az esetben, amit elhoztál példát, és akkor itt egy picit rátérnék a kommunikációs vonalra, de gondolom, majd erről úgy is fogunk beszélni. Talán nem is az alkalmazkodás szó itt a lényeg, hanem a priorizálás, mint fogalom. Tehát a te példádban is azt mondtad, hogy minden stimmelt ennél a lánynál, csak az, hogy dohányzott az illető. Ő a dohányzást priorizálta az első helyre, hogy neki ez kizáró ok volt, de szerintem a legnagyobb probléma az, hogy meg sem adta az esélyt arra, hogy esetleg ez meg tudjon változni. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon vigyázom mindenki arra, hogy mire gondol, mert aztán abból az alapanyagból fog főzni. Ha így visszakapcsolhatok a
1: gasztronómiára. És ez egy állatira jó mondat volt, mert én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a gondolat, ez sorba jön elő egyébként a beszélgetések, hogy mennyire fontos a teremtő gondolat, és egy kicsit egyébként pont ezt kapcsolódóan tényleg van egy hasonló kérdésem, tehát meleve ezzel készültem ezzel a kérdéssel. Pont láttam egy videót, és pont arról szólt egy kicsit, amit mondasz itt a gondolatok, de egy kicsit ki volt szélesítve, hogy mindennek van egy frekvenciája, egy vibrációja, és ezt átadjuk a másik embernek. Tehát lehet tényleg érzékelni, hogy kinek milyen ez a frekvenciája. És egy kicsit, hogy belevágjunk még a lecsóba.
0: Remélem tojásos, mert ezt úgy szeretem.
1: Oké, akkor olyat csinálunk. Ugye a másik terület, amivel foglalkozol, tárgyalás technikának a tartása, és az lenne a kérdésem, hogy te például a tréningeken, amikor jönnek a résztvevők, és mondjuk elkezded a résztvevőket így végigszkennelni, akkor érzed ezeket a frekvenciákat már ugye az elején, hogy ki negatív, ki pozitív. Ezek a frekvenciák mennyire mennek át a számodra, ezek a vibrációk ilyenkor?
0: Fú, ez is egy nagyon jó kérdés. Már nem is tudom, hanyadik jó kérdés, amit felteszem, úgyhogy...
1: Most a fizetős lesz a...
0: Igen, minden héten fogok ide jönni egy interjúra, mennyi jó kérdés van. Igen, érzem, de talán nálam annyiból szerencsésebb a helyzet, hogy én igyekszem csak olyanoknak oktatást tartani, akik saját maguktól jönnek és keresnek meg, és nem teszik ezt nekik kötelezővé, mert szerintem azzal sokkal egyszerűbb, vagy sokkal gyorsabban tudunk előre haladni. Volt már olyan, amikor valakinek kötelezővé tették, és itt bejön ez a frekvencia, hogy természetesen éreztem, hogy ezt gyakorlatilag egyáltalán nem akarja az illető, de aztán próbáltunk olyan viccesen beszélgetni, vagy olyan vicces feladatokat csinálni, amit elkezdtem feloldani ezt a konkrét illetőt, és a végén már ő volt az, aki gyakorlatilag haza se akart menni a tréningről, de hogy visszatérek egy mondat erejéig ezekre az érzésekre, talán mondhatom, hogy intuitív ember vagyok, ugye egyből megérzem azt, hogy ki milyen frekvencián mozog, úgyhogy azt is érzem, hogy te nagyon sokat készültél erre az interjúra, mert magas frekvencián mozogsz. Én meg egyszerűen csak azáltal vagyok most magas frekvencián, hogy nagyon vártam ezt a beszélgetést, és nagyon kíváncsi is voltam, hogy mi fog itt történni. Úgyhogy inkább ilyen izgatottsági frekvencia van bennem, de szóval lehet érezni az embereket, hogy épp milyen állapotban vannak, viszont azt egyértelműen kell látni és érezni, hogy az az állapot, amivel jönnek, az nem neked szól. És nem szabad személyessé venni azt az állapotot, amit te kapsz, mert alapvetően az nem neked szól.
1: Ez így van, és két dolog jutott eszembe, egy picit szeretnék veled vitatkozni is, tehát egyetértek veled, de egy picit vitatkozni szeretnék veled, de az egyik megjegyzésem az lenne, hogy ugye mi egy üzleti klubban találkoztunk, és ott kommunikáltunk egymással, és tényleg nagyon érdekes volt, hogy ahogy megkérdeztelek, hogy vállalnál egy ilyen beszélgetést, úgyhogy pedig azért ez nem egy több éves ismerettség, és kapásból, tehát gondolkodás nélkül igent mondtál. És hogy nem tudom, hogy ezek szerint működött ez a frekvencia köztünk, vagy nem tudom, mert hogy de tényleg nem is gondolkodtál.
0: Teljes mértékben működött.
1: Remélem, hogy ez az intuíció, ez majd utólag is a műsor végén, a beszélgetés végén, majd azt fogod mondani, hogy akkor jó volt az intuíciót, szóval remélem, hogy ez lesz a válaszod.
0: Az esetek 96%-ában nem szokott csalni az intuíció, úgyhogy ha ez megtörtént volna, már nem beszélgetnénk.
1: Ja, akkor már fel is álltál volna.
0: Így van, tehát talán mondhatom, hogy eljutottam magammal szembe addig, hogy ha valami nem épít, akkor azt én ott abba hagyom.
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és akkor ezt megerősítetted bennem, hogy akkor ez a frekvencia tényleg működik, és hogy hasonló frekvencián vagyunk. Nem ezt akartam megcáfolni egyébként, vagy nem ebbe akartam belekötni, hanem amit mondtál...
0: Azt szeretem egyébként, ha belekötnek abba, amit mondtam. Abba én is bele tudok kötni.
1: Tehát nem azt, hogy beleköpnek a lecsóba, de hogy kicsit belekötnek.
0: Okay. A levesembe.
1: Levesembe, igen, meg a levesbe, igen. Hanem azt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy amit mondtál, hogy igen, van olyan, amikor egy tréningre valakit tényleg küldenek, és ha ott nincs meg az illetőnek a döntési szabadság, akkor nyilván az az illető nem akarott részt venni a tréningen, az nem lesz az övé. Tehát ez nagyon fontos az életben, hogyha valami nem az enyém, nem az én döntésem, nem az én választásom, akkor egy másik irányba fogok menni. De amit mondasz, hogy most valakinek negatív vagy pozitív a frekvenciája, én azt gondolom, hogy azért, mert valaki önszántából megy, attól még lehet negatív. Tehát vannak olyan emberek például, szerintem az életben nagyon sokszor előjön, mostában pont az érdeken gondolkodtam, hogy az életben mennyi érdek kapcsolat van, ami nem lenne baj egyébként, csak van az az érdek, ami mondjuk a másikat elviszi és lenyomja. De hogy szerintem azért, amikor valaki mondjuk egy negatív, egy kritikus ember, de tudja, hogy neki érdeke mondjuk, hogy elmenjen egy tréningre, mert mit tudom én, olyan emberek mennek, akin keresztül az érdekei érvényre juthatnak, vagy neki kell ez a tudás, mert az érdeke azt kívánja, attól még lehet szerintem totál negatív.
0: Nem tudok, és nem is akarok ezzel a kijelentéseddel vitatkozni.
1: Remélem is.
0: Viszont azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy lehet totál negatívként úgy oda jönni, hogy valami érdeked fűződik ahhoz, hogy te ezzel részt vegyél, viszont mindenképpen kell egy belső motiváció, és a belső motiváció az egy pozitív megerősítés. Pozitív megerősítés meg egy magas frekvencián működik, ami teljes mértékben kioltja a negatív gondolkodást és a frekvenciát, tehát nem tudsz egyszerre negatív is lenni, meg pozitív is lenni. Na. Tehát lehet, hogy te odajössz negatívan, de mégis van valami ott belül, amit lehet, hogy nekem soha nem fogsz elmondani, de mégis van valami olyan, ami miatt oda jöttél, ami belülről fakad. És hogy egy nagyon rossz példát mondjak így az első blokk végére, tudod-e mi a különbség a között, hogy kívülről törünk fel egy tojást, vagy hogyha belülről?
1: Húha, mostan a, nem tudom, hogy ez az intelligencia teszt, úgyhogy még, és még hátra van az emóció teszt, ugye az emocionális intelligenciám, stb. Hogy kívülről, vagy belülről?
0: Mi a különbség? Ja. Ez meg kapsz annyi
1: fel kell
0: időt,
1: törni, mondjuk, nem?
0: Tehát, hogy... Kapsz annyi időt, amíg a szünet tart, hallgatunk egy jó zenét, és utána belevágunk.
1: Oké, legyen úgy, akkor... Kedves hallgatóink, azért, hogy én el tudjak gondolkodni ezen a kérdésen, tartunk egy szünetet, és hallgatunk egy szép zenét. Jövünk vissza.

0: Üdvözlöm újból a hallgatóinkat, azok is, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba, Testi-lelki jólét című műsor, és a műsornak a mai vendége Gazdag Tamás, aki rögtön sarokba szorított, és gyakorlatilag akasztják a hóhért alapon most nekem tett fel egy kérdést, egy tojással kapcsolom, ezt megismerted, légy szíves még egyszer? Mert ugye kaptam egy kis gondolkodási időt, de hát keveset szerintem.
1: Az volt a kérdésem, hogy tudod-e mi a különbség a között, hogy egy tojás kívülről törődik fel, vagy belülről?
0: Szerintem most az jutott eszembe, hogyha kívülről törünk fel egy tojást, akkor tulajdonképpen nem ő adja meg magát, hanem olyan, mint egy, lenne egy külső kényszer kicsit. Tehát amikor a tojást kívülről kell megkopogtatni, és ugye levenni a héját, akkor ez egy picit olyan, hogy van benne valami erőfeszítés, valami külső erő, valami külső hatás. De hogyha egy tojás belülről van felbontva, vagy megtörve, az egy kicsit olyan, mintha a tojás is részt venne benne. Tehát, mintha a tojásnak lenne úgymond saját akarata. Van az a technika, amikor valakit ugye el akarok húzni, és mondjuk el akarok húzni jobbra.
1: És amilyen akkor... erővel húzod, olyan erővel.
0: Igen, meg az a része, hogyha én jobbra akarom elhúzni, akkor egy picit hagynom kell, hogy ő húzzon el, és ahogy elengedi magát, nem rak már bele erőt, akkor meg vissza tudom húzni. Tehát nekem valami ilyesmi párhuzam jutott eszembe.
1: Most lesz egy nagyon erős kijelentésem, és nagyon remélem, hogy az interjú legerősebb kijelentése lesz ez.
0: Halljuk.
1: Ha kívülről töröd a tojást, az az élet vége. Ha belülről, az az élet kezdete.
0: És ez olyan szempontból is metafora, hogy a tojás, mert a tojás ugye az egy petesejt tulajdonképpen, amit aztán ugye meg kell termékenyíteni, hogy csibe legyen belőle. Tehát ilyen szempontból is érted ezt a hasonlatot?
1: Teljes mértékben, hisz gondolj bele, az előbb arról beszéltünk, hogy olyan emberek jönnek, akik negatívak, aztán belőle mégis van egy pozitív dolog.
0: Értem, oké, értem, így most már teljesen értem. Remélem a hallgatók is. Mindenkinek megvan ugye a saját gondolat, azért jó egy ilyen műsor, mert mindenkiben gondolatot ébreszt, és akkor mindenkinek más és más.
1: Tehát az egyiknél eltemetjük az életet, a másiknál megüdvözöljük az életet.
0: De szép, ez egy nagyon szép gondolat. Meg amit még akartam kérdezni, és remélem most eszembe jut. Ja, igen, amit mondtál a frekvenciákra, és ez egy nagyon szép gondolat, hogy nem lehet egyszerre valami negatív, meg pozitív is. És egyszer egy ismerősöm mondta, hogy így van ez a fájdalommal is. És tényleg, ha az ember belegondol, akkor ezt le lehet tesztelni, ugyanígy, hogy te engem leteszteltél, már nem tudom, hogy hány pontot kaptam még.
1: Nem pontoztalak, nem ez volt a cél.
0: Na, remélem, hogy ezért egy magasabb kategóriát érek el. Tehát egyszerre tényleg nem tudunk több fájdalmat érezni. Szóval valakinek fáj mondjuk a feje, de megcsípi magát, jó erősen, de nagyon-nagyon erősen, hogy tényleg fájjon, akkor úgymond, nem azt mondom, hogy elmúlik a fejfájás, de nem arra fog fókuszálni. Tehát, hogy tényleg nincs egyszerre több fájdalom egy időben. És amit mondasz, ebben még tényleg nem is gondoltam bele soha, hogy ez a negatív-pozitív se lehet mondjuk egy időben. Bár azért azt megkockáztatom, hogy azért, ha valaki elmegy oda hozzád, bár gondolom azért...
1: Nem tudsz egyszerre negatívan is gondolkodni, meg pozitívan is, mert... Tehát nagyjából bizonyított tény, hogy egy napban egy ember kb. 65 ezer gondolatot próbál a saját agyán áttuszkolni.
0: Nők is?
1: Hát lehet, hogy ők akár kétszer többet,
0: de ez az átlag. Azért, erre választ számítottam.
1: De ez az átlag, és nem tud egyszerre pozitív dologra is gondolni, mert meg negatív dologra is. Tehát ezt jó, végig gondolod, akkor be fogod látni, hogy gyakorlatilag nem tud egyszerre rossz is lenni, meg jó is. Tehát az egyik gondolatok jönnek a másik után. Az lehet, hogy az egyik gondolatod pozitív után, van egy negatív, meg, de egyszerre nem tudsz kettőre gondolni.
0: Abszolút egyetértek, tehát ez tényleg egy nagyon jó gondolat, hogy végig is fogom magamban pörgetni, mert abszolút van benne ráció, és van benne észszerűség. Meg amit mondasz, ha már még mindig a frekvenciáról beszélünk egy kicsit, az, hogy milyen a környezetnek a frekvenciája, ugye egy magasabb frekvencia, mondjuk egy alacsony frekvenciájú ember tényleg át tud fordítani. És amikor van mondjuk egy tréning, ahol jó a hangulat, és mindenki pozitívan gondolkozik, és mondjuk otthon hagyja a gondjait, akkor az az ember, aki esetleg mondjuk alacsonyabb frekvencián működött, az is fel tud emelkedni.
1: Igen, mert gyakorlatilag az emberek mágnesként működnek.
0: Jaj, de jó gondolat
1: ez is. Úgyhogy azt vonzod, amilyen te magad vagy. Tehát ha te alacsony frekvencián mozogsz, akkor alacsony frekvenciájú embereket fogsz vonzani. De az a jó hírem, hogy ezt lehet irányítani. Tehát, hogy ez nem csak úgy van, hanem ezt te tudod irányítani. Ez egy döntés kérdése, hogy te most jól akarod érezni magad, vagy rosszul akarod érezni magad. És ugye hát itt jön, amiről az előbb beszéltünk, a teremtés ereje, tehát a mostani életed az a régebbi gondolataidnak a kivetülése, úgyhogy úgy élsz most, ahogy régen gondolkodtál. Hogyha másképp szeretnél élni, akkor semmi más dolgod nincs, mint megváltoztatni a gondolkodásmódodat.
0: Azért megdöbbentő, amit most mondtál, mert meg tudom neked mutatni, itt van a kérdés a telefonomban, és ezt írtam fel így magamnak, mert ezt is egy videóban hallottam, mint gondolat, és abszolút azonosulok vele, hogy a világ engem tükröz vissza, ami belül van, azon kívül, és gyakorlatilag itt ez volt a kérdés, van. És ugyanezt mondtad most el, és ugyanezt tükrözted vissza, amit én most itt leírtam, hogy ez tényleg így van, hogy a gondolat...
1: Pedig nem néztem meg, és köszönöm, a jegyzetét nem néztem meg.
0: Én azért szoktam így dugdosni, hogy véletlenül se legyen ilyen összehallás, de tényleg nagyon meglepődtem most, hogy pont ezt mondtad, és az is kapcsolódik ehhez, hogy ha... Tehát ami bennem van, ugye azt tükrözöm ki a világra, és hogyha magamat meg tudom változtatni, akkor a világ is ugye reflektálódik erre. Tehát a világ is erre a változásra vissza fog tükrözni valamit, és változni fog. Tehát, hogy ezért szokták mondani, hogy ha magadat megváltoztatod, akkor a világot is meg tudod változtatni, és az is érdekes egyébként, hogy azt, hogy mi hogy gondolunk ugyanarra a dologra, az megint rajtunk múlik, nem? Tehát ugyanazt a dolgot láthatjuk az egyik nap tök szépnek, a másik nap nagyon csúnyának, a harmadik nap érdekesnek, a negyedik nap unalmasnak, tehát ez mindig változó, nem?
1: Az a rossz hírem mindenkinek, hogy senkit nem tudunk megváltoztatni, csak saját magunkat. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, és talán ez lehet egy jó tárgyalás technikai tanácsom is, ha szabad ilyet adnom, hogy ahhoz, hogy egy teljesen mindegy milyen tárgyalásba, akár otthon a családtagoddal is, vagy bárkivel.
0: Mi legyen a vacsora például?
1: Például ez is egyébként egy tárgyalás képét képezi, hogy vajon most ide menjünk, vagy oda menjünk, ezt tegyük, vagy azt tegyük. Tulajdonképpen ahhoz, hogy te nyerjél, ahhoz azt kell tenned, hogy egyértelműen ki kell nyilvánítanod, hogy te egy win-win helyzetet szeretnél kialakítani, ahol se te nem akarsz sérülni, és azt sem akarod, hogy a másik fél vagy a partneret sérüljön, és onnantól kezdve ezek a negativitások és állarcok le fognak kerülni, és már is ott tartunk megint, hogy a pozitivitás, a bizalom meg lesz irányodban, és onnantól kezdve talán sokkal egyszerűbben lehet bármiféle konfliktust vagy helyzetet megoldani.
0: Abszolút. De amit mondasz, erre kíváncsi vagyok, hogy te tárgyalás technikát oktatsz tréningen, és tulajdonképpen ennek akkor is van valahol egy állapotváltoztató, személyiségváltoztató szerepe. Tehát mint egy kicsit én ezt akkor is egy küldetésnek is érzem. Tehát az az ember, aki bemegy, és kíváncsi arra, hogy mit fog tanulni, mit fog a magáévá tenni, abban az emberben el fog valami indulni, amitől úgymond megváltozik. És ebben igazad van persze, hogy neki kell befogadnia, és neki kell megváltoznia, de ebben akkor is van egy kicsi, tehát akkor is van szereped. Tehát, hogyha most megint nézzük a frekvenciát, hogy küldesz mondjuk egy ilyen impulzust, hogy egy ilyen lökésszerű hullámot mondjuk, és abból a másik fog valamit változtatni. Tehát, hogy azért lehet az embereknél ezeket a dolgokat egy kicsit így simogatni, hogy változzanak valamerre, hogy nem tudom, ezt te mit tapasztalsz a tréningen, hogy mennyire volt ilyen, amikor valaki tényleg totál megváltozott mondjuk a tréninged után, vagy később hallottad, hogy változott.
1: Az emberek azért szoktak megváltozni, vagy megváltoztatni a saját hozzáállásukat és gondolkodásukat, mert mire elérünk a tréning egyharmadához, addigra rájönnek, hogy tulajdonképpen nincs tankönyv, tehát hogy nincs, csak életszerű példák vannak, nincsenek leírt sémák. Tehát az egész nem a marketingről szól, hanem arról szól, hogy te hogy tudod úgy megismerni a másikat, a másik kommunikációját, testbeszédét, reakcióit, hogy azt úgy tud a saját javadra fordítani, hogy közben, vagy akár úgy is mondhatom, hogy tudod befolyásolni, hogy közben nem manipulálod.
0: Igen, ez is egy jó szó. Igen, erről is van egy kérdésem. Meg amit mondtál, most azért mosolygok, hogy megint kicsit próbáljak vicces lenni. Tehát van mondjuk a tárgyalás technika, és mondtad, hogy nincsenek sémák, nincs marketing. Tehát alapvetően én nem mondhatom azt mondjuk, hogy szeretek főzni, vagy nagyon, mivel nem szeretek ezért, annyira nem is tudok, és akkor ez nem lenne egy jó marketing fogás, hogy azt mondanám egy férfinak, hogy hú, én aztán állatira jól főzök, viszont tárgyalás technikával el tudom magam adni.
1: Ez így van. De hát ugyan neked nyert helyzeted van, mert te hölgy vagy, úgyhogy talán könnyebb neked lesz, mint nekünk férfiaknak, de talán nem is kell, hogy eladd azt, hogy te tudsz főzni, mert aki rád kíváncsi, az nem arra kíváncsi, hogy te tudsz-e főzni.
0: Reméljük.
1: Ha arra kíváncsi, hogy tudsz-e főzni, akkor az nem rád kíváncsi, csak arra kíváncsi, hogy mi ez, amivel te ki tudod szolgálni.
0: Nekem volt egy ismerősöm, és például azt mondta, hogy a segítség az, amire a másiknak szüksége van. És ez nagyon, nagyon megfontolandó dolog szerintem, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy valakinek akarunk segíteni, valakinek kínálunk valamit, és egyáltalán nem biztos, hogy a másiknak arra van szüksége. És például volt egy... Ez pont valamelyik beszélgetésben előhoztam már ezt a tréninget, hogy volt egy online párkapcsolati tréning, és azt mondta a tréner, hogy mindenki írjon össze olyan dolgokat magáról, ami szerint ő, tehát amiben ő értékes, amiben ő értékesnek tartja magát. És ez egy megint ilyen teljesen más nézőpont volt, hogy például, aki cigizik, tehát van mondjuk egy dohányzó férfi, annak az lesz a pozitív, hogy a nő is dohányzik. Az, aki mondjuk nem dohányzik, annak meg pont az lesz a pozitív, hogy nem dohányzik a másik.
1: De tudod miért? Mert az emberek mindig a kisebb ellenállás felé mennek.
0: Hát igen, ez is benne van végül is.
1: Ha én dohányzom, nekem az a kisebb ellenállás, ha olyat választok, aki dohányzik, nem lesz konfliktus.
0: Igen.
1: És ugyanez fordítva is. Minden ember a kisebb ellenállás felé megy.
0: Hát ez is igaz egyébként, tehát ez is megfontolandó gondolat, és abszolút egyetértek, csak más szempontból még tényleg azt akartam ebből kifejezni, hogy sokszor van olyan, amikor valakinek mondjuk az életébe valaki beavatkozik, tehát meg lehet ezt figyelni. Például én nagyon imádtam a volt páromnak az anyukáját, ugye, aki úgy anyósom volt, én nagyon szerettem, de vannak azok a anyós-menny kapcsolatok, amikor ugye az anyós elmegy a mennyhez, és akkor átrendezi a lakást, meg a konyhát, és igaziból ő segíteni akar. Tehát tényleg segíteni akar, csak azt nem kérdezi meg, hogy erre szükség van-e. És itt lehet nagyon mellé fogni. És amit még mondtál, hogyha most ez a női férfi dolog, hogy igen, tehát hogyha egy férfinak mondjuk nem a főzésre van pont szüksége, de, és van olyan férfi, akinek meg pont arra, de az a férfi nem biztos, hogy igényli mondjuk azt, hogy a filozófusokról beszéljenek például, vagy egyéb dolgok, de neki a filozófia mondjuk a hasában kezdődik.
1: Persze, nem vagyunk egyformák, azt gondolom, de ha már itt az anyós menny dologra rácsatlakozták, hogy gyorsan visszacsatlakoznék, hogy szerintem az alapvető probléma az, hogy az emberek már nem kommunikálnak egymással. Szóval az egyik jó szándékból cselekszik, a másik meg jó szándékból nem mondja azt, hogy ez így nem jó. Mert az ember mindig a kisebb ellenállás felé megy. Szóval azt gondolom, hogyha kicsit többet kommunikálnának az emberek egymással, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb és egyszerűbb élete lenne mindenkinek.
0: Ezt annyira köszönöm, hogy mondod, mert szerintem ez az alap a kommunikáció. És ha belegondolsz, minden kommunikál. Tehát ránézel egy színre, most egy stúdióban például van egy sárga szín, vagy van mellette egy szürke szín, a színektől kezdve akkor a tárgyak, az, hogy milyen esztétikus környezetben vagy, tehát minden kommunikál, de ugye nyilván ez nem az emberi kommunikáció. És én is azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés az emberi kommunikáció. Tehát valószínűleg lehet, hogy mi pont azért tudtunk egy jót beszélgetni, mert te is szeretsz kommunikálni, én is szeretek kommunikálni, te is kíváncsi vagy, én is kíváncsi vagyok, és de ez tényleg két ember kell. És nagyon sokszor van az, én is kaptam már ilyet, hogy én valakinek sok vagyok, persze, de meg kell nézni, hogy ez a másik az mennyire szeret kommunikálni, és neki biztos, hogy sok vagyok, aki mondjuk két szót szól, meg gondolom, ilyet lehet, hogy te is tapasztaltál, amikor valakinek sok voltál.
1: Igyekszem nem sok lenni, de nyilván természetesen volt már ilyen. Arra törekszem, hogy kommunikáljak és ne fecsegjek feleslegesen, mert... Egyrészt már magamat is megunnám, annak meg semmi értelme, hiszen saját magammal töltöm el a legtöbb időt, úgyhogy igyekszem minden egyes beszélgetésnél és kommunikációnál valamiféle értéket adni a másiknak, azért, mert ha neki jobb, akkor attól nekem is jó lesz, és ahogy vissza tudunk egy kicsit csatolni a frekvenciához. Ha én tudom egy picit emelni a te frekvenciádat, akkor az visszahat rám, és akkor így megyünk tovább, és egy elég magas frekvencián tudunk úgy elválni, hogy aztán mindkettőnknek pozitív élménye maradjon.
0: És a frekvenciák összeadódnak.
1: Ez így van.
0: Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, pont amit mondtál.
1: Mert hogy olyan dolgokat mondok, amire mindig rá tudsz fűzni kérdéssel.
0: De úgy ráadásul, mintha tudtad volna előre a kérdéseket, pedig esküszöm, hogy nem küldtem el, tehát ebben még ez a hát megtermentő.
1: Lehet, hogy tudtam, csak te nem tudod, hogy én tudtam. Tudod?
0: Hát ez az egyre gyanúsabb egyébként, igen, most már egyre félelmetesebb a dolog, hogy milyen gondolatokba látsz bele. Most
1: már kommunikációval foglalkozom.
0: Meg gondolatolvasással.
1: Ez csak az mellékes.
0: Mellékák. Csak mellékák, jó. Amit pont mondtál, hogy egy emberben látod az értéket, illetve értéket adsz neki. Sajnos ebben a világban nagyon kevés az, hogy a másikat megdicsérjük. Sőt, látom azt, hogy pont volt velem egy beszélgetés valahol, és pont arra utaltam, hogy azért milyen jól esik az embernek, hogyha kap valamilyen dicséretet. Most teljesen mindegy, hogy hát ugye nő vagyok természetesen, most a nőknél az első, hogy jaj, csinos vagy, vagy így nézel ki, ugye ez mindenkinek jól esik nőként, teszem a férfi oldal, csak hát a nők ilyen szempontból hiúak. És a kérdező, aki engem kérdezett, rögtön jött egy ilyen hozzászólása, hogy hát igen, de hogy mit akar az illető. És én ezzel annyira nem értettem egyet. Tehát én nem hiszem, hogyha valaki dicsér, az mindenféleképpen valamilyen érdekből teszi. Tehát, hogy elfelejtjük néha azt, hogy a dicséret az önmagában is létezhet, és ezt kérdezem is tőled, hogy szerinted van-e önzetlen dicséret?
1: Határozottan azt tudom mondani, hogy persze, természetesen. Tehát nem kell mindig elvárást támasztani afelé, hogyha én valakit vagy valamiért megdicsérek. Pusztán csak lehet, hogy azért fogom megdicsérni, mert amit én látok vagy tapasztalok, nem biztos, hogy ez külsőség, az nekem pozitív, és ennek hangot adok azzal, hogy megdicsérem. És ettől nekem is jobb az életem, és a másiknak is. Az egy más kérdés, hogyha valakit úgy dicsérek, hogy ezzel manipulálni akarok.
0: Igen, megint ez a szó.
1: Mert azért hozom ezt fel, mindig ezt a szót, mert nagyon nagy különbség van a befolyásolás és a manipuláció között. A manipuláció az teljesen öncélú, a befolyásolás meg nem. Tehát, hogy az két oldalú.
0: Egyébként képzeld el, hogy
1: ha ezt is leírtad, akkor elmegyek jósnak.
0: Pedig de, tehát a manipuláció itt van a kérdések között. Úgy képzeld el, méghozzá hát tulajdonképpen majdnem így a legutolsó kérdés.
1: Jövő héten is, hogy tudjuk folytatni.
0: Esküszöm, itt van ez a kérdés, tehát ez külön készültem a manipulációval, és ami nagyon engem is meglepett, tehát megnéztem, hogy milyennek a szónak az eredete jelentése, És a manipulációnak van egy ilyen jelentése, hogy kézzel bánni valamivel, irányítani, kézben tartani. Kézben tartani. Tehát itt ebben az értelemben egyáltalán nincs negatív jelentés. És ez engem is meglepett egyébként. Tehát, hogy maga, ugye van az a szó, hogy mondjuk manufaktúra, meg a manikűr, tehát ebben mind benne van ugye a kéznek a latin szava, és itt egyáltalán nem erről van szó. És amit mondasz, és nagyon elgondolkoztatom, amit mondtál, mert itt pont azt a kérdést írtam fel egyébként, hogy van-e pozitív manipuláció, és már ebbe bele is folytál tulajdonképpen.
1: Hát igen, csak az befolyásolásnak hívják. Tehát ugye a manipuláció, hogyha visszatérünk már a szó eredeti térre, hogy kézben tartani, az nem, semmi más nem jelent, mint azt, hogy nem engedett ki az irányítást a kezedből. Uh-huh. És ezzel manipulálsz, hiszen úgy manipulálsz, ahogy az neked jó. És az nem biztos, hogy mindig pozitív. A befolyásolás az meg csak olyan utalás, ami arra mutat, hogy mindkettőtöknek jó legyen.
0: Meg most az ütött eszembe, annyira imádom a magyar nyelvet, hogy annyira kifejező, a befolyásolásban benne van az, hogy valami folyik.
1: Így van.
0: Tehát nem egy ilyen fix dolog, mint hogy a kézben tartani, hát akkor tényleg valami
1: áramlás. Így van.
0: Igen, és hogy befelé folyik ez a valami a másik embertől, a másik meg, amit mondtál, tényleg így van, hogy meg valaki így szorítja a kezében a másikat valahol. És még visszatérve a...
1: Az mi más, ha nem önzőség, nem? Ha hát, nem engedett igen. ki a... gyeplőt a kezedből, az semmi más, mint bizalmatlanság.
0: Igen, abszolút.
1: És akkor visszatérünk megint a bizalom kérdésére, hogy a 21. század legnagyobb tőkéje az a bizalom, azt gondolom.
0: Tehát kommunikáció, bizalom, vagy először bizalom, aztán kommunikáció,
1: kéz a kézben. Azt gondolom, hogy a sorrend az mindenképpen a bizalom, de a bizalom az kommunikáció által
0: igen.
1: teremtődik meg.
0: Igen, abszolút. És még visszatérve a dicséretre, annyiszor találkozok olyan napon, ma is volt egy ilyen beszélgetésem, egy ilyen hívásom, egy szakembert kerestem, és mondott valamit, hogy amit ő csinál, az biztos, hogy jó lesz, valami ilyesmi. És annyiszor megkapjuk azt, hogy ha az ember magáról gondol valami pozitívat, és azt mondja, hogy belenéz a tükörbe, és akkor ma egész jól nézek ki, akkor rögtön kap valami negatívot, mit a szülőktől, a rokontól, a testvértől, hogy ugyanizé mit vagy te ilyen beképzelt, és mit gondolsz magadról. Vagy például magamon is megfigyeltem néha, hogy jött egy másik nő, megdicsérte a ruhámat, és mondjuk tényleg volt olyan, amit mit egy kínaiban vettem, és akkor megdicsért, és mondta, csak ezt a kínaiban vettem. És hogy közben meg ezt az embernek saját magában tényleg értékelni kéne, ugye az értékeit. Hogy erről mit gondolsz? Mert van a külső dicséret, amit kapunk kívülről, amit ugye, amivel befolyásolnak minket például, de van az a fajta tükör, amit ugye, amit magunkban van, amit mi vetítünk ki a világra, és nem mindegy, hogy bennünk milyen fények vannak, ha már most a tükrözésre asszociálok, hogy arra utalok. Tehát mit gondolsz erről az öndicséretről? És szokták mondani, elnézést, hogy ezt a mondatot mondom, hogy büdös az öndicséret, de szerintem ez tud azért illatos is lenni, nem?
1: Én hadd válaszoljak egy kérdéssel.
0: Jóha, ebben már belecsúsztunk egyszer.
1: Vajon megengedheted-e magadnak azt, hogy ne hallgass a saját belsődre? Vagy vajon fontosabb az, hogy másmit mond, mint az, amit te mondasz magadról?
0: Egyértelmű, hogy nem.
1: Tehát, meg is kaptad a választ.
0: Meg ez olyan szerintem, mint nagyon sokszor ezt látom, hogy szeresd önmagadat, akkor másokat is szeretni fogsz. Tehát megint, amit mondasz, hogy nem kell magadra venni valakinek a véleményét, pont azért, mert az benne van valamilyen blokk, vagy valamilyen sérülés, és azt vetíti ki a világra.
1: Ez így van, és szeretnék hozni ide egy ős bibliai idézetet, ami úgy szól, hogy ha megmentesz egy lelket, akkor az egész világot mented.
0: Azért köszönöm ezt a mondatot, mert végig erről volt tulajdonképpen szó, hogy tényleg minden bennünk kezdődik, és akkor a világ is megváltozik, és a világ is szebb lesz. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy mentse meg a saját lelkét, és ezzel akkor a világot is megmenthetjük, kicsivel elkezdve, a nagy felé haladva. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy itt voltál, és még egyszer esküszöm, hogy nem beszéltünk össze, és nem tudtad a kérdéseket, de nagyon, nagyon érdekes volt.
1: Én is köszönöm a meghívást.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Pázmány Péter születésnapja. Pázmány Péter Nagyváradon született 1570. október 4-én, és majd 1637. március 19-én halt meg Pozsonyban. Író, esztergomi érsek. Református nemesi család fia. Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi, a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti problémáik valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni. Irodalmi szempontból prédikáció gyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyház szervezői és egyház politikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában. Számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. Ökumenikus Isten tisztelettel kezdődött a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én a budapesti Deák-téri evangélikus templomban tartották a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletét. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az ökumenikus tanács alelnöke nyitotta meg, az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgusa Fischl Vilmos, az ökumenikus tanács főtitkára volt. A program a templom előtti részfúvós térzenével kezdődött. Az Egressi Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente karnagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap után, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra, a mindennapok transzcendenciája, Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kúcsár Tibort hallják. Akik legutóbb velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy Saul és Dávid között egyre jobban nyílik az olló. Az utolsó esemény, amiről beszéltünk, az egy rendkívül kínos, sok szempontból könnyen megérthető, más szempontból meg értelmezhetetlen helyzet, hiszen szokás szerint, amikor Saulra rátör a roham, megszállja őt Istennek az a bizonyos gonosz szelleme, hívják Dávidot, Dávid előveszi a lantot vagy hárfát, elkezd játszani, máskor megnyugszik ettől Saul, most előkapja a dárdáját és megpróbálja a falhoz szegezni Dávidot. A Biblia meg is jegyzi, hogy meg akarja ölni egyértelműen. Dávid kitér előle. Sőt, azt olvassuk a Bibliában, hogy kétszer is egymás után kitér a rátámadó Saul elől, és utána azt mondja a Biblia, és félni kezdett Saul Dávidtól, így olvasom Sámuel első könyve 18. fejezet 12. versétől, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Az az igazság, hogy az emberek valamilyen különös érzékkel, egy Istentől belénk épített érzékkel reagálnak arra, hogy a másikkal ott van az Úr. Tessenek csak arra gondolni, hogy valamilyen egyetemi órán fordult az elő, hogy az oktató meglehetősen okkult dolgok felé vitte az előadását, és az egyik egyetemista lány elkezdett imádkozni. És mindenki teljesen megdöbbent, amikor az oktató megállt, és elkezdett üvöltözni, rámutatva erre a lányra, hogy te imádkozol, menj innen ki. Pedig nem tette össze a kezét, nem térdelt le, nem imádkozott hangosan, és mégis pontosan tudta az a lélek, aki ebben az emberben lakott, hogy az a lélek, ami ebben a lányban van, ellene megy annak a törekvésnek, amit ő képvisel. Hát valami ilyesmi történik, és azt olvassuk, hogy Saul félni kezd Dávidtól. Igen ám, de ez egy olyan megjegyzés a Bibliában, amit úgy átlépünk, hát fél azt fél. De nem erről szól a dolog, mert a félelem, ezt a lélektan is ismeri, egy meghatározó folyamattá tud válni. Úgy mondják ezt idegen kifejezéssel, hogy fear drive, ami azt jelenti, hogy félelem vezérelté válik valaki. Ez azért nagyon fontos, mert ehhez, és bocsánat, hogy egy másik szakszót fogok használni, tartozik egy script, ami forgatókönyvet jelent. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve bizonyos forgatókönyvet fog lejátszani az, aki ebbe az alagútba belement, tehát ő nem fog megnyugodni, innentől kezdve gyanakodni fog, támadni fog, sunyi lesz, mellé beszél, hazudozni kezd, és egy csomó minden ott lesz azért, hogy a saját érdekeit bármi áron érvényre juttassa. Hát nézzük el, hogy így történik-e Saulnál. Szóval, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse csatába és haza hadinépet. Itt most valaki azt mondhatja, hogy hát akkor ez egy jófajta félelem, mert Dávid éppen most lett egy jóval magasabb polcra emelve. Igen ám, de a mögöttes szándék nem Dávid kitüntetése. Abban az időben nem úgy hangzott az ezredesnek a parancsa, hogy előre, hanem úgy hangzott az ezredesnek a parancsa, hogy utánam. Egyébként elég normális dolog lenne, mind a mai napig, akár gyülekezeti elöljárónak is úgy gondolkozni, hogy nem előre, hanem utánam, ami azt jelenti, hogy példát adok, látszik az, hogy el is akarom végezni azt a feladatot, ami rám bízatott. Ott a harcban így mozgott a legfőbb vezető is, hogy mindenki látta, hogy a harcból ő nem kihúzza magát, hanem alaposan kiveszi a részét. De ha bele tetszene gondolni, egészen messze vissza a magyar történelembe is, hogyha hősökre emlékszünk, akkor olyan hadvezérekre emlékszünk, Kinizsi Páltól Zrínyi Ilonáig, aki a rájuk bízott csapatokat a saját fizikai harcukkal segítették és támogatták és adtak példát. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Nem tudom, észre tetszettek venni? Ez két versszakon belül már másodszor hangzik el. Vele volt az Úr. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy Dávid egyébként rendkívül gyakorlat volt, ekkora már sok-sok taktikai dologba belelátott, és nagyon sok mindenben, de a győzelmeinek nem az volt a titka, hogy milyen ügyes, milyen ruganyos, milyen képzett, ez csak a szükséges, de nem elégséges feltétel volt, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Manapság fordítva szokták sokan gondolni. Ja, ha velem van az Úr, akkor nem is kell semmi. Mindent megtettem, ami meg kell, hogy történjen, és az Úr velem van pluszban. Tudom, hogy a mind az teljesen kevés lenne, hogyha az Úr nem tenné hozzá a saját jelenlétét. Egész Izrael és Júda szerette Dávidot, de amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket él el, rettegni kezdett tőle. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy itt a Szentírás összességében csak szinonímákat akar, rokon értelmű szavakat használni. Nem. Ez egy következő fokozat. Eddig csak aggodalmai voltak, eddig csak gyanakodott, eddig csak bizonytalan volt, szóval félni kezdett. Innentől kezdve egy totális, pánikszerű belső állapot. A pánik olyan, mint a görcs. Tessék mondani, ha görcsbe ugrik az izmunk, hova fogunk jutni? Hát sehova. Ha pánikba esünk, hova fogunk jutni? Sehova. A lelki görcs, a pánik, az borzasztó reakciókat válthat ki. És az, hogy Saul rettegni kezdett, az azért érthető, hogy hát itt valami hiba van. Hát szoknak meghalni a katonatisztek a háborúba, ezek ilyenek, hogy egyszer csak úgy hip-hop, jön egy eltévedt nyilvessző, vagy egy hátulról jött karcsapás, aztán ennyi volt. Na de Dávid sértetlenül jön haza a harcból, nem tudom, észre tetszenek-e venni, de általában a Biblia beszámol a sebesülésekről is. Dávidnak ebben az időben semmiféle sérüléséről, sebesüléséről nem tudunk. Most ez nem azt jelenti, hogy karcolása érte, de említésre méltó sérülése nincs. Ez nem normális dolog a testest elleni harc idején. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz, nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait, mert így gondolkozott Saul, ne én végezzek vele, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak, ki vagyok én, mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak? De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul lányát, Mérabot, mégis a mehólái Adriélhez adták feleségül. Két dolgot kell, hogy megemlítsek. Az előbb azt mondtam, hogy az az ember, aki elindul ebbe az irányba, és ráadásul ugye Saulnál még nem szabad elfelejteni, hogy lelkünk ellensége nem csak vendégeskedni járt hozzá, hanem benne is lakott, ott a hazugság egy magától értetődő természetes jelenség. Nem érez problémát abból, hogy ma mond valamit, ma megígér valamit, holnap letagadja, vagy másképp fogja képviselni. És az sem jelent problémát lelkünk ellenségének, hogy használja a hívők által használt nyelvezetet. Tessék megnézni. Csak harcold az Úr harcait. Hát ennél kegyesebben, szebben, hívőbben el nem lehet mondani ezt. Dávid akár várlom beregetésnek érezhette ezt. Fölemelésnek, elismerésnek. Tudom, hogy te Isten embere vagy. És mi a hátsó szándék? Dávidnak a megvakítása. Ígéret, te leszel a király veje. Aztán eljön a pillanat, és

Utána el kellett kezdeni megtanulni háborút vívni, és ott másokért is felelősséget hordozni. Ez volt az utána következő időszak, beleértve az ezredességet, és a következő lépés pedig az volt, hogy fogod eltűrni a személyes megaláztatás és kudarcokat. Mert hogy aki Isten munkájában van, lett légyen bármilyen kiválasztott és bármilyen kedveltje az Úrnak, a másik oldalnak nem lesz a kedveltje, hanem céltáblája lesz. Egy férfi ember sok mindent könnyebben visel, mint amikor egy ilyen helyzetben alázzák meg. Hiszen nyilvánvaló, hogyha a király neki ígérte a lányát feleségül, ez nem titokban hangzott el négy szem közt Dávid és a király között, mindenki tudta, hogy kvázi ő a vőlegény. Aztán eljött a mennyegző napja, és kiderült, hogy nem. Na de Dávid ettől még ott volt a testőrségben. Dávidnak valószínűleg részt is kellett venni a mennyegzőn. És hogyha valaki emlékszik a kőszívű ember fiaira, amit Jókai nagyon szépen megfogalmazott, akkor ott talán vissza lehet arra emlékezni, hogy ott hogy is esett az, amikor valaki más ment férjhez, nem pedig az, aki remélte. Hát Dávid átélte ezt. Dávid mondta, hogy nem kis dolog király vejének lenni, de mégiscsak lépre csalták. És az előbb azt mondtam, hogy Saul nem megy a szomszédba egy kis hazudozásért, egy kis félrevezetésért, egy kis képmutatásért, és hogyha valaki föllapozza a Galácia levél 5. fejezetét, és elkezdi olvasni a test cselekedeteit, akkor ott alaposan megtalál mindent, amit azonosítani lehet Saul életében. Egy dologgal nem számol Saul, hogy nem csak ők ketten vannak a világon. Ezzel egyébként a legtöbben nem számolnak, hogy egyébként Istennek lehet más útja is. Tessék csak nézni a folytatást. Saul lánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Na hát! Volt már ilyen lányokkal. Csak arra nem számított Saul, hogy pont a saját lánya lesz az, aki annak ellenére, amit otthon lát, és bizonyára hall is, ezt az embert nem csak tisztelettel nézi, hanem sóvárgó szerelemmel. Megmondták ezt Saulnak. Ő meg helyeselte a dolgot, azt gondolta ugyanis Saul magában, neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Csapda. Lehet férjhez adni a lányát valakinek azért, mert ez lesz a csapda. Na de hát tessék csak belegondolni. Saul egy lelkileg megromló folyamatban van benne. Ahol a cél szentesíti az eszközt. Ez egy borzasztó dolog, amikor eljut odáig a világ, hogy a cél szentesíti az eszközt. Egy neves magyar tudós, akit tudósnak neveztek a maga területén, Lukács György, azt mondta, hogy elhazudjuk majd magunkat az igazságig. Valami ilyesmit kezdett el itt ez az ember. Ő neki megvolt a maga célja. Na de tessék arra gondolni, ebben a célban Dávid célpont, a lánya eszköz, a másik lánya is tulajdonképpen eszköz volt, mert kiválóan föl lehetett használni a megalázásra. A filiszteusok is jól fognak jönni, hiszen Izrael ellensége, hát ki ellen harcoljon egy ezredes, hát nem az ellenség ellen. És kinek a céljait fogják végrehajtani a filiszteusok? Úgy tervezte Saul, hogy hát lehet, hogy az Úr mást gondol Dávidról, de sajnos mindenkit érhet baleset. Én nem gúnyolódom, félre ne értse senki. De amikor elindul egy megromlási folyamat valakinek a lelkében, nem tudja fölmérni, és az még csak hagyján, de nem is akarja fölmérni, hogy hova vezetnek azok a dolgok, amiket ő most mond, beszél és tervez. Azt mondta Saul Dávidnak, itt az újabb alkalom, ezúttal csak ugyan a vőm leszel. És megparancsolta Saul az udvari embereinek, hogy így beszéljenek bizalmasan Dáviddal, nézd. A király kedvel téged, és az udvari emberei is mind szeretnek. Légy hát a király veje. És Saul király attól lehetett olyan, amilyen, mert mindig voltak, akik kiszolgálták az ő önimádatukat, kiszolgálták az ő törekvéseiket a saját érdekeikből. De hát erre nyugodtan

lehet azt mondani, ami magyar népünk nagyon találóan fejezett ki annak idején, megtalálja a zsák a foltját. Túl sok volt a tapnyaló. És ezek hízelegtek Saulnak, és most hízelegnek Dávidnak. Miért? Mert nem tudnak más tenni. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus 1000 évvel később, hogy a szív teljességéből szól a száj. És 3000 évvel később ugyanez az igazság áll meg. A szív teljességéből szól a száj. Ha valaki azt hiszi, hogy lehetek hazug, képmutató, talpnyaló, félrevezető, a másikat léprecsaló, és egyébként hívő ember, attól tartok, hogy valamit alapvetően értünk félre. Dávid így felelt nekik. Olyan csekélységnek tartjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok, és jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor azt mondta Saul, mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak 100 filiszteus előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által öleti meg Dávidot. Még mielőtt valaki nagyon megütközne, az indiánoknál ez úgy hangzott volna annak idején, hogy 100 skalpot kérnek. Egyik sem volt kíméletes, annyi különbség, hogy az indiánok ezt még élő állapotban követték el, hogy valakinek letépték a teljes hajkoronáját, de Dávid, amikor ezt tette, akkor azok már nem éltek. És egyébként része volt a filiszteusok elleni háborúnak, tehát nem valamiféle embervadászatról van szó, senki félre ne értse. De ott van mögötte Saulnak ez a gonosz terve. És hogyha az ember mégis visszaforgatja, és leszámolja azt, hogy része volt a háborúnak, 200 embernek miért is kellett meghalni? Mert Saulnak volt egy terve, hogy meg kéne öletni Dávidot, és merte remélni, hogy csak elesik ebben a csatában. Amikor aztán az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid helyeselte a dolgot, hogy a király veje legyen, és még mielőtt letelt volna a kitűzött határidő, elindult és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott 200 férfit a filiszteusok közül, elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Akkor hozzáadta Saul a lányát, Mikált feleségül. Saul azonban látta, és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és hogy Mikál Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Saulnak megvolt a maga terve. Lépre csalni, tört állítani, kelepcét állítani, hazudni, félrevezetni, áltatni, hitegetni, és ez egyszer csak dugába dől. Hol van a probléma? Hát ott, hogy Dáviddal vele volt az Úr, Sault meg elhagyta. És tetszik tudni, a Szentírás világosan és egyértelműen tanúságot tesz arról, hogy amikor valaki elfordul az Úrtól, az állapota, a lelki állapota gonoszabb lesz a korábbiaknál. Mi ezt nagyon sokszor nem akarjuk elhinni. Mi sokszor szoktunk arról beszélni, hogy pedig valamikor gyülekezetbe járt, templomba járt, hívő volt, ott volt köztünk. Mitől romlott meg? Hát mitől ne romlott volna meg? Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha üresen találja a gonosz lélek azt a helyet, ahonnan kitessékelte a mindenható Isten lelkének a jelenléte, akkor visszamegy, vesz maga mellé 7 másikat, Máté evangélium a tanúsága szerint, és annak a helynek, annak a háznak az állapota gonoszabb lesz az elsőnél. És látjuk, hogy hova jutott Saul. És már hol van az a Saul, aki valamikor szelíd volt, alázatos, visszahúzódó, magát méltatlannak tartó, és Isten előtt megalázkodó, a prófétára felnéző, és még 1000 dolgot tudunk mondani. És hányszor mondjuk ma is azt, hogy nem tudjuk, hogy az a mi kedves ismerősünk, hogy vált azzá, amivé. Pedig a Szentírás egyértelmű választ ad. Ha semmi más nem lenne leírva, csak Saul története, világossá teszi a Szentírás, ha valaki
elfordul az Úrtól, újra és újra engedetlen az Úrnak, és Isten elhagyja, a következmények teljesen világosan a totális megromlásig vezetnek. És nem tud valaki egyedül megromlani. Aki megromlik, az megront is. A környezetét is pusztítja. Lelkileg is, és úgy tűnik fizikailag is. És ennek mi a következménye? Gyűlölet. Ellenségesség. És ráadásul itt rögzíti a Szentírás, hogy véglegessé váló ellenségeskedés. Egy életre szóló ellenségesség. Tessék mondani, hány és hány olyan helyzetet kell egyértelműen a környezetünkben is fölmérni vagy meglátni, ahol valami hasonló folyamat zajlik. Nem az a probléma egyébként, hogy mi hívők ezeket nem látnánk, vagy nem láthatnánk meg, hanem hogy megpróbáljuk bekenni valami szentimentális kenőccsel, és arról beszélünk nagyon sokszor, hogy hát azért próbáljuk csak a jót látni. Saulnak voltak egyes szövegei? Az Úr harcait harcolod. Mondjátok meg Dávidnak, hogy Saul szereti őt. Mondjátok meg neki, hogy még a lányát is oda akarja adni. Tessék mondani, ez a vakítás, ez valóban a kegyességnek a megnyilvánulása, vagy sokkal inkább gyalázatára válik annak, aki Isten nevét a szájára vette. A Szentírás világosan azt mondja, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Hiszünk-e abban, hogy ezt a kötelezettségünket Isten nem vonta vissza, és az ő szent lelkét azért adja, hogy ezt meg tudjuk tenni? Mert amikor elmulasztjuk a lelkeknek a vizsgálását, elmulasztjuk a gyümölcskeresést a szavak mögött, akkor megromolhat a mi belső énünk is, de tönkre megy a közösség, ahol élünk, tönkre mennek a kapcsolataink, és ráadásul el fogunk jutni egy olyan állapotba, hogy nem merjük azt kimondani, hogy de hát nem egyeztethető össze az élő Isten beszéde, az élő Isten igéje, az élő Istennek való szolgálat azzal, amit most kellene tenni. Azt mondja a Szentírás, szeretteim, ne hazudjatok egymásnak. Milyen egyszerű lenne visszakanyarodni a Szentírás talajára. És Dávid átélte azt, hogy az Úr vele van, hogy Saul minden mesterkedése eddig lecsúszott róla, de ez nem azt jelenti, hogy Dávidnak ez ünnep volt. Mert azért Dávid számára Saul mesterkedései nyilvánvalóan egy állandó szorítást jelentettek, egy szorongást jelentettek, egy bizonytalanságot jelentettek. Emlékeznek rá, kedves hallgatóim? Azt mondja a Szentírás az Úr Jézusról, azért jött az ember fia, hogy a sátán munkáját lerontsa. Nem kéne hagyni, hogy lerontsa bennünk is, körülöttünk is, és ha lehet, általunk is.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia órán, és nagyon örülök annak, hogy azzal kezdhetem, hogy az elmúlt hetekben több helyen is jártam, és amerre jártam, mindenütt voltak néhányan, akik visszajeleztek arra, hogy hallgatják a műsorainkat, a Biblia órát is. És nagyon örülök annak, hogyha vannak olyanok, akik még másoknak is tovább ajánlják, ilyet is hallottam, és bátorítok is erre hallgatókat, ha úgy érzik, hogy áldást lehet ebből kapni, nyereség, akkor tessenek megmondani másoknak is, hogy van ez a lehetőség az Evangéliumi Rádiónál, tanulmányozzuk együtt Isten igéjét, még akkor is, hogyha nehéz esetek sorozat nem tartozik a könnyen fogyasztható és emészthető kategóriába, de nem is az a célja, hogy valamiféle hűsítő limonádé legyen a nyári hőségben, meg a kora őszi hőségben, hanem az a célja, hogy végig gondoljunk olyan dolgokat, amik a Szentírás személyeivel megtörténtek, és bennünket is érinthetnek. Pál apostol nem véletlen írja a korintusiaknak, hogy mindezek, amit tanulságunkra irattattak meg. Tanulságot pedig annak érdemes leírni, aki ezt a tanulságot képes és akarja is levonni. De még mielőtt egy hosszú bevezetésbe bocsátkoznék, már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Én a prédikáció végéhez szeretnék először hozzászólni, a lelkek megítélésének ajándékához, amitől én azt vettem észre, hogy mintha félnének manapság a gyülekezeti tagok. Nagyon-nagyon sokszor hallottam, amikor bárki kapcsán fölmerült volna, hogy hát lehet, hogy nem az, akinek mondja magát a ne ítélj, hogy ne ítéltes. De olyat is megéltem, valakivel beszélgettem, egy korombelivel, és egy másik illetőről, aki olyasmiket tett, ami egyértelműen nem olyan, amit egy hívő embernek tennie kéne. Ez az ismerősöm, akivel beszélgettem, úgy kommentálta, hogy ha Isten erre neki szabadságot adott, akkor ki vagyok én, hogy ítélkezzek. És azon gondolkodtam, hogy mennyire kelepcében vagyunk ilyenkor. Hogy nem merjük azt mondani, mert hogy nehogy rossz ítéletet mondjak, ráadásul még elővesszük ezt a ha Isten szabadságot is adott neki témát, és én megmondom őszintén, úgy nagyon-nagyon elkeseredtem. És ez nem egy világi ismerősöm volt, hanem szintén egy magát hívő embernek valló, hogy hol mentünk ennyire félre. És én nem, nyilván nem azt mondom, hogy bárkiről rögtön ítélkezni kéne ítéletet mondani. De amikor higgadtan, több tapasztalat alapján egyértelműen látszik, hogy nem úgy vannak a dolgok, mint ahogy lenni kéne, akkor lehet, hogy tényleg fel kéne vállalnunk azt, hogy azt mondani, hogy nem Isten lelke szerint való az, amit tesz.
2: Így kezdődött a mai ige hirdetés, hogy félni kezdett Saul Dávidtól. Pedig emberileg úgy néz ki, hogy Dávidnak kellett volna félni Saultól, hiszen nála volt a kard, ő fenyegette, és valami nagy dolog történt. Az Isten jelenléte át szokta rendezni az embernek az életét. Eljutott Saul odáig, hogy tudta, hogy vele van az Isten Dáviddal. Azaz, hogy az Isten oltalmába vette ezt a fiatal embert, akit ő tulajdonképpen át akart szegezni. Azt is tudta, hogy most már nem csak Dávid ellen harcol, hanem az ellen az Isten ellen is, aki uralja Dávidnak az életét. Vele van, benne van, és vigyáz az életére. Körülbelül 6 hónapja egy nyugdíjba menő lelkipásztornak mondtam 4 szem közt, nem akartam nyilvánosan, hogy egy dolgot tanuljál meg. Öreg ember vagyok, és sok tapasztalatom van. Hogy ne érjen csalódás majd az élet folyamán, mint nyugdíjas ember, majd sok vélemény fog rólad létrejönni. Azt tanuld meg, hogy akik az embert a legmagasabbra szokták emelni, azok szokták a legmélyebbre taszítani. Miért is gondoltam ezt így? Eszembe jutott, hogy mi minden történik, hogy a szó mögött pontosan ellenkező dolog van. Saul mondja magáét, a dicsőítő dolgokat a Dávid ellen, közben a szívében ott van a mély gyűlölet. Eszembe jutott, amikor Thomas Mann jött Magyarországra, József Attila írt egy verset a fogadására, és azt mondta, azt írta, ha majd eljössz, az igazat mond, ne csak a valódit.
3: A múlt bibliaóra óta egy szó nagyon foglalkoztatott, ez pedig a szövetség szó, mert úgy olvassuk, hogy szövetséget kötött Jonatán Dáviddal. Ez nem csak egy egyszerű barátság vagy ígéret, hanem sokkal több attól. Ez egy szívbeli rokonság lett. És amikor a hétvégén együtt voltam a családban, ilyen családi találkozón, előkerült egy 40-es években kiadott biblia, ami még a nagyszülőké volt, és abban voltak szövegek is belejegyezve, akkor eszembe jutott, hogy nekünk is van otthon a föltéve a számítógépre egy ilyen levél a tágabb rokonságból, és én ezt megőriztem. Két nagyon fiatal barátnő, két 11 éves barátnő szövetséget kötött. Ebből szeretnék egy kicsit idézni. 1936. szeptember 4-én történt ez a dolog, és a szülők voltak a tanúk. Nehéz időszak lehetett, de létrejött ez a szövetség, pontokba szedve, közös erővel elhatározzuk, hogy testvéri szövetségre lépünk egymással, ennek értelmében bármikor, amikor összeveszünk, 24 órán belül kötelesek vagyunk kibékülni. Hát ez ilyen gyerekes dolog, de még sok felnőttnek is ajánlom. Egymás rossz szokásai miatt szeretettel figyelmeztetjük majd egymást, és igyekszünk arról leszokni. Egymás titkát senkinek sem adjuk tovább. Rövidítve mondom csak, ha valami nehéz feladatunk van, kötelesek vagyunk egymásnak segíteni, de súgni nem szabad. Az iskolai szabályokat pontosan betartjuk, erre figyelmeztetjük a társunkat is, de nem parancsolón, hanem szeretettel, itt is rövidítek, csúnya beszédet nem használunk, sem egymással, sem mással szemben. Erre figyelmeztetjük egymást is. Egymással nem ellenkezünk, nem zsarnokoskodunk, szülők iránt szót fogadunk, ha valamelyik bajban van, akkor a másik segítségére siet, ha valakinek olyan baja van, amit nem tud, vagy nem akar szülőjével megbeszélni, akkor a testvére édesanyjától kérjen tanácsot, és itt a paragrafusokban nincs vita, ez le van fektetve. Egymás háta mögött nem lehet rosszat mondani. És hogyha valaki mégül is megszegi ezt, akkor az anyukák döntik el, azaz a tanúk, hogy mi legyen a büntetés. És azt is beírták a 14. pontba, hogy ha elkerülnének egymástól távolra, akkor sem szakítják meg a kapcsolatot, hanem levelezéssel folytatják ezt a barátságot. Amire sor is került, és pár évvel ezelőtt halt meg Amerikában ez a barátnő, de még halála előtt a másik barátnő meglátogatta őt. Tehát halálig kitartott ez a kapcsolat. És most rátérnék itt Saulra, aki szintén szövetséget kötött, mert ha nem a jóra teszünk ígéretet az Úr előtt, akkor automatikusan a rosszat tesszük. És látjuk ennek a saját életében a romboló munkáját, hogy mivé lett Saul, amikor hát nem a rosszra tökélt el magát, hanem engedett a rossznak, és még ennek áldozatai is lettek. Ha viszont valaki a jóra tesz ígéretet, akkor abból sok áldás fakadhat. Kívánom, hogy a gyerekek is, felnőttek is határozzuk el magunkat, hogy jónak lenni jó.
4: Ahogy Etit hallgattam, nekem is rögtön eszembe jutott, hogy milyen csodálatos barátságok voltak. és mennyire kezd eltűnni ez a jelenből. Nem csak az úgynevezett nagy háborúból, jaj, a nagyapám naplójából is tudom, hogy életük végéig tartották a kapcsolatot egymással, jóban, rosszban, inkább rosszban, de például nekem is van egy olyan barátnőm, aki 5 éves koromtól mondhatok a barátnőmnek, először persze csak kis pajtások voltunk, és annak ellenére, hogy az életünk nagyon különbözően alakult, mégis megmaradt ez a kapcsolat, és ez egy rendkívül jó érzés. És ez a Jonatán és Dávid barátsága nekem is mindig példakép volt, és szerettem az unokáimnak is, a gyerekeknek is erről beszélni. De az ige hirdetésre térve, végig az volt bennem, hogy nincs új a nap alatt. Amit hallottunk az ige hirdetésben, a jelenben ugyanezeket a dolgokat tapasztaljuk. Tehát az, hogy például egy apa, most Saul, képes a saját gyerekeit is felhasználni a politikai érdekei számára, hát nem ezt látjuk? A saját gyerekeiket is képesek befolyásolással olyan rossz dolgokra tanítani és felhasználni, ami kétségbeejtő. Van itt egy szó, amiről már múlt alkalommal is beszéltem, ez a féltékenység. Ez a féltékenység, ez egy iszonyatos, romboló érzés. Általában férfi és nő kapcsolatában szokták ezt használni, de hát ez egyáltalán nem csak erre vonatkozik, sőt, hát mennyire megrontja az életünket, kezdhetjük a családon belül, hogy a testvérek között, ha kialakul a féltékenység, és ebben bizony a szülők sokszor tudnak vétkezni, mert esetleg a kicsit gyengébbet több figyelemmel veszik körül, ami a másiknak rosszul esik, vagy valami vélt sérelmek, tehát ez már elindul itt is. Ezt a múltkor én kifejtettem az első testvérpár esetével kapcsolatban, de mehetünk tovább osztálytársak között, hogy milyen rettenetes, durva dolgok tudnak történni csak azért, mert a másiknak esetleg jobban megy valamelyik tantárgy, és jobb eredményeket ér el, és ugyanezt folytatódik a munkahelyen, a gyülekezetben, mindenhol. Na de hogy a féltékenység nem marad meg egy érzésnél, hanem annak következményei lesznek a gyakorlatban. És ugye itt Saulnál döbbenetes ez, hogy ahogy Tibor már utalt rá, hogy Saul tulajdonképpen Istennel megy szembe. Micsoda ostobaság az, hogy ő azt gondolja, hogy miközben kimondja és tudja is, hogy az Úr Dáviddal van, ő mégis emberileg mindent elkövet, hogy keresztezze Isten szándékait, és hiába tudja, hogy az Úr Dáviddal van, ő azt hiszi magáról, és itt lép be már a gonosz munkája, hogy ő majd Isten munkáját le tudja rontani. Tehát ez valami egészen döbbenetes, hogy hova tud eljutni az ember, hogy már nagyobbnak képzeli magát az Úrnál, hiszen megtervezi nagyon csúnya módon, hogy fogja Dávidot elpusztítani. Miközben előzőleg hányszor elmondja, hogy az Úr Dáviddal van, és megáldotta, és mindenki látja, és tudja. És ő hiába akarja kiküldeni a harcba, Dávid nem hal meg, és ugye eszünkbe juthat, hány ilyen háborús történetet hallottunk, hogy emberek elmesélték, hogy ott csattogott körülöttük minden, és ő megmenekült, mert az Úr őt életbe akarta tartani. És a Saul ezt nem veszi figyelembe, hanem ő minden emberi rombolást kipróbál, megpróbál, mondom, még a saját lányait is felhasználva azért, hogy tönkretegye Dávidot, akit ő az ellenfelének tart.
5: Ha már Klári ezt a témát felvetette, akkor én folytatom ezzel, és mégpedig azon gondolkodtam, hogy Saul esete a Bibliában egyedi, vagy találunk ilyen eseteket? És hát sajnos sokat találtam, és most az Úr Jézus életéből hozok két példát. Már a születésénél, Heródes király. Ugyanígy bármi áron meg akarta öletni. Hazugságot mondott, színlelte, hogy ő is el akar menni, és tisztességet akar tenni, és imádni akarja az új királyt. Ugye a bölcseknek ezt mondta, amikor azok Heródesnél érdeklődtek, hogy akkor hol van a zsidók új királya, aki most született. Amikor végül is a bölcsek Isten figyelmeztetésére más úton tértek haza, miután tisztességet tettek az újszülött messiás előtt, akkor mindennel nem törődve és nem számítva, hogy hány csecsemőt fog megöletni, megöletett Betlehem és környékén minden két év alatti gyermeket, és hát ugye tudjuk, hogy több mint 2000 gyermek esett áldozatul az eszeveszett haragjának. Tehát itt is a gyűlölet, a féltékenység ugyanaz, mint Saulnál. És ott Isten a gyermekeket nem védte meg, a fiát, egyszülött fiát megvédte, mert Józsefet figyelmeztette, és Egyiptomba menekültek. De az Úr Jézus élete ezzel nem ért véget, a féltékeny üldözés, hiszen ott voltak az írástudók és a farizeusok. Már amikor szolgálatba állt, mindent tudtak. Egyértelmű, hogy nagyon sokszor világossá vált előttük, hogy Jézus a megígért messiás, de a hatalomféltés, ugyanígy a féltékenység, a gyűlölet odáig fajult, hogy minden követ megmozgattak végül, a hamis tanukat is, tehát semmi nem számított, és hát ők is mosni akarták a kezüket, mint Saul, Pilátussal, a rómaiakkal akarták megöletni, és tulajdonképpen megölették, miközben azért a nép kimondta, hogy vére rajtunk és a gyermekeinken, amikor Pilátus azt mondta, hogy ártatlannak látom ezt az embert. Tehát ez a lelkület, ez nem egyedi. Innen is észre kell vennünk, hogy itt nem emberi intrikákkal állunk szembe, hanem egyértelműen a gonosz és Isten lelkének a harca. A sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy elpusztítsa azokat, akik az Úr harcait harcolják. Igazat mond Saul Dáviddal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy az Úr harcait harcolod, és veled van az Úr, de ezzel együtt mindent megtesz a gonosz, hogy elpusztítsa. És jó, ha azt is látjuk, és megint az Úr Jézus példájából hozok rá eseteket, hogy a gonosz lelkek pontosan tudják, hogy mi az igazság. Hiszen hányszor van az, hogy a démonnal megszállt ember oda megy az Úr Jézus elé, és azt mondja, hogy tudjuk, hogy ki vagy az Isten szentje, és azért jöttél, hogy gyötör minket, vagy te vagy a Krisztus. Pontosan tudják, hogy kivel állnak szembe, ez nem jelenti azt, hogy engedelmeskedni akarnak. Jakab azt mondja, hogy neked van hited, az ördögök is hisznek, és rettegnek. Itt Saul is retteg, tehát itt szellemi dolgokkal állunk szembe, amit letagadhatunk, de Isten nem azt mondta, hogy le kell tagadni, hanem azt mondta, hogy nem test és vére ellen harcolunk, és vegyük föl a lélek fegyverzetét, és álljunk ellen a gonosz minden mesterkedésének. És akkor ő tud nekünk győzelmet adni. És még egy megjegyzés, ez nem jelenti azt, hogy minden esetben teljes védelmet kapunk. Ezért mondtam el a betlehemi gyermekgyilkosságot is. Ott ártatlan emberkék estek áldozatul. Isten nem minden esetben ígért védelmet, azt ígérte, hogy mindvégig velünk lesz, erőt ad, és a végső győzelem, az utolsó nagy győzelem az Úré. Az, hogy egy-egy egyén életében Isten mit enged meg, ez az ő döntése és az ő szuverén joga.
6: Saul megparancsolja az embereinek, hogy bizalmasan beszéljenek már Dáviddal. Na hát, ha van fából vaskarika, akkor ez egy tökéletes példa. Hát, ha nekem, valakinek az irányába van bizalmas mondani valóm, az biztos, hogy nem egy parancsolatra jön. Az az én érzésem, az én látásom, amit szeretnék vele közölni, és kettőnkre tartozik. Ez, ami így történik, ez nem más, mint aljas indokból csoportosan elkövetett susárlás. Nem is kicsi, ráadásul, hisz az egész egy olyan aljas terben való részvétel, amihez ez az emberek a nevüket adták. És ha már a ma példájáról beszélünk, nagyon-nagyon sok ilyen kedves aranyos, nagyon elnézést kérek, testvér idézőjelben van körülöttünk, aki adja a nevét a susárláshoz. Ez nem egy beszélgetés, ez nem egy lelki gondozás, ez aljasság. Elnézést a kifejezésért nem lehet másképp ezt elmondani, hogy ez micsoda, ez az egyetlen egy szó erre. És amikor ez jött a gondolatom belém, eszembe jutott egy régi ismerősöm, aki annak idején a gyülekezetünkbe mindig tudott bennünket, fiatalokat uszítani. Megkeresett, és nagyon aranyosan, kedvesen, mosolygósan mondta, hogy ti még fiatalok vagytok, menjetek oda, mondjátok meg, hogy ez így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, mert hát ti még nagyon fiatalok, úgy nagyon tudjátok, hogy kell. És akkor az ember úgy elgondolkozott azon, hogy visszatérve a gondolatra, hogy jogom van-e megítélni, hogy ez a kedves aranyos testvér, ez testvére. Mert hogyha ő így viselkedik, és ráadásul a gyülekezeten belül, és tudva levő, hogy ez nem kedves az Isten előtt, hogy én a Krisztus testében csinálom a fesztivált, a mai szóval élve, akkor igenis van jogom azt mondani, hogy na eddig és ne tovább. És aztán jön a kérdés, hogy csak jogom-e, vagy kell is. Igen, kell. És azért kell, mert hogyha én nem megyek elébe ennek a dolognak, akkor előbb-utóbb benne leszek a csapatban, aki együtt susárol. Mert vissza lendület, és vissza az akarat. Ítélkezem? Azért merem elmondani ezt, hiszen velem történt, hogy álltam én már a B oldalon is. Egy közösségben, ahol úgy alakult, hogy én voltam az, akit folyamatosan megítéltek. Én magamat mindig meg tudom védeni. Nekem jogom van, engem ne ítéljetek, nekem szabadságom van, de amikor egy nagy csoport áll veled szembe, akkor valahogy érdekesen lesz lefordítva az itt elhangzott ige is, ugye ez a ne ítélj, hogy ne ítéltessetek. Én akkor úgy gondoltam, hogy ez konkrétan úgy szól, hogy ne itt élj, hogy ne ítéltess. És nekem igenis föl kellett vállalnom azt, hogy mai szóval dobbantottam, tovább léptem ebből a dologból.
7: Sok tényt hallottunk ma este, és sok tény jutott el a szívembe. Az első az, hogy akiben hatalomvágy és gyűlölet van, ott nincsenek határok, bármire képes. A második az, hogy ilyen emberek újra és újra előjönnek. Ha megnézzük az elmúlt akár 100-200 évet az emberiség történetében, mindig ez vezetett az egyik legnagyobb pusztításhoz. A harmadik, ami viszont inkább csak gondolkodtam, hogy mi lehet ez ellen a fegyver. Eszembe jutott a régi idézet, ahhoz, hogy a gonosz felemelkedjen, nem kell más, csak hogy a jók ne tegyenek semmit.
3: A 18. rész 28. versét szeretném olvasni. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Saul látta, hogy az Úr vele van, és nem csak az Úr, hanem a Saul lánya és Jonatán is kitünteti szerelmével és szeretetével. És annyira haragudott, hogy egész életére megmaradt ez a harag. Van egy új szövetség ige, hogy örüljetek az örülőkkel. Ő ezt nem tudta megtenni. Ha az Úr valakivel van, elmondja bizonyságtételben, hogy cselekedett az Úr az életébe, akkor vizsgálhatjuk a szívünket, hogy most tudunk vele együtt örülni. És a másik az, hogy a jót jónak kell mondani. Saul mindazt a jót, amit tett Dávid, nem tartotta jónak. Van egy másik új szövetségi ige, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Azt gondolom, hogy Dávid mindent megtett, hogy a békesség meglegyen, de rajta nem állt, és így egész életére ellenség maradt. Ezt úgy lehetett túlélni, hogy Tudta, hogy király lesz, mi pedig úgy élhetjük túl, hogy tudjuk, hogy király gyermekek vagyunk, és az Úr útját járjuk.
2: Anikónak a hozzászólása a szemem elé hozott egy bibliai embert. Úgy hívják, hogy Ézsau. Gondoljuk meg az ő életét. Sírva kereste az ige szerint a megbánásnak a helyét, de nem találta. Hányszor sírt Saul is, amikor elmondta, hogy Dávid fiam, te megkíméltél engem. De igaz bűnbánatra nem tudott eljutni, mert ha eljutott volna, akkor el nem távozott volna az Isten jelenlétéből, de képes volt elmenni a halott idézőasszonyhoz is. Nem volt őszinte bűnbánat az életében. Elnyújtson senki közülünk arra a lelki állapotra, hogy nem találjuk meg a megbánásnak a helyét, mert bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat.
5: Három nagyon rövid gondolatot még itt lejegyzeteltem magamnak. Az egyik az, hogy Dáviddal vele volt az Úr, hogy hány ilyen példát látunk a Bibliánban. Én egy-két nevet fölírtam, Jákob Lábánnál. Lábán is, hol így ügyeskedett ugye az apos, hol úgy, de Isten mindig megáldotta. Mindig az az állat állomány szaporodott, amelyik úgymond Jákobé volt. Aztán ott volt József, akit eladtak Egyiptomba rabszolgának, és mégis megáldotta az Úr, vele volt, és Potifár házát is megáldotta. Aztán ott volt Dániel, a Sidrák, Misák, Abednego és Dániel. Őket meg elvitték rabszolgának, egy teljesen lehetetlen körülmények között kellett élniük, és megmaradtak hívő embernek, és az Úr velük volt, és kitartottak azok mellett, a törvények mellett, amelyet otthonról hoztak magukkal a szívükben, és Isten megáldotta őket. Ők lettek a legszebbek, a legokosabbak, pedig mindent megtettek ott is, volt áskálódás, volt oroszlánverem, tüzes kemence, most ugye nem akarom itt részletezni, de velük volt az Úr, mert hűségesek voltak, és azt hiszem ez a kulcsszó, hogy hűséges lenni Isten törvényéhez. Lehetne több példát is mondani, de időhiányában ezt most nem teszem. És aztán Saulnak ez tudom, hogy az Úr harcait harcolod, ez engem nagyon a szívembe hasított, hogy olyan álságos, amikor Isten nevét képmutatóan vesszük a szánkra, és pedig ott van már a 10 parancsolatban, hogy az Úr nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetlenül, aki az ő nevét hiába fölveszi. És sajnos ezt Saul életében is látjuk, mert a lejtőn nem volt megállás, tehát egyre mélyebbre és mélyebbre jutott egész odáig, hogy már halott idéző, okkultizmus, minden, ami gyilkossági szándék. És hát van egy harmadik, és ez úgy, amikor eszembe jutott, ez nagyon a szívembe úgy belehasított, hogy azért Dávid megtanulta Saultól ezt a mentalitást. Mert ott volt egy Betsabé sztori, meg volt egy Úriás. Ő ugyanezt a játékot eljátszotta Úriással, hogy a harc elejére küldeni, ott hagyni, hogy csak meghal, és ott Isten meg is engedte, hogy Úriás meghaljon. Pedig egy tiszta szívű, hűséges ember volt. Figyeljünk, hogy az életünkben ne tanuljuk meg a rosszat mástól, és ne legyen olyan élethelyzet, amikor reflexzerűen cselekszünk. Mert valószínűleg itt Dávid reflexzerűen cselekedett. Őt nagyon sokszor ilyen helyzetbe hozta Saul, Isten csodálatos módon megőrizte, és amikor fordult a kocka, és ő nem járt az Úr útján, ő került bűnbe, akkor ugyanazt az utat járta végig. A rossz is megtanulható, sőt, a rossz példa nagyon ragadós. Tehát igyekezünk jó példát előélni mások vele, és hogyha rosszat látunk, attól pedig igyekezünk nagyon-nagyon távol tartani magunkat, mert egy adott helyzetben reflexzerűen is előjöhet, ha nem vigyázunk.
0: Míg Anikót hallgattam, itt a végén eszembe jutott Isten igéjének a figyelmeztetése, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ezzel köszönök el minden hallgatótól, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán, ha az Úr akarja, és élünk, újra találkozhatunk. Viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság. Holnap kezdődik az egy hetes, vagyis 168 órás imalánc. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete fő művévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművész rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták a történettel az előadók. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Gyökösi Endre, Rákospalota, 1913, Budapest, 1997, református lelkész, pszichológus, egyházi író, költő, bölcsész és pszichopedagógiai doktor, kutatóprofesszor.
1: A középkorban talán azért voltak alázatosabbak az emberek, mert homokórájuk volt, és szüntelen látniuk kellett a lepergő homok szemeket. A mi óránk mutatója már körbejár, és egy kicsit becsap bennünket.
0: Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
1: Ne mondj, ne cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
0: Hosszú tűrő türelmed soha el ne fogjon gyermekeddel szemben, hiszen ő is eltűr téged.
1: A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
0: Egyszer Albert Schweitzer életrajzának olvasgatása közben fogalmazódott meg bennem a szentimentalizmusmentes szeretet lényege így: rendelkezésedre állok.
1: Nem csak pénzből, a szeretetből is lehet tizedet adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok. Nekem azt tovább kell adnom.
0: Sokféle szeretet van. Engem a Jézusféle szeretet, ez a vadonatúj fogalom és élet bűvölt meg. Mi az, amit csak Jézus hozott erre a véres bolygóra, se Buddha, se Mohamed, se senki? Mi az a vadonat új? Az agapé. A szeretlek akkor is, ha nem szeretsz. A nem tudlak nem szeretni. Ez a Jézus féle szeretet. Az Isten így szeret.
1: Ha a saját civilizációjától, felhőkarcolóitól, műanyagjaitól, rakétáitól és áltudományától megrészegült ember kijózanodik, már pedig ki fog józanodni, újra felfedezi, hogy minden, de minden dolog közepe az agapé, az Isten szeretete.
0: Akik Istent szeretik, minden javukra van, még a tépés, még a szaggatás is. Finommá lágyjá teszik az elkérgesedett emberi lelket, a szeretetnek olyan mélységét és erejét hozzák felszínre, amelyet enélkül el sem lehetne képzelni.
1: Az biztos, hogy a világnak gyakorlati hitüket valóban megélő keresztényekre van szüksége.
0: Szenvedjétek el egymást szeretetben. Ez az én alapígém. Lényem és szolgálatom alapdallama ez az íge. Mert a szeretet és a szenvedés ebben az ígében összekerült. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak azt tud igazán szenvedni, aki szeret.
1: Hadd fejezem be egy vallomással. Hónapok óta van egy egészen rövid reggeli imádságom. Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap.
0: Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. Aki a szíve gyökeréig nem szeret valakit, azt nem is ismerheti meg. Addig terjed az ismeretünk, ameddig a szeretetünk.

0: Nincs senki, akire Isten üzenetet ne bízott volna. Ne mentegesd magad, hogy nem vagy méltó. Ha egyszer Isten rád bízott valamit, menet közben meg is tisztít.
1: Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is.
0: Egészséges önbecsülés nélkül nem becsülhetjük a másik embert sem. Kellő önismeret nélkül senki sem ismerheti meg a másik embert.
1: A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van, gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.
0: Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
1: Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek föl, és örömmel indulnak útjukra.
0: Ha eddig kerested az örömöt, ezentúl kérjed, mégpedig a szent lelket kell kérni, és esetleg várni is kell. Ettől nehéz ez, mert nekünk minden azonnal kell.
1: Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
0: Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
1: Egyedül jöttünk a világra, és egyedül távozunk. És a két nagy egyedül lét között hányszor és hányszor kell egyedül maradnunk?
0: Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe. Ennyi az egész.
1: A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem kettős pont.
0: A félelem az alkotó, a teremtő erő ellentéte.

0: és titkok tudóivá válnak.
1: Az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai. Ha más töltést kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, hiszen cselekedeteink láthatóvá vált gondolataink. Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, más irányt vesz az élet is, és így másképpen alakul és alakít.
0: Aki el akar érni valamit, annak a célra kell szegezni a tekintetét, nem az akadályokra.

0: Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
1: Igazán akkor romlik el a házasság, ha huzamosan nem beszélgetnek a házastársak, ha csak éppen a legszükségesebb dolgokat beszélik meg.
0: Akadnak olyanok is, akik befagyasztják az indulataikat. Persze közben az érzelmi életük is befagy. Az illető azt hiszi, hogy ő jó ember, mert hallgat otthon, pedig annál keservesebb agressziót a család nem élhet át, mint hogy valaki duzzog egy hétig, két hétig, meg se szólal. Mi ez, ha nem agresszió, mégpedig a legrosszabb fajtából?
1: Az a házasság, amelyben még vitáznak, sokkal jobb az elnémult házasságnál, vagy amelyben efféle kínos udvariaskodó szavakat váltanak.
0: Kis meglepetések adnak ízt, színt, dallamot, szárnyat a szeretetnek. Nincs elszürkítőbb, mint a megszokás, a rutin, amikor mindig minden ismétlődik a barátságban, a házasságban.
1: A derű és a humor a legjobb kenőanyag az olykor megcsikorduló házasságban. Ez a legjobb villámhárító. Még az öregedést is késlelteti.
0: Az ember nem tud élni jó szó, elismerés nélkül.
1: Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
0: Mindenkinek szüksége van támaszra, de mindenkinek szüksége van arra is, hogy támasz legyen.
1: A hálában összeér az ég a földdel.

0: Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, október 4-e. 78. Zsoltár, első hét verse. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ős régi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Amikor Jézus a 12-t elküldte, többek között azt mondta nekik, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ők is csak azt tudták továbbadni, amit kaptak, mi sem tehetünk másképp. Voltak, akik nekünk adták át a hit igazságait, most pedig ránk vár a következő nemzedék. Előttük járunk, követnek bennünket. Nekünk adatott az a lehetőség, hogy taníthatjuk őket. Titkokat, ősi igazságokat adhatunk át. Az Úr dicső tetteit és csodáit. Nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. Megparancsolta őseinknek azért, hogy ne merüljön feledésbe a dicsősége Istennek. Nagy tragédia következik, ha elfelejtjük őt, ha homályba vész az ő jelenléte. Olvassuk el a 106. Zsoltár 13-tól 22. verseit. De csak hamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abirám csoportját. Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. Borjut készítettek a Hóreb hegynél, leborultak a bálvány szobor előtt. Fölcserélték a dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban. Csodákat Hám földjén, félelmes dolgokat a Vörös-tengernél. Hogyan adjuk tovább? Torzítás mentesen. Ha minden nemzedék csak egy kicsit változtat, vajon mi lesz az üzenetből néhány nemzedék múlva? Érthetően. Nem feltétlenül ugyanúgy, ahogy mi vettük, hanem úgy, hogy a fiatalok meg tudják ragadni. Édesapám az evangéliumot német nyelven hallotta. Idősebb korában, mikor szószékre állt, magyarul kellett hirdetni az igét, mert már csak kevesen értették a sváb nyelvet. Érdemes keresni a továbbadás legalkalmasabb módját, mert gyönyörű eredménye lehet. Nem felejtik Isten nagy tetteit. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Szeretett gyermekem vagy. A világ megalapítása előtt kiválasztottalak, hogy velem járj a személyesen neked eltervezett ösvényeken. Arra összpontosíts, hogy velem lépést tarts, ne pedig a veled kapcsolatos terveimet próbáld siettetni. Ha bízol abban, hogy terveim felemelkedésedről és nem tönkretételedről szólnak, akkor képes leszel lazítani és élvezni a jelen pillanatot. Reménységed és jövőd a mennyben gyökereznek, ahol örökké tartó, elragadtatott öröm vár rád. Semmi sem foszthat meg elképzelhetetlen gazdagságod és jóléted örökségétől. Néha bepillantást engedek dicsőséges jövődbe, hogy bátorítsalak és ösztönözzelek. Leginkább azonban arra összpontosíts, hogy közel maradj hozzám. Én a te szükségleteidnek és az én céljaimnak megfelelően szabom meg a tempót.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél, első fejezet, 4. vers. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers. Jeremiás könyve, 29. fejezet, 11. vers. Efézus beliekhez írott levél, első fejezet, 13. és 14. versek.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Már vinni kell, meg kell felállni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És ezt úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy.
2: Sok szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Isten ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk, de mennyire ér el minket az új teremtés valósága? Most is esély nyílik arra, hogy Isten megszólítson és megszabadítson minket, és újjá legyen minden az Istenhez és az emberekhez való viszonyulásunkban. Ez történt Lóczi Tibor életében, akit miután hosszú ideig nem vett tudomást Istenről, egy komoly baleset megállított. Tibor mára evangélikus lelkész a Felvidéken. Nyári konferenciánknak ő volt egyik meghívott igehirdetője, szolgálatának szerkesztett változatát hallhatják műsorunkban.
1: Tizennégy évig voltam laikus, nem csak igehirdető, hanem presbiter is, és minden tevő, a lelkészeket kiszolgáló presbiter. És csak négy éve vagyok lelkész, ez azt tudom mondani, hogy a presbitereknek, meg a gyülekezeti tagoknak imádkozzatok a lelkészért, mert muszáj. Tehát ő imádkozik, értetek, de nektek is kell. Én nem hittem abba, hogy az imádságnak van ereje, hát ki hisz ebbe, aki jön a kocsmából. Imádkoznak a laikusok is, a hitetlenek is néha. De hát kihez? Na és igazán egyszer bekerültem a kórházba, és akkor volt egy olyan, hogy jött a főorvos, gyulladást kaptam, igaz, a csontgyulladást, és hát nem nagyon tudtak levenni, és azt mondta, hogy nagyon úgy néz ki, hogy sajnos le kell vágni a lábat. Hát mondom, Tibi, amikor nem láttak, bőgtem, mint a kutya, meg mindent mondtam, ami csak létezik, hogy. Én akkor ma jártam az úrral, azt hittem, és mondtam, hogy hát ez nem igaz, de nem lehet. És akkor az elkeseredésben egyszer csak megcsörrent a telefon, felvettem, és Budaörösről hívott az akkori felügyelő. Hogy vagy? Hát mondom, talán levágják a lábamat. Jön a válasz, nem tudom, aki ismeri Garodi Pétert, az nem csodálkozik rajta. Szóval, nyugi, egész Budaörös imádkozik érte. Hát mondom, ugyan minek. Ki tudja, hogy lesz. Hát mondom, csináljátok. Nem nagyon tudtam mit mondani, és másnap bejött a főorvos, és azt mondta, hogy hát még adunk a lábának egy-két napot, és mai napig megvan. Igaz, hogy ma szeleteltek belőle, úgyhogy ma nem vagyok egy magasságban. De ez is érdekes, igazán bemegyek az orvoshoz. Uram, hány centi? Mondom, 191 voltam. Mondom, melyiket akarja? A bal lábamon vagyok 187, a jobban meg 186,5. És akkor így kicsit vidámkodunk. Tehát az imádságnak mindig van értelme, ereje. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te neked gondod van ránk. Felfoghatatlan szeretettel fordulsz felénk nap mint nap. Olyan nagyra értékelsz minket, embereket, hogy a legdrágábbat, a te szent fiadat adtad értünk. Áld meg számunkra, Urunk, a mostani elcsendesedésünket, hogy a te szent jelenlétedben, valóban a te ígédre figyelve, te vehest kezedbe a mi szívünket. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Az alapige ennek a napnak, Pál apostolnak, Korintusiakhoz írt második leveléből, az 5. fejezetből, a 17. verstől a 21. versig szól hozzánk, ezt fogom most elolvasni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Eddig vannak a Szentírás igéi. Onnan kezdeném ezt a rövid ige hirdetést, hogy egyszer olvastam egy cikket Nik Vujicicről, nem tudom, tetszenek-e őt ismerni, vagy hallottak-e róla biztosan sokan. Egy olyan úriemberről van szó, keresztény hívő testvérről, akinek nincsen keze és nincs lába se. Ilyen valami csonkok vannak ott. Van is nagyon érdekes kisfilm róla, a Pillangó cirkusz az a címe, aki gondolja, majd megnézheti. És ő mondta, ha sok mindent akart életében, egy biztos, hogy sokáig nem akart élni így, aztán megtért. Hihetetlen. Megtért egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy az ő élete nem ér semmit. Rettenetes lehetett neki. Ő mondta azt, ami nagyon elgondolkoztatott, el kellett döntenem, hogy haragszom Istenre azért, amin nincs, vagy hálát adok neki azért, amin van. És ezt azért mondom el, mert reményeim szerint újjászületett keresztények vagyunk, vagy leszünk, de azért vannak dolgok, amiket el kell dönteni. Vannak alap dolgok. Ez olyan például, hogy foci labda nélkül nem lehet nagyon focizni. Lehet, hogy érdekes, de lehetetlen. Vagy pingponglabda nélkül pingpongozni. Tehát bizonyos alapvető hittételek nélkül nem lehet keresztjénnek lenni. Csak el lehet játszani azt. Tudom, mert ezt is csináltam, próbáltam ezt is. Mert addig az ember próbál megfelelni mindenkinek, amíg tényleg meg nem szólítja az Isten. És ott aztán döntésnek kell jönni. Mert Isten beszél. Mert élő. Ezek is alap dolgok. Tehát élő Istenünk van. A Szent Háromság egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, élő Isten. És ha olvasod a Bibliát, hallgatod az igehirdetést, vagy valakinek a bizonságtételét, vagy egyszerűen csak az életét látod, beszél hozzád az Isten. Hozzám is beszélt. Ezért tértem meg. Bár, nem tudom, ez a helyes kifejezés. Ezért születtem újra. De ezt tudom, hogy helyes kifejezése, mert aztán van egy olyan dolog a Bibliánkban, hogy van egy megszentelődés a halálunkig. Hogy járni kell azzal az Istennel, akit elhittem, hogy létezik és él. Mert addig is éltem, és nem felejtem el, mert minden emlékem megvan, de itt valaminek meg kellett változni. Miért? Mert szólt hozzám az élő Isten, személyesen. És én hiszem, hogy az ő szava teremtő. Igaz, erről beszélünk ma, vagy két napja, itt, hogy az ő szava az teremtő szó. Teremtésről van szó, és újra a teremtésről. És ez az ő szava által van. Isten szava által. Nem lehet másként újra születni, megtérni, csak az ő szava. Ő szava az, ami teremt. És az ő szava gyógyít. És ez nem azt jelenti, hogy esetleg én majd ugrálni fogok itt az igehirdetés után, mert lehet, hogy egész életemben így fogok járni, és a Chosenben van egy nagyon jó jelenet, amikor a kis Jakab, aki ilyen viccebóca, és megkérdezi Jézustól, hogy hát mindenkit meggyógyítasz? Ha csak engem nem? Én már veled járok 3 éve, ott adtam mindent. És elkezdjük mondani ezeket, hát nem, hogy hát én mindent neked adtam, Uram. Jaj, néha úgy szégyellem, amikor nélkül mondok. De ő is elmondja, mert ilyenek vagyunk, hogy miért? Én miért nem? És akkor azt mondja, hogy kis Jakab, te arra nem gondoltál, hogy neked így kell bizonságot tenni róla? Hogy én a csonkabonkak istene is vagyok? Gondolkozzatok el ezen. És amikor engem megszólított, én tudtam, hogy ő szólt hozzám. Tehát ez ott kezdődött nekem lényegében, nem tudtam még semmit Istenről. De tudtam, hogy ő szólt hozzám, és tudtam azt, hogy van Isten. De ez egy alapvető dolog, ezt higgyétek el, így kezdődik a dolog. Van Isten. Van megváltó, És aztán később rájöttem a harmadik kulcsszóra is, hogy Isten szeretet. És ezt a szeretetet, ezt csak át kell élnetek. Mert ezt elmagyarázni nem tudja nektek senki. Ezt át kell élni. De át lehet, miért? Mert ő megszólít téged személyesen. És akkor ezt át éled. Az ő hatalmas szeretetét, amiről szól ez az ige is. És akkor én még nem értettem ezt a dolgot, hogy van Isten, van megváltó, és mégis rám nehezedik a keze. Miért nehezedik rám a keze? Kérdezzük sokszor. És hogy miért történnek ezek az események velem? Miért pont velem? Miért kell engem 21-szer megoperálni? Hát mi rosszat tettem? Aztán rájöttem, hogy sokat. De nem tudtam, és nem tudtam azt sem még akkor, hogy hiába próbálunk elfutni a nehézségek elől, igazán nem lehet elfutni Isten elől. Szegény Jónas is megpróbálta. Indult az ellenkező irányba. Most már annyira élvezem, amikor olvasom. Mondom, vigyázz, Jónas, mindjárt. Még lapozok egyet, és jössz te vissza. De nem tudtam, és azt gondoltam, hogy talán valahogy el lehet menni a nehézség előtt. Talán valami csoda majd történik. És nem tudtam még, hogy nincs hova menekülni Isten elől. Nincsen. Egyszerűen nem tudsz elbújni. Hát a tenger álljon balról a világon, megtalál téged. És a Biblia szerint le van írva bizony, hogy tud fenyíteni. Sokszor úgy tűnik, hogy csak azt csinálja, mert nem segít. És tud sok-sok nehézséget adni. De ha már megvan az a hit, hogy van Isten, és hogy olyan megváltó, és hogy szeret engem, ez megvan, akkor valahogy ezen át lehet, vagy legalábbis el lehet viselni, vagy át lehet rajta menni. De aztán rájössz arra, hogy, és most már tudom azt is, hogy Isten keze meg tud szabadítani mindentől. Az összes bűnöttől, de komolyan. Arról is, amire most gondoltál, attól is megtud. Minden tud rólad, és meg tud szabadítani. Van ereje az ő vérének.

van erejező szava, van erejező szeretetének, és meg tud szabadítani, és azt látom sok gyülekezetben, hogy ott tipegünk az úrvacsora körül, és eljönnek, és elmondják, hogy bocsáss meg, és aztán viszik magukkal a bűnüket. Nem hagyják ott. Az Arandokban van egy ilyen képsor igazán, hogy viszi a batyut. Viszi, mert visszük. Mert vinni kell, meg kell felelni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És aztán úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy. Nekem sokat mondják, hogy az a papi jön temetni, aki mindig vigyorog. Ha mit csinálja? Még a temetésen is az a legnagyobb üzenet, hogy van feltámadás. Hogy van örök élet. Hát ez örömüzenet, még a temetésen is. Erős a szabadításra, megmentésre, gyógyításra is. És meg tud tartani az Isten nehézségek között. Bármilyen nehézség jön, meg tud tartani. És ezért keres, és ezért beszél hozzád. Azért, hogy megtartson, és tanítani akar, erről szól a Biblia. Tanítani akar, hogy ne járja világ útján. Miért? Mert ha megvan ez a Krisztusi megtérése, de azért még maradok a világba is. Ilyen felemás keresztjén leszel. Ahogy én járok, így bicekni fogsz. De hát az nem jó. Az nem jó, mert egy idő után Isten azt mondja, hogy akkor te nem tértél meg. Hát hogy térhettél meg? Hogy szeretheted az Isten például akkor, hogyha gyűlölöd a testvéredet? Nálunk vannak keresztények, hogy hú, úgy tud nézni, amikor imádkozunk. Hú. Úgy imádkozik, aztán beperli a sógornőjét. Valami miatt. Mert neki ez joga. Neki jogai vannak. Ha persze, hogy vannak jogai, de most Krisztusban akkor milyen életet akarunk élni? Ilyen felemásat? Ilyen bicebócat? Mert sokszor ezt éljük. És ez se baj, csak ha Krisztusban vagyok, és ő van a szívemben, ő rámutat erre. És akkor megint lépni kell, lehet bocsánatot kérni hanszor? Hogy tanítjak? 70-szer, 7-szer. Mindig van bocsánat. Az ő bocsánata az örök. Örök élet is örök. Fel se tudom fogni, el se tudom képzelni. De azt tudom, hogy Jézus megszületett erre a világra, megszaggatta Isten ezt az eget, azért, hogy találkozhasson veled. És ezért lett testé az ige. A teremtő ige testé lett. Már se fogod megérteni, mert ez egy csoda. Ezt hinni kell. Ezt hinni kell. És akkor ott van ez a Pál apostol, igaz, egy nagyon jó példa. Szeretném ezt az igét is körülötte, hogy megy a damaszkuszi úton, na kinyírok mindenkit. És akkor nagy fénytalmat, ezt se értjük pontosan ezeket a teofániakat, de valami történik, és leesik a földre, és elveszti a lottosat, megvakul. És akkor ezt mondja neki Krisztus. Szól hozzá személyesen, mert nem mindenki hallja, hallanak valamilyen dörgés, de nem mindenki, ő hallja. És azt mondja neki, amit lehet, hogy ma neked is elmondott, meg fog más igéket mondott neked, de ezt mondja neki. Kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmal tegyelek. Hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapjak bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezt tanítjuk, ez a missziói program. Ezt kell elmondanunk valahogy szeretettel, és én hálát adok, hogy meghallottam a hangját. Néha idétlenkedek, de higgyétek el, hogy a életem legfontosabb eseménye az volt. Találkoztam a transzcendenssel, ez a kairosz. Hát Isten szerintem több kairoszt is elkészít. De azért ne nyugodj meg, hogyha hallod a hangját, hogy majd szól még. Ő neki nem biztos, hogy az utolsó kairosza, de lehet, hogy te ma soha többet nem hallod meg a hívószót. Tehát akkor kell lépni, amikor hallod. Amikor hív, akkor kell menni missziózni. Volt egy barátom egész életében, presbiter volt, felügyelő, és beteg volt. Daganatos betegsége volt, de majd 7-8 éve kilódott vele, többször is meggyógyult, visszajött neki, és egyszer nyári tábor csináltunk a gyülekezetében, és nagyon jó tábor volt. Nem én csináltam, hanem Angliából jöttek fiatalok, ők csináltak. És akkor
jön hozzám Tilikém, én is a misszió tagja leszek. Mondom, jó, kezdjük holnaptól. Azt mondja, nem, először elmegyek nyugdíjba. Mi volt neki 4 éve nyugdíj. Nyugdíjba elment, de ma csak 2 hónapig élt. És 4 évig járhatott volna az úrral, szolgálhatott volna. De ha sok volt a dolga, ha nem ért rá. Mindig volt valami fontos, egy jó beteg is volt persze. De a hívás megkapja mindenki. Nem mondhatja senki, hogy Isten nem hívta. Mert ő tud, meg tud szólítani. És azt mondja János evangélium, hogy bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Abba, ami ott az újra teremtett világban lesz.

0: az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült felvételről Lóczi Tibor felvidéki evangélikus lelkész szolgálatát hallhatják.
1: Isten nem csak talpra állít, nem csak örök életet ad, hanem szolgálatba is küld. Lehet, hogy az a szolgálatot, hogy imádkoznod kell a lelkészért, vagy aki a padban ül, vagy azért, akit azért annyira nem szeretsz abba a gyülekezetbe, mert az imáz gyógyít téged. És lehet, hogy a másikat is. És azért tudod, hogy mikor fog oda menni az ős ellenség, és kér tőled bocsánatot. Nem tudod, hogy őt mikor szólítja meg az Isten. De ha téged van megszólított, akkor te bocsáss meg. Óriási betegség ez, amikor hiszel Istenbe, imádkozol érte, és nem tudsz megbocsát. Testvérek évtizedekig nem beszélnek egymással. És a jogom, mert önismerjük őket, meg kicsi a falu. De azért kell mindenkiért imádkozni mellett, hogy a nagy gyülekezetben az ismeretlen ugyanezzel küzd. Ugyanezzel. De lehet, hogy baj van a gyerekét. De lehet, hogy baj van a kapcsolattal otthon. Sok minden baja lehet egy embernek. De van rehabilitáció. Mindenből. Mindenből van visszaút. Erről is beszéltünk ma vagy tegnap. Van visszatérés. Mondhatnánk reformációnak is. Van. Van helyreállítás a legreménytelenebb helyzetből is. Mert tönkre lehet menni. Nem akarom most a történelmet elmondani, tudjuk, hogy lesz Mohács 500, sok minden lesz. Mi nálunk volt deportálás is, volt lakossal csere, igaz-e? Játszottak itt az emberekkel. Micsoda társas játék, nem? Ezt már mondtam tegnap is, hogy teljesen mindegy, hogy magyar, szlovák vagy cigány testvér, van nyomorúság az életben, de ebben nem szabad belenyugodni. Egy keresztényben nem nyugodhat bele, hanem a Biblia tanítása szerint tegyen meg mindent a másik emberért. És a legtöbb, nagyon sokszor az imádság, mert nem tudsz mindig segíteni. Pusztít a halál, sokféle rossz családi körülmény, meg ez a korszellem is hat. Erről is erősen akarok beszélni, és könnyű leépülni. Olyanok hagyják el a gyülekezet, nem is gondoltam volna róla, de Timikém, hát máshol jobb. Meg aztán jógaznak, meg mit tudom, sok mindent csinálnak. A múltkor egy fiatalasszonynak temettem a testvérét, és mondja, hogy azt mondja, hát, a gyerek kint volt az udvaron, és megjelent neki a nagyapja. Mondom, milyen ruhában volt? Nem tudok ilyenkor normálisat kérdezni, mert az maga 8 éve halott. De hihetetlen, és tuti, hogy van reinkarnáció. Tibikém, hidd el, a gyerekben látom a nagyapalmat. De hát ezt el kell viselni lelkészként, és próbálok komolyan beszélni, mert valami baj van. Valami baj van. De ebből is van rehabilitáció, mert Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az igazi életre. Isten ezt akarja. És ezért adta Jézust. És ha elolvasom ezt az utolsó mondatot, akkor lehet, hogy most még egyszer megérted azt, hogy mit tett érted az Isten. Mert azt, aki nem ismert bűnt, tudjátok, milyen lehetett Jézus? Hogy nem ismerte a bűnt. Bűné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne, hogy nekünk legyen örök életünk. A fiú bűnnél lett. És valahol olvastam, hogy az atya éppen nem ceruzát faragott, hanem elfordult, mert az atya nem viseli el a bűnt. És akkor a fiam volt az egész világ bűne. És akkor mondja, hogy miért hatta el engemet ott a kereszten. El se tudjuk képzelni, mit szenvedett ő ott. A mi összes bűnünkért, még azokért is, amik el sincsenek követve. Úgyhogy van Isten, és ahol Jézus van, ott van rehabilitáció, ott van élet. Ott, ha nincs, akkor majd lesz. Tehát mindegy, hogy mennyit szenved egy gyülekezet, és mindegy, hogy ki a lelkész. Ha hiszem azt, hogy Isten van, akkor az a gyülekezet előbb-utóbb meggyógyul. Lehet, hogy segíteni kell kintről. Lehet. De csak azt kell megtenni, amit Jézus akar. Még eszembe jut egy történet. Endrefi Géza, lelkész testvérem, tartott egy bibliakört valahol, a Deák téren. Én még valahogy oda cseppentem, nem tudom, valamilyen missziós nap volt. Beültem, és ültem, Géza mondta a szöveget, és akkor a néni azt mondja, Géza, én már nem tudom, hogy mit tegyek. Én már megtettem mindent. Én már ezt csináltam, hívogattam, ide mentem, oda mentem, mindenkivel beszéltem, és sehol senki. És Géza azt mondta, nem tudom, milyen néni volt, legyen most milyen. Anyu Éva volt. Évike néni. Jézus ma megváltotta a világot. Tehát ezt oda kell neki engedni. De azt, amit mond, azt tegyük meg, mert valaki jött, akin az Úr lelke pihen. Olvastam tennep ezt az igét, és felnyitotta ott Nazaretbe a könyvtekercset, és ezt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tegyük ezt. Úr Jézus Krisztus, adunk azért, hogy te elénk élted az engedelmességet, a te mennyei atyadhoz való csodálatos viszonyulást. Emberként megaláztad magad, engedelmes voltál, mint halálig, egészen a kereszt vannak halálaig. Látod, Uram, sokszor elesettségünket, de tudjuk, hogy szólni akarsz hozzánk, hogy elevenítsd hitünket, vagy éppen hitet teremts ott, ahol nincs. Köszönjük, hogy Teremtő Isten vagy, te a semmiből is megteremted a hitet, az engedelmességet, az új életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy önmagadat adtad, és élhetünk benned, általad. Amen.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió nyári konferenciájáról osztottunk meg egy felvételt. Lóci Tibor felvidéki evangélikus lelkészt hallhatták az új teremtés valóságáról. Ez a felvétel és interjúink is meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádió menüje alatt. Keressék a Spotify-on műsorunkat Lélekhangoló néven, illetve a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Minket a következő e-mail címen találhatnak meg: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az állatok világnapja. Az állatok világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük 1931 óta Assisi Szent Ferencre emlékezve, aki az állatok védőszentje. A közösségi oldalakon gyakran keringenek állatkínzó felvételek, amik a jó érzésű emberekben visszataszító érzéseket gerjesztenek. Vajon ezeket a brutális tetteket mi indokolja? Mi indokol egy kedvelésből beszerzett állat elhagyását, mert meggondolta magát a gazdi? A felelőtlen magatartás századunkra jellemző, nem csak állatokkal szemben, hanem embertársainkkal szemben is. Jobban kellene figyelnünk arra, hogy a fiatalok megtanulják az emberekkel és állatokkal szembeni tisztelet fogalmát, a felelősség teljes megtartást.
2: Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 éve 1226. október 3-án hunyt el Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Itália, a szegények, az állatok, továbbá a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje. A kerek évforduló alkalmából Leó pápa jubileumi évet hirdetett, amelynek részeként idén, tavasszal rendkívüli eseményként a hívek előtt is feltárták Assisi Szent Ferenc évszázadokon át rejtegetett földi maradványait az Assisi Bazilikában. A betegeskedő Ferenc 1220-tól fokozatosan lemondott a rend tényleges irányításáról, és inkább a lelki életre, az imádságra és a prédikálásra összpontosított. A hagyomány szerint 1224-ben 40 napos imádságot és böjtöt tartott a Laverna hegyen, amikor az égből egy keresztre feszített 6 szárnyú szeráf ereszkedett le hozzá.
1: A világűr világhete. Az ENSZ közgyűlés 1999. decemberi határozata értelmében, melyet minden tagország egyhangulag elfogadott, október 4-e és 10-e közötti időszak az űrkutatás világhete. Mint ismeretes, 1957. október 4-én állították Föld körüli pályára a Sputnik 1-et, a Föld első mesterséges holdját. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az űrkorszak. Kevésbé ismert, hogy csak nem pontosan 10 évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba a világűr békés célú hasznosításának alapelveit rögzítő nemzetközi szerződés, az ENSZ által kidolgozott 5 jelentős űrkutatási szerződés közül az első és legfontosabb, a világűrjog alkotmányát képező 1967. január 27-én aláírt alapelv szerződés. Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a holdat és más égitesteket. Az alapelv szerződéshez eddig a világ 93 országa csatlakozott. Magyarország az 1967. évi 41. törvényerejű rendelettel. E két fontos eseménynek állított emléket az ENSZ a mostani határozattal.
2: Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, és még 23-26 fokunk van. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
3: Mit tegyünk az igazságért, ha ellenünk vétkeznek? A legtöbb keresztény a jó cselekedetének legfőbb akadályát abban látja, hogy az emberek nem becsülik a hitet, és az úgynevezett keresztény Európában a keresztények ellen agitálnak. Könnyen elfelejtjük, hogy kereszténynek lenni mindig csak szél ellenében lehetett. Krisztus szeretete sosem volt divatos, ezért aki követni akarja, a másféle gondolkodás terhét veszi magára. Ez viszont azzal jár, hogy sok bántalmat, sérelmet, meg nem értést kell elszenvedni. Ez a jelenség nem csak a társadalmi közösségek életében, hanem az egyén életében is megtalálható. A keresztény életünk mindennapi mentál higiénéjének talán ez a legfontosabb kérdése, hogy mit kell tennünk ilyenkor. A sértődött keresztény képtelen a jó cselekvésre. Ha az ellenünk elkövetett igazságtalanságok és bűnök miatt félrevonulunk duzzogni, a gonosz eléri a célját. A só nem ízesít a sótartóban, ilyenkor a hit lámpása is csak véka alatt világít, hasztalanul.

békesség alapja nem az, hogy bennünket békén hagynak, hanem az, ha megtaláljuk a megbocsátás titkát. Csak ez őrzi meg aktivitásunkat, ha ellenünk vétkeznek. Nem a külső nyugtalanság veszi el a békességünket, és nem is a külső békesség adja vissza azt. A Krisztusra találás az alapja az önmagunkra találásnak is. Először is azt kell tudnunk, hogy a bűn nem csupán egy helytelen cselekedet, amit valamilyen gonosz indulatból követel az ember. A bűn lényege egy eltorzult, Istentől elidegenedett gondolkodási mód, aminek az önzés a lényege. Nem másokért akarok élni, hanem a másikból, a másik ellenére, vagy legfeljebb a másik mellett úgy, hogy lehetőleg a fele barát ne zavarja önzésem szép virágos kertjét.

A bűnös ember hamar talál mentséget gyarlóságaira. Odaáll Isten elé, és elmondja. Nézd, Uram, tiszta a kezem! Jézus erre csendesen így válaszol. De nincs kezed. Nem voltál fele barátja a másiknak, nem te voltál az irgalmas szamaritános. Az ilyen hívő nem érzi, hogy önzésével a másikat fosztotta meg Isten szeretetétől, amit rajta keresztül akart Isten közvetíteni. Ilyenkor mentségül a másik ember bűnét, ellenünk elkövetett, szeretetlen magatartását szoktuk felhozni védekezésül. De akkor hogyan kell megbocsátani? Jézus erről így tanított. Ha vétkezik, atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást.

Jézus szavában az első és legfontosabb az, hogy a vétkező az atyám fia, ami szó szerint lefordítva egy azon anyaméből származó testvért jelent. A keresztény szóhasználatban olyan ember, aki Jézushoz tartozik. Az, aki elköveti a bűnt, kiesik ebből a testvérközösségből. Ezért nekem, akinek Isten a szeretet megbízó levelét adta, az a feladatom, hogy megtegyek érte mindent, hiszen egy anyaméhből származunk. Nekem kell megtennem érte az első lépést, még akkor is, ha talán ellenem vétkezett, vagy bűnének következménye engem is sújt. Nem hadsereggel kell mennem ellene, hanem négy szem közti bizalommal, reménykedve a gyógyulásban. Meg kell nyernem, és nem legyőznöm. Rá kell vezetnem tettére, mert ő is megmentendő ember, mint ahogyan én is az vagyok Krisztus szemében.

a tanúk sem vádlók, hanem emberek. Épp olyan esendők és bűnösök, mint amilyen én vagyok, meg az a másik, akin szeretnék segíteni. Ha közösen sem sikerül kimenteni a bűn csapdájából a testvért, akkor kell kérni a gyülekezet segítségét. Együtt kell érte tenni a jót, hogy legyen ereje szembefordulni bűnével. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Mit jelent ez? Kiátkozást? Teljes elhatárolódást? Nem, hiszen ezt egy hajdani vámszedő írja, aki a pogányok között hirdeti az evangéliumot. Inkább azt a bizonyságtevő gyakorlati szeretetet és bizalmat, ami Mátét is elhívta a vámos asztal mellől. Máté átélte azt, hogy Jézus túl tudott látni a vámszedő asztalon. Sok példát látott arra is, hogy az emberek, akik Krisztus ellenségei voltak, és életük a Szentlélek munkája következtében megváltozott.

A misszió az előítéletek lerombolásának tudománya. A jó csak úgy tud győzedelmeskedni a gonosz felett, ha megszabadul az előítéletek bilincseitől. Az apostolok cselekedete az előítéletek legyőzésének a könyve. Ha az apostolok megfutamodtak volna Jeruzsálemből, akkor pünkös győzelmes indulása elől menekültek volna el. Ha Péter nem engedelmeskedett volna Cornélius hívásának, hanem előítéleteire hallgat, ha Ananiás nem fogadta volna házába a megtért Saulust, akkor a sátán Isten népének tehetetlensége miatt győztes lett volna. De a jó győzött, mert az apostolok, Jézus első követői mertek útnak indulni, és ezért lettek győztesek.

0: kialakított életet mutat Magyarországon, és évente 10 milliókét a világon. Mégsem engedi, hogy a számok tömegében eltűnjön az egyes ember. Isten előtt nincs arctalan tömeg. Minden ember egyszeri és megismételhetetlen. A keresztény válasz ennek megfelelően személyes. Megvédeni a gyermeket, megtartani az anyát, felelősségre hívni az apát, segíteni a családot, gyógyulás felé kísérni azt, aki már hordozza egy korábbi döntés terhét.
1: Nagyon sok jó dolgot fogalmaztál meg, de akkor hadd tegyek fel egy újabb kérdést. Mit mond a Biblia a megfogant életről, a gyermekáldásról és az emberi méltóság kezdetéről?
0: A Biblia nem modern embriológiai kézikönyv, és nem a mai törvényhozás fogalmaival beszél. Mégis következetes képet ad az emberről. Az élet Istentől ered. Az ember Isten képmása. A gyermek ajándék. A gyenge oltalomra szorul. A test és a lélek egységében élő ember már anyja méhében Isten ismeretének és gondviselésének körében van. A teremtés történet alapmondata így hangzik Mózes első könyvéből. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Az Isten képűség nem testi tulajdonság, intelligencia szint vagy társadalmi rang, kapcsolati és erkölcsi méltóság. Isten az embert megszólítható, felelős és szeretetre rendelt lényként teremti. Ezért nem rendelkezhetünk korlátlanul egy másik ember élete fölött. Az emberi élet végső értelemben nem tulajdon, hanem ránk bízott ajándék. A 139. Zsoltár személyes vallomása különösen közel visz a méhen belüli élet titkához. A zsoltáros így imádkozik. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. A költői kép nem biológiai részleteket tanít. Azt vallja, hogy az ember rejtett formálódása sem esik kívül Isten tekintetén. Ami mások számára még észrevétlen, Isten előtt ismert. Ami még nem képes bemutatkozni, azt a Teremtő már számon tartja. Jeremiás elhívásának igéje hasonló mélységet tár fel. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Olvasható az első fejezet 5. igeversében. Ez a mondat közvetlenül Jeremiás prófétai küldetéséről szól. Nem szabad kiragadni eredeti összefüggéséből. Mégis világosan megmutatja, hogy Isten ismerete megelőzi az ember öntudatát, teljesítményét és társadalmi elismertségét. Az ember értékének első alapja Isten teremtő és elhívó akarata. A gyermekáldás bibliai képe az egyéni életnél tágabb közösséget is megjelenít. A 128. Zsoltár szerint a feleség a ház belsejében termő szőlőtőhöz. A gyermekek az asztal körül olajfa csemetékhez hasonlók. Majd ezt mondja. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. A képben otthon, asztal, munka, termékenység és nemzedékek kapcsolódnak össze. Az olajfa csemete lassan növekszik, gondozást kíván, jövőt ígér, amelyet a szülő talán már nem lát teljesen kibontakozni. A gyermek jelenléte így az időnket meghaladó reménység jele. Az Ószövetség világában a gyermek rendszerint nagyobb családi és rokoni közösségben nőtt fel. A nagy család gazdasági, testi és lelki védelmet adott. Ez a világ sem volt idilli, ismerte a meddőség fájdalmát, a testvérféltékenységet, a szegénységet, a háborút, az árvaságot és a családon belüli igazságtalanságot. A Szentírás nem fest hibátlan családi képeslapot. Mégis újra és újra kimondja, hogy a gyermek Isten ajándéka, az özvegy és az árva védelme pedig a szövetségi hűség próbája. A 127. Zsoltár így fogalmaz. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. az aján

0: Végszó felszabadít a birtoklás gondolata alól. A gyermek nem a szülő önmegvalósításának eszköze. Nem trófea, nem társadalmi kötelezettség, nem biztosíték az öregkorra. Saját élettel és Istentől kapott elhívással rendelkező személy. A szülő feladata az őrzés, a nevelés és az elengedés. A gyermekáldásról szóló beszéd közben érzékenyen kell fordulnunk azokhoz is, akik hiába vágynak gyermekre. Elveszítették magzatukat, vagy soha nem alapítottak családot. A Biblia áldás fogalma nem ad jogot arra, hogy bárkit kevesebbnek tekintsünk. Az ember értéke Krisztusban nem családi állapot, termékenység vagy társadalmi szerep függvénye. A gyermek ajándék voltának megvallása nem lehet a gyermektelen ember megszégyenítése. Lukács evangéliuma Mária és Erzsébet találkozásakor az anyamékben lévő keresztelő Jánost is a megváltás történetének résztvevőjeként ábrázolja. Erzsébet azt mondja, felújjongott a magzat méhemben. A görög szöveg ugyanazt a szót használja a méhen belüli és a már megszületett kisgyermek megnevezésére több lukácsi helyen. A történet teológiai üzenete világos. Isten cselekvése eléri az embert még születése előtt. Jézus gyermekekhez való viszonya tovább mélyíti ezt a látást. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket. Hallatszik az igéből ki minden igazság. Az ókori világban a gyermek társadalmi súlya jóval kisebb volt a felnőtténél. Jézus középre állítja a kicsit, átöleli és megáldja. Ezzel megfordítja a rangsort. Isten országában a kiszolgáltatottság nem tesz értéktelenné. Aki kevésbé képes megvédeni önmagát, annak erősebb védelemre van szüksége. A ne ölj parancsolat a bibliai életvédelem sűrített formája. A keresztény etika ezt a parancsot nem szűkíti a közvetlen erőszak kerülésére. Calvin magyarázatának szellemében a fele barát életének őrzése, segítése és támogatása is benne rajlik. Az élet tisztelete ezért cselekvő kötelesség. A várandós asszonyt nem elég arra inteni, hogy őrizze gyermeke életét. A közösségnek is őriznie kell mindkettőjük életét. Jézus tanítása szerint az irgalmasság a legkisebbhez való odafordulásban válik láthatóvá. Máté evangéliumának 7. fejezetében ezt olvashatjuk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Amíg meg nem született gyermek helyébe nem tudjuk magunkat emlékezetből beleélni. Erkölcsi képzeletünk mégis képes felismerni a teljes függését. Mindannyian úgy kezdtük életünket, hogy mások gondoskodására voltunk utalva. A Biblia emberképen nem épül kizárólag egyetlen igeversre. A teremtettség, az istenképűség, az anyamékben való isteni ismeret, a gyermekáldás, a kicsinyek védelme és a gyilkosság tilalma együtt rajzolja meg az élet tiszteletének ívét. Ennek az ívnek Krisztus a középpontja. Ő maga is megzati életet élt, megszületett, gyermekké lett és vállalta az emberi lét teljes kiszolgáltatottságát. A megtestesülés ünnepe azt hirdeti, hogy Isten nem távolról szemléli az emberi testet. Belépett történetünkbe, és megszentelte az emberi élet útját a fogantatástól a halálig. Keresztény szemszögből tehát a megfogant élet nem idegen test az erkölcsi látómező szélén. Fele barát. Nem tud beszélni, mégis megszólít bennünket. Nem tud jogot követelni, mégis kötelességet ébreszt. Nem tud hálát adni a védelemért, mégis ránk van bízva. A hit itt nem enged kényelmes távolságot. Az élet szentségének kifejezése ugyanakkor pontosítást kíván. Egyedül Isten szent önmagában. Az emberi élet szentnek nevezett méltósága Istennel való kapcsolatából ered. Nem bálványozzuk a biológiai létezést, és nem állítjuk, hogy minden földi élet mindenáron meghosszabbítandó. Azt valljuk, hogy ártatlan emberi élet fölött nem rendelkezhetünk önkényesen. A halál és az élet ura Isten. Ez a meggyőződés nem kizárólag vallásos emberek számára érthető. Aki nem hisz Istenben, az is felismerheti az emberi jogok egyetemességének belső logikáját. A jogok éppen ott mutatják meg erejüket, ahol birtokosuk még nem tud élni velük. A csecsemő, a súlyosan beteg ember, az eszméletlen beteg és a méhen belüli gyermek függése különböző, mégis közös kérdést teszt fel. Csökkenti-e valakinek az értékét, hogy teljesen másokra van utalva? A keresztény válasz egyértelmű. A függőség nem értékcsökkenés. Emberi létünk alapállapota.
1: Nagyon fontos, de hát még nem fejeztük be. Szokás szerint hallgassunk meg egy zenét most a műsor felénél, és utána természetesen folytatjuk Turci Árpád testvérrel ezt a témát, mert ahogy ezt korábban mondtam, de ahogy ő ezt el is mondta, most már kedves hallgatóinknak, ez, mondom, nem csak az egyházaknak, hanem ez a világnak is egy fontos téma. Már 6000 év óta, kezdettől fogva nincs rögzítve ez a téma jó irányba. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, legyen most a folytatásban ez Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, és megint a folytatásban. És nem hagytuk el még ezt a témát, hogy abortusz, és amiről már Árpi testvér nagyon sok gondolatot elmondott. Folytassuk azzal, hogy hogyan lehet erről határozottan beszélni, úgy, hogy közben ne ítéljük el azokat, akik abortuszon estek át, vagy éppen súlyos döntés előtt állnak.
1: Az igazság irgalom nélkül kegyetlenné válhat. Az irgalom igazság nélkül üres megnyugtatássá halványulhat. A keresztény megszólalásnak mindkettőt őriznie kell. Ki kell mondania, hogy a megfogant emberi élet megszakítása erkölcsileg súlyos tett. Ugyanilyen világosan kell hirdetnie, hogy Isten kegyelme a legsúlyosabb döntés, a legmélyebb veszteség és a legmagasabb önvád mögé is elér. Lehet sokan hallgatják ezt a műsort úgy, hogy személyesen érintettek. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt történt. Lehet, hogy senki sem tud róla. Lehet, hogy a döntést akkor elkerülhetetlennek érezték, később mégis újra meg újra visszatért az emléke. Mások megkönnyebbülést éltek át, és nem éreznek gyászt. Az emberi reakciók különböznek. Nem volna tisztességes egyetlen lelki forgatókönyvet mindenkire rávetíteni. A keresztény közösség első feladata a meghallgatás. Nem a gyors ítélet, nem a kíváncsiskodás, nem a történet kisajátítása. Aki bizalmasan beszél, annak biztonságra van szüksége. Sok ember szégyene éppen ezért marad feldolgozatlan, mert attól fél, hogy a vallásos közegben elveszíti becsületét. Pedig az evangélium közössége nem a hibátlanok klubja. Olyan emberek gyülekezete, akik Isten irgalmából élnek. Pál apostol ezt írja a római levél 8. fejezetében. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez nem a tett jelentőségének eltörlése. A bocsánat soha nem nevezi jónak a rosszat. Azt jelenti, hogy Krisztus magára vette a bűn következményét, és új kezdetet ajándékoz. A bűnvallás nem önpusztítás. Isten elé vitt igazmondás, amelyben az ember leteszi védekezését és elfogadja a kegyelmet. Jézus a bűnös emberhez nem azonos módon közelít minden történetben. Van, akit kérdez. Van, akit megvéd a képmutató vádlóktól. Van, akit megtérésre hív, van, akinek egyszerűen ezt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. A lelki gondozásnak is személyesnek kell lennie. Nem előre gyártott mondatokkal, hanem figyelemmel, türelemmel és szakmai alázattal kell kísérni az embert. Az abortusz után jelentkező tartós gyász, szorongás vagy depresszió kérdéséről felelőtlen volna általános törvényt alkotni. A kutatási eredmények értelmezése vitatott. Az egyéni élethelyzetek jelentősen különböznek. Egyesek súlyos lelki terhet hordoznak, mások nem számolnak be ilyen tünetekről. Aki szenved, annak támogatásra van szüksége. Lelkészi kísérés, pszichológiai segítség és megbízható közösség egyaránt része lehet a meggyógyulásnak. A hit nem teszi fölöslegessé a szakembert. A döntés előtt álló asszony megszólítása különös tapintatot kíván. Az idő gyakran szorít. A félelem beszűkíti a látást. Ilyenkor konkrét segítséget kell kínálni. Ki kíséri el az orvoshoz? Hol lakhat biztonságban? Miből él a következő hónapokban? Ki segít a már meglévő gyermekek mellett? Van-e támogató családtag? Szóba jöhet-e az örökbeadás? Milyen állami, egyházi vagy civil segítség érhető el? a bizonytalan ígéret kevés. Nehéz helyzetben telefonszámra, névre, találkozási időre és megbízható emberre van szükség. A férfi felelősségéről sokkal többet kell beszélnünk. Vannak férfiak, akik nyomást gyakorolnak a bűnre. Eltűnnek, pénzt adnak a beavatkozásra, majd úgy élnek tovább, mintha semmi közük sem volna hozzá. Más férfiak szeretnék megtartani a gyermeket, mégis tehetetlennek érzik magukat. Megint mások közösen hordozzák a döntés terhét. Az apaság erkölcsi valósága nem a születés pillanatában kezdődik. A fogantatással felelősség keletkezik. A gyülekezetnek meg kell tanulnia úgy beszélni a tisztaságról, párkapcsolatról és szexualitásról, hogy a fiatalok ne csak tiltásokat halljanak. A test ajándék, a nemiség, öröm és felelősség az elköteleződés védelmet ad. A férfi és a nő egymás iránti hűsége a lehetséges gyermek iránti felelősséget is magában foglalja. A megelőzés keresztény értelemben jóval több technikai ismeretnél. Érett kapcsolati kultúrát, önuralmat, kölcsönös tiszteletet és az élet továbbadásának komolyan vételét jelenti. Az életvédelem hitelességét gyengíti, amikor valaki csak a születésig érdeklődik a gyermek iránt. A megszületett életnek is szüksége van védelemre. A szegény gyermeknek, a fogyatékossággal élőnek, az állami gondozottnak, a menekültnek, a bántalmazottnak, a nehéz családban élőnek ugyanaz a méltósága. A keresztény életvédelemnek következetesnek kell lennie. A születés előtti életoltalma és a születés utáni gondoskodás egyetlen erkölcsi ív. Kedves hallgató, különösen érzékeny kérdés a súlyos magzati rendellenesség. A szülők ilyenkor gyakran úgy érzik, hogy összeomlott a jövő. Orvosi tényekkel, bizonytalanságokkal és félelemmel találkoznak. A keresztény közösség nem adhat könnyű választ olyan teherre, amelyet más visel majd naponta. Mégis vallhatja, hogy a fogyatékosság nem tördi el az emberi méltóságot. Sőt, vallania kell. Az élet értéke nem függ az egészségtől. Szakorvosi tájékoztatás, sorstársi közösség és gyakorlati támogatás segíthet abban, hogy a család ne maradjon magára. Az anya életét közvetlenül veszélyeztető állapotok külön orvosi és erkölcsi megfontolást kívánnak. Pontos diagnózis, szakorvosi felelősség és az életmentés szándéka szükséges. Műsorunkban nem adhatunk egyedi orvosi tanácsot. Nem is ez a cél. Az ilyen helyzetekben a kezelő orvosok és megfelelő etikai szakemberek bevonása elengedhetetlen. A keresztény erkölcstan is különbséget tesz a gyermek életének közvetlen kioltására irányuló tett és az anya életének megmentését célzó beavatkozás között, amelynek előre látható, tragikus következménye lehet a magzat elvesztése. A nemi erőszakból fogant életkérdése szintén megrendítő. Az erőszak áldozata semmiben sem felelős a vele szemben elkövetett bűncselekményért. Teljes körű testi, lelki, jogi és közösségi segítség illeti meg. A gyermek léte nem teszi kisebbé az anya szenvedését. Az anya szenvedése nem teszi kisebbé a gyermek emberi méltóságát. Ezt a kettős igazságot csak nagy alázattal lehet kimondani. A kívülálló, hangos erkölcsi ítélete helyett hosszú távú, áldozatközpontú kísérésre van szükség. Az egyház olykor maga is sebeket okozott. Akadt, akit megszégyenítettek. Akadt, akinek titkát nem őrizték meg. Akadt, aki kemény szavakat kapott, miközben senki nem kérdezte meg, van-e ennivalója, lakása vagy biztonsága. Ezekért bűnbánatra van szükség. Az élet evangéliumát nem lehet az ember megalázásával hirdetni. Krisztus igazsága felemel, megtisztít és felelőssé tesz. Az irgalom nem közömbösség. Aki szeretettel hallgat meg valakit, annak olykor nehéz dolgokat is ki kell mondania. A keresztény lelki gondozás nem pusztán önelfogadást kínál. Istennel való kiengesztelődést, valóságos bűnbocsánatot, gyászmunkát és új életet hirdet. Ennek ritmusa emberenként eltér. Van, akinek először biztonságra van szüksége, más már készen áll a bűnvallásra. Megint más hosszú ideig csak sírni tud. A türelem itt a szeretet egyik formája. Azokhoz is kell szólni, akik egészségügyi dolgozóként érintettek. Orvosok, szülésznők, ápolók, védőnők és tanácsadók morális terheket hordozhatnak. A lelkiismereti szabadságok tisztelete fontos. Ugyanakkor minden pácienssel, méltósággal, pontos tájékoztatással és együttérzéssel kell bánni. A bántó hang, a manipuláció és a félelemkeltés egyik oldalon sem szolgálja az igazságot. A Krisztushoz tartozó ember számára végül a kereszt adja a reménység alapját. A kereszten Isten nem kívülről szemléli az ember bűnét és szenvedését. Magára veszi. A feltámadás pedig azt hirdeti, hogy a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. Ezt nem szabad olcsó vigaszként használni. Mégis ebből fakad a lehetőség, hogy az ember ne maradjon örökre a múlt fogja.
0: Milyen feladat következik mindebből? A családok, a gyülekezetek, az állam és minden jó akaratú ember számára.
1: Az első feladat a szemlélet megváltoztatása. A gyermek érkezését nem lehet pusztán magánügyként kezelni. Minden új élet közösségi felelősséget is ébreszt. A szülők hordozzák a közvetlen terhet és örömöt, de a család, a munkahely, az iskola, az egészségügy, az egyház és az állam döntései alakítják, mennyire élhető a gyermek vállalása. A család védelme nem nosztalgikus jelszó, kapcsolati kultúrát jelent. A férfi és a nő hűségét, a nagyszülők jelenlétét, a rokonok és barátok segítségét, a konfliktusok felelős rendezését, a gyermek testi-lelki nevelését. A bibliai nagycsalád képe nem másolható egyszerűen a 21. századba. A mögötte álló elv azonban ma is érvényes. Senkinek nem kellene egyedül hordoznia az élet továbbadásának terhét. A 128. Zsoltár asztala körül olajfa csemeték növekednek. Az asztal a közösség helye. Ott ételt osztanak meg, történeteket mondanak, vitákat rendeznek, imádkoznak és ünnepelnek. Korunk egyik válsága éppen az asztal eltűnése. Sok család időhiánnyal, szétszakítottsággal és állandó digitális zajjal küzd. Az élet kultúrája azzal is épül, hogy újra helyet készítünk egymásnak. Időt adunk a gyermeknek, meghallgatjuk a várandós nőt, nem fordulunk el a bajba jutott családtól. A gyülekezeteknek kézzelfogható életvédő szolgálatot kell kialakítaniuk. Legyen ismert személy, akihez krízis helyzetben bizalommal lehet fordulni. Legyen elkülönített segélykeret, legyen kapcsolat védőnőkkel, családsegítőkkel, pszichológusokkal, anyaotthonokkal, örökbefogadás segítő szervezetekkel és jogi tanácsadókkal. Legyenek önkéntesek, akik bevásárolnak, gyermekre vigyáznak, ügyet intéznek, vagy elkísérnek egy vizsgálatra bárkit. A szeretet ebben a kérdésben naptárt, költségvetést és felelősséget kíván. A prédikáció és a hitoktatás nyelvét is át kell gondolni. A világos erkölcsi tanítás mellé oda kell tenni az evangéliumot. A fiatalnak tudnia kell, hogy hibája után is van út vissza Istenhez. A várandós nőnek hallania kell, hogy nincs egyedül. A férfinak meg kell értenie, hogy az apaság nem választható mellékszerep. Az idősebb gyülekezeti tagnak fel kell ismernie, hogy tapasztalata, ideje és otthona életmentő segítséggé válhat. Az állam feladata olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermek vállalása nem sodorja kilátástalanságba a nőt és családját. Megfizethető lakhatás, elérhető egészségügyi ellátás, kiszámítható családtámogatás, bölcsődei és óvodai férőhely, rugalmas foglalkoztatás, apai felelősség érvényesítése és a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok támogatása mind ide tartozik. A támogatások hatását mérni kell. Egy program neve vagy jó szándéka önmagában nem bizonyítja, hogy valóban eléri a krízisben lévőket. A megelőzéshez hiteles, szexuális és kapcsolati nevelés szükséges. A fiataloknak pontos ismeretekre, erkölcsi tájékozódásra és olyan felnőttekre van szükségük, akiktől szégyen nélkül kérdezhetnek. A puszta félelemkeltés nem nevel érett emberré senkit. A korlátok nélküli szabadság hirdetése sem készít fel a következményekre. A keresztény nevelés a test tiszteletét, az önuralmat, a hűséget és a másik ember jövőjéért vállalt felelősséget tanítja. Az örökbefogadás fontos lehetőség, de nem szabad könnyű megoldásként emlegetni. A gyermek kihordása és elengedése komoly testi-lelki út. Az örökbeadó anyának tisztelet, tájékoztatás és hosszú távú támogatás jár. Az örökbefogadó családoknak felkészítésre és kísérésre van szükségük. A gyermek érdeke maradjon a folyamat középpontjában. A társadalmi párbeszéd hangnemét is meg kell változtatni, azt gondolom. Aki más véleményt képvisel, attól még emberi méltósága van. A sértés, gúny és megbélyegzés bezárja a füleket. A keresztény embernek érvekkel, pontos adatokkal és tisztelettel kell megszólalnia. Nem mondhat ellenőrizhetetlen számokat pusztán azért, mert azok erősebben hatnak. Nem használhat megrázó képeket az érintettek lelki biztonságának semmibe vételével. Az igaz ügyet is lehet igaztalan eszközökkel képviselni, sajnos. A hídben járókhoz külön is szólok. Az élet védelme nem maradhat olyan ügy, amelyet mások számon kérésére használunk. Először saját életünkben kell megjelennie. Hűségesek vagyunk-e kapcsolatainkban? Segítjük-e a gyermekeket nevelő családokat? Befogadjuk-e az egyedülálló anyát? Leülünk-e a fogyatékossággal élő gyermek mellé? Adunk-e pénzt, időt és figyelmet? Készek vagyunk-e örökbefogadni, nevelő szülővé válni, vagy egy nehéz sorsú család mellett éveken át kitartani? Jakab apostol figyelmeztetése ma is érvényes, a hit cselekedetek nélkül halott. Az útkereső és nem vallásos hallgatót arra kérem, vizsgálja meg, mire alapozza az emberi méltóságot? Képességre, önállóságra, érzékelésre, társadalmi elfogadottságra, vagy pusztán a törvény döntésére? Minden ilyen mérce határvonalat húz erős és gyenge közé. Az emberi jogok legbiztonságosabb alapja az egyetemes méltóság. Senki értéke nem függhet attól, mennyire kívánják, milyen egészséges, hány hetes vagy képes-e már kifejezni akaratát. Az abortuszok számának csökkentése közös cél lehet, világnézeti különbségek között is. Ehhez csökkenteni kell a krízisvárandóságok mögötti kiszolgáltatottságot. Erősíteni kell a felelős férfi jelenlétét. Segíteni kell a családokat. Megbízható tájékoztatást kell adni. Valós választási lehetőségeket kell teremteni, a jogi viták fontosak, de nem helyettesítik ezt a mindennapi munkát. A keresztény hit ennél tovább is vezet. Nem csupán kevesebb abortuszt szeretne látni, olyan közösséget szeretne, amely örömmel fogadja az életet, és nem hagyja magára a szenvedőt. Olyan egyházat, amelynek ajtaja nyitva áll a szégyennel, félelemmel vagy gyásszal érkező ember előtt. Olyan férfiakat és nőket, akik szabadságokat felelősségként élik meg. Olyan gyermekeket, akik tudják, hogy létük nem teher, hanem ajándék. Ézsaiás könyvében Isten anyai képpel vigasztalja népét. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Olvashatjuk. Majd hozzáteszi, hogy még az emberi feledésen túl is megmarad az ő hűsége, mindez a 49. fejezetben olvasható. Ez az ige nem idealizál minden anyai történetet. Azt hirdeti, hogy Isten szeretete mélyebb a mi kudarcainknál. Ő nem feledkezik meg a meg nem született gyermekről. Nem feledkezik meg a döntését gyászoló nőről. Nem feledkezik meg a tehetetlen apáról, a meddő házas párról, a beteg gyermekről és a kimerült családról. A végső szó ezért nem a statisztikáé. A számok felráznak, de nem tudnak megbocsátani. A törvény keretet ad, de nem tud szeretni. A közvélemény ítéletet mondhat, de nem képes új szívet teremteni. A keresztény reménység Istenhez fordul, aki az élet ura, az összetört ember gyógyítója és a bűnös megváltója. Az abortusz valóban nem csak egy születendő gyermekről szól. Megmutatja, mit gondolunk az emberről, a szabadságról, a testről, a függőségről és a közös felelősségről. Megmutatja, tudunk-e helyet készíteni annak, aki váratlanul érkezik. Megmutatja, képesek vagyunk-e a terhet hordozni egymásért. Pál apostol szava egyszerű és követelő. Egymás terhét hordozzátok, ugye a Galata levélbe olvashatjuk. Ebből a mondatból program lehet. Hordozni a gyermek életét, hordozni az anyai félelmét, hordozni az apa felelősségét, hordozni a család terhét, hordozni annak gyászát, aki már nem tudja megváltoztatni a múltat. Hordozni mindezt úgy, hogy közben Krisztushoz vezetjük egymást. Ott az igazság nem semmisíti meg az embert. Ott az irgalom nem nevezi át a valóságot. Ott a bűnbánó új életet kap, a gyászoló vigasztalást, a félő bátorságot, a vételen pedig oltalmat. Talán ezzel a csendes képpel érdemes befejezni. Egy asztal körül olajfa csemeték. Törékenyek, gondozásra szorulnak, mégis jövőt hordoznak. Az asztalnál hely van számunkra. Hely van annak is, aki fél. Hely van annak is, aki elrontotta. Hely van annak is, aki kérdez. Az élet kultúrája ott kezdődik, ahol helyet készítünk egymásnak, és ahol az emberi méltóság többé nem vita tárgya, hanem közösen őrzött ajándék.
0: Kedves hallgatóink, tehát akkor most azzal foglalkoztunk Turci Árpi testvérrel, hogy meghalnak a gyerekek, a meg nem született gyermekek, de hát sajnos a halál az nem csak úgy van, amit Isten mondott nekünk a teremtés után, amikor Ádám és Éva nem állt mellé, és Isten azt mondta nekik, hogy akkor innentől kezdve meg fogtok majd halni, vagyis, hogy mindenki. De rögtön úgy kezdődött, hogy Kain megölte a testvérét. És onnantól kezdve soha nem állt le az egész világban ez a téma, hogy halál vagy ölés. Akkor most mégis inkább a kezdettel foglalkoztunk, hogy a kisgyermeket mindig-mindig védjük meg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóink Turci Árpád testvérnek ezt a gondolatot, és természetesen folytatjuk vele majd más témákkal is a világosság a világnak gondolatot.
1: Isten áldja a kedves hallgatót.
0: Úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a hatalmas mágnes. A mai ige János evangélium a 12. fejezet 32. verse. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Gondolatok az ígéről. Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel. Attól féltek, hogy ige hirdetésetek nem vonza az embereket? Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadt és mennybe ment megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, amely valaha is nyilvánvalóvá lett az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga? Ha valami más készített arra, hogy hívő legyél, hamarosan el fogod hagyni hitedet, de ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor ő meg is tart az élő hitben mindvégig. Miért kételkedett tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. Az ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetméltó. Egyszer minden ember megérzi vonzó erejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékes szólás, sem a szép szertartás, vagy ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle modern emberi ügyeskedéssel, hanem, mint Isten munkásaihoz illik, az ő módján dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és meglátod. Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. Ma zárul le az idei teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-től máig, október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Egy hét imádság. Holnap kezdődik az egyhetes, vagyis 168 órás imalánc. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. A szerb gyökerektől Vizsóig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete fő művévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművész rendezőt, hogy 4 szereplős színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták a történettel az előadók.
0: Kulturális programajánló.
1: Pázmány Péter születésnapja. Pázmány Péter Nagyváradon született 1570. október 4-én, és majd 1637. március 19-én halt meg Pozsonyban. Író, esztergomi érsek. Református nemesi család fia. Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi, a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti problémáik valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni. Irodalmi szempontból prédikáció gyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyház szervezői és egyház politikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában. Számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul. Ma este is folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most, ma, október első vasárnapján ismét megszólalnak az orgonák. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap után, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra, a mindennapok transzcendenciája, Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 éve 1226. október 3-án hunyt el Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Itália, a szegények, az állatok, továbbá a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje. A kerek évforduló alkalmából Leó pápa jubileumi évet hirdetett, amelynek részeként idén, tavasszal rendkívüli esemény a hívek előtt is feltárták Assisi Szent Ferenc évszázadokon át rejtegetett földi maradványait az Assisi Bazilikában. A betegeskedő Ferenc 1220-tól fokozatosan lemondott a rend tényleges irányításáról, és inkább a lelki életre, az imádságra és a prédikálásra összpontosított. A hagyomány szerint 1224-ben 40 napos imádságot és böjtöt tartott a Laverna hegyen, amikor az égből egy keresztre feszített 6 szárnyú szeráf ereszkedett le hozzá. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Október is száraz, napos idővel indul. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. A hét elején folytatódik a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel és kevés felhővel. A hét vége felé érkezhet változás, de a lehűlés pontos időzítése és mértéke egyelőre bizonytalan.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

mert csak is a szellemi, a lelki élet adhatja meg a békesség és az igazi boldogulás szilárd alapját. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik legutóbb velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy Saul és Dávid között egyre jobban nyílik az olló. Az utolsó esemény, amiről beszéltünk, az egy rendkívül kínos, sok szempontból könnyen megérthető, más szempontból meg értelmezhetetlen helyzet, hiszen szokás szerint, amikor Saulra rátör a roham, megszállja őt Istennek az a bizonyos gonosz szelleme, hívják Dávidot, Dávid előveszi a lantot vagy hárfát, elkezd játszani, máskor megnyugszik ettől, Saul most előkapja a dárdáját és megpróbálja a falhoz szegezni Dávidot. A Biblia meg is jegyzi, hogy meg akarja ölni egyértelműen. Dávid kitér előle. Sőt, azt olvassuk a Bibliában, hogy kétszer is egymás után kitér a rátámadó Saul elől, és utána azt mondja a Biblia, és félni kezdett Saul Dávidtól, így olvasom Sámuel első könyve 18. fejezet 12. versétől, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Az az igazság, hogy az emberek valamilyen különös érzékkel, egy Istentől belénk épített érzékkel reagálnak arra, hogy a másikkal ott van az Úr. Tessenek csak arra gondolni, hogy valamilyen egyetemi órán fordult az elő, hogy az oktató meglehetősen okkult dolgok felé vitte az előadását, és az egyik egyetemista lány elkezdett imádkozni. És mindenki teljesen megdöbbent, amikor az oktató megállt, és elkezdett üvöltözni, rámutatva erre a lányra, hogy te imádkozol, menj innen ki. Pedig nem tette össze a kezét, nem térdelt le, nem imádkozott hangosan, és mégis pontosan tudta az a lélek, aki ebben az emberben lakott, hogy az a lélek, ami ebben a lányban van, ellene megy annak a törekvésnek, amit ő képvisel. Hát valami ilyesmi történik, és azt olvassuk, hogy Saul félni kezd Dávidtól. Igen ám, de ez egy olyan megjegyzés a Bibliában, amit úgy átlépünk, hát fél azt fél. De nem erről szól a dolog, mert a félelem, ezt a lélektan is ismeri, egy meghatározó folyamattá tud válni. Úgy mondják ezt idegen kifejezéssel, hogy fear drive, ami azt jelenti, hogy félelem vezérelté válik valaki. Ez azért nagyon fontos, mert ehhez, és bocsánat, hogy egy másik szakszót fogok használni, tartozik egy script, ami forgatókönyvet jelent. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve bizonyos forgatókönyvet fog lejátszani az, aki ebbe az alagútba belement, tehát ő nem fog megnyugodni, innentől kezdve gyanakodni fog, támadni fog, sunyi lesz, mellé beszél, hazudozni kezd, és egy csomó minden ott lesz azért, hogy a saját érdekeit bármi áron érvényre juttassa. Hát nézzük el, hogy így történik-e Saulnál. Szóval, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredesítette, hogy ő vezesse csatába és haza hadinépet. Itt most valaki azt mondhatja, hogy hát akkor ez egy jófajta félelem, mert Dávid éppen most lett egy jóval magasabb polcra emelve. Igen ám, de a mögöttes szándék nem Dávid kitüntetése, abban az időben nem

0: nem úgy hangzott az ezredesnek a parancsa, hogy előre, hanem úgy hangzott az ezredesnek a parancsa, hogy utánam. Egyébként elég normális dolog lenne mind a mai napig, akár gyülekezeti elöljárónak is úgy gondolkozni, hogy nem előre, hanem utánam, ami azt jelenti, hogy példát adok, látszik az, hogy el is akarom végezni azt a feladatot, ami rám bízatott. Ott a harcban így mozgott a legfőbb vezető is, hogy mindenki látta, hogy a harcból ő nem kihúzza magát, hanem alaposan kiveszi a részét. De ha bele tetszene gondolni, egészen messze vissza a magyar történelembe is, hogyha hősökre emlékszünk, akkor olyan hadvezérekre emlékszünk, Kinizsi Páltól Zrínyi Ilonáig, aki a rájuk bízott csapatokat a saját fizikai harcukkal segítették és támogatták és adtak példát. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Nem tudom, észre tetszettek venni? Ez két versszakon belül már másodszor hangzik el. Vele volt az Úr. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy Dávid egyébként rendkívül gyakorlat volt, ekkora már sok-sok taktikai dologba belelátott, és nagyon sok mindenben, de a győzelmeinek nem az volt a titka, hogy milyen ügyes, milyen ruganyos, milyen képzett, ez csak a szükséges, de nem elégséges feltétel volt, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Manapság fordítva szokták sokan gondolni, ja, ha velem van az Úr, akkor nem is kell semmi. Mindent megtettem, ami meg kell, hogy történjen, és az Úr velem van pluszban. Tudom, hogy a mind az teljesen kevés lenne, hogyha az Úr nem tenné hozzá a saját jelenlétét. Egész Izrael és Júda szerette Dávidot, de amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket él el, rettegni kezdett tőle. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy itt a Szentírás összességében csak szinonímákat akar, rokon értelmű szavakat használni. Nem. Ez egy következő fokozat. Eddig csak aggodalmai voltak, eddig csak gyanakodott, eddig csak bizonytalan volt, szóval félni kezdett. Innentől kezdve egy totális, pánikszerű belső állapot. A pánik olyan, mint a görcs. Tessék mondani, ha görcsbe ugrik az izmunk, hova fogunk jutni? Hát sehova. Ha pánikba esünk, hova fogunk jutni? Sehova. A lelki görcs, a pánik, az borzasztó reakciókat válthat ki. És az, hogy Saul rettegni kezdett, az azért érthető, hogy hát itt valami hiba van. Hát szoknak meghalni a katonatisztek a háborúba, ezek ilyenek, hogy egyszer csak úgy hip-hop, jön egy eltévedt nyilvessző, vagy egy hátulról jött karcsapás, aztán ennyi volt. Na de Dávid sértetlenül jön haza a harcból, nem tudom, észre tetszenek-e venni, de általában a Biblia beszámol a sebesülésekről is. Dávidnak ebben az időben semmiféle sérüléséről, sebesüléséről nem tudunk. Most ez nem azt jelenti, hogy karcolása érte, de említésre méltó sérülése nincs. Ez nem normális dolog a testest elleni harc idején. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz, nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait, mert így gondolkozott Saul, ne én végezzek vele, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak, ki vagyok én, mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak? De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul lányát, Mérabot, mégis a mehólái Adrielhez adták feleségül. Két dolgot kell, hogy megemlítsek. Az előbb azt mondtam, hogy az az ember, aki elindul ebbe az irányba, és ráadásul ugye Saulnál még nem szabad elfelejteni, hogy lelkünk ellensége nem csak vendégeskedni járt hozzá, hanem benne is lakott, ott a hazugság egy magától értetődő természetes jelenség. Nem érez problémát abból, hogy ma mond valamit, ma megígér valamit, holnap letagadja, vagy másképp fogja képviselni. És az sem jelent problémát lelkünk ellenségének, hogy használja a hívők által használt nyelvezetet. Tessék megnézni. Csak harcold az Úr harcait. Hát ennél kegyesebben, szebben, hívőbben el nem lehet mondani ezt. Dávid akár vállomberegetésnek érezhette ezt. Fölemelésnek, elismerésnek. Tudom, hogy te Isten embere vagy. És mi a hátsó szándék? Dávidnak a megvakítása. Ígéret, te leszel a király veje. Aztán eljön a pillanat, és ja, hát bocs, volt más kérő. Igen ám, de az elmúlt időszakban sokszor beszéltünk arról, hogy Isten egy különös iskolába íratta Dávidot. Tetszenek emlékezni? Először a nyáj mellett kellett tanulni, hogy hogy kell majd királynak lenni, hogy nehogy emberkísérlet legyen. A következő az volt, hogy el kellett kezdenie tanulni, kiállni az élő Istennek a nevéért, ez volt a Góliát elleni harc, utána el kellett kezdeni megtanulni háborút vívni, és ott másokért is felelősséget hordozni, ez volt az utána következő időszak, beleértve az ezredességet, és a következő lépés pedig az volt, hogy fogod eltűrni a személyes megaláztatás és kudarcokat. Mert hogy aki Isten munkájában van, lett légyen bármilyen kiválasztott és bármilyen kedveltje az Úrnak, a másik oldalnak nem lesz a kedveltje, hanem céltáblája lesz. Egy férfi ember sok mindent könnyebben visel, mint amikor egy ilyen helyzetben alázzák meg. Hiszen nyilvánvaló, hogyha a király neki ígérte a lányát feleségül, ez nem titokban hangzott el négy szem közt Dávid és a király között, mindenki tudta, hogy kvázi ő a vőlegény. Aztán eljött a mennyegző napja, és kiderült, hogy nem. Na de Dávid ettől még ott volt a testőrségben. Dávidnak valószínűleg részt is kellett venni a mennyegzőn. És hogyha valaki emlékszik a kőszívű ember fiaira, amit Jókai nagyon szépen megfogalmazott, akkor ott talán vissza lehet arra emlékezni, hogy ott hogy is esett az, amikor valaki más ment férjhez, nem pedig az, aki remélte. Hát Dávid átélte ezt. Dávid mondta, hogy nem kis dolog király vejének lenni, de mégiscsak lépre csalták. És az előbb azt mondtam, hogy Saul nem megy a szomszédba egy kis hazudozásért, egy kis félrevezetésért, egy kis képmutatásért, és hogyha valaki föllapozza a Galácia levél 5. fejezetét, és elkezdi olvasni a test cselekedeteit, akkor ott alaposan megtalál mindent, amit azonosítani lehet Saul életében. Egy dologgal nem számol Saul, hogy nem csak ők ketten vannak a világon. Ezzel egyébként a legtöbben nem számolnak, hogy egyébként Istennek lehet más útja is. Tessék csak nézni a folytatást. Saul lánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Na hát! Volt már ilyen lányokkal, csak arra nem számított Saul, hogy pont a saját lánya lesz az, aki annak ellenére, amit otthon lát, és bizonyára hall is, ezt az embert nem csak tisztelettel nézi, hanem sóvárgó szerelemmel. Megmondták ezt Saulnak. Ő meg helyeselte a dolgot, azt gondolta ugyanis Saul magában, neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Csapda. Lehet férjhez adni a lányát valakinek azért, mert ez lesz a csapda. Na de hát tessék csak belegondolni. Saul egy lelkileg megromló folyamatban van benne, ahol a cél szentesíti az eszközt. Ez egy borzasztó dolog, amikor eljut odáig a világ, hogy a cél szentesíti az eszközt. Egy neves magyar tudós, akit tudósnak neveztek a maga területén, Lukács György, azt mondta, hogy elhazudjuk majd magunkat az igazságig. Valami ilyesmit kezdett el itt ez az ember. Ő neki megvolt a maga célja. Na de tessék arra gondolni, ebben a célban Dávid célpont, a lánya eszköz, a másik lánya is tulajdonképpen eszköz volt, mert kiválóan föl lehetett használni a megalázásra, a filiszteusok is jól fognak jönni, hiszen Izrael ellensége, hát ki ellen harcoljon egy ezredes, hát nem az ellenség ellen. És kinek a céljait fogják végrehajtani a filiszteusok? Úgy tervezted, Saul, hogy hát lehet, hogy az Úr mást gondol Dávidról, de sajnos mindenkit érhet baleset. Én nem gúnyolódom, félre ne értse senki. De amikor elindul egy megromlási folyamat valakinek a lelkében, nem tudja fölmérni, és az még csak hagyján, de nem is akarja fölmérni, hogy hova vezetnek azok a dolgok, amiket ő most mond, beszél és tervez. Azt mondta Saul Dávidnak, itt az újabb alkalom. Ezúttal csak ugyan a vőm leszel. És megparancsolta Saul az udvari embereinek, hogy így beszéljenek bizalmasan Dáviddal. Nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberei is mind szeretnek. Légy hát a király veje. És Saul király attól lehetett olyan, amilyen, mert mindig voltak, akik kiszolgálták az ő önimádatukat, kiszolgálták az ő törekvéseiket a saját érdekeikből. De hát erre nyugodtan lehet azt mondani, ami magyar népünk nagyon találóan fejezett ki annak idején, megtalálja a zsák a foltját. Túl sok volt a talpnyaló. És ezek hízelegtek Saulnak, és most hízelegnek Dávidnak. Miért? Mert nem tudnak más tenni. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus 1000 évvel később, hogy a szív teljességéből szól a száj. És 3000 évvel később ugyanez az igazság áll meg. A szív teljességéből szól a száj. Ha valaki azt hiszi, hogy lehetek hazug, képmutató, talpnyaló, félrevezető, a másikat léprecsaló és egyébként hívő ember, attól tartok, hogy valamit alapvetően értünk félre. Dávid így felelt nekik. Olyan csekélységnek tartjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok, és jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor azt mondta Saul, mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak 100 filiszteus előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által öleti meg Dávidot. Még mielőtt valaki nagyon megütközne, az indiánoknál ez úgy hangzott volna annak idején, hogy 100 skalpot kérnek. Egyik sem volt kíméletes, annyi különbség, hogy az indiánok ezt még élő állapotban követték el, hogy valakinek letépték a teljes hajkoronáját, de Dávid, amikor ezt tette, akkor azok már nem éltek. És egyébként része volt a filiszteusok elleni háborúnak, tehát nem valamiféle embervadászatról van szó, senki félre ne értse. De ott van mögötte Saulnak ez a gonosz terve. És hogyha az ember mégis visszaforgatja, és leszámolja azt, hogy része volt a háborúnak, 200 embernek miért is kellett meghalni? Mert Saulnak volt egy terve, hogy meg kéne öletni Dávidot, és merte remélni, hogy csak elesik ebben a csatában. Amikor aztán az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid helyeselte a dolgot, hogy a király veje legyen, és még mielőtt letelt volna a kitűzött határidő, elindult és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott 200 férfit a filiszteusok közül, elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Akkor hozzáadta Saul a lányát, Mikált feleségül. Saul azonban látta, és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és hogy Mikál Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Saulnak megvolt a maga terve. Lépre csalni, tört állítani, kelepcét állítani, hazudni, félrevezetni, áltatni, hitegetni, és ez egyszer csak dugába dől. Hol van a probléma? Hát ott, hogy Dáviddal vele volt az Úr, Sault meg elhagyta. És tetszik tudni, a Szentírás világosan és egyértelműen tanúságot tesz arról, hogy amikor valaki elfordul az Úrtól, az állapota, a lelki állapota gonoszabb lesz a korábbiaknál. Mi ezt nagyon sokszor nem akarjuk elhinni. Mi sokszor szoktunk arról beszélni, hogy pedig valamikor gyülekezetbe járt, templomba járt, hívő volt, ott volt köztünk, mitől romlott meg? Hát mitől ne romlott volna meg? Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha üresen találja a gonosz lélek azt a helyet, ahonnan kitessékelte a mindenható Isten lelkének a jelenléte, akkor visszamegy, vesz maga mellé 7 másikat, Máté evangélium a tanúsága szerint, és annak a helynek, annak a háznak az állapota gonoszabb lesz az elsőnél. És látjuk, hogy hova jutott Saul. És már hol van az a Saul, aki valamikor szelíd volt, alázatos, visszahúzódó, magát méltatlannak tartó, és Isten előtt megalázkodó, a prófétára felnéző, és még ezer dolgot tudunk mondani. És hányszor mondjuk ma is azt, hogy nem tudjuk, hogy az, ami kedves ismerősünk, hogy vált azzá, amivé. Pedig a Szentírás egyértelmű választ ad. Ha semmi más nem lenne leírva, csak Saul története, világossá teszi a Szentírás, ha valaki elfordul az Úrtól, újra és újra engedetlen az Úrnak, és Isten elhagyja, a következmények teljesen világosan a totális megromlásig vezetnek. És nem tud valaki egyedül megromlani. Aki megromlik, az megront is. A környezetét is pusztítja. Lelkileg is, és úgy tűnik fizikailag is. És ennek mi a következménye? Gyűlölet. Ellenségesség. És ráadásul itt rögzíti a Szentírás, hogy véglegessé váló ellenségeskedés. Egy életre szóló ellenségesség. Tessék mondani, hány és hány olyan helyzetet kell egyértelműen a környezetünkben is fölmérni vagy meglátni, ahol valami hasonló folyamat zajlik. Nem az a probléma egyébként, hogy mi hívők ezeket nem látnánk, vagy nem láthatnánk meg, hanem hogy megpróbáljuk bekenni valami szentimentális kenőccsel, és arról beszélünk nagyon sokszor, hogy hát azért próbáljuk csak a jót látni. Saulnak voltak egyes szövegei? Az Úr harcait harcolod. Mondjátok meg Dávidnak, hogy Saul szereti őt. Mondjátok meg neki, hogy még a lányát is oda akarja adni. Tessék mondani, ez a vakítás, ez valóban a kegyességnek a megnyilvánulása, vagy sokkal inkább gyalázatára válik annak, aki Isten nevét a szájára vette. A Szentírás világosan azt mondja, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Hiszünk-e abban, hogy ezt a kötelezettségünket Isten nem vonta vissza, és az ő szent lelkét azért adja, hogy ezt meg tudjuk tenni. Mert amikor elmulasztjuk a lelkeknek a vizsgálását, elmulasztjuk a gyümölcskeresést a szavak mögött, akkor megromolhat a mi belső énünk is, de tönkre megy a közösség, ahol élünk, tönkre mennek a kapcsolataink, és ráadásul el fogunk jutni egy olyan állapotba, hogy nem merjük azt kimondani, hogy de hát nem egyeztethető össze az élő Isten beszéde, az élő Isten igéje, az élő Istennek való szolgálat azzal, amit most kellene tenni. Azt mondja a Szentírás, szeretteim, ne hazudjatok egymásnak. Milyen egyszerű lenne visszakanyarodni a Szentírás talajára. És Dávid átélte azt, hogy az Úr vele van, hogy Saul minden mesterkedése eddig lecsúszott róla, de ez nem azt jelenti, hogy Dávidnak ez ünnep volt. Mert azért Dávid számára Saul mesterkedései nyilvánvalóan egy állandó szorítást jelentettek, egy szorongást jelentettek, egy bizonytalanságot jelentettek. Emlékeznek rá, kedves hallgatóim? Azt mondja a Szentírás az Úr Jézusról, azért jött az ember fia, hogy a sátán munkáját lerontsa. Nem kéne hagyni, hogy lerontsa bennünk is, körülöttünk is, és ha lehet, általunk is. Amen.
1: Elhagyatott ember könyörgése, 142. Zsoltár, Dávid tanítóköltöménye. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jana Strange írta Oklahomából, az Egyesült Államokból. Isten elfogadott. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Máté evangéliumának 21. fejezetének 42. verse. Férjemmel egy oklahomai farmon élünk, ahol egy kisebb jónyájat gondozunk. Évente többször is születnek kisbárányok, ám alkalmanként előfordul, hogy az anya juh elutasítja újszülöttjét. Nem hagyja szopni, ellöki magától, közönösen továbbá, sőt, olykor még rá is tapos a kicsinyére. Ennek hátterében sok minden állhat. A báránynak a gyengesége, a túl sok utód, az anyai ösztön hiánya, vagy egyéb számunkra láthatatlan tényező. Az ilyen magára hagyott árva bárányt bevisszük a kórházba, hogy a melegben cuvis üvegből táplálják. Számomra a gyülekezet közössége jelenti a legszorosabb kapcsot Istennel. Fájdalmas azonban látni, hogy sokan vannak, akik elutasítva érzik magukat az egyház falai között. Ahogy az anyajuhok elhagyják kicsinyeiket, úgy ennek a kirekesztettségnek is számon sokszor rejtett oka lehet. Az ítélkezés mély sebeket ejt. Az ember elmarad a közösségéből, felhagy Isten keresésével, és végül akár még a hitét is elveszítheti. Jézust is elutasították korának vallási vezetői, mégis ez a megvetett kő lett Isten megváltó tervének sarokkövévé. Amikor az ítélkezés helyett az elfogadást választjuk, Jézus végtelen szeretetét közvetítjük Isten minden gyermeke felé. Urunk, köszönjük, hogy legyőzted az elutasítást, és példát mutattál, hogyan járjuk szeretettel a hitnek útját. Amen. Napi gondolat, megnyitom a szívemet, hogy el tudjam fogadni a másik embert. Imádkozzunk a kirekesztettséget átélő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 4-én vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon. A következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap Ószövetségi igéjét Nehémiás könyvének 9. fejezetében az 5. versben találjuk. Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében találjuk meg, 10. fejezet 31. verseként. Így ír az apostol, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Keresztény élet legnagyobb kihívása és szépsége abban áll, hogy átszövi a mindennapokat. Nincsenek olyan helyzetek, amikor kevésbé vagyok inkább Isten gyermeke, hanem ez állandó állapot. Így mindig adódik a kérdés, hogyan tudok a leginkább méltó lenni a keresztény névre. Néha egészen egyszerűnek tűnik. Például egy templomi istentiszteleten adva vannak a viselkedési minták. Tudjuk, hogyan kell viselkedni, a templom falán kívül azonban más a helyzet. Változó világunkban hiteles keresztény megnyilvánulásokat várnak tőlünk. Nem csak az emberek, de hiszem, hogy Isten is. Nem bújhatunk el, nem térhetünk ki a válaszadás elől, és minden tettünk, minden válaszunk a kereszténységünket is mérlegre teszi. Bölcsességre, alázatra, megfontoltságra, de legfőképp szeretetre van szükség ahhoz, hogy megőrizzük identitásunkat és fontosnak tartott értékeinket. Azt szolgálja Isten dicsőségét, ha a változó világban őszintén keressük a hiteles, értékálló válaszokat. A nap imádsága: Uram, tégy készé arra, hogy egész életemben a Te dicsőségedet keressem, megnyilvánulásaimmal közelebb tudjam hozni hozzád az embereket. Amen. Zsugyel Kornél áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. És a nap újszövetségi igéje Pál apostoltól. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.

0: Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva. Az igaz ember pedig hitből él. Róma 1.17.
1: Ha az életünk viselt dolgain gondolkodunk, tudunk-e világosan látni? Van-e igaz ember? Mindig őszinténk vagyunk-e a kimondott szavainkkal? Ha Isten országáról gondolkodunk, gyakran szoktuk idézni a korintusi levélből, most tükör által homályosan látunk. Bizony ez gyakorta önmagunk látására vonatkozik. Mert nem csak képességeinkkel nem vagyunk teljesen tisztában, de gyakran a bennünk szunnyadó erőkkel és a kihez tartozásunkkal sem. Az is lehetséges, hogy neveltetésünk révén sokat tudunk, amit észre tudni lehet, a Teremtőről és a megváltásról. De Jézus Krisztust még nem valljuk szívből megváltónknak. Még egyszer csak, kérdőjelek között hánykolódva, fény nem derül az igazságra. Pál apostol hosszan úgy hitte, a helyes úton jár. Úgy vélte, igaz Isten ismerete van. Mindaddig, amíg a feltámadott Krisztussal nem találkozott, és akkor a homályos, töredékes, hamis kép helyreállt. Az ilyen fölismerés az alapja az igaz élet felé való törekvésnek. Ezután tudatosíthatunk igazi értékeket, új kincseket, és azt, hogy már eddig is körülöttünk volt Isten aggódó szeretete. Minden közösséget eltérő emberek alkotnak. Van olyan, aki keresi az utat, van, aki megtalálta, és van, aki már rég járja. Az alapigénk mind a három esetben fontos, mert egyeseknek ígéret, másoknak útra való, és van, akinek biztatás. Ezért higgyük, az igaz ember pedig hitből él. Az igénkben szereplő igaz szó, görögül dikaios, ami azt is jelenti, becsületes, tisztességes, aki az isteni jogrendhez igazodik. Az igaz hit tehát, amelyből élni lehet, mindenek előtt Istenből táplálkozik, megtisztítva minden fölöslegtől, ami másfelé terelné a figyelmet. Szüntelenül jobbra és többre ösztönzőnek kell lennie. A hitünk meg kell tanítson önmagunkban is bízni. Tudni, hogy képesek lehetünk a talentumainkkal megfelelő módon élni. Az igaz hitnek Isten gyermekére, az emberre, a fele barátra is figyelemmel kell lennie. Meg kell általa tanulnunk őket is mélyen szeretni. Ez vezethet tovább a megigazulás útján.
0: Uram, Istenem, parancsolatod szerint és a te fiad nevében hívlak téged segítségül. Köszönöm, hogy előtted állhatok a te lelked ereje által és a te dicsőségedre. Te tudod azt, hogy mi tölti be gondolataimat és a szívemet. Látod, hogy mennyit értettem meg eddig a szavaidból, látod a hitemet is, amivel feléd fordulok. Kérlek, bocsásd meg, ha ez gyámoltalan és kevés, ezért erősíts meg benne. Köszönöm, hogy te megújíthatsz, és megtisztíthatod az életemet, eloszlathatod az alaptalan félelmeimet, megmenthetsz betegségemben, és fölemelheted elesett lelkemet. Várlak, hogy változtass meg, teremts bennem elegendő testvéri szeretetet, világítsd meg igéddel az életemet, ébreszd föl a lankadó figyelmemet, éleszd pislákoló hitemet. Mennyei jó atyám, áldalak téged, hogy azt akarod, az életem egy igazi, egész és valódi élet legyen. Te nem csak tudod, hanem akarod is mutatni a helyes utat. Kérlek, segíts fölnyitni a szemem, hogy tisztán láthassak a homály helyett. Megvallom esendőségemet, ami miatt még messze vagyok a te igazságodtól, és magamtól nem tudok közelebb jutni hozzád. Kérlek, segíts át a saját akadályaimon is, mert nélküled nem találok az igaz útra. Adj nekem engedelmes, rád figyelő szemeket, és odaadó, átadott szívet, hogy kitölthesd rám gyógyító erőidet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Pázmány Péter születésnapja. Pázmány Péter Nagyváradon született 1570. október 4-én, és majd 1637. március 19-én halt meg Pozsonyban. Író, esztergomi érsek. Református nemesi család fia. Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi, a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti problémáik valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni. Irodalmi szempontból prédikáció gyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyház szervezői és egyház politikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában. Számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. Ökumenikus Isten tisztelettel kezdődött a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én a budapesti Deák-téri evangélikus templomban tartották a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletét. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az ökumenikus tanács alelnöke nyitotta meg, az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgusa Fischl Vilmos, az ökumenikus tanács főtitkára volt. A program a templom előtti részfúvós térzenével kezdődött. Az Egressi Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente kar nagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap után, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra, a mindennapok transzcendenciája, Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András és Molnár Szabolcs. A szabadság kapcsán egy ige Jakabtól, Jakab 1.25, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Tudunk így szabadok lenni?
4: Lefordítanád ezt az igét számomra?
3: Talán egy másik igével, ami ugyancsak Jakabtól szól, hogy mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, ez pár verssel visszább van, az olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi magát, elmegy, és azonnal el is felejti, milyen volt. Na ez jó kis fordítás, ez a fordítás szerintem, és legtöbbször szerintem ezt csináljuk, hogy ott van az igében minden, belenézünk a tükörbe, a Bibliába is, mint egy tükörbe, de aztán tesszük.
4: Az első is nagyon fontos, ami számomra legalábbis, hogy az elme egy bizonyos fajta korlátozás és szabadságot von el tőlünk, mert hogy uralkodik rajtunk.
3: De jó, hogy ezt hozod és mondod. Hát tényleg.
4: Akkor milyen lehetőségünk van arra,
3: hogy megszabaduljunk
4: a gondolatoktól. Mármint az olyan gondolatoktól, ugye itt most egy picit ne értsük félre egymást, tehát nem a cselekvő, tevőleges gondolatokra gondolok, hanem azokra a gondolatok, amelyek csak úgy jönnek és valamilyen formában próbálnak befolyásolni bennünket, úgy a múltból, mint ahogyan a jövőre nézve, és akkor ezek a gondolatok szüntelenül ott motoszkálnak a fejünkben.
3: Mondod ezt ilyen hipnotizáló szemekkel engem nézve, tehát tulajdonképpen azok is gondolatok, amik most felém jönnek, ugyanígy minket is mások tudnak hipnotizálni szinte.
4: Hát most nem.
3: És azok is gondolatok.
4: Nem menjünk ennyire messzire, hogy most hipnózissal, hanem egyszerűen az elme uralkodik fölöttünk, és ezt az uralmat kellene megszakítanunk, és egy ilyesfajta szabadságot adni saját magunknak, mert ez pontosan annak az előfeltétele, hogy kapcsolódjunk.
3: Jó Isten,
4: az Úrhoz.
3: És hogy szabadok legyünk, jó. De hogy tudjuk ezt megtenni? Tehát, ha mondjuk ráhangolódunk a jó Istenre, az lehet jó megoldás.
4: Hát az első az az, hogy ne azonosuljunk azokkal a gondolatokkal, amelyeket az elme számunkra felkínál.
3: Könnyű ezt mondani, de nem olyan egyszerű csinálni.
4: Hát igen, odafigyeléssel és tudatossággal tudjuk megtenni.

0: Isten nem parancsolni akar nekünk, hanem kérni. És ő azt várja, hogy mi szabadon tegyük meg, amit ő kér.
1: Szabad döntésünk során.
0: Hogy tegyük meg, amit ő kér, mert ő mindig olyat kér, ami nekünk is jó.
2: És az az igazi szabadság egyébként, amikor meg tudjuk szabadon tenni azt, amit egyébként mások is mondanak, hogy tedd azt. Mert sokszor, ha valakit felszólítanak, hogy csináld ezt, András, ezt kell csinálnod, sőt, csak ezt csinálhatod, akkor lehet, hogy belül tiltakozol. Nem tudom, én például fiatal ember voltam, és mondták nekem, hogy miért nem nősülsz már meg, most már vedd el fog hagyni az a lány, ha nem veszed el. És amíg mondogatták, nem nősültem meg. El is ment az a lány egyébként. Míg aztán, amikor már nem mondogatták, akkor magamban egyszer csak azt mondtam, hogy na most már akkor megházasod. De hát ez egyébként nem kellene, hogy így legyen. Tehát szabadnak lenni úgy is, hogy egyébként mások is azt mondják, hogy ezt kell tenni, vagy ez a parancs le van írva. És szabad azt csinálnom nekem attól még, mert parancs.

0: megszabadulni a bűntől, és ez ad egy szabadságot. Tehát az eredendő bűntől, ugye?
1: Hát attól nem lehet megszabadulni. Az eredendő bűnnel születünk.
0: Jézus tiszta lapot adott számunkra.
2: Hát Jézus mindenképpen megváltoztatta a világot.
0: Megváltott bennünket.
2: Mert azt mondta, hogy magára vette a bűneinket, vagyis hogy most már nem ezzel a fogalommal kell foglalkoznunk, hanem...
0: Új emberekké váltunk.
2: Így van, szabad emberekké, illetve azt kérte, hogy azt tegyük mindenkivel, amit szeretnénk, ha velünk is tennének.
1: A Mennyei Profécia című film indul egy szerintem figyelemre méltó gondolattal, mégpedig azzal, hogy a látás a lélekből fakadjon, ne az elméből.
2: Minket Isten úgy teremtett, hogy a saját lelkét sugározta be az emberbe, attól lettünk, de mikor Jézus viszont elment, ő azt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelket
1: maga helyett.
2: Azért, hogy mindenben tudjon segíteni bennünket.
1: Ez
2: hogyha,
1: van most.
2: Ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor megkapunk minden választ, akkor megértjük a Bibliát, vagyis, hogy itt is erről beszélem. Úgy kapjuk meg a Szent Lelket, ha hívő emberekké leszünk.

0: Na most akkor, a bűnök letételével kapcsolatban beszélhetünk egy kicsit, például úgy, hogy van olyan bűn, amit hordozunk, és a mai napig kísér, vagy kísért minket?
1: Vannak bűneink.
0: Hát az biztos, hogy vannak, de olyan, amit folyamatosan mindig hordozunk.
1: Sok és feltételezhetően hordozzuk is.
0: Az miért hordozzuk?
1: Nem tudatosan hordozzuk, hanem nem tudunk megszabadulni tőle. Hát... Hogyan tudunk megszabadulni?
2: Ne foglalkozzunk olyanokkal, ami nem az Isten ügyeihez
0: de
2: való.
0: De jó, hogy mondod. Mert az is bűn.
2: Mert az is bűn, így van.
0: Egyébként én pont idén el is kezdtem évelején sepregetni az életemben, és megfigyelni azt, hogy mik azok, amik tulajdonképpen, hát pont ez, csak nem tudtam így megfogalmazni. Na úgyhogy köszönöm szépen, mert a seprümmel majd még inkább fogok sepregetni ilyen szemmel nézve, hogy ami egészen bizonyosan nem visz előre, nem a jó Istennel való dolog.
1: Hú, megint egy olyan na, területre érkeztünk, hogy te fogod eldönteni, hogy most az Istennek kedves vagy nem. De megint ott van az én. Ha elhagyod az ént, ha elhagyod azt, hogy akarom, ha elhagyod azt, hogy most akkor én itt milyen sepregető leszek, akkor feltételezhetően működni fog.
0: A seprű egyébként magától is seperhet, sőt a legjobb, hogyha jó Isten kezében van a seprű.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Jaj, de jó, köszönöm.
1: Nagyon jól mondtad. Rendben, tehát a seprű saját magától is.
0: Csak nehogy valami boszorkány kapja el azt.
1: Tisztítani fog, és ahogyan mondtad, az ő kezében lesz a legjobb helyen.
0: Na jó, akkor a jó Istennek átadom a seprűmet. Jaj,
1: szép
0: de jó.
1: Gondolat.
0: Köszönöm.

0: egyébként, mert onnan indultunk, hogy bűnvallás, meg kell vallanunk a bűneinket, egyébként legjobb talán a Jóisten felé imádságban megvallani, letenni, ha más nem esténként. De van olyan ige is, hogy Lukács 12.2.3, nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék, amit a sötétben mondotok, azt a világosságban hallják majd, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobákban, azt a háztetőkről hirdetik. Tényleg mi titkolózhatunk, sugdolózhatunk, aztán egyszer csak majd a hangos beszélőből a háztetőkről fogják üvölteni a mi rondaságainkat. Na, hát legalábbis az ige ezt mondja, úgyhogy ne kételkedjünk benne.
1: Minden, ami a hitetlenséghez kapcsolódik, és az, hogy nem fogadjuk el a Szentlélek uralmát, az maga a bűn. De akkor még mindig nem tudok saját magam, vagy bár...
0: Bűn? Hát nem elég ez, hogyha nem fogadjuk el a Jóistennek az iránymutatását.
1: De ez a hétköznapokban hogyan jelentkezik?
0: Letérünk az útról, elindulunk reggel, imádsággal elindultunk, de napközben pedig elterelődik a figyelmünk mindenféle.
1: És ez általában meg is történik, hát sajnálatos módon.
0: Ez maga a bűn.
2: Mindig előfordul nálam is, hogy valamiért ideges leszek. Uh-huh. És akkor rögtön ezen kell gondolni. Nem.
1: És van olyan, hogy észre is veszed, hogy ideges leszel?
2: Persze,
1: és,
2: igen.
1: Hát és olyankor fegyelmezed
2: igen,
1: magad?
2: Igen, mert amit történik velem, az, hát jó, hát tudjátok, nem ti is, amikor csak autóval jövök be reggel, akkor annyi minden történik a közlekedésben, ami úgy fölidegesít. És akkor mindig meg kell tanulnom, hogy nem, hanem egyetlen egy dolgot kell mindig csinálni, hogy valahogy nekem kell megoldani azt, ami ott történik.
0: Példabeszédek 16.32. Jobb a türelmes ember a hősnél, és aki uralkodik magán, az a város elfoglalójánál. De akár Jakab 1.19.20. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ez így igében jó? Jó lenne be is tartani.

Kérdések jönnek most. Mi szoktunk általában kérdéseket megfogalmazni, de most kikészítettem néhány kérdést, amit Jézus kérdezett meg emberektől. Például így, konkrétan, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezt kérdezte a vak Bartimeustól, Lukács evangéliumában le van írva.

0: mit akarsz, mit tegyek veled, kérdezte Jézus. Na most én pedig azt kérdezem, hogyha ezt tőlünk kérdezi Jézus, már pedig tulajdonképpen a Szentíráson keresztül tőlünk is kérdezi, hiszen a vak az mi magunk is vagyunk, nem? Akik nem látunk, sokszor egyszerűen nem látjuk azt, amit kellene látni, vakok vagyunk, nincs tiszta látásunk, és akkor itt most kérdezi a Szentíráson keresztül tőlünk Jézus, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Én azt szeretném, hogy nyisd meg a látásom.
1: Hát ő is ezt mondta, azt jelezte, hogy hiszek benned, és kérlek, hogy láthassalak.
0: Tehát az igében Jézus kérdezi a vak Bartimeust, mit akarsz, mit tegyek veled, és akkor Lukás 18:41 a utána folytatás, az pedig így válaszolt, Uram, hogy lássak. És Jézus azt mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Tehát, ha
1: te mit válaszoltál, amikor ugyanezt a kérdést kaptad, vagy saját magadnak feltetted?
0: Most feltettem, tehát felteszem a kérdést is. Mit akarsz, mit tegyek veled? Azt szeretném, hogy megnyisd a látásom.
1: Felé?
0: Igen. Azt őt ugye rábízom azt is, hogy arra, amit látnom kell a felé. Neked mit juttat eszedbe, tehát ha tőled kérdezi, és aztán Lacit is megkérdezzük, hogy mit akarsz, mit tegyek veled, te mit?
1: Valamilyen fajta együttlétet, egyfajta tudatosságot felé, ezt kérném.
0: Laci?
2: Azt válaszolnám neki, ha tőlem kérdezi, hogy azt tegyed velem, amit te akarsz. Mert ő is ezt mondta, hogy a mi atyánk imás bemutatása előtt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Ezért ne azt kérjük, amire nekünk szükségünk van, hanem azt, hogy igen, hogy tudjuk megtenni, megérteni és megtenni, amit tőlünk kérsz.

0: ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, ezt is Jézus kérdezte. Mondom az igét, Máté evangéliuma 16. fejezet 15. vers. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. És tovább nem folytatom. Tehát ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, szerintem ezt is ugyanúgy nekünk is felteheti Jézus. És ti kinek mondotok engem? Ha tőlünk kérdezi most, mi mit mondunk?
1: Isten fiának mondjuk.
0: Isten fia, igen, de egyébként Jézushoz imádkozunk, az Istenhez imádkozunk.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek az egy.
0: Hát ez is igaz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Na látod, most egész másképp gondolok bele, mint korábban. A Szent Lelket küldte el maga után Jézus. Így van megírva. Tehát az Atya, az Isten. A Fiú, Jézus. A Szentlélek pedig, aki Jézus után, aki vagy ami.
2: Hát hárman együtt vannak. Ez és egy. Az imánk csak úgy hangzik el Istennek is, ha Jézus elengedi.
0: Sőt, Jézus nevében kérjük egyébként.
2: Ezért mondjuk, hogy csak igen, Jézus nevében mindig imádkozunk.
1: Jézus a közvetítő.
2: Igen, mert ő neki átadta Isten ezt a világot.
0: Van jogunk mindig kérni így, hogy Jézus nevében kérem? Mindenkinek van joga ehhez így kérni? Hát most csak hangosan gondolkozom.
1: De szoktál így kérni?
0: Volt már rá példa, igen, mert tanulva tudom, hogy ezt így kell csinálni, de amúgy nem általános tőlem, hogy én így kérem.
2: Szerintem mindig arra kell gondolnunk, ahogyan ő a tanítványaival viselkedett. Ezt nekik mondta, illetve ha az ő követői vagyunk, akkor nekünk is mondta. De nem úgy mindenkinek a világnak, mert a végén, amikor mondják neki, hogy igen, tehát én a te nevedbe profétáltam, akkor azt mondja nekik, én nem is ismerlek benneteket. Tehát ez az utolsó ítéletkor. Úgyhogy azt kell csinálnunk, ahogy a tanítványok megtették, úgyhogy szerintem nekünk ezt kell követnünk.

0: János evangéliuma, 16. fejezet, 23. vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
1: Tehát lehet, hogyha bennünk van Jézus, befogadjuk, akkor külön
2: akkor
1: nagyon nem
2: is
1: kell.
2: Az ő nevében kérjük, úgyhogy ez ennyire külön. Egyszerű.
0: Oké, de mi kinek mondjuk őt? Mert az a kérdés, ti kinek mondotok engem?
2: A közvetítőnek.
0: Én mondjuk most azt mondom, hogy szabadító, iránymutató, vezető.
2: A tudatosság.
0: Laci, te kinek mondod Jézust, ha neked teszi fel a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem?
3: Hát én csak azt tudom mondani, hogy te vagy Jézus, de azt is, hogy az én barátom.
0: De jó.

0: Akarjátok-e, hogy meggyógyuljatok? Ez is egy kérdés Jézustól. János evangéliumából, 5. fejezet, 6. vers. Akarsz-e meggyógyulni? Szerintem ez most érdekes kérdés, mert elvileg persze mindenki, aki beteg, meg akar, de biztosan tényleg mindig, mert egyébként most is tulajdonképpen bizonyos szempontból most is lehet, hogy betegek vagyunk, és most nem feltétlenül ilyen fizikai testi tünet, akarunk tényleg meggyógyulni?
1: Hát biztos, hogy mindenki így kezeli, de Pál apostolnak ő mégis azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem.
0: Na jó, hát ott van a példa, a tövis adatot, de egyébként amikor nagyon öregen fekszünk, vagy nem is olyan öregen, csak mondjuk 70-80-90 évesen már mondjuk öregek vagyunk, fekszünk kiterülve, gyengék vagyunk. Akarunk meggyógyulni? Van ilyen-olyan betegségünk? Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy hát én már mennék. Hallunk ilyesmi.
2: És vannak
0: és
2: ilyen,
0: megy is. Van, aki azt mondja, hogy jó, hát én maradnék, hát olyan jó ez az élet, szép, meg akarok gyógyulni.
1: Nem, Timi? Én 90 évesen nem mondanám sosem.
0: Hogy?
1: Mert azt mondta Isten, hogy akkor Noé után 70-80 évet fogtok élni. Azt akkor mondta. Én a 90-nél miért kérjem?
0: Mert akkor van lehetőség kérni.
1: Nem, de hát figyeljetek. Mindenki feltámad, ezért a halálról már egyáltalán nem úgy kéne beszélni, mint 2000 évvel ezelőtti időszakban.
0: Hát oké.
1: Nem? Itt mindenkinek tudni kéne, hogy jó, hát a halál az egy nyereség, így mondja Pál apostol, hogy nyereség,
0: róla.
1: Mert ő is érezte, hogy mikor azt mondta neki, ugye Ananiás, hogy Isten üzente neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, akkor erre miért kell nekem szenvedni? Csak akkor kell, és azért, ha szükség van a munkámra. Ha nincs szüksége a munkára, elég volt, kész, akkor azonnal vigyen az Úr magához, hiszen ha meghalok, rögtön feltámadok.
0: De hát arra mindig szükség van, nem? Ha már kiterülve fekszel, mondjuk 110 éves vagy, de minden nap te imádkozol mondjuk egy ügy érdekében, vagy több ügy érdekében, szükség van a munkádra. Te tartod az imádságoddal, az kézben, irányítás alatt.
1: Hát
0: nem lehet mondani,
1: ezt,
0: hogy nincs
1: igen,
0: szükség.
1: De ezt viszont mindig Isten dönti el,
0: na, hát azért
1: hogy
0: mondom,
1: még de... szüksége van a munkára, amit csinálunk, vagy már nem, mert igen. Majd más folytatja.
0: Hát itt a gyógyulás a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Egyszerűen
2: ez
0: csak megkérdezik.
2: Ez egyértelmű kérdés
0: tőlünk.
2: Volt, egy beteggel találkozott, és ugye
0: na,
2: ezt kérdezte
0: hát de mi
2: tőle,
0: vagyunk a betegek?
2: Csak hogy akkor, amikor mi ezt olvassuk
0: igen.
2: most.
0: Vagy 35 év múlva.
2: Akkor? Vagy 35 év múlva, akkor eznek teljesen más értelmet is
0: na,
2: adhatunk, mint például hogy? Az, hogy szeretnénk megtisztulni, meggyógyulni. Szeretnénk-e hozzáfordulni? Szeretnénk-e kinyitni az ajtókat? Uh-huh. Szeretnénk-e megnyílni felé? És akkor ez
0: na,
2: egy
0: köszönöm.
2: Teljesen más kérdés.
0: Köszönöm. Ezért mondom, hogy nem mindenkinek igen a válasza szerintem. Ráadásul itt akitől kérdezte ezt János evangéliumában,
1: nem,
0: Jézus
1: ez megint a hitről szól.
0: Régi óta beteg ember.
1: Akarta tőle kérdezni, hogy van-e hited, mert egyébként igen, hogy 30 évig miért kellett?
0: 30 valahány éve volt beteg? 38.
1: Igen, igen.
0: Úgy kérdezte, akarsz-e meggyógyulni?
2: Átadod magad az Úrnak? Ezt kérdezi.
1: De
2: teljes
1: meggyógyulni
2: lelked,
1: csak
2: akkor
1: azért,
2: fogsz.
1: Hogyha dolgozni kell utána.
0: Hát azt kell.
1: Ezt kérdezi tőle, akarsz-e
0: aztán...
1: dolgozni?
2: Akarsz-e dolgozni, és azt mondja, hogy
0: vagy
2: igen.
0: Vagy inkább kényelmesen már megszoktad ezt, amiben vagy, és el se tudod képzelni igen. Azt, hogy bármi más legyen,
2: van
0: sőt, nem is akarsz dolgozni.
2: Válasz is, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, ez így nekem,
0: hát bizony, hogy
2: Isten nélkül fogom tovább tengetni az életemet, és...
0: Ez tulajdonképpen mindenkire igaz, mert szerintem ezt egyre magasabb szinten lehet űzni, nem? Hogy
2: mármint?
0: Egyre közelebb kerülni a jó Istenhez, egyre inkább összhangba kerülni vele.
2: De ha valaki megtagadja Istent,
0: hát
2: nagyon sokan vannak.
0: Ja, igen, oké. Okay.

0: A fejezet címe itt Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei beteget a Betsada tavánál. És akkor itt valóban egy régóta beteg emberről van szó. És amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Hát igen, mert itt tulajdonképpen a hiedelem az volt, hogy aki először, talán a negyedik versben itt van, igen, mert időnként angyal szálla a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akármi némű betegségében volt. Ez egy hiedelem volt ott, vagy?
1: Hát, hogyha hát, már 30 évig csinál, akkor biztos, hogy nem csak hiedelem, tapasztalatuk is volt, igen.
0: Van pedig Jeruzsálemben a Juh kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ma egyébként kórházat is neveznek így. Aztán 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Tehát most János evangéliumából olvasok az 5. fejezetből. Folytatom, mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségében volt.
2: Tehát nem akkor hiedelem, ez akkor most egyértelmű.
0: De egyébként, ha belegondolunk, hát ma is vannak olyan helyek, ahova emberek tömegesen mennek el azért, hogy ott van mondjuk egy szobor,
2: Csíksomlyó, Mária egy szobor az, ami
0: ott is, tényleg,
2: nek
0: ott is
2: az ereje.
0: A templomban megérintik sokszor
2: a lábát.
0: A lábát.
2: De most hát most a lábát vagyok, lehet elérni.
0: De és be lehet oda bújni, bekúszni, tényleg.
2: Tehát le lehet Mária kegyszobor előtt térdelni.
0: Milyen szép
2: ha
0: az
2: úgy
0: egyébként.
2: Gondolod, akkor ha elmondasz egy imát.
0: Térdet hajtunk.
2: És azt, amit kérsz, azt teljesíti számodra. Nagyon sok ilyen tábla van, ilyen köszönő tábla van körülötte, több száz, amelyek, és nagyon sok van, amit még oda ki se tudtak tenni, mert egyszerűen már nem fér, akik megköszönték azokat a csodákat, amelyeket Mária tett.

0: Mondok még kérdést, miért féltek? Ezt is Jézus kérdezi, nem egyszer, nem tudom hányszor, de például Márk evangéliumában miért féltek, még mindig nincs hitetek? Ezt kérdezi. Márk 4.40. Miért féltek? De azt is utána Lukács evangéliumában a következő kérdés Jézustól, hol van a te hited, amikor lecsendesítette a vihar?
1: Többször felhívja a figyelmet, hogy ne féljetek.
0: Hát igen.
1: Ugye akkor jogos a kérdés, hogy miért féltek? Miért nem vagytok lecsendesedve?
0: Hát azért, mert hitetlenek vagyunk, szerintem a hitetlenségből jön a félelem. Nem így van?
1: Ha és a félelem fenntartja a hitetlenséget.
0: Igen, így körbe-körbe megy. De amúgy tényleg így van, mert ha masszív, erős, folyamatos hitben tudna lenni az ember, akkor közben nem félne. Nem, mert tudva tudná azt is, hogy pont a félelem az, ami elviszi rossz irányba. Tehát amikor jön mondjuk szembe az oroszlán biztos, hogy megesz, ha félek. De ha nem félek tőle, Laci lárázza a fejét, hogy nem.
1: Akkor is megesz.
0: Na, Laci, téged nem esz?
2: Engem biztos nem. Én
0: engem is, én is el tudom képzelni.
2: Megölelni.
1: Megszírogatod, és akkor rendben lesz.
2: Szerintem engem szeretne.

0: János evangéliumában miért kerestek engem? Ez is egy kérdés volt.
1: Ez egy nagyon jó kérdés Jézustól, mert hogyha keresed Istent, akkor nem fogod találni.
0: Nem, ezt mondod, de hát...
1: Ha hagyod, akkor fogod megtalálni. Ha kinyitod saját magad, ha jelen leszel...
0: Magamat kinyitom, oké.
1: Ha teret adsz számára...
0: Teret adok, oké. De keresem is, hogy minden nap mindig előveszem mondjuk a Szentírást, és keresem, hogy minél közelebb legyek hozzá.
1: Tehát nekem egy kicsit a keresés az, ami diszonáns, mert úgy gondolom, hogy ne keresd, hanem engedd.
0: Vagy lásd meg mindenben, hiszen ott
1: például,
0: van.
1: Igen.
0: Akkor
1: tehát,
0: ebben
1: ha keresed, akkor az olyan valahogyan nagyon azt jelenti, hogy akarom.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Háromszor is olvashatunk olyat a Bibliában Jézusról, hogy könnyezett, könnyekre fakadt. Én ezután kezdtem el kutatgatni, amikor nemrég találkoztam ezzel a szakasszal János evangéliumában, hogy könnyekre fakadt. Akkor úgy egészen csodálkoztam, hogy eddig nem is tűnt fel, hogy Jézus sírt, tulajdonképpen könnyekre fakadt. Szó szerint mondom, így van leírva, megírva, Jézus könnyekre fakadt. Pedig ez egy Lázár feltámasztásánál van egyébként ez a szakasz, úgy, hogy tulajdonképpen ő belül, mármint Jézus sejthette, tudhatta, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt, de mégis együtt sírt a többiekkel, könnyekre fakadt. Gondolom nem egy szomorú sírás, hanem inkább valahogy átérezve a többieknek az érzését. Valamiféle ilyesmi dolog,
2: egy hiszen ő is... Egyfajta részvét nyilvánítása.
1: De nem szomorúság szerintem, hanem inkább érzés,
2: az
1: átérzés.
2: Az emberekkel való együttérzés.
1: Hát ezt csak én mondom így, de azt tudjuk, hogy könnyekre fakadt. Van másik fajta sírás, és Lukács Igen. evangéliumában 19.41, az pedig a város kapcsán Jézus Jeruzsálemet látva is sírt, megsiratta, ott így írja a Biblia, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta.
2: Ez biztos, hogy tényleges sírásról van szó?
1: Hát így írja a Biblia, hogy megsiratta, és akkor van még egy, ahol pedig saját maga imádságában könnyek között imádkozott, Gecsemáné kert, kereszt halál előtt, Zsidók levelében 5. fejezet, 7. vers, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között imádkozott.
2: Igen, ez egy kicsit nagyon erőteljes is, mert azt mondja, hogy hangos kiáltással és könnyek között.
3: Szerintem ezek mind példák nekünk, illetve a tanítványoknak, akik lerögzítették ezeket nekünk, hogy mindenképpen emberként jött Jézus erre a világra.
2: És emberként viselkedik.
3: Emberként.
1: Na de Jelenések könyve 21.4, letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, írja a Jelenések könyvében a Biblia. Tehát Isten letörli a könnyeket. Mondhatjuk így?
2: Nem lesznek könnyeink, vagy nem lesz...
1: Hát vagy lesznek, de letörli. Az még szebb szerintem, hogy vannak könnyeink. Nekem az legalábbis szimpatikusabb.
3: Nem ezt mondja. Hát, akkor hogy... már nem ebben a világban fogunk élni.
1: Igaz, mert ez a Jelenések könyve.
3: Így
1: ott már nincs
3: ez
1: is
3: Ez már az
1: könyv.
3: Új világról szó, ahol már teljesen másképp. De mondom, itt bizonyítani kellett azt, hogy ezt a világot csak az emberek kezelhetik. Ezért Jézus emberként jöhetett a világra. Nem úgy, ahogy elvárták, hogy akár...
2: Vagy ahogy elképzelték, ahogy hogy egy messiás fog érkezni. Vagy.
1: Akkor tehát itt még van könny, jó is az, hogy van. Letöröl minden könnyet a szemünkről, írja a Jelenések könyve, és halál nem lesz többé, ezt sem gyász, sem kiáltás.
2: Következő.
1: Sem fájdalom nem lesz többé. Ez a következő létben lesz így, az életünk után, a Jelenések könyve szerint. Hát ide jutottunk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Folytatjuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság. Holnap kezdődik az egy hetes, vagyis 168 órás imalánc. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsóig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete fő művévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművész rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták a történettel az előadók. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai imauránkra kijelölt ige szakaszt az Efézusi Levél első részében találjuk, a 15. és 16. verseket, melyek így hangzanak. Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és minden szentek iránt való szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok. Az ehhez kapcsolódó ima téma az volt, hogy imádkozzunk világszerte élő magyar ajkó baptista testvéreinkért, hogy hitüket és magyarságukat meg tudják őrizni. Így a Baptista Világszövetség napjához kapcsolódóan lett ez a téma. És úgy, ahogy Pál apostol is itt hálaadással imádkozik az efézusi testvérekért, úgy fontos, hogy mi is így gondoljunk a szétszórva élő magyar baptista és persze egyéb hívő testvéreinkre. Igencsak példák lehetnek számunkra, és megtalálhatjuk azt az értéket, ami nekünk természetes, hogy itt Magyarországon vagyunk, Magyarországon hallgathatjuk az igét, de nekünk ez óriási ajándék, hogy lehet egyáltalán ilyen néhol. Van, ahol csak néhány év óta, tehát például a csángóknál hozták be néhány év, vagy egyáltalán lehet egy helyen, egy hónapban magyar nyelvű istentisztelet, de például tavaly karácsonykor magyar éneket nem engedtek énekelni, pedig csak egyetlen egy magyar éneket szerettek volna elénekelni, de azt sem engedték nekük. Tehát óriási ajándék ez a távolba szakadt testvéreknek, most legyen az történelmi, vagy gazdasági, vagy egyéb okokból, hogy lehetnek közösségeik, ahol még magyar nyelven hallgathatják az igéik. És egyáltalán sokaknak ez az egyetlen hely, ahol hallnak magyar szót, vagy használhatják a nyelvüket, és ez segít megbecsülni bennünk is ezt az ajándékot, hogy nekünk ez természetes, hogy itthon használhatjuk bármikor, bárhol, és magyar nyelven hallgathatjuk az igét. Tehát ezért imádkozzunk, hogy ők megtarthassanak, és épüljenek hitükben, és megmaradhasson a nyelvük és a kultúrájuk. Tehát ezeknek a gondolatoknak a nevében imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyi atyám, ezért az igei üzenetekért. Köszönjük, hogy a távolba szakadt magyar testvéreinkről sem feledkezel meg, hogy nekik is biztosítasz lehetőséget, hogy magyarul hallgassák a te igédet, és használhassák nyelvüket. Kérlek, erősíts meg ezt a helyzetet, és segíts, hogy mind kiterjedtebben tudják ezt gyakorolni, és hogy megmaradjanak, és a kisebb gyülekezetek is mind jobban tudjanak épülni, mert bizony fogynak, de erősíts meg őket, és segíts, hogy ez példa legyen számunkra, és hogy úgy mind jobban tudjuk értékelni, hogy nekünk ez természetes, hogy tudjuk használni a magyar nyelvünket minden nap, és így hallgathatjuk a te igédet. Mert ez nem mindenkinek természetes, tehát segíts, hogy ezt tudjuk értékelni. És még egyszer segíts meg a távolba szakadt testvéreinket. Ezekre kérlek a te fiad nevében, ámen. És a következőkben pedig énekeljük el a gyülekezeti énekeskönyvből a 438-as számú éneket, Kedves Jézus, itt vagyunk, az első három versét.

Adjunk állva, testvérek, és keressük ki a délelőtti igénket. Máté 8, 28. verstől kezdődő ige szakaszt szeretném felolvasni a 34. versig. A következőképpen rögzítette Máté a 8. fejezetben ezt az evangéliumi történetet. Amikor Jézus a túlsó partra, a gadariak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. És egyszerre felkiáltottak, mi dolgod velünk, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket? Tőlük távolabb egy nagy disznónyájat legeltettek, az ördögök pedig ezt kérték tőle, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És imé a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A legeltetők pedig elfutottak, és a városba érve elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Ezután az egész város kiment Jézus elé, és akkor meglátták, kérték, hogy menjen el a határokból. Úr Jézus, köszönjük, hogy mi is olvashatunk erről a történetről, bizonyára üzeneted lesz. Kérünk téged, hogy segíts megértenünk, elfogadnunk, és cselekedni is mindazt, amit fontossá teszel számunkra ebből az igéből. Hallgass meg imánkat, Jézus nevért, Atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, különös ez a történet, mondhatnánk ijesztő is. Ha mi is ott lettünk volna a 12 között, bizony megrémültünk volna, hogyha kilépünk a szép tónak, csendes tónak a partjára, és ebből az idillből Jézus társaságában egyszer csak megjelenik egy ilyen torzomborz figura, akiről azt tudjuk, vagy ketten is voltak, azt tudjuk, hogy ördöngösök voltak, ördögtől megszállottak voltak, és elűzték őket olyan lakatlan vidékre, ahol nem tudtak kárt tenni másokban, esetleg magukban, meg esetleg ott a környezetükben. Nagyon megdöbbentő ez a történet, mert azt gondoljuk, hogy talán csak a mikorunk van ebben a helyzetben, hogy olyan sok az olyan személy, akár körülöttünk is, akik ilyen helyzetbe kerülnek, hogy talán modern idők hozzák elő, hogy egyre több az olyan terhelt személyiség, akikkel nem tudunk segíteni. Esetleg megpróbálják intézetbe eltenni őket, vagy ha veszélyesebbé válnak, én már voltam ilyen intézményben is, lekötözik őket, vagy zárt osztályra teszik őket. De mielőtt még ezt tovább folytatnánk, hadd mondjam azt, hogy ebben az esetben nem egy ilyen szellemi fogyatékról van szó, ami ebben az esetben előfordul, mert látjuk a későbbiek folyamán, hogy nem ilyen típusú volt ez a terheltség,

ez a terület. Ma is látogatható ez a vidéke, Gadara vidéke, a Genezáret tónak a keleti partján található ez. Tényleg egy nagyon barátságtalan, kopár és lakatlan vidék ma is. Az úgynevezett tíz város, pogány városok voltak ezek, nem zsidók nem lakták, nem is közelítették meg, messziről elkerülték, már csak azért is, mert látjuk, hogy még disznókat is legeltettek azon a vidéken, és a zsidók számára ez tilos volt, hogy tisztátalan állatok környékén legyenek, nem is beszélve arról, hogy ez tiltva is volt az étkezésük szempontjából. Jézus miért nem került el? A tanítványok miért nem kerülték el ezt a problémás vidéket? Mert hogyha mi tudtunk volna róla, akkor messziről mi is elkerüljük, hogy nehogy valami problémánk legyen. Mint ahogy nagyon sokszor bűnbánattal kell mondanunk, hogy amikor olyan embert látunk, aki tényleg nem szalonképes, hogy így mondjam, és kezelhetetlen, akkor sokszor az a gondolatunk van, hogy ki kéne kerülnünk, hogy ne legyen problémánk ebből. Jézus azonban senkit nem kerül ki. És ebben számunkra Jézus példa, hogy senkit nem került ki, a legveszedelmesebb helyzetben lévő felé épp úgy volt kedves, bátorító szava, vagy gyógyító szava, vagy érintése, mint azok felé, akik hát előkelőbbek voltak és civilizáltabbnak mondható. Ebben az esetben azt látjuk, hogy ahogy közelít Jézus tanítványaival együtt, az ember megszólal, vagy ezek az emberek megszólalnak, és különös mondatokat mondanak. És azért kell most ráfigyelnünk a lényegre, hogy egyébként értelmes emberekről van szó, csak ördögtől megszállott emberek. Az egyik azt mondja, hogy mi közöm hozzád Jézus, magasságos Isten fia, kérlek, ne gyötörj engem. Különös ez a mondat, olyan tekintetben, hogy Jézus meg sem szólal, nem bántalmazta, nem intette meg, nem szólt rá keményen, csak közelített. És megszólalt ez az ember, nyilván, hogy belső kényszerből tette ezt, hogy mi közöm hozzád, Jézus. Kedves testvérek, tudomásul kell vennünk, amit egyébként a hitetlen emberek nem nagyon akarnak tudomásul venni, hogy nem csak testből állunk, és nem csak a materiális világ vesz bennünket körül, hanem szellemvilág is. Isten szellemvilága vesz bennünket körül, a láthatatlan világ is körbevesz bennünket, és mint sok helyen, így ebben az esetben is, azt látjuk, hogy nem csak a Jóisten szelleme, a Szentlélek veszi körül az embert, hanem időnként gonosz lélek is hatalmába tudja venni. Sőt, meg tudja szállni. Ezentúl olyan kriminális dolgokat tud tenni, amiben mi képtelenek vagyunk beavatkozni, és az összes tudományunkat összeszedhetnénk, akkor sem tudnánk megoldani ezt a helyzetet. Miről van szó? Úgy tűnik, hogy a szellemvilág, amely bennünket körülvesz, meghatározza a mi életünket is. És ki kell mondanunk, nem mindegy, hogy milyen lélek vesz bennünket körül, melyik lélekkel töltekezünk meg, milyen lélek lakik bennünk, és milyen lélek vezet bennünket a cselekvényeinkben. Mert ezt világosan mondja a Biblia, hogy Isten szent lelke csodálatos módon újjá formálhatja az ember szívét, ha engedjük, ha kívánjuk, ha kérjük, hogy töltse be a szívünket, vagy ha ezt elutasítjuk, akkor olyan világ felé sodródunk, olyan szellemvilág felé sodródunk, amelynek végzetes a következménye, ha nem itt a földi létben, ezentúl egészen biztos. És az a legtragikusabb számomra, és azt gondolom számunkra is, hogy az ördögnek a legnagyobb praktikája és taktikája az, hogy elhitesse, hogy ő nincs. Hogy ő nincs. Ki is lehet gúnyolni, és sokan meg is teszik. Úgy gondolják, hogy ha volna sátán, meg volna gonosz lélek,

az, ha ábrázolni lehetne, az ilyen patáns, vasfillás, szarvas valami lenne. Hát én azt gondolom, hogy leginkább így nem jelentkezik az ördög. Ugyanis ha így jelentkezne, akkor meg is ijednénk tőle. Akkor félnénk tőle. Azt mondja a Biblia azonban, hogy az ördög, aki fellázadt Istennel szembe, és bennünket is, teremtményeit is, erre a lázításra szólít föl is, köztünk és időnként bennünk is munkálkodik, azt a taktikát alkalmazza, hogy elhiteti, hogy ő nincs. És aki nincs, attól nem kell félni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ő mégiscsak van, hisz a gonosz itt van köztünk, mármint a világban van. És Jézus azért jött, hogy a gonosz munkáját lerontsa. Hogy ott, ahol ő megjelenik, ott visszavonuljon a sötét szellemi erő, amely bennünket behálóz, a maga információs rendszerébe bedarál, és azt gondoljuk, hogy ő nincs, pedig létezik. Na most azt látjuk ebben az esetben is, hogy bárhol jelent meg Jézus, a szellemi világban azonnal zűrzavar támadt, mármint a sátán részéről. Abban a pillanatban vagy ellenállás ébredt Jézussal szemben, nem mondott semmit. Még semmit nem jelentett ki, csak megjelent. Bárhol megjelent Jézus, abban a pillanatban voltak, akik ellenálltak, mindenféle kifogást találtak, és nézzük meg, hogy akik kifogást emeltek Jézus jelenléte, személye, szava érintésével szemben, azok mind a sátán oldalán álltak. Aki hazug volt, és emberölő, kezdettől fogva. Ott tehát, ahol Jézus megjelent, a sötét szellemi világban rögtön zűrzavar támadt. Ugyanis az ő személyes megjelenése és szava bizony leleplezte azt vagy azokat, akik mögött sátáni erők működtek. Különböző fokozatai vannak ennek természetesen, és nagyon sokszor úgy csomagolja a maga mondani valamit, hogy észre se vesszük. A Biblia azt mondja, hogy azért veszélyes a sátán akna munkája, mert a világosság angyalának teszi nagyon sokszor magát. Úgy is hívja a Biblia, hogy antikrisztus. Az antikrisztus pedig annyit jelent, hogy úgy néz ki, mint Krisztus. Ránézésre nem is gondolnánk, hogy milyen sötét erő működik, mondjuk valakiben, valakikben, vagy egy szellemiségben, amely néha behálóz bennünket is, olyan információk birtokába jutunk, amely abba az irányba próbál bennünket befolyásolni, vagy éppen ellene próbálunk tenni, amely békétlenséget, haragot, megosztottságot, háborúságot indít. Ez mindig a sátánnak a műve volt. Ma is az. Vagy pedig, ha a békesség követe vagy Isten gyermeke, ez rögtön a gyümölcseikből kiderül, hogy melyik oldalon állunk. Éppen ezért, testvérek, rendkívül időszerű ez az üzenet. Ugyanis az első védekezés a sátán részéről, ami ebből az emberből szólal meg, hisz ő beszéltette, hogy mi közöm hozzád? Hát természetesen semmi köze nincs hozzá. A gonosz szellemi erőnek semmi köze nincs a tiszta, szent, isteni követhez, a világos, világ világosságához. Kibékíthetetlen ellentét van az Isten világa, amit Jézus Krisztus testesített, személyesít meg ma is, és a sátán világa között, aki a sötétségnek, a harag, a gyűlölet, a háborúságnak az istensége, vagy démoni fejedelme, és jól tudja a gonosz, hogy egy olyan ellenféle áll szembe, amikor Jézus megjelenik, az ő szava hirdettetik, hogy ő a magasságos Istennek fia. Tehát tisztában van, hogy Jézus nem más, mint a magasságos Istennek a fia. És azt mondja, kérlek, ne gyötörj. Különös, hogy ott, ahol Jézus megjelenik, ahol Isten gyermeke megjelenik, vannak, akikben ellenérzés támad, és azt mondják, hogy nekem ez nem kell. Elutasítja. Pedig nincs semmi oka, csak egyszerűen a két személyiség
töltése más. Mi mindannyian képviselünk valamit. Mi mindannyian kisugárzunk valamit. Vagy Isten szellemének, lelkének az eszközei vagyunk, gyümölcseink bizonyítják, vagy ellenbizonyítékok, vagy pedig a sötétségnek az uralma alatt vagyunk, ez mint a mágnesnek a két pólusa. A pozitív és a negatív. Kibékíthetetlen egymással. És azt mondja Jézus, hogy közeledjetek én hozzám, és én is közeledni fogok. Az enyémeket magamhoz vonzom. Tehát egy jó néhány olyan igét tudnánk idézni, amely bizonyítja azt, hogy időnként ilyen konfrontálódó helyzetünk van nekünk is, amikor a világ szellemével így szemtől szembe találkozunk, hogy sugárzik a gonoszság, sugárzik a negatív erő. És nem az emberrel van bajunk, hanem a benne lévő személyiségi szellemiséggel. Nem emberekkel van, csoportokkal van bajunk, hanem azzal az ideológiával, amely elutasítja Istent, amely inkább a feszültséget gerjeszti, mint a békességet munkálná. A lényeg az, hogy Jézus kilép a csónakból, nem szól semmit, de az ember tudja, a belső szellemisége megszólal, amire azt mondja, hogy Isten fia, magasságos Isten fia, mi közön van nekem hozzád? Hát nem egy barátságos fogadtatás. És az elutasítás jeges és hideg megközelítésben azt mondja, hogy ne gyötörjen engem. Ugyanis Jézusnak a jelenléte egyesek számára gyötrő. Hát nem tudja elviselni a világosságot, a sötétség. A bennünk lévő szellemiség tiltakozik, vagy éppen vonzódunk iránta. A gonosz léleknek a fogságába került. Nem tudjuk, nem ismerjük ennek az embernek, vagy ennek a két embernek az előéletét. Hogy jutottak ide? Tudjuk, hogy családjuk van, tudjuk, hogy talán házastársa is volt, talán gyermekei is voltak, de hogy jutott, hogy züllött idáig? Nem ismerjük embertársainak a sorsát sem. Nagyon sokszor az derül ki, hogy jómódú, konszolidált családokban is előfordul, hogy valaki megtagadja ezt a világot, és elkezd lefelé nivellálódni. Kezd lefelé süllyedni. És eljut egészen odáig, hogy megtagadva addigi családját, megtagadva addigi környezetét, elmenekül, de hát belezavarodik abba az élethelyzetbe, amiben magát taszította. Lehet, hogy időközben megállhatott volna, nem tette. Na most Jézus a megoldás, aki a választ tudná adni, vagy tudja adni minden ilyen számra megmagyarázatlan helyzetre is. Ezt nem az orvosok oldják meg, nem a pszichológusok oldják meg, így értek el testvérek, nem kémiai szerek oldják meg, Jézus oldja meg, ha hiszünk egyáltalán benne. Ha hiszünk egyáltalán benne. Mert az a néhány szó, amit Jézus mond ebben az esetben, az teljesen világos és eligazító. Ugyanis Jézus nem hagyja ebben a helyzetben, több mindegyik evangélista egyébként följegyzi ezt a történetet, vagy előtte és utána lévő versekben még ki is egészíti. Például az ember azt tudjuk, az egyik, aki meggyógyult, hogy légiónyi, démoni sereg volt benne. A légió, a római hadseregnek a szava, a legnagyobb olyan kontingens, 4-5 ezer katonát számítottak egy légióba, hát az egy hadsereg. Egy hadsereg. És azt mondja, hogy ebben az emberben egy légiónyi ördög lakott. Hogy helyet kapott az ördög, és megkötözte őt. És képtelen volt ebből a helyzetéből kilépni saját erejéből. Bizonyára mi is ismerünk olyan helyzeteket, amikor azt látjuk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem látjuk a megoldást. És az ember
megpróbálja különböző intézményekben, kórházakban, szakemberekhez fordul ez ügyben, és tehetetlenek vagyunk. Ebben az esetben is ez történt. Az emberek tehetetlenek voltak, és inkább elkülönítjük. De Jézus utánok megy, ennek az embernek is, és egy légiónyi, hadseregnyi ördögöt űz ki belőle, jelenlétével és a szavával. Sokan nem hiszik, ki se próbálták. Viszont az evangélium meggyőz bennünket, engem is, hogy nincs más megoldás, mint hogy Jézust engedni magunk előtt. Jézust kell szóhoz engedni, hogy ő cselekedjen. Mert az a környezet, ami bennünket is körülvesz, igen, ilyen töltéssel rendelkezik. Vegyétek, testvérek, nagyon komolyan. Olyan hatások érnek bennünket médián keresztül, interneten keresztül, híreken keresztül, embereken keresztül, akikkel kapcsolatban vagyunk, amely pontosan erről beszél. Hatás alá kerülünk-e ezeknek a negatív erőknek, ezzel táplálkozunk-e, ezzel töltjük-e fel a szívünket, ha így van, akkor hasonlunk ehhez a világhoz. Ha viszont Jézust kérjük segítségül, akkor megváltozik a helyzet. Én meg vagyok győződött, testvérek, arról, hogy akár a Biblia olvasásunk, akár az imádságunk, akár az Isten népével tartott szoros kapcsolatunk egy olyan védelmi erő körülöttünk, amely elhatárol bennünket, ha ezzel jól élünk, a sátán hatásának, sugárzásának. Meg vagyok győződve, kedves testvérek, arról, hogy minél többet imádkozunk, tehát Isten felé a kapcsolatunk erősödik. Minél inkább Isten igéjét vesszük komolyan, és azt olvassuk, ezzel töltekezik a szívünk, annál inkább védetté válik a lelkünk a negatív hatásokkal szemben. Míg ha ettől elfordulunk, és azt mondja, ó, nekem nem kell, nem, nincs időm a Bibliára, nincs időm imádkozni, nincs időm a gyülekezetbe menni, könnyebb utakat keresek, elindulok azon a lejtőn, aminek ilyen tragikus vége is lehet. De milyen jó, hogy Jézus nem mondott le, sem ezekre az emberekre, sem rólunk. Oda jön gyógyító szavával. És azért szeretném befejezni, kedves testvérek, hisz sok mindent lehetne ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez az ember megtisztult. Igaz, hogy a benne lévő, meg a bennük lévő gonosz erő kiáradt az ottani disznókra, és azok eszeveszetten, fékezhetetlenül belerohantak a tengerbe, vagy a tóba, elvesztek tehát, de ez az ember, vagy ezek a megszállott emberek megszabadultak. Jézus szavára, jelenlétére. Az ördögűzés, testvérek, ebben az esetben sem látunk semmiféle olyan extra jelenetet. Nem történik az, hogy most akkor ráteszem a kezem, vagy hanyat lököm, és ott hempereg, és mindenféle hangokat enged. Ezt nem lehet tipizálni. Nem lehet ebben módszert kitalálni. Nekem mindig gyanúsak az ilyen módszerek. Jézus jelenléte, Jézus igéje, a vele való közösség űzi az ördögöt ki. Ő tesz tisztává, tisztít meg bennünket, ha erre vágyunk, és nem utasítjuk el. Jézus megszabadította ezt a két embert, és itt nem olvassuk, de a másik két helyen az evangéliumban azt olvassuk, hogy az ember miután megtisztult, egy nagyon szép kérése volt. Azt mondta Jézus, hadd csatlakozzam a tanítványi közösségedhez. Ha mi lettünk volna ott, akkor azt mondtuk, hogy na, hát ez megtért. Akkor itt a jele, jöjjön közénk, és ettől kezdve most már velünk fog járni. És furcsa a folytatás, Jézus válasza, azt mondja, nem. Először menj haza. Menj haza. Mondd el, hogy mi történt veled. Mert az igazi hitelességnek,
Az a jelzése, hogy ott, ahol ismertek téged, ismernek engem. Ott válik nyilvánvalóvá, hogy találkoztunk-e Jézussal, vagy nem. Komolyan vettük-e Jézus szavát, avagy nem. Leginkább a feleséged, férjed fogja fölismerni, ha Jézussal találkoztál. A gyermekeid fogják fölismerni, hogy Jézussal találkoztál. És az ő arca tükröződik a te arcodon is. Az ő szava lesz hallhatóvá rajtad keresztül is. A nagy kérdés, hogy szenvednek-e körülötted, akár közvetlen, vagy szélesebb körben az embertársaid, vagy áldás vagy számukra. Ez a két szerencsétlen átkára volt a környéknek, átkára volt a családjának, mindenkinek. Folyamatos háború volt körülöttük, folyamatos elégedetlenség, és ennek ilyen szélsőséges eredménye lett. És Jézus azt mondta, ha igazán hiszel, ha igazán megtisztultál, nekem olyan misszionárusokra van szükség, akik otthon misszionárusok először. Mert a messzire jött ember azt mond, amit akar. Meg a messzire vágyó ember is azt mond, amit akar. Hogy megtisztultál, hogy helyreállsz, hogy Jézus szavát komolyan veszed, üzenetét, küldetését komolyan veszed, otthon kell, hogy nyilvánvaló legyen. Meg fog változni a beszéded, meg fog változni a viselkedésed, meg fog változni a dolgokhoz a hozzáállásod, szóval látható lesz rajtunk. Na most egy küldetést kapott ez az ember. Egy esélyt a helyreállásra. Egy esélyt arra nézve, hogy misszionárus legyen. Nem a hagyományos értelemben. Nagyon nagy szükség van otthoni misszionárusokra. Akik otthon misszionárusok először. Mert ha otthon azzá válsz, hitelessé leszel máshol is. Ha otthon nem változik semmi, nem vagy hiteles. És ebből a történetből számomra ez volt a nagy üzenet, hogy tragikus a történet, ma is találkozhatunk ilyennel. A kérdés az, hogy te, én, mi? Áldására vagyunk azoknak, akik között élünk, vagy miattam van a háborúság? Nekem kell változnom, vagy nekik kell változni? Az ige azt mondja, ha igazán hozzám akarsz tartozni, menj haza. Otthon mutasd meg. Otthon mondd el, mi történt veled. Így fogjuk tenni majd most is, amikor az asztal vendégei lehetünk, találkozunk Jézussal, és őt visszük majd otthonunkba. Így legyen. Ámen. Egy éneket énekeljünk az úrvacsora előtt. Légy, mint halálig hű. Talán egy verset énekeljünk ebből. Légy, mint halálig hű. 370-es ének.

A szereztetési igéből szeretnék egy-két mondatot kiemelni. A Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetéből, 28. verstől. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. A testvérek bizonyára hallották, hogy a katolikus egyházban egy nagy ünnepre készülnek a nyáron, ősszel, az úgynevezett eukarisztikus konferenciára. És egy héten át olyan események lesznek, nagy tömegrendezvények, aminek a középpontjában az úrvacsora lesz. Én csodálom katolikus testvéreimet, és ilyen szempontból még talán, ha van ilyen, hogy szentirítség van bennem, hogy mennyire tisztelik az Úr testét, az Úr vérét. A luteránus egyház erre föl meghirdette, hogy ez az esztendő, a 2020-as év az úrvacsora éve lesz. Református testvéreink is ezen gondolkodnak, hogy hogy lehetne fölcsatlakozni. Mi már régen fönn vagyunk, már csatlakozva, mert tudjuk, hogy minden úrvacsorai alkalom egy csodálatos találkozás az Istennel, és az ő szent fiával, Jézus Krisztussal. Persze mi nem a matériát imádjuk, nem azt hirdetjük, hogy materiális változás történik, ez talán a nagy különbség megítélésben, de abban teljesen egyetértünk, hogy Jézus adta, Jézus törte meg, és Jézus mondta, hogy ez az én testem, amely téretetek töretik meg. Ez az én vérem, ami értetek hullott. Úgy becsüljétek. És persze az ige is erre szólít föl bennünket, és tartjuk mi is ebben az évben, különösen is tiszteletben, az úrvacsora éveként, hogy különösen is ügyelünk arra, hogy tiszta legyen a szívünk. Férfiak, hogy tiszta kezet emeltek fel, meg asszonyok, hasonlóképpen, ahogy ez az igében is olvassuk. Hogy igazából nehogy elítéltessünk, mert ha megítél Isten, az, ami javunkra teszi. Úgy itt az asztal mellett kérem drága testvéreimet. Nem csupán arról van szó, hogy ja, hát, hogyha ítéletet ennék, akkor jobb, hogyha tartózkodom. Ez a legrosszabb döntésünk. Nem az úrvacsorától kell tartózkodni, hanem a tisztátalan élettől. A bűntől. Attól tartózkodjatok, ne az úrvacsorától. És ahogy írtam a körlevélben is, lélekben, imádságban készüljünk. Nekem mindig meghatározó pillanatok azok, amikor ideálhatok. Nem csak a ti részetekről, az én részemről is. Nem mindegy, hogy milyen lelkülettel állok ide. Nem mindegy, hogy hogyan töröm meg azt a kenyeret, amit Jézus adott a kezembe. Hogyan adom tovább azt a kenyeret, amit a sor elején Jézus adott a tanítványainak. És képzeljétek el, testvérek, hogy itt van Jézus. Az ő kezéből veszitek. Azt a kelyhet, amit ő adott a tanítványoknak, ő adja nektek. Nem én az ember. Én egy senki vagyok ahhoz képest. Én Jézus szolgája vagyok, aki arra méltatott, méltatlanul is, hogy ebben legyek az ő minisztránsa, szolgája, magyarul. Becsüljétek meg. Jézus, értetek, értem halt meg. Értem hullott a vére. Értem szögezték oda a keresztre. Hatalmas ára volt az üdvösségünknek. Becsülitek?
Komolyan veszitek? Tényleg úgy élünk? Megtisztult szívvel, mint hogy ez a gadarai is? Hogy aztán miután Jézussal találkozott, azt is olvassuk, hogy Jézus ruhát adott neki, megetette, és azt mondta, menj haza, és mondd el, hogy mi történt veled. Szóval, hogyha Jézus érintését érzitek, akkor, amikor a kenyeret magatokhoz veszitek, meg a kelyhet magatokhoz veszitek, ti is úgy menjetek haza, hogy lássék lelkemben Jézusnak szépsége. Azért jöttünk, ugye? Hogy vele találkozzunk, ne csupán egymással. Ezért tehát vegyétek nagyon komolyan velem együtt. Hatalmas ára volt az üdvösségünknek. Ezt értékelve, belső bűnbánatot tartva, szabadulásért hálát adva, és az eukarisztia magyarul annyit jelent, mint az örömnek pohara, vagy hálaadásnak a poharát emeljétek, hogy neki nem a szomorúság, hanem a felszabadult, megszabadult szívnek az öröme kell, hogy betöltse a lelkünket. És ezzel az örömhírrel kell, hogy tovább menjünk azok felé, akik még ezt nem ismerik. És ezt a szabadítást kell nekünk is továbbadni másoknak. Az apostol így hagyományozta annak az estének a történetét, amikor Jézus utoljára volt együtt tanítványaival, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Kérlek testvéreim, álljunk ismét Isten szín elé. Köszönjük Istenünk, hogy megoldást találtál a mi elveszettségünkre, hogy így eltávolodtunk tőled, utánunk jöttél, Jézus Krisztus által visszaemeltél, megtisztítottál az ő vére által, szövetségedbe öleltél. Köszönjük, hogy ma is találkozhatunk veled, és ennek élményével, áldásával mehetünk tovább. Kérünk, segíts jól képviselni téged mindaddig, amíg visszajössz értünk. S hallgass meg imádságunkat, Urunk, amikor együtt még így imádkozunk fiat szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egymás kezét megfogva énekeljük el befejezésül. Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt.

Végezetül az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az állatok világnapja. Az állatok világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük 1931 óta Assisi Szent Ferencre emlékezve, aki az állatok védőszentje. A közösségi oldalakon gyakran keringenek állatkínzó felvételek, amik a jó érzésű emberekben visszataszító érzéseket gerjesztenek. Vajon ezeket a brutális tetteket mi indokolja? Mi indokol egy kedvelésből beszerzett állat elhagyását, mert meggondolta magát a gazdi? A felelőtlen magatartás századunkra jellemző, nem csak állatokkal szemben, hanem embertársainkkal szemben is. Jobban kellene figyelnünk arra, hogy a fiatalok megtanulják az emberekkel és állatokkal szembeni tisztelet fogalmát, a felelősség teljes megtartást.
2: Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 éve 1226. október 3-án hunyt el Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Itália, a szegények, az állatok, továbbá a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje. A kerek évforduló alkalmából Leó pápa jubileumi évet hirdetett, amelynek részeként idén, tavaly rendkívüli eseményként a hívek előtt is feltárták Assisi Szent Ferenc évszázadokon át rejtegetett földi maradványait az Assisi Bazilikában. A betegeskedő Ferenc 1220-tól fokozatosan lemondott a rend tényleges irányításáról, és inkább a lelki életre, az imádságra és a prédikálásra összpontosított. A hagyomány szerint 40 napos imádságot és böjtöt tartott a Laverna hegyen, amikor az égből egy keresztre feszített 6 szárnyú szeráf ereszkedett le hozzá.
1: A világűr világhete. Az ENSZ közgyűlés 1999. decemberi határozata értelmében, melyet minden tagország egyhangulag elfogadott, október 4-e és 10-e közötti időszak az űrkutatás világhete. Mint ismeretes, 1957. október 4-én állították Föld körüli pályára a Sputnik 1-et, a Föld első mesterséges holdját. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az űrkorszak. Kevésbé ismert, hogy csak nem pontosan 10 évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba a világűr békés célú hasznosításának alapelveit rögzítő nemzetközi szerződés, az ENSZ által kidolgozott 5 jelentős űrkutatási szerződés közül az első és legfontosabb, a világűrjog alkotmányát képező 1967. január 27-én aláírt alapelv szerződés. Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a holdat és más égitesteket. Az alapelv szerződéshez eddig a világ 93 országa csatlakozott. Magyarország az 1967. évi 41. törvényerejű rendelettel. E két fontos eseménynek állított emléket az ENSZ a mostani határozattal.
2: Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szilárd alap. Egyre sürgetőbb, hogy felismerjük a szellemi élet fontosságát, mert csakis a szellemi, a lelki élet adhatja meg a békesség és az igazi boldogulás szilárd alapját. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

0: mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva. Az igaz ember pedig hitből él. Róma 1.17.
1: Ha az életünk viselt dolgain gondolkodunk, tudunk-e világosan látni? Van-e igaz ember? Mindig őszinténk vagyunk-e a kimondott szavainkkal? Ha Isten országáról gondolkodunk, gyakran szoktuk idézni a korintusi levélből: most tükör által homályosan látunk. Bizony, ez gyakorta önmagunk látására vonatkozik. Mert nem csak képességeinkkel nem vagyunk teljesen tisztában, de gyakran a bennünk szunnyadó erőkkel és a kihez tartozásunkkal sem. Az is lehetséges, hogy neveltetésünk révén sokat tudunk, amit észre tudni lehet a Teremtőről és a megváltásról. De Jézus Krisztust még nem valljuk szívből megváltónknak. Még egyszer csak, kérdőjelek között hánykolódva, fény nem derül az igazságra. Pál apostol hosszan úgy hitte, a helyes úton jár. Úgy vélte, igaz Isten ismerete van. Mindaddig, amíg a feltámadott Krisztussal nem találkozott, és akkor a homályos, töredékes, hamis kép helyreállt. Az ilyen fölismerés az alapja az igaz élet felé való törekvésnek. Ezután tudatosíthatunk igazi értékeket, új kincseket, és azt, hogy már eddig is körülöttünk volt Isten aggódó szeretete. Minden közösséget eltérő emberek alkotnak. Van olyan, aki keresi az utat, van, aki megtalálta, és van, aki már rég járja. Az alapigénk mind a három esetben fontos, mert egyeseknek ígéret, másoknak útra való, és van, akinek biztatás. Ezért higgyük, az igaz ember pedig hitből él. Az igényben szereplő igaz szó görögül dikaios, ami azt is jelenti becsületes, tisztességes, aki az isteni jogrendhez igazodik. Az igaz hit tehát, amelyből élni lehet, mindenek előtt Istenből táplálkozik, megtisztítva minden fölöslegtől, ami másfelé terelné a figyelmet. Szüntelenül jobbra és többre ösztönzőnek kell lennie. A hitünk meg kell tanítson önmagunkban is bízni, tudni, hogy képesek lehetünk a talentumainkkal megfelelő módon élni. Az igaz hitnek Isten gyermekére, az emberre, a fele barátra is figyelemmel kell lennie. Meg kell általa tanulnunk őket is mélyen szeretni. Ez vezethet tovább a megigazulás útján.
0: Uram, Istenem, parancsolatod szerint és a te fiad nevében hívlak téged segítségül. Köszönöm, hogy előtted állhatok a te lelked ereje által és a te dicsőségedre. Te tudod azt, hogy mi tölti be gondolataimat és a szívemet. Látod, hogy mennyit értettem meg eddig a szavaidból, látod a hitemet is, amivel feléd fordulok. Kérlek, bocsásd meg, ha ez gyámoltalan és kevés, ezért erősíts meg benne. Köszönöm, hogy te megújíthatsz, és megtisztíthatod az életemet, eloszlathatod az alaptalan félelmeimet, megmenthetsz betegségemben, és fölemelheted elesett lelkemet. Várlak, hogy változtass meg, teremts bennem elegendő testvéri szeretetet. Világítsd meg igéddel az életemet, ébreszd föl a lankadó figyelmemet, éleszd pislákoló hitemet. Mennyei jó atyám, áldalak téged, hogy azt akarod, az életem egy igazi, egész és valódi élet legyen. Te nem csak tudod, hanem akarod is mutatni a helyes utat. Kérlek, segíts fölnyitni a szemem, hogy tisztán láthassak a homály helyett. Megvallom esendőségemet, ami miatt még messze vagyok a te igazságodtól, és magamtól nem tudok közelebb jutni hozzád. Kérlek, segíts át a saját akadályaimon is, mert nélküled nem találok az igaz útra. Adj nekem engedelmes, rád figyelő szemeket, és odaadó, átadott szívet, hogy kitölthesd rám gyógyító erőidet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Az első emelet a bevezetés és a befejezés, ami azért nagyon fontos, mert ebben tudjuk meg, hogy ez a könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatása tulajdonképpen mit is akar elmondani. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása azt akarja elmondani, hogy a megváltási terv hogy ér célba. Minden ezért van a jelenések könyvébe. A második emelet egy nagy mennyei jelenettel kezdődik, Jézus a gyertyatartók között közben jár, és 7 szerződés, 7 gyülekezetnek írt levél követi, amiben az egyház történelem 7 gyülekezet típusát látjuk, amelyik egy-egy egyház történeti korra is jellemző, de minden korban voltak olyanok, akik laodiceaiak voltak, voltak olyanok, akik efézusiak voltak, és sorba lehetne mondani a többit. A következő emeletet kezdtük el. Minden ilyen emelete ennek a piramisnak mindig egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik, és ez azért fontos, mert a Szentéről szóló tanításnak az új szövetségi alapja a zsidókhoz írt levélen és a jelenések könyvén nyugszik. Isten mennyei tróntermében járunk a 4. fejezetben, ahol egy himnusz hangzik el, és külön sorozatot lehetne tartani, jelenésekben 7 himnusz van, ami költői formában íródott, nem prózában. És ez a 7 himnusz végigmondja az egész megváltási tervet, és az első ilyen himnusz pontosan itt van, ahol a Teremtő Istennek a dicséretét látjuk, és azt a mennyei jelenetet, ami tulajdonképpen az egész megváltási tervnek a háttere, mennyei háttere. A jelenések könyvében a történelemről van szó, de nem úgy, ahogyan mi a történelmet értjük. Nem eseményekről van szó, hanem az események hátteréről, mennyei hátteréről, lényegéről. Zürcher testvérnek a könyve, Jézus Krisztus a jelenések könyvében kezetekben van biztos, megjelent nemrég, sokszor hirdettük, nagyon érdemes tanulmányozni. Zürcher testvér a következőt mondja ezzel kapcsolatban, nagyon tanulságos. Mit látott tehát már János? Isten népe történelmére vonatkozó megindító képeket. Az egyház életének rövid áttekintését az apostoli kezdetektől az idők végéig, a sötétség hatalmai és a világosság fejedelme közötti nagy küzdelem jeleneteit. Sok-sok képet, melyekből Isten népe századokon át az előtt álló veszélyekre és küzdelmekre vonatkozó világos eligazítást nyerhet. De János mindenek előtt az ember fiát látja munkálkodni a mennyben és a földön Isten ügye győzelmért. Tevékenysége felöleli a feltámadásra és a dicsőséges eljövetelek közötti időszakot. Ez a lényeg. Mindig Jézus Krisztusról van szó jelenések könyvében, nem véletlen az első versben azt olvassuk, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus Krisztus beszél benne,

tisztelve, ki az, aki méltó arra, ez a szó, hogy axios, ez egy nagyon erős kulcsszava ennek a fejezetnek, ki méltó arra, hogy felbontja a jelenések könyvében leírt, bepecsételt könyvet, ami kívül belül be van pecsételve. Természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy tekercs volt, és a fontos diplomáciai iratokat az kívül is, belül is beírták, és a külső beírás után, amikor már mind a 7 pecsét feltöretik, akkor mutatkozik meg a belső tartalma a könyvnek. Ez így volt régen. De mi van ebben a könyvben?

Nyilvánvalóan nem valami különleges dolog, ami eltér a jelenések könyve többi részétől. Ebben tulajdonképpen az a történelem van, amiről a jelenések könyve szól, amit Zürcher testvér ebben a bekezdésben összefoglalt. Vagyis az üdvösség történetnek az emberi történelemben történő megvalósulásáról. Itt nem egyszerűen birodalmakról vagy világtörténelmi eseményekről van szó. Ma nagyon sok olyan profécia magyarázatot lehet hallani, hogy ebbe belemagyaráznak az ég egy világon mindent. Én már hallottam Kínára, Japánra, Koreára magyarázni, a lovakra felültették még derék Napóleont is, és mindenkit, hogy ez itt van, ez ott van, amott van a jelenések könyve, mert nem erről szól a jelenések könyve. Semmi fogódzónk nincs ehhez. Éppen ezért a jelenések könyvét önmagából kell, és illetve a Bibliából kell megérteni, mert ha nem így értjük, akkor lényegében nem lesz más a jelenések könyve, mint egy olyan rejtvény, amit többféleképpen meg lehet fejteni, és akkor majd azon vitatkozunk, hogy az én megfejtésem jó, vagy a te megfejtésed jó. És közben a baj nem az, hogy az én megfejtésem, vagy a te megfejtésed jó, közben a baj az, hogy a jelenések könyvének az igazi tartalma, az üdvösségtörténet, ami, hogy mondjam így, hogy húsunkba vágó, ez tűnik el. És ez lesz semmis. Ezért hát, amikor most jönnek ezek a nagy képek, amit a jelenések könyve következő szakaszában látunk, mindig vissza kell erre a mennyei istentiszteleti jelenetre gondolni. Ki méltó arra, hogy felbontja? És a mennyben elhangzik az egyetlen válasz, ami helyes. Sem égen, sem földön, sehol. Az üdvösség történet titkát, más nem tudja feltörni, mint egyedül a bárány, az értünk megöletett bárány Jézus Krisztus. Ez az alap. És innen indul el a 6. fejezet, amit szeretnék először felolvasni előttetek, és utána részletesen kibontanánk, hogy mit találunk ebben a fejezetben megírva. A jelenések könyve 6. fejezetének az első 8 versét olvasom a következőképpen. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szólt, jöjj! És láttam, íme egy fehér ló a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzedelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szólt, jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kardot adott neki. Mikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy

hang szólt a négy élőlény között az, a középen, egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Mikor feltört a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szólt, jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve a halál. És a pokol követte őt. És hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal, és a föld vadállatai által. Eddig a négy pecsétről szóló feljegyzés. Induljunk el. Miről olvastunk itt? Ami itt elindul, annak az elején ott a megöletett bárány. Így olvastuk az első versben, és láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsétet. Itt Jézus cselekvéséről van szó. Jézus feltöri a hét pecsétet, hiszen más nem is teheti, egyedül ő méltó erre. Ezt olvastuk az előző fejezetben. Múlt héten erről beszéltünk. És a mennyben elindul valami. Olyan valami indul el a mennyben, aminek a következménye a földön mutatkozik meg. Ez a négy lóról vagy lovasról szóló profécia azért érdekes, mert a mennyből induló esemény, ami a földön történik meg. Nagyon gondosan minden lovas előtt ugyanezt olvassuk, hogy megszólal egy a négy lelkes lény közül, jöjj, és akkor jön a lovas, és megtörténik az, aminek meg kell történni. Ez az egyik különlegesség. De hogy ezt megértsük, a profécia, ennek a proféciai szakasznak az elejére, a negyedik fejezet első versére kell néznünk megint. Az első fejezet, a negyedik fejezet első verse az azért érdekes, mert arról van szó, hogy a hét gyülekezetnek adott látomás után, ugye azt olvassuk, hogy lát János egy látomást, hogy a mennyben nyitva van egy ajtó. És egyszer egy hang felhívja, hogy ezen az ajtón keresztül jöjjön fel a mennybe, elragadtatik látomásban. És mindazt, ami tovább ebben a proféciában van, János a mennyből látja. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a bepecsételt, kívülbelül bepecsételt könyv egy olyan üzenetet tartalmaz, ami a mennyből látott történelem. És ez a jelenések könyvének az igazi gerince. Lényegében, ugye elmondta a Hangyás testvér is többször, mi is elmondtuk többször már, hogy a jelenések könyve a prológus és az epilógus, tehát a kezdet és a befejezés után, a hét gyülekezet, egy gyülekezet pár következik, utána következik a hét pecsét, és ezzel párhuzamosan Isten ítéletének hét jelenete, utána következik a hét trombita szó és a hét csapás egymással párhuzamban, és ennek a tetején, a piramisnak a csúcsán ott van az a nagy küzdelem jelenet, ami Krisztus és Sátán között folyik, ami a jelenések könyvének a szíve.

Hogyha ezt a látomásort megnézzük, és a hét pecsétről elkezdünk gondolkodni, akkor egy nagyon érdekes dologhoz jutunk. Az első ilyen pár, a hét gyülekezet, az egy belső lelki helyzetkép a gyülekezetről. De miről szólhat vajon ez a hét pecsét? Jelenések könyve megismétli ugyanazt? Nem gondolnám. Nincs rá szükség. Az emberi történelemnek, benne az üdvösség történetnek egy más metszete ez. Olyan a jelenések könyve, mint egy jó tervrajz. Egy jó tervrajzon is nem csak felülnézet, nem csak oltalnézet van, hanem hogyha szükséges különböző metszetek is vannak egy-egy jó tervrajzon. Ez is egy metszet a megváltási tervről. Méghozzá egy nagyon érdekes metszet, és ennek a metszetnek a kulcsát kell megtalálni ahhoz, hogy mi jól értsük a benne foglalt üzenetet, és ezt szeretném, hogyha ezen az estén mi közösen megkeresnénk. Ha most nézzük ezeket a lépéseket, a hét pecsét feltörését, óhatatlanul egy kicsit előbbre is kell nézni. És nagyon érdekes, hogy formailag is nagy a párhuzam a hét trombita szó és a hét pecsét feltörése között. Például az, hogy itt is az első négy pecsét, az négy lovas, az rokon kép. Ott is az első négy trombita szó, az rokon fogalmakat tartalmaz. Itt is arról van szó, hogy a hatodik pecsét feltörése után van egy nagy közbevetés. Egy kérdés hangzik el, és erre a kérdésre egy egész fejezetnyi válasz van. A hét trombita szónál két fejezetnyi betoldás van. A hetedik trombita szó megszólalása után, itt a hetedik pecsét feltörése után. És erre is figyelni kell. János ezt nagyon nagy gonddal írta le ezt a látomást Isten szent lelkének ihletésére, és így kell rá figyelnünk. Ezt a formai dolgot meg kell egy picikét fontolni. Na nézzük, hogy mit is olvastunk tulajdonképpen. Elsősorban van négyféle színű ló. Az első egy fehér, második egy tűzvörös, a harmadik ez egy fekete ló, a negyedik pedig fakó, vagy sárga, vagy a kloroszó van, ami sárgát is, fakót is, színevesztettet is jelent, valami ilyesmit jelent ennek a negyedik lónak a színe. Azután, a lovasoknak különböző céljuk van. Az elsőnek az, hogy győzzön, a másodiknak az, hogy elvegye a békességet, a harmadik lónak a céljáról nem olvasunk, ez a halál lova, és a negyedik lónak a pokol és a halál a célja. Azután, más és más eszközök vannak a kezükbe, ezt úgy mondják a művészettörténészek, hogy attribútum. Az attribútum az olyan eszközt jelent, amiről fel lehet ismerni valakit. Ugye ezért, hogyha kulcs van egy szobornak a kezébe, azt tudja mindenki, hogy Péter, mert ő a kulcsok hatalmát kapta. Ugye így csinálták a művészek annak idején. Vagy hogyha ilyen-olyan, amolyan tárgyat látunk valakinek a kezébe, az jellemzi az illető embert. Itt ugye az első lónak, a fehérnek íjes korona van a megemlítve a képben, a tűzvörös lónak egy nagy kardja van, a feketének mérleg van a kezébe, és a fakó sárgának pedig egy másféle kardja, nem pallosa, hanem szabjája van, ezt így lehetne mondani. Milyen eseményeket takar ez a négy lovas? Az első az, hogy győzött, a másodiknak az, hogy öldösik egymást, a harmadiknak a lényege az, hogy egy szózat hangzik el a mennyből, ami egy nagyon érdekes kijelentés, majd egy kicsikét elemezzük ezt a szózatot. És a negyedik lónak a következménye hatalom, éhség, dökhalál, vadak, egy szörnyű pusztulás. A négy ló fokozatosan lejjebb és lejjebb, nagyobb és nagyobb nyomorúságot jelent. Ebben a képsorban ezt elsőre is megállapíthatjuk. Nézzük akkor a látomás képeit. Hiszen jelenések könyve, ezt el szoktuk mondani, azért szól képekben mindig, mert ugye ezt egy börtönszigetről írták, tehát kódolni kellett, hogy így mondjam az üzenetet,
És János olyan képeket használ, amit egyrészt az Ószövetségből, másrészt pedig mindenki által tudott módon a keresztények között ismert kép volt.

Kezdjük rögtön a lovakkal. A ló a Szentírásban mindenütt a háborúnak, a harcnak, a pusztulásnak a jelképe. Ez egy általános standard dolog. Ez azért van így, mert a lovat viszonylag későn ismerték meg Izraelben. Elsősorban a lovas nomád népek voltak azok, akik elterjesztették a lovat. Ézsaiás és Jeremiás idejében a szkiták is eljutottak Izraelbe, és a ló a filiszteusokkal került igazán Palesztinába, és a filiszteusok harci állatnak használták egyedül a lovat. Semmi hasznos dolgot nem lehetett a lóval csinálni Palesztinában, nagyon tagolt a felszíne. Húzásra, munkára lovat használni nem lehetett, erre ott volt az összvér és a szamár. Ezért a zsidó gondolkodásban a szamár az okos állat, a szamár a tisztállat, a ló a butállat, a mocskos állat, pontosan fordítva, mint ahogy ezt mi, akik lovasnomád népeknek az utódai vagyunk, szoktuk gondolni. Ez a kép teljesen ismert volt. A ló az a háború, a harc jele. A lovasok fegyvert viselnek, és erre a képre mindenki felkapta abban az időben a fejét. Tudnélik, amikor János ezt írta, akkor a római birodalmat egy nagyon érdekes lovas nép, a pártusok fenyegették. És nagyon érdekes, hogy a pártus lovasok azok mindig négyes őrjáratba jártak, és mindig beportyáztak, egy kicsit hasonlított a régi magyarok harcmodorához, a pártusok harcmodora, beportyáztak egy területet, és amikor gyenge volt az őrség, úgy tapasztalták, hogy a római hadsereg gyenge, akkor lecsaptak rá, és kiraboltak mindent. Ezért, amikor az első olvasók ezt látták, felkapták a fejüket, hogy itt most miről lesz szó. A lovaknak különböző színe van. És ezt a különböző színt különböző égtájakkal is szokták jellemezni. Van ilyen keresztény irat második századból is, ahol azt mondják, hogy az éjszak az a fekete színe, az az éjszaknak a jele, nyugaté a fehér, a keleté a vörös, a délé pedig a fakósárga. Így szokták jellemezni. De a látomásban nyilvánvalóan nem a lovak színén van az igazi hangsúly, hanem ez a kép talán a színek azt akarják jelenteni, hogy minden oldalról jövő veszedelem ez, tehát nem egyszerűen csak a pártusok majd valamit csinálnak, vagy valami lokális esemény, hanem ez az üdvösség történetnek egy mindent meghatározó eseménye. Itt észak, dél, kelet, nyugat, az egész világ egyformán érintve van ebben a képben. Azután látunk itt egy nagyon érdekes szerszámot, ami nem való a harcosok kezébe, mert hogy íj van a kezükbe, meg hogy kard van, meg szabja van a kezükbe, ez rendben van. De mit keres a mérleg a kezükbe? Márpedig a fekete ló kezében mérleg van. És erre a mérlegre egy külön szózat is figyelmeztet a levélben, amit így olvasunk, ugye a fekete lónál, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között középen, tehát Isten trónjától jön egy hang, egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Korabeli ember ezt furcsán hallotta. Tudnélik, ha a mérleg csillagképébe állt a világ, mert így számolták az éveket az ókorban, akkor általában azt szokták hinni, hogy kevés lesz a búza, kevés lesz a szemes termés, de nagyon jó lesz az olajtermés és a szőlőtermés. De itt nem erről van szó. Nem egyszerűen időjárási jövendőlésről van szó, ahogy talán az ókori lektora hitte ennek a levélnek, amikor Pátmos szigetéről a hét gyülekezethez elment a Jelenések könyve. Itt egy mennyből jövő szózatról van szó, ami azt akarja mondani, hogy a nyomorúságban is Isten gátat szab a nyomorúságnak. És azt mondja, hogy a két fontos dolgot, az olajat és a bort, azt ne bántsd. Az olaj a Szentlélek jelképe, a bor pedig az úrvacsora jelképe sok-sok magyarázó szerint. De itt általában arról van szó, és ez több annál, hogy Isten ebben a nyomorúság sorban is védi az övéit. Ez majd az ötödik pecsétnél visszatér ez a dolog, amikor az oltár alatt lévő lelkeknek a sorsáról van szó.
És végül pedig, mi az a mérce? Egy mérce az egy napi fejadag volt, fejadaga volt az embernek, tehát Isten a mindennapiról gondoskodik. Igaz lesz a mi atyánk, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ez lelkiekre és anyagiakra egyformán vonatkozik. Tehát, hogy így mondjam, ez a kép ebben a jelenet sorban egy bevetített mennyei jelenet, ugye az Isten trónja alól, a négy lelkes lény alól jön, és a gondviselés üzenete, hogy a halál és a pokol az nem győz. Ha végig gondoljuk ezt a képet, tehát ehhez jutunk. Na most, hogy lehet magyarázni ezt a képsort? Ó, hát ha valaki végignézi az irodalmat, akár az adventistai irodalmat, vagy akár más irodalmat, akkor ezzel kapcsolatban 100 és 100 magyarázat van. Az Andrews Egyetemen voltunk, Polin testvérrel együtt jártunk a Kenneth Strand testvérnek a szemináriumába. Éppen ez volt a szemináriumnak a címe, hogy Ajtó a mennybe. Ez volt a könyvének is a címe. Akkor azt a feladatot kaptuk, hogy ennek a négy lovasnak a magyarázatához gyűjtsük össze az adventista irodalomból, hogy ki mire gondol. Hát mi elég szorgalmasak voltunk, és összegyűjtöttünk 50 féle magyarázatot. Lehet, hogy van 51., 52. is, de így nem jutunk célhoz. És Kenneth Strand testvér is azt mondta el, hogy na látjátok, így nem lehet célhoz jutni. Mi a célhoz jutásnak az útja? Elsősorban azt kell látni, hogy az összefüggésekből kell kiindulni. Nyilvánvalóan, hogyha ennek a piramis emeletnek, a hét pecsét feltörésének az ítélet hét jelenet a párja, akkor nyilvánvalóan itt is Isten ítéletéről van szó. És ha ez a mennyből indul, akkor ez az ítélet összefügg a megváltási tervnek az alap kérdésével. Mi a megváltási terv alapkérdése? Az, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha a gyülekezet belső ügyeiről szól az első hét gyülekezetnek mondott levél, tehát az első emelet, a hét gyülekezetről szóló levél, aminek a párhuzamosa a mennyei Jeruzsálem, akkor az ítélet hét jelenetének mi a párhuzamosa? Miért ítél az Isten? Miért ítél Isten az ő népét? Végezzük-e azt a munkát, amit ő adott? Elindult a kereszténység, Jézus Krisztus egy feladatot bízott ránk. Akkor még nem volt se új szövetség, nem voltak kész az evangéliumok, nem volt kész sok minden, még a páli levelek se íródtak meg, de volt egy feladat. És ez a feladat az volt, hogy lesztek nékem tanúim, Jézus a mennybe menetele előtt ezt mondta el, ez volt az utolsó üzenet, ugye apostolok cselekedet első fejezet 7. verse, lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. És elindult az, amit ma úgy hívunk, hogy misszió, vagy úgy hívunk, hogy evangelizáció.

És mi lett a misszióval és az evangelizációval? Fehér ló indult, és fokozatosan elvözsörösödött ez a ló, aztán elfeketedett, és azután halott sárga lett, a holttestek színét vette fel. Miért? Mi ennek az oka? Egy valami az oka. A hatalom. Ha végignézzük a keresztény egyháztörténelmet, és nem kell nagyon mélyen nézni az egyháztörténelmet, lényegében a misszió az mindig megvolt, mint hódítási eszme. Nagy Konstantin sarkalta például az embereket, hogy kérem, hódítsatok. De miért? Hogy Krisztus szeretetét ismerjük meg? Nem. A missziónak egy új célja lett a hatalom kiterjesztése. A nagy konstantini fordulat az nem azért érdekes, mert államvallás lett a kereszténység, stb. Ez az esemény történeti rész. De mi történt a lelkekben? A kereszténység a krisztusi indulatot eladta a hatalomért. És egész a középkorig ez oda vezetett, középkori germán törzseket úgy behajtották a folyóba, és azt mondják, na most alá kell bukni, most ezután keresztények vagytok. És ez oda vezetett egész a 21. századig, hogy a kereszténység legfeljebb egy jelző, de mögötte a krisztusi hiányzik. A fehér lóból sárga ló lett. Ennek a képnek viszont van egy ószövetségi párhuzama. És tudjuk azt, hogy a Jelenések könyvének a képeit így lehet igazán megérteni. Mi ez az ószövetségi párhuzam? Zakariás könyvében ugyanúgy négy lóról olvasunk, az első fejezetben már, 7-től 15. versig, és ez kocsi formájában, ugyanez a négy ló megjelenik a 6. fejezet első 8 versében, ahol nyilvánvalóan Isten ítéletét mondja el ez a négy ló. Isten ítéletét Isten népe felett. Nagyon jól tudjuk kumráni tekercsekből is, és sok más első-második századi zsidóiratból, hogy ezt János kortársai nagyon komolyan tanulmányozták ezt a Zakariás ígét. Itt most egy kicsit másról van szó, a zakariási kép továbbfejlesztéséről van szó a Jelenések könyvében. Ott megjelenik a négy ló, négyféle színű. Fehér, vörös, sárga, fekete. De most elindul a harc. Isten mindazokat megítéli, akik a legdrágábbal, a krisztusi jellem tulajdonsággal visszaélnek. Nem véletlen, hogy ez a ló, ez a fehér ló másképpen visszatér a párhuzamosa, tehát ugyanannak az emeletnek a párhuzamos az ítélet jelenetében, Jelenések könyve 19. fejezetében. Ott viszont Jézus ül a lovon. És ott viszont Jézus ítéletét jelenti a fehér ló. És ezen egy picit el kell gondolkodni. El kell azért gondolkodni, mert vajon ez a négy lovas csak valahol a kereszténység történetének elején ügetett végig, ma már nincs olyan, utolsó időkben nem lesz olyan, hogy az evangélium hatalmát fel akarják használni ordas szándékkal a saját hatalom erősítésére, kívül és belül. Mi lesz veled, Jézusi evangélium?
Mert ez az evangélium motivum végig megy a Jelenések könyvén. Ezért ér a csúcsához, ugye a Jelenések csúcsán egy angyal repül, Jelenések 14. fejezetének 6. versében, majd itt fogjuk befejezni az evangelizációs sorozatot valamikor. És ennél az angyalnál éppen az örökkévaló evangélium van, ami azért érdekes, ezt el szoktam mondani, mert az örökkévaló jelző csak itt van az evangélium szó előtt, az egész új szövetségben, rengetegszer előfordul az evangélium, egyetlen egy helyen nincsen az örökkévaló jelző, csak itt. Mi lesz veled evangélium? Ez az örökkévaló evangélium, amit hirdetek, vagy pedig a manipulált evangélium? Harcot akarok csak vele? A halált akarom hozni vele? A felbomlást akarom palástolni vele? Mi az örökkévaló evangélium a száma? Nagyon érdekes, hogyha viszont Máté evangélium a 24. fejezetével vetjük össze ezt a szakaszt, ott is egy érdekes párhuzamot találunk. Ugye Máté evangéliumának 24. fejezete az egy nagy beszéd része. 23. fejezetben Jézus Krisztus elmondja azt, hogy a farizeusi kegyesség, ami a betű kegyessége, az miért viszi csődbe Jeruzsálemet, elsiratja Jeruzsálemet, kijön a templomból, ami lényegében őt ábrázolta, nem sokára ennek a templomnak a kárpitja a tetejétől az aljáig kettéreped. És az elsiratás után, amikor jönnek le a Kidron völgyébe a tanítványok, Jézus elmondja ezt a prófétai igéjét, hogy kőkövön nem marad. És a megdöbbent tanítványok fenn az olajfák hegyén, onnan rá lehet látni a templom térre, még talán a zsibongás is oda hallatszik a templom térről, megkérdezik Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Máté evangélium a 24. fejezet 4. verse. És Jézus erre a kérdésre nem felel. Vagy furcsán felel. Mert nem amikorra felel, hogy mikor lesznek meg ezek, nem is azt mondja, hogy micsoda jele lesz a világ végének, nem ezt mondja el. Hanem Jézus így kezdi a választ, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És felsorolja a hitet és 7 alkalmát. Az első 4-et nézzük. Ez nagyon érdekesen párhuzamos az első 4 lovassal. Az evangélium megromlásának az útja. Először jönnek a hamis Krisztusok. Ezek látszólag fehér lovon ülnek, látszólag a fejükön a korona, kezükbe a kard, mert a hamis Krisztus az a hamis megváltó. Nem azzal az indulattal, ami Jézus Krisztusban volt, hódítani akarnak.

Azután Jézus miről beszél a hamis Krisztusok után? Azt mondja, hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről. Második ló, nem? És azt mondja, nem itt a vég. Ez lehet hitetés. Nagyon sokszor a kereszténység abba a veszélybe esik, hogy elkezdünk ilyen vészmadarak lenni. Hú, itt a világ vége. Jézus azt mondja, nem itt a vég. Ez a bűn következménye. Ez a bűneitek következménye. Aztán jön a harmadik lovas. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Ez egy ószövetségi idézet már Jézus ajkán is, és ez az ószövetségi idézet az anarchiának a képe. Amikor mindenki mindenki ellen. Ez a halál. Amikor a közösség meghal. Nagyon érdekes, a kereszténység sokszor átesett ezen a válságon, kicsiben és nagyban. Hogy mindenki mindenki ellen. Eltűnik a testvéri szeretet. Egyszerűen csak harci eszköz lesz az evangélium. Azt gondoljátok, hogy az inkvizitorok azok olyan kötött csirkefogók voltak? Nem. Minden inkvizitor elhitte azt, hogy Krisztus ügyéért meg kell az eretnekeket ölni, mert azok másképpen látnak, mint én. Az inkvizitorok nem haltak ma ki. Az utolsó idők eseményeiben végig kell ezt is gondolni. Utolsó idők eseményeiben ilyen inkvizitori lelkületű emberek bizony lesznek, beáll az anarchia. És végül a sárga ló a pusztulás, ami összefoglalja az előző négy lovas munkáját. És azt mondja, akkor üldöznek, elárulnak titeket, ugyanazt mondja, mint amit a negyedik lovasnál olvasunk, a Máté 24-ben. Ha odalapoztok, akkor pillanat alatt látjuk azt, hogy itt sincs másról szó, mint ugyanarról, amiről olvastunk eddig. Akkor átadnak titeket kínvallásra, megölnek benneteket, és gyűlölnek titeket minden nép az én nevemért. Ez a kereszténység mély repülése. Benne vagyunk ebben, nem? Ez a történelemben többször lejátszódott. Az egész kereszténység, középkori kereszténység történetében ez lejátszódott. Most is lejátszódik. Újra és újra. A reformáció után is volt egy ilyen mély repülés. Gondoljunk a felvilágosodásra. Az úgynevezett felvilágosodásra. Mindenki mindenki ellen. És mi lesz veled, kereszténység? Jézus felbontotta a pecsétet. A lovak elindultak. A menny nyilvánvalóvá teszi a hamis evangélium hirdetés minden következményét. Amikor manipuláljuk az evangéliumot. Úgy kezdünk Jézus ügyéről beszélni, hogy a mi érdekeink is beleférjenek. Meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Mert a nagy küzdelem az lényegében Sátán hitetése körül forog. Sátán, ugye ezt majd látjuk az egész Jelenések könyvének a csúcsán, úgy jelenik meg, mint világosság angyala. Sátán produkálja a hamis hármasságot, a Szent Háromság hamis képét. A sátán a báránybőrbe bújt farkas. Ő a nagy hitető. És amikor Jézus eljön, csak kétféle ember lesz. Az egyik azt mondja, hogy esetek Miriánk, majd éppen a hatodik pecsétnél látjuk ezt, hogy azt mondják a kősziklánknak, hogy esetek Miriánk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Vagy, ha valaki Jézushoz hű, akkor azok között lesz, akik azt mondják, hogy imi a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának. De lehet, hogy egy mérce lesz csak az ennivaló, de az olaj,
A Szentlélek olaja és a bor, Jézus vére, ami értünk hullott, ez nem tud hozzányúlni a kísértő. Élünk-e mi vele? Mert ha ezt az üzenetet elfogadjuk, akkor ez a négy lovas nem egy érdekes szelete lesz a világtörténelemnek, hanem az üdvösség történetnek egy nagyon fontos tanulsága. De mi lesz azokkal, akik ebben az áldás nagy küzdelemben áldozatul estek? Erről szól az ötödik pecsét. Itt kell majd folytatnunk ennek a proféciai sornak a megértését. Isten áldjon meg bennünket, hogy mi Jézus győztesei legyünk. Ne csak látszat győztesek, hanem az evangélium győzön mi bennünk. Amen.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a hatalmas mágnes. A mai ige János evangélium a 12. fejezet 32. verse. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Gondolatok az ígéről. Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel. Attól féltek, hogy ige hirdetésetek nem vonza az embereket? Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadt és mennybe ment megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, amely valaha is nyilvánvalóvá lett az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga? Ha valami más készített arra, hogy hívő legyél, hamarosan el fogod hagyni hitedet. De ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor ő meg is tart az élő hitben mindvégig. Miért kételkedett tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. Az ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetméltó. Egyszer minden ember megérzi vonzó erejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékes szólás, sem a szép szertartás, vagy ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle modern emberi ügyeskedéssel, hanem, mint Isten munkásaihoz illik, az ő módján dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és meglátod. Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. Ma zárul le az idei teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-től máig, október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezért Jézsaiás 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. Ma este is folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én kezdődött, és ezután júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most, ma, október első vasárnapján ismét megszólalnak az orgonák. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra egyházzenei alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-25 fok valószínű. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk, kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A tapasztalatok szerzése minden napunk élő élménye. Ezért most vizsgáljuk meg, mi minden fűződik hozzá. Gondoljunk vissza iskolai éveinkre. Mennyi mindent tanultunk könyvekből, előadásokból, definíciók berögzítéséből, és mindebből mennyi maradt meg hosszú távon, mennyit tudtunk valóban alkalmazni az életben. Ezzel szemben idézzünk föl olyan helyzetet, amikor valamit a saját bőrünkön tapasztaltunk meg. Egy nehéz probléma megoldását, egy új készség elsajátítását gyakorlás közben, vagy akár egy utazás tanulságait. Valószínűleg ezek a tapasztalatok sokkal mélyebben bevésődtek, és többet tanultunk belőlük. Ez a különbség ragadja meg a tapasztalati tanulás lényegét. Nem elég csupán elméleti ismeretekkel rendelkezni, tudnunk kell azokat alkalmazni.
1: Arról a tudatos folyamatról van szó, amely során reflektálunk ezekre a tapasztalatokra, következtetéseket vonunk le, és ezeket a tanulságokat beépítjük a jövőbeli gondolkodásunkba és cselekvésünkbe. Ez a megközelítés élesen szemben áll a hagyományos, passzív tanulási modellekkel, ahol a tanulók elsősorban nem megélő, hanem befogadó szerepben van. A tapasztalati tanulás ezzel szemben aktív részvételt követel meg. Egyik alapelve tehát az aktív bevonódás. A tanuló közvetlenül részt vesz a tevékenységben, nem csupán külső szemlélő. A másik a reflexió. A tapasztalatokat kritikusan át kell gondolni. Elemezni kell a történteket, az érzéseket és a gondolatokat. Ez a lépés különbözteti meg a puszta élményszerzést a tanulástól.
0: Fontos része a fogalomalkotás és az általánosítás. A reflekció során nyert fölismerésekből általánosabb elveket, következtetéseket kell levonni, amelyeket más helyzetre is alkalmazni lehet. A kísérletezés és alkalmazás is része az új tudást és a levont következtetéseket aktívan ki kell próbálni új helyzetekben, hogy teszteljük azok érvényességét és tovább finomítsuk a megértésünket. A tapasztalati tanulás tehát egy ciklikus folyamat, ahol a tapasztalat, a reflekció, a gondolkodás és a cselekvés folyamatosan követik és erősítik egymást. A tapasztalati tanulás során alkalmazott reflekció egy olyan aktív, tudatos folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a puszta átéléséből valódi fejlődést generáljunk. Enélkül a ciklus megszakad, és a tanulási potenciál kiaknázatlan marad.
1: A tapasztalatszerzés számos előnnyel jár a hagyományosabb módszerekkel szemben. Vegyük ezeket sorra. Lényeges eleme a mélyebb megértés. Mivel aktívan részt veszünk a folyamatban, és reflektálunk a történtekre, az információk nem csak felszínesen rögzülnek, hanem mélyebben megértjük az összefüggéseket és a mögöttes elveket. Eredménye a jobb emlékezés és a tudás hosszabb távú megőrzése. Ez a módszer kiválóan alkalmas gyakorlati készségek, mint a probléma megoldás, a kritikai gondolkodás, a döntéshozatal, a csapatmunka vagy a kommunikáció fejlesztésére, hiszen ezeket általa élesben gyakoroljuk. Ennek egyik lehetősége az őszinte hitvallás, amikor testvéreink megosztják Isten tapasztalataikat a gyülekezettel.
0: A tapasztalati tanulás növeli a motivációt és az elköteleződést is. Amikor aktívan részt veszünk a tanulási folyamatban, és látjuk a tapasztalataink kézzelfogható eredményeit, vagy akár a hibáit, amiből okulhatunk, az sokkal erősebb hatású lehet, mint a passzív befogadás. Emellett híd az elmélet és a gyakorlat között. Segít összekapcsolni az elméleti tudást a valós világgal, megmutatva, hogyan alkalmazhatók a tanult koncepciók a gyakorlatban. Jelentősen hozzájárul a személyes fejlődésünkhöz is. A tapasztalatok és a rájuk való reflektálás növeli az önismeretet, fejleszti az érzelmi intelligenciát és segít a személyes korlátok leküzdésében. A tapasztalati tanulás ugyanakkor nem egyetlen konkrét módszer, hanem egy szemléletmód, amely számos különböző formában megvalósulhat.
1: Keressük a tapasztalatszerzési lehetőségeket, ne féljünk új dolgokat kipróbálni. Legyünk jelen tudatosan a tapasztalatban. Amikor részt veszünk egy tevékenységben, próbáljunk meg tudatosan jelen lenni. Figyeljük meg, milyen érzéseket, gondolatokat vált ki belőlünk a helyzet. Kapcsoljuk össze a tapasztalatot a meglévő tudással. Gondoljuk végig, hogyan illeszkedik az új tapasztalat ahhoz, amit már tudunk. Megerősítette, vagy megkérdőjelezte a korábbi ismereteinket? Milyen új összefüggéseket fedeztünk föl? Vonjunk le következtetéseket, és fogalmazzunk meg tanulságokat. Mit tanultunk ebből a helyzetből? Mit csinálnánk legközelebb másképp? És milyen általános elveket vagy szabályokat tudunk megfogalmazni? Ennek alapján tervezzük meg a következő lépéseket, és próbáljuk ki az új megközelítéseket hasonló helyzetben.

0: Ezek után mérjük föl, mit tudhatunk a vallási tapasztalatról. Pészil Dóra, Vallás, tapasztalat, kommunikáció című doktori disszertációjából. A vallási tapasztalatot a hittételekkel, a morális előírásokkal és a vallási tanításokkal való összefüggésre rávilágítva érthetjük meg teljességben. A vallási tapasztalat kiinduló pontját adhatja a morális előírásoknak, hittételek megfogalmazásának, de ezek követése is eredményezhet vallási tapasztalatot. A fogalom vallás pszichológiai megközelítése szerint az Isten tapasztalat egyúttal az Istenihez való viszonyunkról való tapasztalatot is magában foglalja, miközben a transzcendens elénk tárul egy tapasztalatban. Magunkról alkotott tudásunk formálódik azáltal, hogy miként éljük meg azt, milyen a viszonyulásunk, vagy éppenséggel miként változik a viszonyulásunk a transzcendenssel kapcsolatban. A misztikus tapasztalat lényege, magja közvetítő eszköz híján kimondhatatlan marad. Ugyanakkor a tudásnak olyan állapotába juttatja a tapasztalót, ami annak előtte számára elérhetetlen volt.
1: Megélésük jellemzően átmeneti, mert a misztikus állapot képtelen korlátlan ideig fennmaradni. Ezeket az élményeket inkább átéljük, mint sem tesszük. A pszichológiát elsődlegesen a vallási tapasztalatok élményszerűsége, illetve azok leírhatósága érdekli, és azt mondja, hogy ezeknek az élményeknek a legfőbb közös jegye, hogy egy olyan valóságot tárnak föl, amely a hétköznapi létezés világából csak módosult tudatállapotban érhető el, vagyis egy addig ismeretlen terület világosodik meg, és lesz utána hatással az ember életére. Voltaképpen tehát egy emocionális válasz arra a helyzetre, amelyben az egyén van, és a tapasztalat meghatározói ekként

0: A megnyilvánulási formák okaként tételezi a vallási tapasztalat meglétét, s a belőle fakadó változás leírására törekszik. A vallási tapasztalat megértésének tere, amikor a személy értékelheti a változást társas akcióban. A szociológust ugyanakkor nem az egyén, hanem a sokkal inkább a csoport transzcendenshez fűződő viszonya foglalkoztatja, és a kollektív tapasztalati formák leírására törekszik. A rendkívüli vallásos tapasztalatok két koncepció mentén bukkannak föl. Ezek az üdvözülés és az újjászületés. A legtöbb vallási tapasztalat az üdvözülésre vonatkozóan jelenik meg, de az új vallások föltűnésével a megtérések száma növekedni látszik.
1: Nagyon különféle jelenségek tartozhatnak a transzcendens tapasztalat fogalma alá. Misztikus átélésektől, angyalok, illetve démonok érzékelésén át, a nyers tapasztalatok különféle formáiig. A vallásszociológusok három alapfajtát különítenek el. Első a megerősítő tapasztalat, amelynek elsődleges funkciója, hogy tudatosságot eredményez. A másik a válasz tapasztalatok csoportja, mint az üdvösséges, melyben az ember a transzcendenssel szemtől szemben tapasztalja a megerősítést, mint a csodás. Ez annak a tapasztalata, hogy a transzcendens képes megváltoztatni az egyén fizikai és környezeti állapotát. Végül pedig a szankcionáló, ahol a transzcendens azért avatkozik be, hogy megakadályozzon egy szándékolt tettet. E harmadik nagyobb típust az extatikus tapasztalatok adják, melyekben a transzcendenssel való személyes viszony kerül előtérbe.
0: Peter Berger szerint a hagyomány gyöngülésének egyértelmű jele, hogy a tapasztalat felé fordul a figyelem. Ez szolgál ugyanis az emberek számára bizonyosságként, amikor nehéz eldönteniük, hogy melyik hit az elsődleges, vagy mások mit hisznek. Azáltal, hogy egy egyház tagjai vagyunk, egyúttal részesedünk mások megélt tapasztalatából is. Ezekből az élményekből tevődik össze a természet fölötti realitásnak a képe, amely átfogó és teljes világnak mutatkozik. A vallásos ember általában azt kérdezi, ha rendkívüli dolog történt vele, hogy vajon az Isten az, aki itt nekem mutatkozik? Viszont ugyanazt a dolgot két ember különbözőképpen tapasztalhatja. Egyrészt azért, mert az érzések szintjén másként éli meg, de azért is lehet, mert eltérő értelmező kontextust rendel hozzá, vagyis a vallásos tapasztalat privát érzéseken keresztül közvetített.
1: Nézzük, mi a kapcsolat a tapasztalat és a vallási élmény fogalma között. Az élmény során egy bizonyos típusú, univerzális érzés jelenik meg. Egy fölfoghatatlan titok és misztérium. Az örökké való érzékelése a végesben. Egy természet fölötti, transzcendens valóság nyílik meg az ember számára, hiszen az érzékelés útján szerzett élményekből tevődik össze ennek a természet fölötti realitásnak a képe, amely átfogó és teljes világnak mutatkozik, és ez a vallási tapasztalat. Ez nehezen, azaz nem teljes mértékben osztható meg másokkal, csak azokkal, akiknek volt hasonló élményük, és ha rendelkeznek az elmondáshoz szükséges nyelvi szimbólumokkal, kategóriákkal.
0: A vallási tapasztalatok vizsgálatai elsődlegesen arra irányulnak, hogy mely kritériumok mentén különíthetők el, ha egyáltalán képesek vagyunk ilyeneket elkülöníteni. A mind

mindennapi tapasztalatoktól. Például békességet mindannyian érezhetünk már, de mi a különbség a között a békesség érzet között, amit nem tulajdonítunk kívülről, a transzcendens felől érkezőknek, és a között, melyet Isten békéjének tapasztalataként élünk meg. Ez utóbbit leginkább azzal jellemzik a hívő emberek, hogy sok minden érthető lesz általa számukra. Ennek valós okai viszont alig ha mutathatók ki.

0: Ogárdi Szabó István lelkész prédikációjában a Szent Háromság megtapasztalásának élménye áll középpontban. A Szent Háromság valósága, mint tapasztalat, áthatja az egész kereszténységet. Már az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is arról hallunk, hogy miután Pétert és Jánost elengedik a nagy tanácsból, s ők visszatérnek a keresztény közösségbe, mindenről beszámolnak, ami történt, a gyülekezet egy zsoltárt kezd el énekelni, Isten dicsőítve. A második zsoltárt, a híres messiási zsoltárt, amely Isten hatalmáról, Isten ellenállhatatlan erejéről zeng, s ennek a zsoltárnak azt a szavát, mely Isten felkentjéről szól, s a feltámadott Jézussal azonosítják. Aztán könyörögnek, hogy Isten adjon erőt az egész közösségnek, de főleg az evangélium hirdetőinek, hogy ne fogjon el a bátorságuk, ne ijedjenek meg a fenyegetettségtől, hanem hirdessék még nagyobb bátorsággal, még nagyobb erővel az Isten igéjét.
1: S ekkor azt olvassuk, hogy Isten meghallgatta a könyörgést, megtelt a ház szent lélekkel, s még nagyobb bátorságot, még nagyobb erőt vettek. Ez szent háromságos tapasztalat volt, annak az átélése, hogy a Szent Háromság Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek ott a tanítványokkal van. Sőt, megvan bennük a Szent Három Isten közösségének a tudata is. Nem a tudat, nem a fölismerés, nem az éles látás rendezi a tapasztalatot, hanem ellenkezőleg a tapasztalat nyitja meg a gondolkodás szemeit. A tapasztalathoz egy nagy és mély tudatformálódást. Mindazáltal én most arról szeretnék szólni, hogy milyen módon tapasztalják meg a tanítványok, az első keresztények, és hitem szerint ma is a keresztények azt, hogy a Szent Három Isten, az erő és a kegyelem összekapcsolódik.
0: Az a megjegyzése az evangélistának, hogy mindannyiukon nagy kegyelem volt, olyasfajta következtetés, ami visszavisz bennünket a dolgok elejére. Most fogják föl, hogy nem azért volt bennük bátorság, mert ők a féle keresztény harcosok. Nem is azért van bennük valami elnyűhetetlen, legyőzhetetlen szívósság, mert ők ilyen alkat lennének, hanem azért, mert kezdettől fogva nagy kegyelem volt rajtuk, mert az Isten kegyelme kiárat rájuk, és éppen ebből fakadt a bátorságuk. Meggyőződésem és tapasztalatom is az, hogy a keresztény embert nem az hagyja át, hogy Isten megkegyelmezett gyermeke vagyok, hanem az az eredendő, igazi ős élménye, hogy Isten bevont engem az ő irgalmába, akkor a következő lépései, amiket a keresztény életben megteszünk, eleve kudarcra vannak ítélve, akkor nem sikerül semmi.
1: Mit tesznek üldöztetésükben a tanítványok? Csak azt, amit eddig is, nem változtatnak semmin, nem kuporodnak össze, vagy ellenkezőleg nem hirdetnek totális ellentámadást, csak ugyanazt csinálják, amit eddig is, mert nem tehetnek mást, mert kegyelmezett gyermekek, mert egész élet tapasztalatuk, egész életük értelme az, hogy Isten bevonta őket csodálatos és szabadító kegyelmébe. Ezért nagy, lendítő erővel tettek tanúbizonyságot a Krisztus feltámadásáról, azzal az erővel, ami át tud adódni a másik ember életébe. Azzal az erővel, ami a másik embert is dinamizálja, mozgósítja, megindítja. hiszen a keresztény evangéliumnak, a Krisztus feltámadása meghirdetésének, az Isten hűsége és szeretete meghirdetésének, Isten szeretete továbbadásának az egyetlen célja van, hogy áthassa a másik embert is.
0: Hassa át az ő életét is, mássá tegye a másik embert. Istennek tetsző életűvé tegye. Ha hozzáteszük mindehhez, hogy az apostolok ezt nagy erővel teszik, fölemelő erővel, akkor még inkább értjük, hogy mi az Istennek a kegyelme. Hogyan mondja József Attila a versében? Nem emel fel már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Erről a fölemelő erőről van szó, erről a fölmagasztosító erőről. Ma is csak ez az egyetlen egy kérdés. Milyen keresztények vagyunk, milyen bizonyságtévők vagyunk, milyen az életünk, milyenek a szavaink? Eljut-e az életünket mozgósító isteni erő a másik ember életébe? És képes-e fölemelni? Fölemelni azokból a lesüllyedtségekből, nyomorúságokból, levertségekből, abból az apátiából, amibe belelőki a sorsa, a tragédiája, a betegsége, a társadalmi állapota, minden, amit megtapasztal ezen a világon.
1: Amit alkotunk, amit produkálunk, ami itt marad lenyomatként, ha nincsen benne ez a mindent átható Isten kegyelmes erő, koloncá válik. Az az Isten akarata, az a kereszténység küldetése, hogy megsüllyedt ember erről a fölemelni képes erőről szerezzen tapasztalatot. És ez nem lehetséges másképp, mint hogy az ember újra meg újra, minden alkalommal, minden fordulóban visszatér ahhoz a boldog tapasztalathoz és tudathoz, hogy ez azért lehetséges, ez azért van így, mert az Isten kegyelme van rajtunk. Istennek a fölemelő kegyelme azért csodálatos, mert önmagához emel föl. Isten azért ad tapasztalatot a kegyelemről, hogy ő hozzá tartozzunk, hogy beemeljen bennünket erőinek, irgalmának, szeretetének a világába. Ez a kiinduló pont. A mai kor hűséges keresztényei pedig nem tudnak mást tenni, mint odaadni magukat ennek a kegyelemnek, mert ebből élnek, mert ezért élnek, mert ez az életük értelme.

0: Kedves hallgatóink! Végezetül Roberto Pasolini atya nagybőti írásából idézünk. Assisi Ferenc megtérése nem maradt magányos tapasztalat, mert Isten hamarosan társakat adott neki. Istennek ez a váratlan és ingyenes adománya teremtett köztük testvériséget, mely a lelki élet egyáltalán nem járulékos jellegű vonása, hanem az a hely, ahol a megtérés megtörténik, megmarad és elmélyül. Szent Ferenc végrendeletében írja, miután az Úr testvéreket adott, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem maga a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium példája szerint kell élnem. Nem gondolt arra, hogy szerzetes közösséget alapítson. Miután első társai jelentkeztek nála, együtt kérdezték meg Isten akaratát egy templomban a Szentírás fölütésével. A válaszból megértették, hogy az evangélium szerint fognak élni, saját kezükkel dolgoznak, az egyház közösségében élnek, bűnbánatot hirdetnek, és felváltva maradnak egymás közt és az emberek között.
1: Így született meg a ferences közösség, s a testvériség tagjai közt voltak nemesek és közemberek, gazdagok és szegények, klerikusok és világiak, rokon tapasztalatokkal. Ferenc vigyázott, hogy a testvérek közt ne legyenek hatalmi, alá- és fölrendeltségi viszonyok, ezért is mindenki ugyanazt a nevet viselte, Frater Minor, kisebb testvér. Az első ferences testvériség formája Jézus tanításához igyekezett hű maradni. Egy a mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Máté 23:8. Ferenc kérje a társait, hogy senki ne uralkodjék a másik fölött, ellenben szolgálják egymást kölcsönösen, legyenek egymás iránt bizalommal. A jeruzsálemi első keresztény közösség lelkülete éltette őket, ahol a híveknek egy volt a szíve és egy a lelke, és mindenük közös volt. Ferenc írásaiban társait így inti: ügyeljenek, hogy senkit meg ne rágalmazzanak, kerüljék a viszályokat, ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek mások fölött, és ne kárhoztassanak senkit.
0: A közösségben megtapasztalták, hogy az egymás kölcsönös átalakítását is szolgálja. Ferenc meggyőződése szerint a testvérek csak az evangélium normája szerint élhetnek. A testvériség az a tér, ahol mindenki visszavonulhat saját szívének mélyére, annak minden nehézségével együtt. A testvéreket Ferenc az Úr ajándékainak tartotta, akik nem csak arra szolgálnak, hogy a közösség fenntartását segítsék, hanem feladatuk, hogy a közösség élete megváltozzon, és segítség a szív állandó megtérését, ahogyan mondja, testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket. Ők lesznek az a konkrét tér, amelyben Isten munkálkodik emberségünkön. Az evangélium szerint a közös megtapasztalás Istenben gyökerezik, akit ugyan nem lát senki, de az Atya keblén nyugvó egyszülött fiú kinyilatkoztatta nekünk.
1: A Szentírás nagy realizmussal mondja el a történelmi tapasztalatot, hogy a másiknak testvérként való elismerése egyáltalán nem azonnali, ahogyan azt Kain és Ábel fájdalmas kapcsolatában fölismerjük, Azóta az emberiség története újból és újból megtagadja a testvériség kapcsolatát, amire pedig Malakiás próféta is int bennünket a második fejezet 10. versében. Nem de egy atyánk van mindnyájunknak, nem de egy Isten teremtett minket. Ennek az eredeti sebnek a lényege a perspektíva, a rátekintés problémájában rejlik. Ábel nyájának előszülöttjét ajánlja föl, míg Kain egyszerűen csak a föld gyümölcsét adja. Ábel belsőleg vesz részt az ajándékozásban, fölajánlva azt, ami a legértékesebb és legkedvesebb. Kain ezzel szemben egyszerűen csak ad valamit. Nem annyira az áldozat minősége teszi a különbséget, hanem inkább az a tény, hogy a fölajánlott dolog valóban az ember életét képviseli. Ezért Isten nem fogadja el Kain ajándékát. Ha elfogadná ezt a gesztust, az azt jelentené, hogy abban a hitben hagyja, hogy valójában nincs semmi jóban része, amit fölajánlhatna. Isten segíteni akar neki abban, hogy elhiggye, az ő élete is ajándékká válhat.
0: Kain azonban nem így értelmezi Isten gesztusát. Rátámad testvérére, és megöli. Ez nem csak erőszakos cselekedet, hanem egy elviselhetetlenné vált kapcsolat jele is. Tette után bűntudat gyötri. Ekkor avatkozik közbe Isten ismét. Meglepő módon nem törli el Káint, hanem megvédi. Megjelöli, hogy senki ne ölhesse meg. Még az elkövetett gonoszsága után sem hagyja el őt az Isten. Káin története nyomán arra is rá kell kérdeznünk magunkban, hogy mi bennünk a káini. Mert az Ábelire azonnal rátalálunk, aki az ártatlan áldozat, a félreértett igaz, aki mindent fölajánl, és semmit sem kap cserébe. Ám a Szentírás minket is megjelöl, és arra kér, hogy benső tapasztalatként keressük meg Káin történetét a saját életünkben. Mindnyájunkban ott rejlik ugyanis annak a lehetősége, hogy merevvé váljunk, hogy visszahúzódjunk, hogy neheztelve távolságot tartsunk, mely távolság aztán erőszakká alakulhat át, ha nem is feltétlenül fizikai erőszakká, de a makacs hallgatás, a bántó szó, a falként épülő közöny valóságos erőszakává.
1: Gyakorta használjuk a testvér szót. Beszélünk testvériségről, többnyire a szájunkkal, és kevésbé a szívünkkel, mert nehéz a valódi testvériséget a mindennapi döntéseinkben valóssá tenni. Ábel semmit sem tesz Kain ellen, csupán fölajánlja Istennek, amije van, aki azt jó szemmel nézi. De ez megzavarja Kaint, mert egy nehezen elfogadható igazságra emlékezteti. Nem vagyunk egyedül, és nem mi vagyunk minden. Amikor nem tudunk megbékélni ezzel a valósággal, a másik jelenléte elviselhetetlenné válhat. A testvériség ajándéka akkor kezd valósággá válni, amikor abba hagyjuk az újjal mutogatást másokra, és kezdjük fölismerni, hogy mi magunk is felelősek lehetünk a rosszért. Ez a döntő lépés a megtérés folyamatában különösen igaz ránk, keresztényekre. Az igazi testvériség azokból születik, akik fölismerték erre való saját képességüket. Erre tanít minket az irgalmasság megtapasztalása, amiből megtanuljuk, hogy ne viszonozzuk a rosszat rosszal.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, ahogy szoktam mondani, a folytatásban, mert ez a műsorsorozat már évek óta megy a rádióban, illetve hallhatják a kedves hallgatóink, és beszélhetnek is róla mindenki magukkal, egymással, amit mindig ajánlunk mindenkinek, hogy amit hallanak, gondolják át. Most folytatjuk, és olyan témát próbálunk majd most fölvetni, ami véleményem szerint mindenkinek nagyon fontos. Ez lesz az a téma, amit az Óbudai Baptista Gyülekezet tett magának erre az évre, az év témájával. Ezért most, kedves hallgatóinkat, Kis Zoltán testvér szólítja meg, az Óbudai Életvíz Gyülekezetből, de hát kedves hallgatóink, őt már ismerik, szeretettel köszöntjük.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Milyen érdekes belegondolni, hogy amikor köszöntünk is valakit általában, akár hangversenyeken, vagy bármilyen rendezvényen, így szokták kezdeni, és sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és a szeretet témája mindannyiunk életében fontos és megjelenik, és a gyülekezetünkben is ezt a témát választottuk erre az esztendőre, hogy buzgó szeretet. Sok ember megkérdőjelezi Isten szeretetét, főleg amikor nehézségek vannak az életünkben, és azt látjuk, hogy a bennünket körülvevő világ nagyon gonosz, és tele van szenvedéssel. Föltesszük sokan ezt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy egy szerető Isten ezt megengedi. De az az igazság, hogy Isten mindig szeret bennünket, még a nehézségekben, a viharokban is, és sokszor épp a nehézségeken keresztül mutatkozik meg legjobban az ő szeretete.
0: Hát akkor szerintem igazam volt, nem? Hogy ez a szó, ez a téma, hogy szeretet, ez mindenkit megérint, de beszélgettünk már korábban persze szeretetről másokkal is, és azt mindenki elismerte, hogy a világban ez a szó egészen mást jelent, illetve többféle jelentése van mindenkinek, minden nyelven így úgy erről, ezért beszélni róla mindig illik mindenkinek egymással, hogy igen, értsük meg, együtt gondoljunk erről a szóról, hogy szeretet.
1: Így van. Amikor a bibliai szeretet szóra gondolunk, akkor az eredeti nyelven több különböző szót is használnak erre, és van olyan szó, ami konkrétan és kifejezetten a baráti szeretetet, testvéri szeretetet jelenti, de van egy különleges szó, az az agapé, lehet, hogy sokan ismerik ezt a görög szót, ami Isten szeretetére vonatkozik, arra a szeretetre, amelyet ő önzetlenül mutat. És ez az önzetlen, viszonzást nem váró szeretet, ami megjelenik a megváltásban, megjelenik abban, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy legyen a mi megváltónk, ez az a felülmúlhatatlan szeretet, amire mi emberileg képtelenek vagyunk. Tehát mi magunktól, saját magunkból fakadóan nem tudunk ilyenfajta szeretetet mutatni. De hogyha elfogadjuk Jézus Krisztust, mint személyes megváltónkat, hogyha elfogadjuk Isten szeretetét, Isten irántunk való szeretetét, akkor válunk képessé arra, hogy mi is szeretetet tanúsítsunk. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ezt olvashatjuk János evangélium a 3. rész 16-tól 18. versig. És valóban Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy ő elküldte a legértékesebbet, az ő egyszülött fiát, hogy legyen a mi megváltónk. És amikor arra gondolunk, hogy hogyan tudnánk mi emberileg ilyenfajta szeretetet mutatni akár az embertársaink iránt, akkor az jut eszünk be, hogy ez emberileg teljességgel lehetetlen. Hogyan tudnám én annyira szeretni a másik embert, mint ahogy Isten szeret engem? És valóban ez emberileg lehetetlen, de hogyha hit által elfogadjuk Jézus Krisztust, elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő a szívünkbe költözik. Akkor a Szent Lelke lakozást vesz bennünk, és megtermi a lélek gyümölcsét, amiről szintén már beszéltünk a korábbi alkalmak során, és ennek az egyik megnyilvánulása a szeretet. Ugye tudjuk, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség,
0: jóság,
1: hűség, szelídség, mértékletesség, ezek mind a szeretet gyümölcsének a megnyilvánulásai.
0: Igen, mert mondtad, hogy Jézus, de ő elment innen tőlünk a mennybe, ő mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, amelynek a gyümölcse egyértelmű, nem?
1: Így van. És a Szent Lélek tudja megteremni így ezt a gyümölcsöt van. Bennünk, aminek az egyik ismérve a szeretet. Sokan ismerik a János 3.16-ot, de az első János 3.16 azt mondja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy mivel ő az életét adta értünk, nekünk is az életünket kell adni ő érte. Isten nem várja el minden kereszténytől, hogy mártír halált halljon az ő hitéért, de azt mondja, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket, ami testvéreinkért. Tehát amikor az életünkből adunk, az időnkből adunk, amikor a pénzünkből adunk, hiszen az időnket azzal töltjük, hogy megkeressük a pénzt, akkor ilyen formán, amikor az energiánkból adunk, akkor az életünkből adunk. És ez a szeretet megnyilvánulása, amikor önzetlen módon azt az isteni szeretetet, amit mi is kaptunk, tovább sugározzuk. Ezért mondja János, az első János 3.18-ban, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Persze fontos a szeretetet szavakba önteni és szavakban is kifejezni, de nem állhat meg ezen a ponton, hanem a cselekedeteinknek is a valóságban tükröznie kell ezt a fajta szeretetet.
0: Igen, ahogy mondtad, hogy Isten szeretete, így ezt a szót, ebből azt is mindenkinek át kell gondolni, hogy Isten az egész világot, a világ egyetemet, vagyis az űröket is úgy szeretné fejleszteni, hogy csak a szeretet maradjon. Ezért most a mi bolygónkat lezárta. Mi nem tudunk most kimenni a világba máshogy, mert itt a gyűlölet, a harc, a mindenféle dolog működik nálunk, és ezt ne vigyük ki majd, mert, és akkor ezt mondják az írásban, apostolok, mindegyik mondja, Péter, Pál, hogy igen, csak azok mennek, illetve most nemrég egy katolikus pap prédikált arról a gyülekezetnek, hogy a mennybe menetel kulcsa a szeretet. Nem lehet majd a mennybe eljutni, Isten csak olyanokat, illetve Jézus olyanokat húz majd magához, akikben ez a lélek gyümölcse működik.
1: Hát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy valóban a szeretet adja meg az alapját a megváltásnak, de Isten irántunk való szeretete, mert ő annyira szeretett bennünket, hogy lehetővé tette. És az üdvösség az nem a mi jó cselekedeteinkből van, hanem Jézus Krisztus a kereszten szenvedett a mi bűneinkért, és feltámadva legyőzte a halált, annyira szeretett bennünket, és erre ösztönöz bennünket a Biblia, János első levele 4. részében, ahol azt mondja a Biblia a 7. verstől, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ebben az igerészben hangsúlyozza János a szeretet parancsát, amit ugye Jézus a tanítványainak is többször elmondott, sőt azt mondta nekik, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert erről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. De János hozzáteszi, hogy ez a szeretet az Istentől van. Ez nem egy emberi szívből, vagy egy emberi vágyból fakadó szeretet, nem egy önző szeretet, hanem egy isteni szeretet. És a 7. versben azt mondja, hogy aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Minél jobban megismerjük Istent, minél inkább megtapasztaljuk az ő szeretetét, annál inkább képesek leszünk arra, hogy egy csatornái legyünk ennek a szeretetnek, amelyen keresztül elérheti azokat az embereket is, akik még ezt nem tapasztalták meg. Ezért mondja a 8. vers, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát ez Isten lényének a magva, az ő lényének a leírása, hogy ő szeretet. És aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert minél jobban megismerjük őt, annál inkább fogjuk tükrözni ezt a szeretetét. És ő nyilvánvalóvá tette, tehát nem rejtette véka alá a szeretetét. A 9. vers azt mondja, hogy ez az a mód, ahogyan Isten szeretete nyilvánvalóvá lett, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Valóban nincsen ennél nagyobb szeretet, hogy Isten a legértékesebbet, a legfontosabbat, a leginkább szeretettet, az ő egyszülött fiát küldte erre a világra, hogy ő meghalljon, hogy mi nekünk örök életünk lehessen. És a 10. vers újra hangsúlyozza, hogy nem az a nagy szeretet, nem az úgymond a nagy szám, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul, ami bűneinkért. És hogyha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is szeretnünk kell, de az, hogy szeretjük őt, azzal tudjuk kifejezni, hogy szeretjük egymást. A 11. vers ezért mondja, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Való igaz, hogy fizikai szemeinkkel nem láttuk Istent, de amikor szeretjük egymást, akkor a bennünk lakozó Szent Lélek nyilvánvalóvá teszi ezt a szeretetet azok felé is, akik Istent a saját szemükkel nem látják, hanem rajtunk keresztül látják meg az ő szeretetét, és így lett teljessé az ő szeretete mi bennünk. És egyből a következő versben hangsúlyozza, hogy erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nékünk, és mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Való igaz, hogy amikor ő benne maradunk, és ő pedig mi bennünk, és engedjük, hogy az a lélek, aki bennünk lakozik, vezesse a mi szavainkat, a cselekedeteinket, a gondolatainkat, akkor bizonyságot fogunk tenni. Bizonyságot teszünk a szavainkkal, és bizonyságot teszünk az életvitelünkkel arról, hogy elhisszük, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. 15. vers azt mondja, hogy aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Itt arra mutat rá János, az idős apostol, aki már élete végéhez közeledve írja ezt a levelet, hogy mi valóban megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Tehát egyrészt megismertük tapasztalati módon. Nem csak annyi, hogy egy könyvben olvastunk arról, hogy Isten szeret, hanem valóban érezzük és meglátjuk, hogy Isten szeret bennünket, és nem csak, hogy megismertük, hanem el is hittük. Én azt tapasztalom, hogy sok embernek ez gondot okoz, még hívőknek is a mai világban, hogy elhiggyék, hogy Isten tényleg szeret. Főleg amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor egy betegséggel, egy anyagi problémával, egy rossz orvosi diagnózissal, mármint egy aggodalomra okot adó diagnózissal találjuk szembe magunkat, akkor föltesszük azt a kérdést, hogy tényleg szeret engem Isten? Hogy ezt megengedte az életemben? Vagy megengedte, hogy meghaljon az édesanyám, vagy hogy balesetet szenvedjen az egyik szerettem? És mégis azt mondjuk, hogy Isten szeret? De ebben a versben világosan látjuk, hogy mi nem csak megismertük, hanem elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát, hogyha ott van bennünk ez a tudat, hogy én biztos vagyok benne, hogy Isten szeret engem, és van valami jó szándéka, még annak ellenére is, hogy ennyi gonoszság, és ennyi szomorúság, és ennyi fájdalom vesz körül a világban, akkor bizodalmam lehet ahhoz a jövőbeli naphoz is, amelyen majd megállok Isten előtt, amit a Biblia az ítélet napjának nevez. És ezért van, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Hogy az igazi szeretetben nincsen félelem. Akkor nem kell félnem a jövőtől, nem kell félnem még a haláltól sem. Nem kell félnem semmilyen rossz hírtől, mert tudom és meg vagyok győződve, hogy Isten szeret engem. És ez a félelmet teljesen kiűzi, mert a félelem gyötrelemmel jár. Akiben van egyfajta félelem a jövőt illetően, abban még nem lett teljessé a szeretet. És mit mond János, hogy miért kell őt szeretnünk? A 19. versben azt mondja, mi szeressük őt. Ez egy felszólítás, ez egy parancs. Hogy szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Senki nem mondhatja magáról, hogy ő előbb szerette Istent, mint ahogy Isten őt. Mielőtt megszülettem, Isten már szeretett engem. Mielőtt megszülettem, Isten már annyira szeretett engem, hogy elküldte az ő fiát, hogy meghaljon értem, mikor még az én születésem jövőbeli esemény volt, így emberi szemlélet szerint. Ezért szólít fel János, hogy szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Majd ezzel zárja fejezetet, hogy ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Tehát, hogyha egy hívő ember azt mondja, hogy én szeretem Istent, de ezzel együtt a keresztény testvérét gyűlöli, arra azt mondja a Biblia, hogy ő hazug. Hogyha egy gyülekezeti teremben egy Isten tiszteleten megkérdezném, hogy ki az, aki szereti Istent, hiszem, hogy mindenki feltenné a kezét, de hányan tudjuk azt mondani, hogy én minden atyám fiát is, minden keresztény testvéremet is ilyenfajta isteni szeretettel szeretem. Pedig Jézus azt mondta, hogy ha gyűlölünk valakit, vagy harag van a szívünkben valaki iránt, az ugyanúgy bűn, mintha megölnénk azt a valakit. Ezt a Máté evangéliumában ugye olvashatjuk a hegyi beszédben, hogy Jézus ilyen komoly állításokat tett, hogy nem szabad még haragot sem táplálnunk valakivel szemben, hanem törekednünk kell arra, hogy a konfliktusainkat is rendezzük, a szeretet parancsa erre motivál bennünket. Tehát nem lehetséges, hogy valaki egyszerre szeresse Istent, és gyűlölje a keresztény testvérét. Azt mondja a Biblia, hogy aki ezt állítja, az hazudik, mert aki a testvérét, akit lát, nem szereti, akkor hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Továbbá ez egy parancsolat, amire János hivatkozik itt a 21. versben, az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Tehát ezzel tudjuk megmutatni ezt az isteni szeretetet, ezzel tudjuk láthatóvá tenni a világ számára, hogyha szeretjük a keresztény testvéreinket annyira, hogyha van is olyan dolog, amit rendezni kell, akkor azt igyekszünk rendezni. És hogy szeretjük annyira a nem hívő embertársainkat, hogy megosztjuk velük az evangéliumot, és megosztjuk velük, hogy őket is Isten annyira szereti, hogy az ő egyszülött fiát elküldte erre a világra, és őket is szeretné befogadni az isteni családjába, szeretné őket gyermekeivé fogadni, és erre megvan a lehetőség. Tehát Isten szeretete mindenki számára elérhető, és minden ember el kell, hogy döntse, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt a szeretetet. És minden hívő el kell, hogy döntse, hogy én elhiszem, hogy Isten szeret engem, vagy pedig elutasítom ezt a gondolatot, és azt mondom, hogy hát nem lehet, hogy egy szerető Isten ezt megengedte volna. Én bátorítok mindenkit, hogy higgyük el, és fogadjuk el Isten irántunk való szeretetét.
0: És majd akkor ezt a szót, hogy szeretet, szerintem össze kell hoznunk ezzel, hogy evangélium, ugye? Szinte az evangélium is azt jelenti, hogy szeretet. De ez azért jutott az eszembe most, mert amit mondtál, hogy igen, Isten azért szeretett, hogy segítsünk neki, hogy az egész világot a szeretet tudja sugározni. És ezt mutatta nekünk ez a történet, ami ott van a Bibliában, hiszen amikor üldözte a hívőket Tarzuszi Saul, ugye Pál apostol, majd később magát átnevezte Pálnak, akkor Jézus megszólította és utána megkapta azt az üzenetet, hogy azért lettél kiválasztva, hogy menj és hirdesd az evangéliumot a pogányoknak. Vagyis, hogy miért nem, akkor miért nem azt csinálta Jézus, hogy akkor minden pogányt ugyanúgy megszólította volna, mint ahogy Pál apostolt, akkor még Saul volt, hanem ránk bízta. És a szeretet is a világosság a világnak, ugye? Ezt kéri tőlünk, hogy igen, igen, azért szeret bennünket, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbítani.
1: Én azt mondanám, hogy Isten azért szeret, mert ő szeretet, tehát az ő lényének elidegeníthetetlen tulajdonsága a szeretet, tehát Isten képtelen lenne arra, hogy ne szeressen, mivel az ő lényege, az ő lényéből fakad ez a szeretet, és amióta megteremtette az embert, azóta minden emberre kiterjed Isten szeretete. Mondja a Biblia, hogy Isten felhozza a napot a jókra és gonoszokra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Isten nem csak azokat szereti, akik őt szeretik. Viszont Isten különleges kapcsolatban van azokkal, akik elfogadják ezt a szeretetből nyújtott ajándékot, az üdvösség ajándékát. Azt mondja a Biblia, hogy akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát hit által válunk Isten gyermekeivé, és abban a kiváltságban van részünk, hogy Isten szeretetét sugározhatjuk az emberek felé, és megmutathatjuk, hogy az a szeretet, ami a mi életünket megváltoztatta, hogyan tudja az ő életüket is bearanyozni. Jézus mielőtt felment volna a mennybe, az ő feltámadása után azt a parancsolatot adta a tanítványainak, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve, vagy más szóval bemerítve őket, az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Persze Isten tehette volna másképp, felírhatta volna az égre az evangéliumot, elküldhetett volna több ezer angyalt, de ő mégis így döntött, hogy a tanítványok által fogja a következő nemzedékeknek továbbadni az evangélium üzenetét, és Istennek biztos megvan az oka arra, hogy miért döntött így. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megkérdezzük, hogy vajon miért nem jelenik meg Jézus minden egyes embernek úgy, ahogy Saulusnak megjelent, hanem az a küldetés, amit ránk bízott, hogy Istennek ezt a szeretetét és az ebből fakadó ajándékot, az üdvösség ajándékát és az erről szóló üzenetet továbbítsuk minden ember felé. Ez az igazi szeretet. Akkor mondhatjuk, hogy szeretjük az embertársainkat, hogyha azt az üzenetet, ami megváltoztathatja az ő életüket, ezt megosztjuk velük. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő a szeretet parancsát említette. És nincsen ennél nagyobb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Viszont hozzátette, hogy a második hasonlatos ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor Istent szeretjük, azt azzal is meg tudjuk mutatni, hogyha az embertársainkat szeretjük. Mert ők ebből fogják meglátni Isten szeretetét.
0: Igen, kedves hallgatóink, akkor mindig javasoljuk, hogy hallgassák meg, illetve gondolják át, amit hallottak most Kis Zoltán testvértől.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Kis Zoltán testvérrel, és hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleményed arról, hogy ugye erről most beszéltél, a szeretet, de ha rám néz valaki, vagy te rád néz valaki, akkor sugározzuk a szeretetet, lássa, de ha egy gyülekezetre ránéz valaki, akkor is szerintem a szeretetet kéne látja, vagy egy egyházra ránéz valaki, rágondol, akkor ugyanúgy. És most beszéltünk erről, hogy tapasztalat, vagyis, hogy most 2000 éve a történelem nagyon érdekes. Arról, hogy igen, akkor mindig a szeretet sugározott a világnak, az egyházakból, a gyülekezetekből, a papokból, vagy a hívőkből?
1: Én hiszem azt, hogy az igaz hívők mindig igyekeztek arra minden történelmi korban, hogy megmutassák Istennek ezt a szeretetét, még akkor is, amikor korábbi, ugye a római birodalom időszakában is a keresztények kiemelt

0: keresztül, és ő feléjük is kimutatták a szeretetet. Tehát a gyülekezetben nem számított az, hogy valaki rabszolga, vagy szabad, Pál apostol hangsúlyozta is ezt, hogy itt a megtérés szempontjából mindegy, hogy valaki férfi, vagy nő, gazdag, vagy szegény, szolga, vagy szabad, a kereszt lábánál egyenletes a talaj, azt szokták mondani, ott nincsenek ilyenfajta különbségek. És hiszem, hogy a történelem során mindig voltak olyan igaz hívők, akik Isten szeretetét megmutatták azzal, hogy az evangéliumot továbbadták, az igaz evangéliumot, a hit általi üdvösség evangéliumát. És ezzel megmutatták még akkor is, amikor voltak teológiai viták, mindig voltak olyan keresztények, olyan hívő emberek, akik a szeretet parancsát komolyan vették, és nem csak egyéni szinten, de a gyülekezeti szinten is meg tudták mutatni Istennek a szeretetét, hogy a gyülekezet egy olyan családdá, egy olyan befogadó közösségé vált, ahol nem számított az, hogy valaki milyen származású, nem számított, hogy milyen anyagi helyzetű, nem számított, hogy idős vagy fiatal férfi vagy nő, hanem az számított, hogy ő is Isten gyermeke, és együtt szeretnénk járni a tanítványság útján szeretetben.
1: Igen, idézzük, amit már korábban, hogy igen, ez a szó, hogy szeretet, az én mondtam az előbb, hogy evangélium, de Pál apostol azt mondta, így fogalmazta meg, nem ő szerintem, hanem ugye, mert azt ígérte nekik Jézus, hogy ti az evangéliumot úgy fogjátok tudni majd leírni, vagy létrehozni a Bibliát, hogy a Szentlélek segít ebben nektek majd.
0: Így van, vagyis, én is hiszem, hogy a Szentlélek
1: ütletésére. És akkor így van, de akkor Pál apostol is, igen, hát persze a Szentlélek, akkor mondjuk el, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de én azt gondolom, hogy a régen, még a reformáció előtt nem nagyon beszélgettek ilyen témákról a papok, illetve akkor annak idején még le volt tiltva, hogy nem olvashatják a Bibliát a hívő emberek, hanem csak hallgassák meg a papoktól a prédikációt, illetve néhány igét szoktak írni a falra. De utána nagyon érdekes volt az a történet, amit egyébként egy filmben mutatnak nekünk, bár biztos olvashatjuk is például Luther Márton történetét, mert sokat tudunk róla olvasni, de ott, amikor ő lefordította az Új Szövetséget először német nyelvre, és a filmben is úgy jelenik meg, hogy hú, nagyon sokszor így beszélt arról, hogy jó, ez a szó, görög, latinból, de én szerintem előtte, amikor ő elkezdte ezt a reformációt, akkor nagyon ideges volt sokszor, ahogy viselkedett az egyházzal, ami történt, de amikor én úgy láttam a filmben, hogy amikor lefordította az evangéliumot, akkor megtanulta ezt a szót, hogy mi a szeretet, a lélek gyümölcse a szeretet, és ezért teljesen utána másképp viselkedett. És a tapasztalat érdemes átgondolni erről, ugye?
0: Igen, ez egy érdekes gondolat, nem Na. tudjuk, hogy a film mennyire hitelesen mutatja igen, be, vagy igen. hogy Luther mennyire volt valóban ilyen, tehát a legapróbb részleteket nem ismerjük, de mégis Lutherrel kapcsolatban el lehet mondani, hogyha nem is mindenben értünk vele egyet feltétlenül, de mégis ez, hogy ő visszahelyezte a hangsúlyt arra, ami ugye kezdettől fogva egy fontos dolog volt, hogy legyen egy személyes ismeret, hogy ne csak egy közvetítőn keresztül, hanem hogy mindenki személyesen megismerhesse Isten igéjét, és vette a fáradtságot, hogy lefordítsa a Bibliát arra a nyelvre, amit az emberek anyanyelvként beszélnek. Én voltam is egyébként Németországnak azon a részén, ahol Luther életének eseményei játszottak. Wittenbergben is, és Wartburgban is, ahol Luther ugye tevékenykedett, és ő óriási szerepet játszott abban, hogy a Biblia ne csak egy művelt egyházi réteg számára legyen hozzáférhető, hanem valóban maguk az emberek az anyanyelvükön elolvashassák Isten igéjét és az

0: ige közvetlenül szólhasson hozzájuk. Illetve egy másik nagyon fontos dolog Lutherrel kapcsolatban, hogy ő hangsúlyozta, hogy kegyelemből van üdvösség hit által, a Krisztusba vetett hit a lényeg, és nem pedig a mi emberi jó cselekedeteink. Én is láttam évekkel, talán évtizedekkel ezelőtt ezt a filmet Lutherrel kapcsolatban, és nekem az volt egy olyan momentum, egy mozzanat, ami megmaradt a filmből, amikor elment a Vatikánba, és ott látta, hogy emberek lépcsőről lépcsőre mennek föl, és minden egyes lépcsőn imádkoznak, meg megnézik a régi szentek koponyáját, és így tovább, és hogy őt mennyire taszította ez az egész dolog, hogy az emberek a jó cselekedeteiktől várják, hogy majd kevesebb időt töltsenek a purgatóriumban. Egyébként ez egy olyan dolog, amiről a Biblia nem beszél, ez egy későbbi gondolata, tisztító tűz gondolata. És Luther azt mondta, hogy térjünk vissza a Bibliához. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. Különösen a római levél nagy hatással volt rá, ahol azt mondja a Biblia, hogy megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, ugye Róma 5. részében ezt olvassuk, és ezzel egyetérthetünk, amit Luther mondott, hogy kegyelemből hit által van a megigazulás, és nem a mi jó cselekedeteink szerint, mert az Efézusi levél 2. részében, a 8.-9. versben szintén ugye Pál apostol így fogalmazta meg a Szentlélek ihletését követve, mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék, hogy ne dicsekedjünk azzal, hogy hát igen, az én jó cselekedeteim is kellettek ahhoz, az én imáim ott a lépcsőn, és az, hogy megérintettem a koponyát, és mit tudom én, meggyújtottam egy gyertyát, hogy én azért kerültem ide, nem azért kerülünk Isten családjába, nem azért kerülünk a mennyországba, hanem ahogy Luther is hangsúlyozta ezt az alapelvet, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hit által, ez egy nagyon fontos gondolat még a mai napig is, hogy ezt kell hangsúlyozni. Azután, hogy ő kiemelte a Szentírást, hogy azt mondta, hogy szól a Szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás. Nem az a lényeg, hogy mit mond a pápa, hogy milyen hagyományok vannak, mit tanít az egyház, még az se fontos, hogy mit mond Luther, tehát hogy nem azt mondta, hogy én akarom megmondani, hanem nézzük meg, mit mond a Biblia. Legyen a Biblia a tekintélyünk. Vegyük a Bibliát, mint tekintélyt. És vegyük figyelembe, hogy az emberek, akik Isten gyermekei, saját maguk is képesek olvasni a Bibliát, értelmezni a Bibliát, és Isten képes szólni hozzájuk. És ehhez nem kell megtanulni latinul, hanem tegyük lehetővé, hogy az emberek az anyanyelvükön olvassák. És én hálás vagyok azoknak is, akik magyar nyelvre lefordították a Bibliát, hogy ezt magyarul olvashassuk. És ez egy nagyon bátor dolog volt akkoriban úgymond szembeszállni a nagy katolikus egyházzal, és a 95 pontot kitűzni ott a vártemplomnak a kapujára, és egyébként voltam is ennél a templomnál, láttam azt a kaput, de ez egy nagyon bátor dolog volt, hogy az a meggyőződés, ami kialakult benne azáltal, hogy csak elkezdte tanulmányozni a Bibliát, ez arra indította őt, hogy szembe menjen azzal, ami helytelen volt, és amit nem biblikusnak látott. Úgyhogy én hiszem, hogy ez is a szeretetnek a megnyilvánulása, mert ő szerette Istent, szerette Isten igéjét, és szerette az embereket annyira, hogy dolgozott azért, hogy a kezükbe adhassa az anyanyelvükön Isten igéjét, hogy személyesen tanulmányozhassák azt, és volt benne annyi szeretet, hogy szembe állt azokkal a gondolatokkal, amik nem voltak a Bibliával összeegyeztethetők.
1: Igen, de ez érdekes volt akkor is, és Luther Márton ezt kezelte, hogy most beszélsz, hogy latin. Miért? Mert nem engedték nekik, hogy németre lefordítsa. Akkor latinra miért? Miközben eredeti görög, igaz? Hogy a rómaiak is, akkor miért nem a görög nyelvet használták az eredeti evangéliumról? Tehát, hogy nagyon érdekes ez, de Luther rájött arra, és ezt most utána mindenki elismeri, mindenki, hogy ez a szó, hogy reformáció, most október a reformáció hónapja, hogy ez hatalmas hatással volt az egész világra. De úgy tudjuk, hogy szinte a leggyorsabban még magyarra is lefordítottuk, igaz? És utána több nyelven, úgy utána terjesztették az egész világra. De ez is mind szerintem, amit Luther képviselt, ő azt akarta, hogy megmeneküljenek emberek.
0: Igen, én hiszem, hogy egy jó meggyőződés vezette őt, de ő neki az eredeti gondolata az volt, hogy ő megpróbálta meg reformálni a katolikus egyházat, és amikor rájött, hogy ez nem fog működni, igen, akkor indult el gyakorlatilag ezek, igen, a reformáció egyházak. De azt, igen, hozzá, de szeretném tenni azért, hogy például a baptistákat is sokan a protestánsok közé sorolják. Az én meggyőződésem szerint a baptisták nem a protestánsok közé tartoznak, és nem a reformáció gyülekezetei között említendők, mert léteztek már akkor Luther idejében olyan csoportok, akik baptista hitelveket vallottak, még akkor is, hogyha nem baptistának nevezték őket, és Luthertől eltérő nézeteket vallottak, például a keresztelést illetően, mert Luther ezt a katolikus gyakorlatot, a csecsemő keresztelést megtartotta, viszont vannak olyan gyülekezetek mai napig is, amelyek voltak már Luther idejében, amelyek a felnőtt keresztséget gyakorolták, és ebben nem volt egyetértés Lutherrel, és a mai napig is vannak olyan egyházak, ahol gyakorolják a csecsemő keresztséget, és vannak olyanok, ahol azt mondják, hogy a bibliai példában, a bibliai mintában azt látjuk, hogy akik hitüket megvallották, és Krisztusba vetett hitükről bizonyságot tettek, azokat merítették alá, vagy azokat keresztelték meg. Tehát például ezt érdemes megemlíteni, illetve hogy az úrvacsorával kapcsolatban is voltak viták, ebben most nem akarok mélyen belemenni, de hogy a reformáció egyházai között is voltak eltérések például ebben a tekintetben Luther, Zwingli, Calvin között, hogy az úrvacsorát hogyan értelmezték, de mondom, ebben nem akarok feltétlenül belemenni, inkább azt akarom hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a személyes életünkben is egy megújulás, most, hogyha így az októberre a reformáció hónapjaként gondolunk, akkor megvizsgálhatjuk a saját életünket, hogy milyen szempontból van szükség megújulásra, és hogyan tudnánk még jobban kimutatni a szeretetünket a keresztény testvéreink felé, és hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket azok felé, akik még nem Isten gyermekei, azáltal, hogy az evangéliumot továbbadjuk nekik.
1: Hát igen, és ez úgy van, hogy annak idején nem a Biblia vezette igazából az egyházat, hanem a római császár. Ő határozta meg. Ő kérte, hogy akkor térjenek át a szombatról a vasárnapra, meg egy csomó minden. De Luther Márton visszaugrott, és azt mondta, hogy szól a szkriptúra, vagyis, hogy ne csináljunk semmit, illetve amikor őt vádolták, akkor is azt kérte, hogy jó, de akkor csak a Bibliából vádolják őket, hogy ami ott van, azt nem jól mondja, nem jól csinálja. Mert amiket írt, az mind egyben volt a Biblia tartalmával, ugye?
0: Igen, én hiszem, hogyha az életünket Isten igéjére alapozzuk, akkor nem fogunk csalódni. De hogyha arra alapozzuk, amit emberek mondanak, vagy tanítanak, ez lehet egymásnak ellentmondó. Ez a különbség Isten igéje és az emberi vélemények között. Én tudomásom szerint, ha bár nem vagyok ennek nagy szakértője, hogy a katolikus egyházban mi hogy van, de én úgy tudom, hogy három forrása van a tekintélynek, a Biblia mellett a hagyomány és a pápa ex cathedra kijelentései. Viszont Luther, amikor ezt megvizsgálta a Szentírás alapján, azt mondta, hogy ne hagyományok alapján döntsünk, ne azt mondjuk, hogy hát azért csinálunk valamit így, mert mindig is így csináltuk az elmúlt évszázadokban, vagy ne azért, mert a pápa éppen ezt mondta, hanem azért, mert Isten igéjében ez van. Mert Isten szava, az Istentől ihletett ige az életünknek a vezérfonala. És azzal tudjuk megmutatni az Isten iránti szeretetünket, hogyha a Szentíráshoz ragaszkodunk, és arra alapozzuk az életünket. Jézus azt mondta, hogy aki hallja az ő beszédeit, és megcselekszi azokat, az hasonló egy bölcs emberhez, aki sziklára építette az életét, és amikor fúj a szél, és esik az eső, és jön az árvíz, az a ház biztosan fog állni. Nem fog összedőlni, mert biztos alapra van építve. Ilyen biztos alap a Biblia. De azt is mondta, hogy a balga ember homokra építi az ő házát, és akkor fúj a szél, esik az eső, és jön az árvíz, és összedől az a ház, és nagy lesz annak a háznak a romlása, mert nem Isten igéjének szilárd alapjára volt építve, hanem az emberi vélemények folyamatosan változó futó homokjára, ami nem jelent biztos alapot. És ezért van az, hogy bizonyos korszakokban mondjuk a katolikus egyház ezt tanította, aztán utána mást tanít. De hogyha Isten igéjéhez, a Bibliához ragaszkodunk, akkor nem azt fogjuk nézni, hogy most egy egyház mit tanít, vagy egy ember, egy vallásalapító, vagy egy reformátor, vagy bárki, hanem ragaszkodjunk a Bibliához, ragaszkodjunk Isten igéhez. És annak idején, amikor Isten az én életemben elkezdett munkálkodni, akkor engem ez ragadott meg. Például az egyik ilyen baptista hitelv, hogy a hitünk és gyakorlatunk egyedüli alapja a Biblia. Tehát nem valamiféle más forrás, nem egy emberi vélemény, vagy érzések, vagy megtapasztalások, vagy hagyományok, hanem egyedül a Szentírás. És hogyha valaki a Bibliából meg tudja mutatni, és be tudja bizonyítani, hogy ez így van, akkor én azt fogom hinni, és azt fogom gyakorolni. És ezért nagyon fontos, hogy az Isten igéje iránti szeretetünk kell, hogy megnyilvánuljon abban, hogy az életünket Isten igéjére alapozzuk. A 119. Zsoltárban rengeteg olyan igevers van, ami arra mutat, hogy a zsoltáríró mennyire szerette Isten igéjét. És hogyha mi is hasonlóképpen szeretettel fordulunk Isten igéjéhez, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az valóban édes és gyönyörködtető. Hadd olvassak fel néhány verset a 119. Zsoltárból, amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire fontos szeretni Isten igéjét, mert a szeretetnek ez az egyik megnyilvánulása. A 103. vers azt mondja ebben a Zsoltárban, mi édes az én ínyemnek a te beszéded, méznél édesebb az én számnak. Tehát szerethetjük Isten igéjét, mert édes. Szerethetjük, mert értékes. Értékesebb, mint az arany. És tisztább mindennél gyönyörködni lehet ebben az igében. És a zsoltáríró többször használja ezt a szót, hogy gyönyörködöm. Azt mondja a 47. vers, és gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretett. Tehát ő gyönyörködött Isten igéjében, és mi is, hogyha olvassuk az igét, és tudunk benne gyönyörködni, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyre jobban és jobban szeretjük. A következő vers azt mondja, hogy felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Tehát minél többet gondolkodunk róla, annál inkább fogunk tudni szeretetet tanúsítani iránta. Azután a 167. vers azt mondja, hogy fogunk tudni engedelmeskedni is az igének, hogyha szeretjük. Azt mondja a 167. vers, az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. Tehát minden jobban szeretjük Isten igéjét, minden jobban szeretjük Istent, annál inkább fogunk tudni engedelmeskedni. Azért mondta Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És valóban, hogyha szeretjük Istent, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az ő parancsolatai nem nehezek, hanem ezek erőt adnak, ezek megóvnak az elbukástól. A 165. vers azt mondja, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Tehát, hogyha kedveljük, hogyha szeretjük Isten igéjét, akkor megtapasztaljuk, hogy ez megvéd bennünket az elbukástól, a fájdalomtól. Vagy a 159. vers, ahol azt mondja, lásd meg, Uram, hogy a te határozataidat szeretem, a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem. Tehát amikor szeretjük Isten igéjét, és minden nap olvassuk, minden nap tanulmányozzuk, engedjük, hogy az legyen az életünk vezérfonala, akkor Isten egy megújulást ad az életünkben. És ez az igazi reformáció, amire személyesen szükség van, egy lelki megújulás. És hogyha ez megtörténik az életünkben, megtörténik a családunkban, megtörténik a gyülekezetünkben, vagy akár az egész nemzetünkben, az egész országunkban, küld Isten egy ébredést, akkor annak biztos, hogy ez lesz az alapja. Hogy vannak emberek, akik szeretik Istent, szeretik Isten igéjét, szeretik olvasni és tanulmányozni a Bibliát, szeretnek imádkozni, szeretnek bizonyságot tenni a hitükről, és Isten szeretete képes ragyogni ebben a sötét világban. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy olvassuk és tanulmányozzuk minden nap a Bibliát. Hiába mondja valaki, hogy jaj, hát én szeretem a Bibliát. Ez csak üres szó lesz, hogyha nincs mögötte az, hogy én szeretem annyira a Bibliát, hogy minden reggel kinyissam és olvassam. Hiába mondja valaki, hogy én szeretek imádkozni, hogyha nem veszi minden nap a fáradtságot, hogy fölkeljen annyival előbb, hogy tudjon reggel időt tölteni Istennel. Hiába mondja valaki, hogy hát én szeretem Istent, de hogyha nem engedelmes Isten parancsolatainak, már pedig hogyan lehetne engedelmes, hogyha nem is olvassa a Bibliát és nem is tudja meg? Vagy mondhatja valaki, hogy hát én szeretem a gyülekezetemet, de hogyha aktív a gyülekezetében, hogyha nem szolgál, hogyha nem vesz részt rendszeresen az Isten tiszteleteken, akkor hogyan mondhatja, hogy én szeretem a gyülekezetemet? És mindenkit szeretettel várunk Óbudán, az Életvíz Baptista gyülekezetben, minden vasárnap 10 órakor vannak Isten tiszteleteink, és Ebben az évben minden vasárnap a szeretetről szól a prédikáció, Isten szeretetéről, és hogy hogyan tudjuk a gyakorlatba ültetni. Például most egy sorozatot folytatunk a szeretet tulajdonságairól az 1. Korintusi Levél 13. része alapján, amit a szeretet himnuszának is szoktak nevezni. És hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük a keresztény testvéreinket, hogyha például a konfliktusainkat nem rendezzük velük, hogyha haragtartók vagyunk, hogyha pletykálkodunk másokról. Hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük az elveszett, a Krisztus nélkül élő embereket, hogyha nem vesszük a fáradtságot, hogy megszólítsuk őket az evangélium üzenetével, vagy nem tesszük félre a félelmünket, hiszen a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár. És hogyha meghagyjuk az embereket a félelemben, a haláltól való félelemben, és nem mondjuk el nekik a megoldást, akkor igazából nem szeretjük őket. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, hogy az ő szeretetét tovább tudjuk adni, hogy lehessünk fények ebben a sötét éjszakában, így lehetünk a világ világossága, és így lehetünk Isten szeretetének a visszatükrözői ebben a világban.
1: Hát pontosan ezt akartam én is utolsó mondatként mondani, amit te, úgyhogy igen, a szeretet legyen a világ világossága. Kedves hallgatóink, akkor köszönjük a mai beszélgetést Kis Zoltánnak, az Óbudai Életvíz baptista gyülekezet lelkipásztorának, és várjuk majd őt később is a továbbiakban, a folytatásban. Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztőműsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

0: És akkor itt vannak a kérdések erre a hétre, most összevonva, mert látjuk, hogy bizonyos számok rendre ismétlődnek a Szentírásban, mint a 3-as, a 7-es, a 12-es, a 70-es és még néhány. Most akkor nézzük a 40-es számot, vagyis akkor az 1866-tól az 1870-ig terjedő kérdések így hangzanak. Mondj 5 olyan történeted, amely a 40-es számmal van kapcsolatban. A múlt héten már foglalkoztunk két büntetéssel. A zsidóság sorozatos és tudatos hűtlensége miatt 40 évig vándorolt a pusztában, mielőtt bemehetett az ígéret földjére, valamint Isten, a súlyos bálvány és a fáraó önimádata, valamint önmagát Istennek kikiáltása miatt 40 évre szétszórta az egyiptomiakat a népek közé, bár őket is számtalanszor figyelmeztette előzően. Egyes megállapítások ezt mondják, a 40-es szám a Bibliában leggyakrabban, a próba, a felkészülés, az ítélet, valamint ezzel kapcsolatban az átmenet és az új kezdet időszakát jelöli, vagyis. A bibliai hagyományban a 40-es szám nem egy mágikus, vagy egy pontosan kimért matematikai adat, hanem egy olyan szimbolikus időtartam, amely alatt Isten átformálja az embert, megpróbálja a hűségét, és fölkészít valamilyen nagy feladatra. Nézzünk erre néhány példát is már most így előzetesben. A próba és a tisztulás témakörében. Noé idejében 40 nap és 40 éjszaka esett az eső, hogy megtisztítsa a földet a gonoszságtól. Fölkészülés és bőjt témakörében. Mózes 40 napot töltött a Sínai hegyen Isten jelenlétében, hogy fölkészüljön a 10 parancsolat átvételére. Illés proféta 40 napig gyalogolt a Hóreb hegyig, étel és ital nélkül, hogy utolsó feladatát teljesítse felemeltetése előtt. Jézus pedig 40 napig bőtölt a pusztában, szolgálatba állása előtt. De visszatérhetünk arra, hogy Mózes élete is 40-40-40 időszakokban értendő. Átmenet és generációváltás témakörben. Az izraeliták, mint tudjuk, ugye 40 évig vándoroltak a pusztában, amíg egy új, szabadon született nemzedék nőtt föl, és aztán csak ez az új generáció ment be az ígéret földjére, vagyis... Ha össze akarnánk foglalni, azt mondhatnánk, hogy a 40-es szám mindig valami újjal van kapcsolatban. Na, akkor fejtsük is ki a gondolatokat. Az 1866. kérdésre a válasz. Nézzük meg az özönvíz nagyon is ismert történetét Mózes első könyvének 7. fejezetéből, és csodálkozzunk, hogy a 40-es szám milyen nagy jelentőséggel bír, bár fönt már említettem. Ime. Miután a gonoszság már úgy elhatalmasodott a földön, hogy félő volt, veszélyezteti az egész emberiség létét, Isten úgy döntött, hogy minden élőt eltöröl a földön, de Noé tiszta élete kegyelmet talált, és az Isten akarata szerint épített hajóban megmenekült a családja, és azok az állatok, amelyeket az Úr oda vezetett. Noé életének 600. évében fölfakadt a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjszakán át ömlött az eső a földre, miután az Úr bezárta az ajtót Noé mögött. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. Majd a bárka a víz színén úszott, mert már elborította a hegyeket is a víz. Elpusztult minden élőlény és minden ember. Minden meghalt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászott és égi madarakat. Csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt. Majd 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát. Végül egy galamb elhozta megbékélt Isten olajfa ágát a csőrében. Ezzel új élet kezdődött a földön. De sajnos az emberek ismét elromlottak. ...1867. kérdésre a válasz. Az 1 Mózes 18-ban olvassuk, hogy az Úr megjelenik Ábrahámnak, Mamré tölgyesében. Ez ismét egy olyan történet, melyben Isten az emberiség védelmében kénytelen volt nagy irtást csinálni az emberek között. Na de mi történt? Szodoma, Gomora és más városok is olyan határtalan jólétben éltek Isten áldása nyomán, hogy már azt se tudták, hogy mit csináljanak magukkal. Így aztán egymással fajtalankodó férfiak városaivá váltak. Isten sokszor és sokszor figyelmeztette őket, de az elbizakodott emberek fittyet hánytak az Úr szeretetéből jövő szavaira. Gyalázatos tettük következtében szörnyen megnövekedett a gyilkos, nemi betegségek száma, és már a környező lakosok is Istenhez kiáldottak segítségül. És az ítélet megszületett. Teljességgel ki kell írtani ezt a fekét az emberiség testéből, mielőtt az egész emberiség kihal. Na nézzük, hogy mi történt. Ábrahám békésen ücsörgött sátra bejáratánál a déli hőség idején, amikor hirtelen megjelent neki az Úr ott, Mamré tölgyesében. Ábrahám fölemelte a tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Tisztességgel megvendégelte őket, és kiderült, hogy az Úr és két angyala azért érkezett, hogy Szodoma és Gomora városát megtekintsék, és az atyai ítéletet végrehajtsák. Most már ki kell írtani a lakókat. Ábrahám unokaöccse Lót is ott lakott a családjával. Amikor Ábrahám beszélgetni kezdett az Úrral, szerette volna megmenteni, akit csak lehet, és alkudozni kezdett az igazak érdekében. Jaj, Uram, ha van 50, de nem volt. Hát, ha 40, de nem volt. Végül az Úr így felelt. Nem teszem meg 40-ért. Aztán kiderült, hogy 10 sincs, de az angyalok Lótot és a családját kivezették a gyilkos, kénes, tüzes eső elől. Fel kellett mindent égetni, hogy a gyilkos kor elpusztuljon. Eme városok helyén van ma a Sóstenger, melyben semmi élet nincs. Tehát egy új, reményteljes jövő kezdődött azon a tájon. Az 1868. kérdésünkre a válasz. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet nem ivott. És fölírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét, olvassuk a 2 Mózes 34-ben. Na de hogyan is történt? Ime a szövetség megkötésének története is a 40-es számmal van kapcsolatban, mert
1: akkor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű? Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak?
0: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk egyenként és személyesen is. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk itt a mában, a mi saját életünkben. Hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket? De ha valaki ezekkel műsorainkban nem találkozott, nyugodtan lapozza föl a Szent